0: tanulás és az improvizáció. Míg a klasszikus zeneoktatás elsősorban a kotta pontos követésére épül, addig a cigányzenében nagy hangsúlyt kap az ösztönös zenei érték, a dallamok szabad díszítése és az egyéni előadásmód kialakítása. A tanulók nem egyszerűen lemásolják tanáraik játékát, hanem fokozatosan kialakítják saját stílusukat is. Ez teszi a cigányzenét rendkívül élővé és változatossá, hiszen ugyanaz a dallam minden előadás során kissé másképpen szólal meg. Napjainkban a hagyományos családi oktatást egyre inkább kiegészíti az intézményes zeneoktatás. Magyarországon számos alapfokú művészeti iskola, konzervatórium és felsőfokú zenei intézmény foglalkozik cigányzenei hagyományok ápolásával. A tanulók itt nem csak hangszeres technikákat sajátítanak el, hanem zeneelméletet, zenetörténetet, kamarazenét és előadó művészetet tanulnak. Az intézményes képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a hagyományos tudás korszerű pedagógiai módszerekkel egészülhessen ki. A cigányzene oktatás során számos hangszer kap kiemelt szerepet. A legismertebb természetesen a hegedű, amely a cigányzenekar vezető hangszerének számít.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 24-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Tolnai András Nóta király. Magyar arany érdemkereszttel kitüntetett művész, aki a közelmúltban a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át. A vele készült hosszabb beszélgetés első részében mesél nekünk a családjáról, a fiatal éveiről és a szakma problémáiról. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm, András, hogy eljöttél beszélgetni ide a stúdióba.
4: Szeretettel köszöntelek és a kedves hallgatókat is.
3: Milyen érzés volt átvenni egy életmű díjat ilyen fiatalon?
4: Hát nagyon-nagyon szép volt, nagyon-nagyon impozáns helyen volt a gála koncert a Magyar Zeneházában, és hát nagyon sok kitüntetésem van, hála jó Istennek, de ez mégiscsak más volt, mert ezt a szakmától kaptam. A szakma legjobbjai és a Dankó Rádiónak a vezetősége döntött így, hogy én megkaphatom ezt a megtisztelő címet.
3: Engedd meg, hogy ezt én mondjam, hogy a legtöbbet díjazott magyar nóta énekes vagy jelenleg Magyarországon. Ez egy óriási kitüntetés szerintem.
4: Hát igen.
3: Erről majd még természetesen beszélünk, és fel is soroljuk majd pontosabban ezeket a díjakat, de gondolom ez egy nagy elismerés.
4: Hogyne, nagyon megtisztelő, de hát ez is azt bizonyítja, hogy 47 éves leszek májusban, de 35 éve állok a színpadon.
3: Akkor egy picit most kanyarodjunk vissza kezdésnek a gyökerekhez, hiszen te is cigányzenés családból származol.
4: Édesanyám Horváth Zsuzsa a világon egyedülálló női cigányprímásnő volt. Szegény meghalt 2015-ben, édesapám pedig Puporka András klarnétművész, a száztagú cigányzenekar szólamvezetője volt ő is, meghalt már 2017-ben. Tehát elkerülhetetlen volt, hogy ne a művészetet tanuljam zenész dinasztia révén. Először hegedülni, cimbalmozni, majd később zongorázni tanultam.
3: Nagyszüleid egyébként, ők is zenészek voltak. Hogyne, hát azért igen. Említsük meg őket is.
4: Így van, anyai ágon is Horváth Gyulának hívták a nagypapámat, ő is prímás volt Pomázon, és édesapámnak a édesapja is, idősebb Puporka Géza, nagyszerű prímás volt, zenekarvezető.
3: De abban az időben ez még természetesebb volt, hogy a cigányzenész vonalat a gyerekek viszik tovább. Már a mi generációnk az már nem minden esetben vitte tovább ezt a vonalat, én azt gondolom.
4: Hát igen, sajnos. Hát abban az időben ugye jobban meg lehetett belőle élni, tehát igen. Ez egy tradicionális műfaj volt, de hát sajnos ma akármilyen tehetség a gyerek, nem merik erre a műfajra terelni, mondván, hogy hát nem fog tudni megélni belőle, ezért inkább a komoly zenéhez, jazzhez, jazz műfajában tanulnak, holott a vérükbe a cigányzene van.
3: Térjünk rá egy picit még anyukádra, hiszen ő azért nagyon különleges abból a szempontból, hogy kevés női prímás van. És ő volt az egyik.
4: Ő volt az nagyon... egyetlen akkor a Rajkó zenekarban.
3: Igen, akkoriban az egyetlen volt.
4: Igen, aki nagy karrier tudott befutni. Volt még egy hölgy, Lakatos Marian, de hát anyukámnak sikerült nagyobb karriert csinálni.
3: Anyukádnak nem volt fiú testvére?
4: Dehogy nem. Futó Horváth Otto a nagy hírű brácsos.
3: Ja, értem. Tehát akkor nem csak ő vitte tovább ezt a vonalat természetesen a családban, nem. Hanem akkor a testvérek
4: így
3: is.
4: Így van. Fiú testvére ez a futó volt, a brácsos. Igen.
3: Az az igazság, hogy azért meg kell hagyni, hogy általában a zenés családoknál kevésbé jellemző, hogy a lányok is zenészek lesznek.
4: Abszolút.
3: Habár tanulnak zenét nagyon sokan.
4: Igen.
3: Anyukád esetében ez hogy volt? Hogy lett ő mégis prímás?
4: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis az édesapja, az ugye, mint említettem, prímás volt, és a szomszédban egy cigány zenész tanította a kisfiát, és nagyon nehezen tanult az illető Pistike, és ezt anyukám nézte, hallgatta órákig, és akkor megunta, beszaladt az apukájához, és mondta, hogy apu, fű, de hülye ez a Pistike. Már én is tudom, amit apukáját megtanított. És akkor mondta neki a papa, hogy jaj, kislányom, hogy tudnád már. És hát pont elő volt a papa hegedűje, anyu fölvette, és tisztán eljátszotta azt, amit a szomszéd tanított a kisfiának. Hát a papa az teljesen kifehéredett, elkezdett kiabálni, hogy a Zsuzsika muzsikál, és akkor így befogta anyut, és 9 éves volt anyukám, és 120 magyar nótát tanult meg a papától. De aztán sajnos a papa meghalt, és hát a mamám érdeklődött a szomszéd gyerekektől, hogy hát hova jártok tanulni, ők mondták, hogy Boros Lajoshoz, a prímás királyhoz Budapestre. Uh-huh. És akkor megkérte az egyik fiút a mamám, hogy vigye el a Boros Lajoshoz, hogy meghallgassa anyukámat, hogy hát érdemes-e a továbbiakban. Ugye árvalány, most halt meg az apukája. És a Lajos bácsi készséggel fogadta, hát kislányom, játszd el, amit a legjobban tudsz. És akkor eljátszott egy magyar nótát, nagyon megtetszett a Lajos bácsinak, és ingyen bérmentve vállalta anyukámat, tekintve, hogy hát most halt meg ugye a papa nemrég, és mint nagy tehetség, és 1953-ban alakult meg az akkori Kis Központi Művészegyüttes, azaz a Rajkó zenekar, és a Lajos bácsi adta ezt a lehetőséget anyukámnak, hogy mint alapítótag legyen a Rajkó zenekar tagja. És egészen 53-tól 64-ig volt anyukám a Rajkó zenekar egyik alapító, vezető prímása. Aztán saját zenekart alapított, és hát mondhatni azt, hogy a Betlehem istállóból eljutott egészen az Erzsébet királynőig, meg a svéd királyi családhoz. De hát ez nagyon nagy kitartó szorgalom, munka kellett.
3: Akkoriban azért nagyon nehéz volt bekerülni a Rajkó zenekarba, hiszen óriási reputációja volt mind a zenekarnak, mint pedig...
4: Bocsáss meg, és említsük meg, hogy akkoriban nagyon nagy elismert ember volt Farkas Gyula.
3: Így van.
4: Karmester, a Rajkók atya, úgyhogy aki Farkas Gyula kezéből került ki, az mint kitűnő muzsikus, mondhatom. Többek között azt hiszem apukád is.
3: Igen, apu is.
4: Farkas Gyula növendék volt, igen.
3: Nagyon nagy híre volt akkoriban a Rajkó zenekarnak,
4: hogy
3: és ne. Rengeteg koncertjük volt világszerte.
4: Ez
3: gondolom, akkor anyukád is ment velük.
4: Hogyne, bejárták a világot. Kétszer voltak VID díjon, ugye, a világi ifjúsági találkozó, ahol kétszer is díjat nyert. Kétszeres VID díjas lett a Rajkó zenekar. Igen, és anyukám 53-ban, ugye említettem, nagyon nagy szegénység volt, ahogy elmondták, hogy zsírt kaptak, csak kenyeret, úgyhogy maguknak kellett a fellépő ruhákat megvenni, és mégis azt mondta anyukám, hogy két boldog korszaka volt az életében. Egy a Rajkó zenekar, ami nagyon-nagyon szívesen emlékszik vissza, és hát a mi születésünk. Ez a két boldog korszaka volt.
3: Azért én azt gondolom, hogy egy nőnek az élete, az életpályája az általában másként alakul, mint a férfiaké, hiszen a férfiak járnak dolgozni, a férfiak járnak muzsikálni, tehát akkor gondolom ez egy óriási kihívás lehetett anyukádnak.
4: Kihívás volt abból a szempontból is, hogy duplán kellett bizonyítani.
3: Igen.
4: És hát egy nagyon érzékeny kislány volt, ahogy mesélte, és hát ugye hát a fiúak szabadszájúak voltak, stb. És anyukám elsírta magát. Uh-huh. És akkor a Farkas Gyula a kör közepére állította, és azt mondta, ha muzsikus akar lenni, akkor mától kezdve fiúsítva van. És a vonóval így lovaggá ütötte jelképesen. és akkor hát megszokta anyu, hogy hát itt nincs mese, itt muszáj, és anyukám mondta azt, hogy nagyon nagy szegénység volt, de összetartóbbak voltak a kollégák, gyerekkori barátok, imádták, szerették egymást, nem ettek meg egymás nélkül semmit, mert ugye ismételtem mondom, hogy szegénység volt, és annyira szerették a hangszerüket, hogy amit megmutattak egy hangnembe, azt 12 hangnembe kigyakorolták. Úgyhogy a régi lajkósoknak nehézségük a zenében nem igen volt, mert kitűnően ismerték a hangszereiket.
3: Nagyon magasan voltak képezve.
4: Nagyon magasan, de ugyanakkor az életre is nevelte őket Farkas Gyula, úgyhogy még az ülésüket is ellenőrizte, hogy nehogy hanyagul üljenek, és hát bölcsességekre tanította, hogy ne szálljanak el a sikertől, maradjanak alázatosak, és mindig emlékezzenek, hogy honnan kezdték.
3: Ezeket anyukád mind mesélte neked?
4: Igen.
3: És ezeket próbálta átadni, ezeket a
4: abszolút,
3: tapasztalatokat?
4: Abszolút, soha ne részegedjek meg a sikeremtől. Maradjak mindig olyan, mint a megérett búza. Minél jobban tele van, annál jobban lehajtja a fejét. És ez tényleg így van. Bármilyen hírességnek, vagy hatalmas nagy sztárral találkoztam az életemben, olyan szerények voltak, hogy csodálatos.
3: Beszéljünk még egy picit anyukádról, igen, hiszen azért ő is egy jelentős személyiség. Utána merre muzsikált, miután a
4: nagyon
3: Rajkót
4: sok helyen játszott, amikor a Rajkó zenekart ott hagyta, hát akkor férjhez is ment. Ugye Berki László volt az első férje, aki az Állami Népegyüttesnek volt a vezető primása. Aztán Mezei József, aki nem régében halt meg, őtőle született a nagyobbik nővérem. Hát zenekarokat alapított, és a Kulacs étterembe, azt hiszem végezetül a Kulacs étterembe játszott évtizedekig. Hát az hatalmas nagy hely volt, az a cigányság központi, így meghatározó helye volt, rengeteg énekeseket kísért, csodálatos emberekkel találkozhatott, és akkor az otthonában tanítással is foglalkozott. Sajnos a végén megromlott az egészsége, nagyon szívbeteg volt, cukorbeteg volt. De például Mága Zoltán volt az egyik tanítványa, Robi Lakatos, Patai Öcsike, Balázs József, Hankó József, nagyon-nagyon sok, és emlékszem rá, hogy mindig ennivalóval kínálta a növendéket, anélkül nem kezdett neki, mert hogy ők milyen sokat éheztek. Ettél, fiam, ma? Igen. Nem baj, még ezt egy kicsit ednek, fiam, és akkor éppen amit főzött, avval mindig kínálta a növendékeket, igen.
3: Egy picit apukádat is mutassuk, igen, be, hiszen azért ő is egy jelentős személyiség, hogyne, és egy nagyszerű muzsikus. Én is jól ismertem a 100 tagú cigány zenekaron keresztül.
4: Hát hogyne, hát apukád egy kiváló primás, és nagyon sokat szerepeltem apukáddal évtizedekig. Hát Puporka András klarnétművész, ő is zenész családból származott, és természetesen hát Kállai Kisernő a klarnét király volt a példaképe, és nekem mesélte apukám, hogy Bükszékről mindig felhozta a nagyapám, mikor az Ernő bácsi valahol fellépett bálokba, vagy nem tudom hol, hogy ugye személyesen hallgathassa. Tehát az Ernő bácsi volt a klarnétnak az ikonja, meghatározó egyénisége. Aztán, mikor már apukám nagyobb volt, akkor mondták neki, hogy ne utánozd, Bandikám, az Ernő bácsit, hanem próbált kialakítani a saját stílusodat, és akkor apukám nagyon ráfeküdt erre, és ő egy teljes új stílust hozott be a köztudatba, nem utánozva Ernő bácsit, és hát ezt a két legnagyobb ember tartották a legnagyobb klarnétosnak, Kállai Kisernőt és Puporka Andrást, apukám.
3: Így van.
4: Tehát ez a két ikonja volt szerintem a fiatalok példaképe mai napig is, és egy nagyon szerény, szerethető, alázatos ember volt akárcsak anyukám. Rengeteg helyre eljutott, sőt Benny Goodman társaságát is élvezhette, és még kapott is egy kis makett klarnét tollat.
3: Ez nagy megtiszteltetés, igen, azért. Tehát Benny Goodman neve szintén, hát ez a 20. század egyik legnagyszerűbb jazz klarnétosa.
4: Ez így van. És igen, a legnagyobb primásainknak volt a klarnétosa. Igen. Apukám.
3: Kivel muzsikált? Néhány nevet azért említsünk meg.
4: Boros Lajos nagyon szerette apukámat. Lakatos Sándor. Hát Jároka Sándor a legendás volt a barátságuk. Úgyhogy Buforigó Sándor, Patai Öcsike, Lakatos, Miki, mindenkivel, aki csak számít.
3: Mennyit volt a 100 taguban?
4: Hát azt hiszem, hogy egy olyan 10 évet.
3: 10 évet. Aha.
4: Körülbelül. Sajnos kár az ilyen művészekért, nem csak édesapámért, hanem az ilyen kaliberű művészekért, hogy magukkal vitték a tudásukat bizony.
3: de nagy részt átadták a gyerekeik.

0: kedvem, aztán nem tudom, hogy találtam ki a cimbalmot. Jújjjj. Állítólag nagyon-nagyon tehetséges volt, a Malácsi Guszti is tanított, Bangó Gabi bácsi is, Bangó Gyuszika is azt mondta, hogy fú, hát az ország egyik legjobb cimbalmosa lesz, de hát a Bandikának ugye, hát ha valami nehézség jött, akkor én azt azonnal abba hagytam, lusta disznó voltam, az igaz, és kérlek szépen, na hogy telt, hát nekem csodálatos gyerekkorom volt, mindenféle szempontból, csodálatos, nagyon gazdag gyerekkorom volt, szép. És hát ugye, hogy zenészek a szüleim, hát rengeteg nagy zenész látogatott hozzánk Budaörsre is, mikor oda születtem Budaörsre, 78-ban. Aztán 88-ban jöttünk ide Budapestre, mindkét lakásunkban mindig a legnagyobb zenészek jöttek föl, énekesek, úgyhogy mindenféle hangszer volt, révén, hogy cimbalmozni tanultam, cimbalom volt, volt klarnét, hegedű, hozták a bőgőt, és akkor karmestert fogadott anyukám. Nagyon igényes volt, és mindig is azt tartotta, már a 80-as évek közepén, hogy nem csak cigányzenét kell egy ételmény kávéházi cigányzenésznek játszani, hanem mindenféle nemzetiséget ki kell tudni elégíteni, még a japánokat vagy a kínaiakat is, és rengeteg nyitányokat, mint a Denevér nyitánytól kezdve, rengeteg operett, kuplét, musicalt, mindenféle világszámot betanította a karmestertől, mert csak az írott kottát fogadta el. Tehát nem az, ezt hallottuk, hanem ami le van hivatalosan fektetve. Úgyhogy mondhatom minden dicsekvés nélkül, hogy olyan szintű műsoruk volt, hogyha valamelyik zenész beteg volt, akkor még helyettesíteni se nagyon merték őket. Hát a bőgőnél Bangó Dezső volt többnyire, Bangó Gabi bácsi volt a cimbalmos, bokszoló, ugye Suki János volt a brácsás, apukám volt a klarnétos, anyukám volt a prímás, mindig volt tanulója anyunak, Járóka, Palika, Balázs Józsika, tehát egy hatalmas zenekar, óriási műsorra.
1: Tehát a régi nagy primásoknak, egyébként a maiaknak is azért az egy különleges értékük, hogy nem csak cigányzenét játszanak, nem csak nótát játszanak, hanem hogyha például valaki a Rajkóban nevelkedett, akkor ott rengeteg zenekari számot
0: ez
1: tanultak.
0: Így van.
1: És pontosan. Tulajdonképpen, hogyha bemegy egy külföldi, egy magyar étterembe, egy magyaros étterembe, akkor ott a prímás egyből tudja, hogy mit húzzon neki. Csak ránéz.
0: Van. Egy rutinos és prímás ránéz a vendégre, ugye? És azonnal tudja, hogy mit kell játszani ahhoz, hogy figyelmet kapjon.
1: Hát ez az ő különlegességük. És én azt gondolom, hogy ettől igazán híres a cigányzene.
0: Igen, és utánozhatatlan. És hát ugye neked nem kell mondani, mint kiváló zongoraművész és tanár is, hogy hát azért a komoly zenészek 99%-a kottából játszik.
1: Így van.
0: De hogy ez mennyire csodálatos, hogy egy cigány muzsikus kotta nélkül fejből poéra eljátsz, ez tényleg fantasztikus. És az, hogy milyen pszichológia kell ehhez, és milyen emberismeret, hogy ránézek valakire, és próbálom kitalálni, hogy most milyen hangulatban van, milyen lelki hangulatban van, mit játszak, hogy oda mehessek. Anyukám mindig először messziről szugerálta a vendéget, úgy kóstolgatta, hogy ő mondta, és amikor már szemkontaktus megvolt, akkor oda ment.
1: Tehát erre megtanított téged is.
0: Igen.
1: Hiszen egyébként ez egy énekesnél is nagyon fontos.
0: Hát bármi nem megyünk asztalhoz, de igen, abszolút, hogyne.
1: De a közösséghez való kapcsolat.
0: Hogy mit énekeljek. Hát ugye általában mindig szerkesztett műsorok vannak, úgyhogy biztos, hogy nem nagyon kedvelnek, amikor le kéne adnom a műsoromat, hogy mit énekelek, és leadom, de úgyse azt énekelem. Mert körbenézek, és akkor tudom, hogy hát akkor inkább ezt éneklem, vagy amazt éneklem. De mindenek ebben, hogy az alázat az nagyon nagy dolog. Tehát ebben a szakmában a szorgalom, a türelem, a kitartás, főleg a mai időkben nagyon-nagyon fontos.
1: Mennyi idős voltál, amikor elkezdtél hangszeren játszani?
0: Szerintem ilyen 5-6 éves.
1: 5-6 évesen. És azért az egy óriási kiváltság már, hogy 11 évesen te azért már egy állandó énekese voltál a Kulacs étteremnek, ahol anyukád is.
0: Igen, akkor játszott. Már abba hagytam a cimbalmot is.
1: Aha.
0: És 1989-ben vállaltak a szüleim szerződést a akkori híres patinás Kulacs étteremben, ahol 7-8 tagú cigányzenekarával játszott anyukám, és ott énekelt a legendás Győri Szabó József, magyar nóta énekes. És én elég gyakran látogattam a szüleimet a Kulacsban, és akkor még ilyen boxok voltak, szép magyaros hely volt a Kulacs étterem, aki nem ismerte. Mondhatom, hogy központi hely volt, tehát ez egyik legkedveltebb hely volt.
1: Igen.
0: És már tudtam, hogy miután mit énekel a Józsi bácsi. És én önfeledten ott a boxban elkezdtem dudorászni, amit kiszúrt.

0: Józsi bácsi, és akkor odajött, hogy na gyere fiam, oda megyünk a cimbalom elé, együtt elénekeljük a Lenne déli bábos ortobágyon. Hát anyám az majd beesett a cimbalom alá, ugye, a lámpaláztól én önfeledten énekeltem, és akkor azt mondta anyukámnak, hogy Zsuzsika, ebből a gyerekből magyar nóta énekes nevelek. És képzeld el, hogy akkor minden este be kellett mennem a kulacsba este 9-ig. És akkor jegyzeteltem, előénekelt Józsi bácsi, és akkor tanítgatta a szöveget, diktált, stb. És nappal meg a dolgozók általános iskolájába jártam. Este meg már kegyelet kerestem. Aztán 1994-ben nyugdíjba vonult, és én lettem a Kulacs étterem egyetlen énekese. És közben persze be kellett iratkoznom. Tehát ez nem úgy van, hogy bejöttem az utcáról, és már is nóta énekes teszek, hanem akkor mondta Józsi bácsi, hogy be kell iratkoznom zeneiskolába. És azért nagyon sajnálom, hogy nem tudják a mai utcáról bejött emberek, vagy a mai korosztály, hogy milyen gyönyörű volt a régi éjszakai élet. Hát azt nem lehet elmondani, azt a patinát, azt a tiszteletet, azt az eleganciát, hogy mindennek megvolt a módja. És akkoriban még az éttermek magyarokkal volt tele. Elsősorban megengedhették maguknak, hogy micsoda szilveszterek voltak, fantasztikus. Sztár nevekkel, de tényleg. Járokka Sándor, micsoda elegáns cigánybálok voltak, emlékszem rá. Hát hihetetlen, Vörös Kálmán nagyprímás, ő rendezte többnyire. Na hát aztán visszakanyarodva rám, beiratkoztam a MÁV zeneiskolába, és akkor...
1: Mennyi idős voltál akkor?
0: 11. Uh-huh. 12. És akkor ugye mondták, hogy mi van, mit takar ez az óvodás gyerek itt.
1: Aztán... De akkor énekszakra iratkoztál.
0: Igen, igen, igen. Tarnai Kislászló, Horváth Eszter opera énekes. Aztán 92-ben megrendezték a Csendül a nóta című versenyt.
1: És ez a híres nevezetes történet,
0: ez a híres,
1: ugye?
0: Nevezetes Csendül a nóta énekverseny. De ugye? Még vissza kell fordulnom, hogy bekapcsolódik a történethez, hogy a Kulacs étteremben vendégszerepelt Gál Gabriella és Madarász Katarina, két legendás cigánydal énekesnő, akik hát jó gyerekkori barátjuk volt anyukámnak, és hát mondta anyukám, hogy Gabikám, hallgass meg a gyereket, tényleg érdemes. És akkor énekeltem, hát Gabi néni teljesen elájult, akkor fölvett az Egressy Béni zenebaráti körbe, melynek ő volt a vezetője, és most jön az, hogy 1992-ben az Énekesek Országos Egyesülete megrendezte ezt a Csendül a nóta versenyt, ahol csak működési engedéllyel rendelkező énekesek vehettek részt. És Gál Gabriella mondta az igazgatónak, hogy ennek a gyereknek indulni kell. És hát azt hazudtuk, hogy 15-16 éves vagyok. És ez nagyon aranyos történet volt, mert akkor a... Tehát 92-től vagyok a tévé és rádióban nézők előtt, és amikor odajöttek a riporterek a tévé részéről, akkor elszaladtam a Gabi néni, hogy most akkor hány éves vagyok, Gabi néni? Szóval 15, fiam. Csak azt kellett hazudni, hogy 15-16 éves vagyok. És hát csaltunk, és hát meg is nyertem. Úgyhogy...
1: Tehát ez óriási szenzáció volt.
0: Hát hatalmas. Hát úgy mutogattak, hát mint valami bazári majmot akkor az országban. Mindenféle koncert, tévé, rádió, hogy úristen, a legfiatalabb nóta énekes. És akkor hát tovább kellett tanulnom. Akkoriban még kötelező volt beszédtechnika, színpadi mozgás. Tehát nem úgy, mint most, hogy nem értem, hogy miről énekel. Tiszta beszéd, érthető prozódia, zeneelmélet, stb.
1: Hát ezeket tudnia kell, hát egy jó képzett
0: énekesnek. Ezek voltak az alapok, és sőt, akkor most jön a zongora, mert közölték velem, hogy nem lehet működési engedélyem, akinek nincs egy hangszere. Uh-huh. Tehát vagy hegedű, vagy zongorát lehetett választani, és akkor én a zongorát választottam, és Szőke Andorné volt a zongora tanárnom, az akadémia nyugalmazott professzor asszonya, aki azt mondta apukámnak, hogy ebből olyan zongora művész lehetne, és mondtam, hogy nem, én nóta énekes szeretne, hát szóval lehet, hogy egy kicsit bánom azért. De hát most már így alakult, hogy csak ismerjem meg a hangszert, és a nótákat tudjam lekísérni, csak eddig tessék engem megtanítani. Hát nagyon sajnálta a tanárnő, hogy beértem ennyivel, és akkor 16 éves koromban megkaptam a működési előadó művészi engedélyt azóta.
1: Miért volt fontos szerinted az, hogy valaki tanuljon zongorázni, vagy valamilyen hangszeren játszani?
0: Hát, hogy tisztában legyen a zeneelmélettel, a kottával, a hangjegyekkel, hogy mit jelent. Uh-huh. Például a durnak mi a párhuzamos mólja, legyen egy kis zenei intelligenciája, a lelki világát is nevelték talán ezzel. Uh-huh. Tehát ez felháborító, hogy ma Hát gyári szalagon kapjuk az amatőrizmust, ugye jönnek a selejt emberek, bejön az utcáról, ha pénze van, akkor pláne sztár lesz pár hónap múlva, mindenféle tudás, képzés nélkül, és hát ebben mondjuk ki a cigányzenét is, és a magyar nóta énekeseket, és általában az énekesek lejáratása. Tehát teljesen lejáratták ezzel a műfajt, hogy nincs egy olyan kuratóriumok, olyan zsűritagok ültek akkoriban a zsűriben, hogy félelmetes, nagy színészek a Zeneakadémia részéről, Pongrácz Zoltántól kezdve, Vásári Tamás, és ilyenek.
1: Akárha csak az OSK-nak a vizsgáját nézzük.
0: Hogyne, hát Esze Tamástól kezdve, Kálai Kisernő, Szirmai László, persze. És ott nem számít, hogy kinek a kie, mennyi pénze van, tudott-e vagy nem tudott az illető.
1: Ez volt a minőség biztosítás.
0: Ez volt a minőség, így van. Volt a kategória vizsgák.
1: Ez az.
0: Ez nagyon érdekes volt egyébként, mert az A kategóriás az játszhatott mindenhol. Vagy énekelhetett is, ugye a legelegánsabb szállodákba. A B az már csak éttermekbe. A C meg szinte sehol. Úgyhogy az, és ehhez képest volt mérve a fizetés is.
1: Tehát hiányzik ez a rendszer.
0: Hiányzik, igen. A működési engedély az a zenészeknek, az énekeseknek. Hát nézd, ezt úgy tudom elképzelni, mint az orvosoknál is, ugye van ranglétra. Tehát van medikus, van orvos, van főorvos, stb. Aztán jön az egyetemi tanár, docens, stb. Ez a pálya is ilyen volt, hogy azért tudták, hogy ki hova tartozik. De hát nem az, hát te is mennyit tanultál, mondhatni, hogy a gyerekkorunkat áldoztuk azért, amik lehettünk Isten kegyelméből. De hát az, hogy valaki bejön az utcáról, és két hét múlva sztár, hagyd ne mondjak neveket, és egyáltalán olyanok ülnek a zsűrikben is, televíziós műsorokban is, hogy hát gyalázat, komolyan mondom. De hogy ne csak a rosszat mondjam, rengeteg fiatal tehetség látszik kibontakozni, úgy a magyar nóta, meg a cigány muzsikusok területén is. Hát félelmetes nagy utánpótlás van, azt kell mondjam. Minden hangszernek megvan a maga utánpótlása.
1: Ez nagyon pozitív. Egyébként én azt gondolom a régió SK vizsgáról, hogy tulajdonképpen az volt a kornak a diplomája.
0: Ez így van.
1: Ez a legmagasabb tökéletes
0: fokú. Megfogalmazza. Így van.
1: Legmagasabb képzettséget biztosítottad, akár egy A kategóriás prímásnak, énekesnek.
0: Ez egy rangot adott, ez igen.
1: Igen.
0: Igen. Tehát attól kezdve úgy hívtak, igen, hogy előadó művész, igen.
1: Így van.
0: Ez volt a művészi engedély.
1: A hangszereseknek a követelményeit egy picit jobban ismerem, az énekeseket kevésbé, úgyhogy avasd be bennünket, hogy egy énekesnek mit kellett akkoriban tudnia?
0: Hát elsősorban hangképzést. Uh-huh. Hát minden esetben ugye van egy tehetség, úgymond egy csiszolatlan gyémánt, akkor az egy megfelelő szakember, egy tanárének tanár elkezdi csiszolni. Elsősorban levegőtechnikák. Beszédtechnika, hogy érthetően mondja ki helyesen, de hát a legelső dolog az a levegőtechnika, a rezonanciák, az arcüregek, hogy szólaljanak, meg a homloküreg, szájüreg, orrüreg. Tehát mi, nekünk ez a regiszterünk, ez a hangszerünk, az arcunk.
1: Ez egy több éves képzés.
0: Nagyon nehéz dolog.
1: És mi van a repertoárral?
0: Hát a repertoár, igen, ugye vannak az alapnóták, amiket muszáj megtanulni, akkor vannak az, hogy nem csak egy műfajos énekes. Tehát meg kellett tanulni nekem is az operettöktől kezdve a táncdalokig, a világslágerekig, ugye hát én is a Kulacsétteremben énekeltem, nem énekelhettem csak magyar nótát. Tehát mindenféle műfajt tudni kellett a maga stílusában. Ne utánozzak senkit, mindenkitől lehet egy kicsit csorni, de aztán alakítsuk ki ugye önmagunkat. És hát nem beszélve arról, hogy amit kérdeztél, hogy hát például ilyeneket, hogy tessék lekottázni, amit énekelünk. Hát értsük azt, hogy milyen hangok vannak egy C-mollba, vagy stb. Hát ezt akkoriban tudni kellett. Tehát például, bocsáss meg, 250 magyar nótával vizsgáztunk. 150 csárdással, 50 operettel, 25 sanzonnal, és szintén 20 cigánydallal. Nem lehetett
1: engedni. Hát ez egy komoly repertoár
0: volt. Hogyne, hát emlékszek például a Magyar Rádió, ugye a Bródy Sándor utcában volt a Magyar Rádió, hát aki oda behívót kapott, az hatalmas megtiszteltetés volt, hogy önt meghívja a Magyar Rádió népzenei osztálya ekkor és ekkor. És akkor például én bementem, elkezdtem énekelni, és bizony a vezérlő mögül hallatszott a rendezői utasítás, gyönyörű hang, szép, igen, nem halljuk a H betűt, nem halljuk a szavak végét, Andriska, egy év múlva találkozunk, addig tessék ezt gyakorolni. És ott nem volt mese, hogy megsértődünk, hanem örültünk, hogy egy szakmai kritikát kaptunk, hogy tudjam azt, hogy ezt mit kell gyakorolnom. És egy év múlva akkor megint próbáltam, na jó, hallgassuk meg, mit tudott egy év alatt meg te, és akkor brilliáns tisztán elkezdtem a szöveget, mert ugye színészektől is tanultam beszédtechnikát, és akkor na jó, ezt megtartjuk, helyes. Tehát azért mondom, hogy engem nagyon-nagyon bánt ez, hogy így felhigult a szakma. De azt hiszem, hogy most már azért észbe kaptak, és mint mondtam, hogy hát ilyen gyönyörű tehetségek, utánpótlás, mint a cigányzenében, hát ez bámulattal hallgatom, legyen az klarnétos, cimbalmos, brácsos, hegedűs, egyik jobb, mint a másik. Csodálatos tehetségek vannak, hála jó Istennek, vannak énekesek között is. Hát a kevés a tér. Kevés a tér, de viszont ha szabad, most megemlíteném, mert ide passzol, hogy ugye a Kerényi Imre, a Madár Színház egykori igazgatója indítványozta, és kezdeményezte a Muzsikáló Magyarországot. Azt hiszem, most már negyedik éve megy ez országos szinten, tehát nem csak Budapesten, hanem az országban azok az éttermek, akik igénylik a cigányzenét, oda lehet jelentkezni, és ha felvételt nyer, akkor ezt az állam finanszírozza, tehát az államtól kapják a fizetésüket, ezáltal az étterem tulajdonosainak gyakorlatilag nem kerül semmiféle anyagiakban, mert az államtól kapják a fizetésüket, és most már negyedik éve megy ez, és kimutatták, hogy például azok az éttermek, akik befogadták a cigányzenészeket, sokkal jobban ment, mint akik nem. És szinte visszajött a köztudatba, és a külföldiek, hát hogy ne, hát a külföldi szemébe, ugye erről voltunk mindig híresek, hogy csárdás, gulyás, paprikás, puskás. Igen. És ámulattal hallgatták a cigányzenét. Na de hát ugye, hogy miért kerültek ki a cigányzenészek az éttermekből? Miért szűnt meg úgymond a cigányzene a magyar éttermekben? Hát azért, mert a rendszerváltás után ugye behozták az adókat, az áfákat, és ezáltal már nagyon sok kiadása van annak a tulajdonosnak. Tehát akkor mit tudom én, kap 10 000 forintot esténként, de az nem annyi, ugye, hanem fizetni kell a járulékot, stb. És ez már olyan magas kiadást igényelt, hogy nem érte meg az éttermeknek. Tehát ezért mondom, hogy államilag jobban jár az az illető, ha államilag támogatják, hiszen az adót, ezeket a járadékokat leveszi a tulajdonos válláról. De én azt mondom, hogy Magyarország képe a külföldiek szemébe az a cigányzenén keresztül ábrázolódik. Tehát nagyon nagy kincs ez, nagy nemzeti kincs a magyar cigányzene.
1: De azért, ha jól belegondolunk, ez mondjuk a 20. század második felének egyik kultúrpolitikai célja volt.
0: Hogyne?
1: Tehát, hogy akkor kimondottan támogatták valamilyen formán akkor is a cigányzenét, még ha nem is úgy, hogy akkor az éttermeket támogatták közvetlenül, tehát például ott volt egy Rajkó zenekar, akinek aztán annyi koncertet szerveztek, hívták például minden karácsonykor az Országházba, tehát építettek neki egy imást.
0: Ez így van.
1: Ami, hogyha üzleti alapon működött volna önállóan a Rajkó zenekar, akkor nem biztos, hogy ilyen sikereket ért volna el.
0: Én is
1: tehát
0: ezt
1: a kultúrpolitikára én azt gondolom, hogy szükség van, ami támogatja
0: határozottan, a
1: cigányzenét, a magyar nótát, ezt a kultúrát tulajdonképpen, ami a közös kultúránk, ami így a magyar kultúrának egy szerves része.
0: Ez így igaz. Egyetértek, így van.
1: Tehát magyar... nem lehet hagyni, hogy csak önállóan üzleti alapokon működjön.
0: Nem, hát például nagyon...
1: a klasszikus zene sem egyébként.
0: Hát természetesen, de nagyon elkeserítő, hogy akik ugye nem jutnak, meg hát májustól, azt hiszem október 15-ig tart, ami nagy ajándék, ez az időszak is. Na de hát mi van előtte, mi van utána? Mi van, akik nem kerülnek be? Tehát nem szabadna így hagyni, hanem igenis, hát ugye, aki... Mihez ért egy művész? Tehát ez nem úgy működik, hogy egy kiváló hegedűs kitanulja a kőműves mesterséget. Tehát egyrészt megalázó, meg miért tanulja ugyan már, mikor ezt tanulta, a gyermekkorát áldozta ezért, megtanulta a szakmát, csinyát, binyát, a szakma legnagyobbjai elismerik, majd családot alapít, és nem tudja eltartani a családját, de sőt, még magát sem. Tehát ezt nem szabadna megvárni, hogy rengeteg művész kollégám a cigányzenészek körébe kénytelenek biztonsági őrnek menni, és ez nagyon-nagyon elkeserít, hogy látok olyan neveket, hogy tudom, hogy milyen mekkora művészi tudással rendelkezik, de hát egyszerűen abból nem lehet megélni. Nem tudja eltartani a haknikból a családját. Ugye hakni az olyan, hogyha hívnak, megyek, ha nem, akkor nem. Tehát ez nagyon-nagyon szomorú, ezen sürgősen változtatni kéne. Hogy legyen egy olyan státusz, egy olyan jövedelem havonta, hogy ha hívják, ha nem, azért szerényen, de meg tudjanak élni.
1: Mai vendégem Tolnai András Nóta király volt, magyar arany érdemkereszttel kitüntetett művész, aki a közelmúltban a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át. A vele készült hosszabb beszélgetés első részében mesélt nekünk a családjáról, a fiatal éveiről és a szakma problémáiról. Az interjú folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Soha

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi melegrekord is. Az alacsony Dunavízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A Tiszató Abátszalóki öblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden estől, mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek. Július 23-a és 26-a között ismét megtelik élettel a 15. kerületi Nemzedékek Parkja, ahol 4 estén át változatos szabadtéri kulturális programok várják a látogatókat. A palotai nyári játékok koncerttel, színházzal, zenés vígjátékkal és ismert slágerekkel kínál kellemes nyáresti kikapcsolódást, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Az idei programsorozatot a 100 tagú cigány zenekar kamarazenekarának koncertje nyitja. Ezt követi Csányi Sándor nagy sikerű egyszemély vígjátéka, Hogyan értsük félre a nőket. Szombaton az Abba Show idézi meg a legendás együttes legismertebb dalait, míg vasárnap az Én és a kisöcsém című zenés vígjáték zárja a 4 napos rendezvényt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 25-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Tolnai András Nóta király, magyar arany érdemkereszttel kitüntetett művész, aki a közelmúltban a Dankó Rádió magyar nóta díját vehette át. A vele készült hosszabb beszélgetés második részében mesél nekünk az életéről, a szakmai kihívásokról és a mesterséges intelligenciát is megemlítjük.
5: Egy picit térjünk rá arra, hogy mennyit tanul egy zenész szerinted. Én elmondom a saját tapasztalataimat, tehát én például, amikor készültem mondjuk a diploma hangversenyemre, ahol Rachmaninov címó zongoraversenyt játszottam, kiszámoltam nagyjából hát egy 600 óra gyakorlás vagy munka kellett ahhoz, hogy azt a zongoraversenyt megtanuljam néhány hónap alatt, és azt eljátszam.
6: Az igen.
5: 600 óra az valami őrület.
6: Elképesztő.
5: Őrület.
6: Fel se lehet fogni.
5: Vannak felmérések, amik azt mondják, hogyha valaki szeretne felvételizni a Zeneakadémiára, klasszikus zongora szakra például, akkor 18 éves koráig nagyjából 10.000 óra gyakorlásra van szüksége. Na most, én azt gondolom, hogy a primások a cigányzenészeknél hasonló mennyiségre van szükség, csak lehet, hogy ott másfajta gyakorlásra, másfajta tapasztalatra.
6: Igen, igen.
5: De tulajdonképpen ott is olyan színpadélutinra tesznek szert ezek a muzsikusok, ami egyszerűen hihetetlen. Tehát, hogyha az ember így éli el az életét,
6: igen,
5: mondjuk 5 éves korától, hogy napi több órát gyakorol.
6: Hát az 5-6 óra elengedhetetlen volt, persze.
5: Nyilván nem egy 8 évesnél,
6: persze,
5: de azért már később simán.
6: Hát később. Tehát, biztos, hogy kellett 5-6 óra.
5: Igen.
6: Zenészekről beszélek most elsősorban. Hát nekünk énekeseknek meg ugye a skálázás, a hangképzés, milyen iskola, olyan iskola, meg hát
5: szövegtanulás
6: az nagyon kemény. Igen.
5: Persze.
6: Tehát több száz szöveget.
5: Hiába nem tud egy énekes gyakorolni mondjuk 5-6 órát, de azért a zenével foglalkozik, hiszen
6: abszolút.
5: Amit
6: van, ott
5: tanulni.
6: Anyagok, ott vannak a szövegek, igen, és szerintem halálunkig tanulunk.
5: Hát, ez természetes. Úgyhogy, ha ezt összevetjük valamilyen másik szakmával, amit mondjuk néhány év alatt akár meg lehet tanulni, akkor az igencsak nincs arányba a kettő.
6: Hát nincs, és azért ez mondjuk meg azt, Andriskám, hogy ez fizikai munka is. Tehát kőkemény fizikai és szellemi munka.
5: Így van. Ezt is kiszámolták, hogy mondjuk egy zongorista napi több kilót emel meg, illetve hát azzal, hogy lenyomja a billentyűket,
6: persze,
5: egy billentyű mondjuk
6: persze.
5: 50 gram csak, az igaz. Na de hogyha azt lenyomja 1000-szer, 10.000-szer.
6: Igen, hát például nap, nem akkor... is tudom, anyukám azt mondta egyszerűen, hát jaj, mondom, hát olyan könnyűnek tűnik, könnyűnek, fiam, hát tedd csak a vállad, és akkor szabályszerűen ugye, ahogy az kell, úgy az állam alá tett, azt mondja, tartsd így körülbelül 10 percig. Hát én már azt hittem, hogy összeesek, már minden bajom volt, már görcsölt a derekam, azt mondja, ugye, hogy nem könnyű?
5: Ugyanígy voltam vele én is. De hát ez erről szól.
6: Így van.
5: Ez egy ilyen szakma.
6: És hát most például nagyon sokat utaztam, hála jó Istennek, hogy megkaptam ezt a Dankó díjat. És képzeld el, hogy nem is vidékre, meg nem is ilyen, nem csak vidékre, hanem az MTVA-ban voltak nagyon sok tévé, meg rádió riportjaim, és akkor általában kocsit ültek értem. És képzeld el, hogy a forgalomban volt olyan, amikor egy órát ültem a körúton, vagy mit tudom én, és már attól rosszul van az ember. Tehát maga az utazások is nagyon fárasztóak, főleg, hogyha külföldre vagy távol vidékre kell menni,
5: igen,
6: akkor, és általában mindenhova én vezetek, úgyhogy azt a luxus nem engedem meg magamnak, nem engedhetem meg, hogy sofőröm van.
5: Ja, hát ez a másik kérdés. De hát ezt nagyon jól tudta apukád is, anyukád is, amikor a Száztagóval, vagy éppen a Rajkóval utaztak, órákat,
6: 40
5: napokat,
6: órát, és akkor,
5: ugye?
6: Hát ez nagyon
5: hát
6: fárasztó.
5: Nagyon kemény, igen. Annak ellenére, hogy egyébként ezek a zenészek, ezek a muzsikusok csodaszép helyeken járnak.
6: Nagyon.
5: Tehát akár említhetném a francia Rivierától kezdve, Izraelen át.
6: Hogyne.
5: Egy rakás országot. Tehát, hogy
6: igen,
5: tulajdonképpen ők bejárták a világot.
6: Ez így igaz. És olyan nagy embereknek is játszottak, mint Tony Curtis, stb.
5: Hát egy persze. Kicsit térjünk vissza most rád is.
6: Igen.
5: A tanáraidra, hiszen ezek mindig nagyon fontosak, és tulajdonképpen meghatározóak. Kiket emelnél ki a tanáraid közül, akik a legnagyobb hatással voltak rád?
6: Hát az éneklésnek a hangképzés illetően Horváth Eszter opera énekes, Tarnay Kislászló, aki a helyes prozódiát tanította, de például Melés Györgytől is rendszeres instrukciókat kaptam, ő neki nem volt, tehát ő nem tanított hivatalosan, de aki, hát én nagy tisztelette voltam mindig is, és látta ő, tudta ő ezt, és akkor amit kérdeztem, arra mindig válaszolt. Hát Bangó Margit, drága Bangó Margitnak a szárnyai alatt bontakoztam ki, mert 93-tól lehettem a Száztagú Cigányzenekar férfi szólistája.
5: Bangó Margit mellett?
6: Igen,
5: hát ez
6: Bangó Margit
5: dolog.
6: Mellett, hát hogyne. Radu József az ex-elnök úrnak a meghívására, bizony Bangó Margit mellett. 93-tól 2002-ig volt a Margitka a Száztagú Cigányzenekar szólistája, addig szinte naponta szerepeltünk, utaztunk együtt, úgyhogy ő a pótanyám, innen is üdvözlöm nagyon sok szeretettel, rengeteg humoros sztorink van, vele tudok a legjobban nevetni.
5: Mesélj nekünk egy történetet.
6: Hát összeesünk a nevetést. Nem, ez a spontanitás is, de hát például egy étterembe szerepeltünk, és mikor vége lett, akkor mentünk haza, nagyon-nagyon hideg volt. És a Margit vezetett, mindig én akkor még nem vezettem. és volt kérlek szépen egy bábú, fehér ingel mellénnyel, és tálccal kezébe, jamin sör van. És én megmondom, nézd meg Margitkám a bolondmanus a nagy hidegbe, egy szálingbe, mert én tényleg nem láttam. És a Margit padlófékezett, azt mondja, a fene, egy, nem akarok most csinálni, mit mondott, te hülye vagy, itt halunk meg a kocsiba, azt ne csináld, begörcsölök. Hát nem látod, hogy bábú, te... Fetrengtünk a nevetét, és annyi minden volt még ilyen, hogy csoda. Uh-huh. Hát nagyon szeretem őt.
5: Kik elénekeltél még?
6: Ja, és bocsáss meg, ki ne hagyjam. A Magyar Nóta éneklés nagyasszonya Gál Gabriella volt az én nagy bástyám a pályán, nagy mentorom. Uh-huh. Győri Szabó József. De Gál Gabriella nagyon odafigyelt rám.
5: És kik azok, akik a legnagyobb hatással voltak rád, akár egy koncerten, vagy a legnagyobb élményt jelentették számodra, hiszen az nagyon fontos, hogy egy énekest kísérnek.
6: Hogyne? Hát gondold el, hogy amikor én kezdtem a szakmát, akkor még ereje teljébe és aktív életet élt Kovács Apolónia, Gál Gabriella, Madarász Katalin, Győri Szabó József, Takács Béla, hű, hát nem tudom fel, a bölények, az igazi művész óriások még akkor éltek, Madarász Katalin, Talabér Erzsébet, Szentendrei Klára, Máté Otilia, de hát ugye, hogy más műfajokban is kirándultam, mint a táncdal, Kovács Kati, Cserháti, a Kordaházas pár, Kós Jánossal énekeltem 15 éves koromban, de aztán találkoztam Melis Györggyel, Kálai Borival is, még CD-m is van velük, a Melis Györggyel, aki világhírű operaénekes volt. Tehát fantasztikus, tényleg fantasztikus művészek között nőhettem föl. És arra nagyon büszke vagyok, hogy akik tudtak, azok nagyon megszerettek engem, és nagyon nagy szeretettel fogadtak engem a pályán. Hát gondold el, hogy ugye imádom a régi magyar filmeket. Szüleim is imádta, tehát ők, őtőlük ez természetes volt, hogy én is. És kérlek szépen Tolnai Klári, Turai Ida, Besenyei Ferenc, ezekkel találkoztam, beszélgettem. És nagy megtiszteltetés volt, mikor Turai Idának a 85. születésnapját én énekeltem. Vagy aki a Dankó Pista című filmben játszott ugye a Rózsit, Lukács Margit, Jávor Pálnak a partnere, majdnem a karomba halt meg. Tehát ezek olyan élmények voltak, hogy fantasztikus. Tényleg. Liam Neesonnek énekeltem, aki a Schindler listájának a főszereplője. Félelmetes.
5: Merre jártál külföldön?
6: Nagyon sokat jártam Bécsbe, Németországba, Erdélybe, most voltam először. 35 év alatt, de most már másodjára jutottam, mert csodálatos. Franciaországban, úgyhogy...
5: És melyik volt az, amelyik a legnagyobb hatást gyakorolta rád?
6: Ország?
5: Melyik legjobban tetszett? Akár ország, akár helyszín. Nyilván minden koncertteremnek más a hangulata, vagy egy étteremnek más a hangulata. Melyik volt az, ahol...
6: Én München nagyon szeretem.
5: Szívesen. Aha.
6: Nem tudom, én München nagyon, meg Bécset nagyon szeretem. Nagyon közel áll hozzám Bécs. Én azt mondom, sehol nem tudnék élni. Magyarországon kívül, ezt halálkomolyan mondom, nem tudom, hogy miért. Akármilyen szép helyen vagyok, maga az ország, vagy a szálloda, 3-4 nap, és utána én már vágyom haza. Hát a 3-4 nap alatt felfedezem az ottani szépségeket, érdekességeket, és utána már vágyom haza. Nagyon szeretem a hazámat.
5: Igazi lokálpatrióta vagy, sőt, mi gyakran Ille. Találkozunk a 8. kerületben.
6: Így van. Egy bevásárló központba is voltunk.
5: Igen, és azt gondolom, hogy az is kimondottan olyan hely, ott a muzsikus cigányok parkja.
6: Így van.
5: És környéke, ugye?
6: Igen.
5: Ami egy ilyen valamiféle különleges hangulattal rendelkezik.
6: Hogy talán még más kerületben is rosszul érezni magam. Hogy tudom, hogy kimegyek a házból, és mindenki, tiszteletem, szevasz bandikám, szia bandikám, mindenki ismer.
5: Igen.
6: Legyen az fodrász, cipész, bárhova megyek, olyan jókat tudok beszélgetni. Hát volt, mikor valamikor beülök egy boltba kávézni, például a fodrászokkal. Bemegyek, bandikám, gyere, ülj, már le, most nincs vendégünk, nem iszunk egy kávét, és akkor nosztalgiázunk, és beszélgetünk. Nem laknék még más kerületben sem. Nem még, hogy elhagyjam Budapestet. Tehát egyébként meg a legszebb. A világ legszebb városa.
5: Ugye?
6: Én azt mondom.
5: Én egy ideig kint éltem Bécsbe, és amikor jöttem haza időnként, akkor átjöttem az Erzsébet hídon.
6: Ugye?
5: És valami hihetetlen, csodaszép látvány este.
6: Most meg kell említenem, mert ugyanezt akarom humorosan elmondani, a Liba Lacik az egy nagyon-nagyon aranyos, bőgős volt. volt egy kis tikje, de imádta mindenki. És kérlek szépen, 3 nap után Bécsből hazajött, meglátta az Erzsébet hidat, és sírva azt kérdezte a járókas anyit, azt mondja, mi má este? Tehát ez most...
7: És igaza van.
6: Igaza van. Ezt úgy mondta, mint a 20 év után jött volna haza. Tényleg szép, szép az országunk.
7: Gyönyörű, gyönyörű. Igen.
6: Anyám nagyon szépen fogalmazott a 60-as években, mikor megkérdezték ugyanezt, amit most te, hogy hol érezte magát, meg hogy jól, stb. És akkor azt mondta, hogy forróbbak az itthoni tapsok.
7: De jó.
6: Ugye milyen szép?
7: Igen.
6: Mindenhol siker van, hál' Istennek, de azért a magyar Óriási közönség siker. Azért.
7: Igen.
6: Az a milyenké.
7: 2008-ban a magyar nóta és a cigánydal éneklés hivatalosan is megkoronázott királya lettél. Ez hogy történt? Mesélj nekünk erről az esetről.
6: Ez úgy történt, hogy Pilisen léptem föl, emlékszem rá. És én nekem nagyon népszerű slágerem a Nincs senki olyan szép, nincs senki olyan jó. Ez az Édes Mostoha című filmnek a betétdala. És ezt énekeltem, és annyira sírtak a nézőtéren, meg hát hál' Istennek tényleg olyan katarzist tudtam teremteni, hogy vastaps volt, és éljen a nóta király, éljen a nóta király.
7: Hmm.
6: Zavarbejtő volt egyébként, és az ottani vezetőség hallott erről, hogy a cigányságnál ez időközönként szokás, ugye van a Prímás király, aki Boros Lajos volt, Kálai Kisernő volt a klarnét király, Bangó Margit volt a cigánydal éneklés királyom, hál' Istennek most is, hogy akkor legyen már egy nóta király, az pedig legyen a Tolnai András, és ezt indítványozták a pilisi vezetőség. És kérlek szépen, ez komolyan vette a Rádió C, a Rajkó zenekar, a 100 tagú cigányzenekar, de még a Kulturális Minisztériumban dolgozó Kálai Katalin is, aki akkoriban miniszteri biztos volt, és megrendezték nekem a Veselényi utcai közösségi házba. Hatalmas nagy dolog volt ez egyébként, a pincérektől kezdve volt koronám, volt palástom, van igazolvány, tehát azért hivatalos, mert Bufó Rigó Sándor ezt lepecsételte, hogy mi cigányok megkoronáztuk a nekünk legjobbat.
7: Tehát ez nem is volt kérdés akkoriban egyébként, tehát hogy az egyértelmű
6: dolog volt. Nem akarok szerénytelen lenni, de...
7: Nem, ezt nekem kellett mondanom, úgyhogy...
6: De ez tényleg igen, így volt, igen. És ez is azért volt, mert hogy na, hát büszkék rám.
7: 2010-től a Borvai Károly nóta és dalkör művészeti igazgatója tisztjét töltött be. Ez fontos számodra, hogy tulajdonképpen a nóta éneklés ápolásában is részt vegyél?
6: Hát ez hogyne. Rengeteg feltörekvő fiatal tehetség van, és nagyon-nagyon drukkolok nekik, hogy mindegyik sikeres, elismert, neves énekes lehessen, de ez a nótakör ápol időseket is, akik nem futhattak be, nem csinálhattak karriert, de ez a hobbiuk. Tehát szépen énekelgetnek, ez az összkikapcsolódásuk, ez tartja őket életbe, például meghalt a lányuk, meghalt a fiúk, stb. És ez ad nekik életerőt, hogy kiénekli magából. És akkor ezeken az embereken segítek, a repetálom, összeállítom a műsorukat, kinek milyen hang nem fekszik, stb. És akkor egy hónapban egyszer cigányzenekaros fellépés.

0: tanítasz egyébként?
1: Nem. Nem. Most nem, de majd tavasszal vagy nyáron fogom hirdetni, hogy továbbra is felvételt hirdetek, mert megszűnt az a hely, ahol én tanítottam, úgyhogy most kapunk egy másik helyet. És ameddig ez nem biztos, ugye hát nincs hol tanítani, mert én panellakásban lakom, úgyhogy ott nem lehet áriázgatni. Úgyhogy most nincs hol. De egyébként igen, sokan jelentkeznek.
2: Ez mindenféleképpen biztató, hiszen akkor azért ez mutatja, hogy a nóta éneklés na, tulajdonképpen azért van utánpótlása is, van rá igény, ami a legfontosabb.
1: Hatalmas igény van, Andiskám, tolókocsikkal jönnek, megkoplalják a belépőjegyet. Ez országszerte így van. Ezt más nótaénekes is elmondja neked, hogy tömve vannak a csillárolóknak az emberek. Hát főleg az 50 felettiek, ugye ezt az anyatejjel együtt szívták magukba a magyar nóta szeretetét. Csak én azt mondom, hogy mint a színházi világ mondja, hogy jó színész, jó rendező, jó darab. Ha ez a három megvan, garantált a siker és a közönség. Ha valamelyik sántít a három közül, akkor nem. Tehát a igénytelen, nem minőségi énekesekkel ki lehet szoktatni az embereket a színházteremben. Meg lehet utáltatni a nótát. Tehát régebben ugye volt a működési engedély, nem hiába volt, a rádióban is voltak mikrofon engedélyek, tehát nem lehetett mindenki a kamera meg a mikrofon előtt. Olyan énekeseket kell foglalkoztatni, akik tehetségesek, akik tudnak. Azokat foglalkoztatni kell. És be kell mutatni, és a közönség megérzi, hogy ki a jó. Úgyhogy így maradt fönn, mert ez a következő generációnak a jövőjét, tehát nem mindegy, hogy utánam kik jönnek. Tehát nekem ez nagyon fontos, szeretném figyelemmel kísérni az énekeseket, hogy kik lesznek utánam. Milyen életük lesz. Mert ugye még nekünk is nehéz, tehát mondjuk meg őszintén, nem hiába díjak ide, díjak, nagyon nehéz megélni most. És ha én nem 9 meg 11 éves koromba kezdem, és most nincs az a hírnevem, ami van, hát nem is tudom elképzelni, hogy talán lehet, hogy nem is lennék ezen a pályán. Nem merném. Annyira kiszámíthatatlan. Tehát ha hívnak is, engem azért hívnak, mert úgymond most már van egy nevem, ja. De akinek nincs még neve, csak tehetsége, az nagyon tudom sajnálni. Hát a tehetséget ápolni, gondozni kell, támogatni kell, mindenféle szempontból megemelni, hiszen az ország büszkesége lehet. Hiszen a magyar cigányzenészek is, énekesek is mindig Magyarországnak hoztak nagy dicsőséget elsősorban.
2: Sokat beszéltünk itt tulajdonképpen arról, hogy neked azért már neved van a szakmában. Ennek azért van bizonyítéka is, hiszen ahogy már ezt említettem, te vagy a legtöbbet díjazott nótaénekes Magyarországon. Most így hirtelen összeszámoltam, ha jól számoltam, akkor 15 kitüntetésed díjad van.
1: Az igen.
2: 92-től. Egy párat hadd említsek meg, ugyebár a Csendül a nóta énekverseny első helyezettje és közönségdíjasa voltál, amiről már beszélgettünk. De ezen kívül nóta olimpiák, nagyon fontos természetesen a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztje, majd a Magyar Arany érdemkereszt, Magyar Nemzetőrség érdemkeresztje, Arany mikrofondíj, Magyar Nemzetőrség tiszti keresztje, életműdíj, és hát ugyebár a legutolsó a Danko Rádió Magyar Nóta előadói díja, amiről már szintén beszéltünk, de itt még van egy pár. Melyikre vagy a legbüszkébb?
1: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, különösen a Magyar Köztársaság kitüntetésére és a mostani Danko rádió életműdíjára. Ezek nagyon szépek, nagyon jó lesnek az embernek, Andiskám, de nem ez a lényeg. Tehát nagyon-nagyon jó dolog, ha egy művész fejét megsimogatják, hogy hát ugye itt van egy kis díj, vagy kitüntetés, ez azt igazolja, hogy hát szükség van rám, és elismerik a munkásságomat, de én mégiscsak azt mondom, hogy a legnagyobb díj, amikor kilépünk a színpadra, és a közönség tapsol.
2: Azt mondtad, ez a hitvallásod, hogy a szerelmem, a színpad, a fizetségem a taps.
1: Hát így van.
2: És ez óriás, ez tényleg így van.
1: Ez tehát nagyon szép.
2: Egy igazi muzsikus, az valóban így gondolja, tehát az azért csinálja, hogy kiállhasson a színpadra.
1: Igen, a közönség és szeretete a legnagyobb kitüntetés. Igen. És a jó Isten kegyelme, mert azért ne felejtsük el, hogy legalábbis én ezt mondom, hogy a jó Isten támogatása és áldása nélkül semmit nem ér az egész.
2: Viszont van ebben egy kis apróság, ami egy kicsit sántít.
1: Parancsolj.
2: Én azt gondolom, hogy a Spárban tapsra nem kapunk semmit.
1: Hát ez az, úgyhogy szoktam is mondani, igen, mikor mondom, hogy...
2: Te is így gondolod akkor.
1: Abszolút.

0: persze. Szerelmem a színpad, fizetségem a taps, mondom, most fizetéseért olyan tapsba kezdenek itt mindjárt. Hát igen, persze, hogy nem adnak ingyen semmit. Persze.
1: És ez nagyon nehéz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a szakma azért eléggé be van szűkülve, főleg az utóbbi egy-két-három évtizedben. Nagyon. Te ezt hogy tapasztalod?
0: Hát ugyanígy, igen.
1: Ezt a változást, ezt te végigélted tulajdonképpen.
0: Végigéltem, nem beszélve a pandémiáról, egy hatalmas lakást kellett eladnom potonáron. Uh-huh. A pandémia kellős közepén operáltak például vakbélgyulladásra, mikor kerüljek kórházba, nem akkor. Tele voltam adóssággal, családi ékszerek zálogban voltak, nem szégyellem, amiket nem tudtam hosszabbítani, ugye lejárt, nem volt munka. Hát mit csináljak, eladtam anyukámnak a lakását, amiben ő lakott, és vettem kisebb lakást. Tehát nem úgy van, hogy volt tartalék. Sajnos a mi műfajunkban nem igen van senkinek tartaléka.
1: Egy picit beszéljünk most a műhely titkokról.
0: Igen.
1: Hogyan választasz dalokat a repertoárodba?
0: Hát a meglévőket használom föl, tehát frissítem mindig az agyamat, hogy a szövegek eszembe jussanak, aztán amikor elmegyek fellépni, akkor látom, hogy milyen hangulat van, kik énekelnek előttem, stb. Hát most tapsos a közönség, vagy egy kicsit nehezebb a közönség, akkor ezt egy rutinos énekesnek mindjárt tudni kell. Na most ebben így állítom össze a műsoromat, és ami nagyon fontos, amit még szeretnék elmondani, hogy ugye azt beszéltük, hogy van rá igény. Ez valóban így van, hogy a cigányzenére és ugye a magyar nótára persze, hogy van igény, de hát az 50 felettiek töltik be a nézőteret. Nagyon kevés a fiatal, de miért? És én ezt nemrég egy riportomban azt mondtam, hogy talán ennek az a titka, hogy 20 évesen vagy 30 évesen senki nem kíváncsi arra, hogy kimegyek a temetőbe, nótáskedvű volt az, elmegyek az életedből. Hát így is olyan szomorú az élet, ugye, hogy tanulnak, próbálnak albérletet fizetni, stb. Nem erre kíváncsi egy 20 éves gyerek, hanem hogyha nékem sok pénzem lesz, 100 forintnak 50 a fele, utcára nyílik a kocsma, ugye hát ezek a vidám dalok, ezekkel meg lehet a fiatalokat is szólítani. Uh-huh. Ebbe biztos vagyok, és ennek én tanúja voltam, hogy vidéken énekeltem, és ilyen csárdás mixet énekeltem, mikor kinyílt a nézőtéri ajtó, és 23 tizenéves, 20 éves jött és csápolt. És akkor leállítottam a zenekart, mikrofonba köszöntöttem őket, és mondtam a közönségnek, hogy látják, meg lehet szólítani a dalokkal a következő generációt is, csak olyat kell énekelni nekik. Gyertek ide a színpad elé. Miket hallottatok nagypapától, nagymamától? 100 forintnak elkezdtem énekelni, szétverték a házat, és ott táncoltak. Olyan aranyosak voltak, hogy csoda. Tehát tudni kell, hogy igen, a vidámabb, pörgős, tempósabb dalokkal kell megszólítani a fiatalokat, és akkor meg fogják szeretni a magyar nótát, és hát az életrendje ugye, hogy hát majd sajnos elveszíti anyukát, apukát, születik egy gyermek, akkor már más lesz a lelki állapota. Akkor már kicsit lassúbb lesz, akkor meghallgatja majd a nótákat is. Ahogy idősödik.
1: Mit gondolsz az utóbbi időben egyre terjedő mesterséges intelligenciáról? Hiszen én azt gondolom, hogy én mostanában egy picit belefolytam, és beírtam három szót, három-négy szót, már írt egy kiváló szöveget, igen, amit nyilván még finomítani kell, finomítani érdemes, de azért megírta az alapját. Utána az ember beírja, hogy milyen stílust szeretne generálni tulajdonképpen, és valójában egy néhány szavas prompttal úgymond kihoz nekünk egy komplett számot, amit fel is énekel egy énekes. Tehát egyszerűen döbbenet ez a fejlődés egyébként, ahol tartunk. Nem veszélyezteti ez a zenészeknek a megélhetését még dehogy jobban?
0: Dehogy nem. És nem csak a zenészekét. Igen. Hanem minden olyan emberrel, aki a kezével végzi a munkáját. Hát még ha nem is az az intelligencia, maga az egész internet, ugye amilyen jó és amilyen áldásos, hát olyan átok is, mert azóta elfelejtettünk kommunikálni, beszélgetni, uh-huh, találkozni, igen, levelet írni, ugye mert SMS-be könnyebb egy sablont megírni, és azt elküldöm 800 embernek.
1: Igen.
0: Szóval, és hát nem beszélve a gyári munkásoknak a munkáját, a kenyerét elvette, mert minden gép, minden számítógép. Hát most például ugye, mint énekes mondom, hogy bejön Vazeli Janka, vagy nem tudom, milyen bácsi énekelni, és akkor például 5 oktávot lehet neki megszerkeszteni. Tehát úgy énekel, mint egy Zambó Jimmy. Ha jót fizet a stúdiónak, tehát ilyen nem volt. Tehát ha mi eltévesztettük, akkor addig vettük újra, még az gyémánt tiszta nem lett. Tehát ez a mesterséges intelligencia sajnos most ez uralja a világot, igen. Tehát ezzel nem igen tudunk mit tenni.
1: Vannak több olyan próbálkozások például az opera műfajában, hogy rengeteg fiatalt általános iskolást próbálnak megszólítani, és minél jobban rászoktatni őket arra, hogy járjanak operába, ezt járjanak színházba. Mi a tapasztalatod? Ez a cigányzenében, a nótaéneklésben is működik?
0: Nem.
1: Kellene, hogy legyen?
0: Abszolút. Igen. Miért csak az operát? Nagyon tisztelem az operát, természetesen.
1: De az operának van egy olyan képviselője, mint az operaház.
0: Ez így van. A cigányoknak milyen képviseletük van?
1: Hát ez az.
0: És főleg a muzsikus romákat illetően.
1: Tehát ha ezt külön szintén fölülről a kultúrpolitika nem támogatja akár ilyen formán, igen, akkor valószínűleg ez így nem fog tudni életképes jövőt biztosítani.
0: Igen. Igen.
1: Mi a terved egyébként a jövőre nézve?
0: Hát megmondom őszintén, nem szeretek nagyon tervezgetni, mert ugye ember tervez, Isten végez. Hát elsősorban egészséget szeretnék, hogy továbbra is minden erőmmel tudjam szolgálni a kedves közönséget maximális felkészüléssel, egészséget, továbbra is szereplést, meg tudjak ebből élni továbbra is, de a főleg az, hogy sok embernek könnyet varázsoljak a szemébe, tényleg, hogy örömet tudjak okozni az embereknek a dalokkal, dalokon keresztül.
1: Uh-huh. És mit gondolsz, milyen lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy a műfajt egy picit népszerűsítsük?
0: Sokkal több tévé szereplést kell adni a feltörekvő fiataloknak, úgy rádióban, mint televízióban, mert amik vannak most énekversenyek, azokat nem szeretném minősíteni, de semmi értelmét nem látom. Megmondom őszintén. Úgyse az nyer, aki tehetséges. Tehát ez előre le van zsírozva, és én ezt teljes felháborítónak tartom, hogy olyan nyer, nemrégiben ugye a televízióban is láthattuk, hogy olyan nyert, hogy az már borzalmas. Na. Uh-huh. Tehát álmomban ne jöjjön előm. Se kép, se hang. De hát ő nyerte, ez van. Most akkor mit érünk ezekkel a versenyekkel? Az énekversenyeknek, a tehetségkutatóknak akkor van értelme, ha valóban a tehetséget látjuk meg. Tehát én, amit most kérdeztél, olyan versenyeket, vetélkedőket rendeznék, mint például a Nyílik a Rózsa volt, vagy a Tázra Fesztivál volt. És akkor a tényleg olyan zsűri döntse el, hogy ki jó, ki nem, aki nagyon-nagyon hozzáértő. És akkor akik nyernek, akkor azoknak biztosítani TV, rádió felvételeket, fellépési lehetőségeket, mert hát most például nyer valaki, legyen az most akármi, de most tételezzük fel, hogy tényleg egy jó, tehetséges ember megnyer valamit, és akkor kap egy 500 forintos kupát, amire rá van írva, hogy mit tudom én, Gibbs díj. Gratulálunk. És akkor az alá van írva az oklevel, és akkor mi lesz abból a tehetségből? Nem biztosítunk szereplési lehetőséget, el fog veszni. Uh-huh. Hát egy tehetséges ember, sőt, még aki még népszerű, tehát aki mi vagyunk, hát reklám nélkül elfelejtenek. Hát egy abszolút elfelejtenek. Ha nem nyüzsgünk, ebbe a szakmába nyüzsögni kell. Ha más nem, ki kell írni, hogy jó reggelt mindenkinek, lássák, hogy na, Tolnai posztolt. Tehát muszáj, mert elfelejtik az ember, de főleg az, hogy a hivatását tudja csinálni, ahhoz hát szegény hol mutassa be, ha nem a televízióban, rádióban vagy színpadon. Vissza kéne hozni a működési engedélyt és a szakvizsgákat. Emellett, amit elmondtam, kötelezővé tenni, hogy működési engedély nélkül nem énekelhet médiában senki. Ezt még hozzá tűzöm, igen, hogy visszaállítani a szakvizsgát. Mert szóval... például, bocsáss meg, nem akarok megnevezni azt a minisztert, aki annak idején ugye elvonta a működési engedélyt, és azt mondta, hogy az a művész, aki annak érzi magát. Akkor miről beszélünk? Most nagyon sokan képzelik magukat művésznek, ja, úgyhogy ezt vissza kéne állítani.
1: Tehát ez a fajta minőségbiztosítás, amiről
0: beszéltünk. És én hiszem azt, hogy ez vissza fog állni. Idő kérdése, de ezért én is rajta vagyok, és addig nem nyugszok, még ezt vissza nem állítjuk.
1: De ha a 90-es éveket nézzük, nem csak a működési engedély volt egy ilyen alap tulajdonképpen, ami egy diplomának számított, előadó művészi diplomának mondjuk így, vagy végzettségnek, de volt ott egy kötelező munkaközvetítés is.
0: Hogyne, koncertiroda.
1: Mi szintén pontosan egy koncertiroda, ami nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy ők is egyfajta szűrőt biztosítottak. Tehát akit kiközvetítettek, az a művész, az az előadó, akit ők kiküldtek akár egy étterembe, vagy egy fesztiválra, vagy egy turnéra, akkor azzal tisztában lehetett a közönség is, tisztában lehettek a szervezők, hogy ez egy igazán minőségi.
0: Hát igen, mert felelősséget vállalt az Ori, vagy a igen. koncert. Hát persze, minőség volt.
1: Tehát most már ez sincsen.
0: Nincs. Nincs minőség. Kevés a minőség.
1: Ezt is vissza kellene állítani,
0: hát
1: szerinted?
0: Hát hogyne, nem kérdés, persze.
1: Amellett, hogy megvolt a hátránya is, tehát akkor sokkal nehezebben kaptak lehetőséget akár a fiatalok, vagy azok, akik nem úgy gondolkodtak, ahogy elvárták tőlük.
0: Persze. Mindig voltak nagy hatalmak, igen. akik uraltak bizonyos területeket, de hát azért nem lehet összehasonlítani a két kort. Tehát azért sokkal nagyobb lehetőség volt. Uh-huh. Volt éjszakai élet, csodálatos revűvilág volt. Igen. Hát például mi cigány zenészek befejeztük a kulacsba a zenélést, mit tudom én, éjfélkor vagy egy órakor, de jó lenne hallgatni egy kis bárzenét. Hát válogathattunk, hova üljünk be, kitűnő bárzongoristák voltak. Meg szalonzenekarok, gyönyörű világ volt.
1: Ha már így beszéltünk a médiáról, azért mindenféleképpen említsük meg az internetnek a lehetőségeit, hiszen azért jelenleg napjainkban nem csak a rádió és a televízió létezik, hanem most már egyre jobban kezdünk eltolódni az internet felé. Akár a közösségi média, akár az olyan videó megosztók, ahol csak úgy pörgetjük az ujjainkkal
0: már
1: a videókat.
0: Már többet ér, mint egy tévéfelvétel.
1: Hát tulajdonképpen igen. Igen. Tehát milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban? Szükség van a nóta világnak erre? Vagy annyira más a célközönség, hogy ez...
0: Más. Igen, más a célközönség. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy inkább a pop énekeseknek nagyon jó jön ez a bizonyos videó megosztó. De hát magyar nótát, de mondjuk a magyar nótát is szeretik ezen a közösségeken. Tehát uh-huh. ott is több százezer vagy több millió nézettségű dalom nekem is van. De hát azért a tévé, én mégiscsak azt mondom, hogy a tévé rádió. De hát igen. Nagyon nagy szükség van az internetre is, tehát valóban nagy reklám. Uh-huh. Viszont amilyen jó, olyan rossz is, mert például ma a CD lemez az már nem éri meg, tehát egy halott dolognak tartom egy hivatalos CD lemez kiadni, mert hát le tudják tölteni, meg tudják nézni ezen a csatornán, amit nem mondunk ki, ugye, videócsatornán, és akkor minek vegye meg. Tehát volt még egy olyan 10 éve, hogy vittem magammal lemezt a debreceni nagy színházba, és akkor ott elég szépen vettek, aztán már pár év múlva megvette egy néni, aki lemásolta a CD-t 10 példányba, és akkor már nem éri meg hivatalosan kiadni, azért nem egy olcsó dolog ez.
1: Mai vendégem ismét Tolnai András nóta király volt, magyar arany érdemkereszttel kitüntetett művész, aki a közelmúltban a Dankó Rádió magyar nóta díját vehette át. A vele készült hosszabb beszélgetés második részében mesélt nekünk az életéről, a szakmai kihívásokról és a mesterséges intelligenciát is megemlítettük. Tartsanak velünk holnap este is! A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás jelentősége és szerepe a hagyományőrzésben. A cigány tánc a roma kultúra egyik legfontosabb és legkifejezőbb művészeti ága. Nem csupán szórakozási forma vagy színpadi előadás, hanem a közösségi élet, az önkifejezés és az identitás és a hagyományok átörökítésének egyik legfontosabb eszköze. A cigány táncoktatás ezért sokkal több, mint a különböző lépések és koreográfiák megtanítása. Olyan kulturális nevelési folyamat, amelynek során a fiatal nemzedékek megismerik őseik hagyományait, értékeit és életmódját. A roma népcsoportok évszázadok óta Európa különböző országaiban élnek, ezért táncaik rendkívül sokszínűek. Magyarországon különösen gazdag hagyomány alakult ki, amelyben a cigány közösségek saját tánckultúrájukat a magyar néptánc elemeivel ötvözték. A cigány táncokra jellemző a szabadság, az improvizáció, az erőteljes ritmusérzék, a lendületes mozgás és az érzelmek nyílt kifejezése. A férfiak táncában gyakoriak a virtuóz csapások, dobbantások és gyors lábmunkák, míg a nők táncát kecses kézmozdulatok, elegáns testtartás és a szoknya látványos használata teszi különlegessé. A hagyományos cigány közösségekben a táncot régen nem iskolákban vagy tanfolyamokon tanították. A gyermekek természetes módon sajátították el a mozdulatokat családi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, bálokon és egyéb közösségi eseményeken. Már kisgyermekként figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik táncát, majd játék közben utánozták őket. Ez az utánzásra épülő tanulási folyamat generációkon keresztül biztosította a hagyomány fennmaradását. Napjainkban azonban a társadalmi változások miatt egyre nagyobb szerepet kap a szervezett cigány táncoktatás. Számos művészeti iskola, kulturális egyesület, roma nemzetiségi önkormányzat és néptánc együttes kínál olyan foglalkozásokat, ahol a gyermekek és felnőttek egyaránt megismerhetik a cigány táncok alapjait. Az oktatás során nem csak a mozdulatokat sajátítják el a tanulók, hanem betekintést nyernek a cigány kultúra történeteibe, szokásaiba, zenéjébe és hagyományaiba is. Így a táncoktatás egyszerre szolgálja a művészetnevelést és a kulturális ismeretek bővítését. A cigány táncok tanítása során kiemelt figyelmet fordítanak a ritmusérzék fejlesztésére. A roma zenére jellemző összetett ritmusok pontos követése nagy koncentrációt és jó hallást igényel. A tanulók megtanulják, hogyan kapcsolódjanak a zenelüktetéséhez, miként fejezzék ki érzelmeiket mozdulatokkal, és hogyan improvizáljanak a zenei kíséretre. Az improvizáció a cigánytánc egyik legfontosabb sajátossága, hiszen a táncos nem kötött koreográfiát ismétel, hanem saját személyiségét és érzéseit megjeleníti az előadásában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged itt a vonalban.
4: Jó reggelt kívánok minden hallgatónak.
3: Nos, már kétszer voltál a vendégem itt a műsorban, és a mai nap folyamán most telefonos interjút adsz nekünk. Nagyon szépen köszönjük neked.
4: Köszönöm én is a megtiszteltetést.
3: Nos, Különböző témákat kezdtünk már elboncolgatni, ugye az élet utadat, ahogy meséled az Istennel való kapcsolatodban, és felmerültek nagy kérdések is az embernek a gondolatmenetében, amiket nem tudtunk igazság szerint teljes terjedelmében kiboncolgatni, hiszen van egy műsor keretünk, és ezért sokszor le kellett zárnunk. De például egy ilyen volt a bemerítkezésnek a témája, hogy mi is pontosan a bemerítkezés, mit jelent ez?
4: Hát maga a bemerítkezés ugye az újjászületésről szól, az újjászületésnek egy fázisa. Ugye az ige említi, hogy a megtérés és a keresztelkedésnek a fontosságát, és ugye ez arról szól, vissza kell menni a kezdetekhez, hogy az ember három alkotó részből áll, szellem, lélek, testből, és a bűn miatt ugye eleve az ember úgy születik, hogy a szelleme az egy halott állapotban van, és a szellemünk az egy olyan funkciót tölt be, ami a mennyel kommunikál, és a mennyel veszi fel a kapcsolatot, úgymond, ha lehet így közérthető módon elmondani. És maga a keresztség, ugye az egyrészt azonosulás azzal az óembernek az eltemettetésével, tehát ezt ugye így tanuljuk, de arról is szól legfőképpen, hogy a szellemünk, amely addig halott állapotban volt, az feltámad a Krisztus keresztsége által, és egy olyan modem kerül be az embernek a szellemébe, a szellemi nusszába, amely kapcsolódik a mennyel. Tehát ez az állapot, ami kommunikál a mennyel. Tehát ez az állapot, amely megérti, meg tudja hallani az Istennek a beszédét. Ha az embernek a szelleme nem születik újjá, akkor nem fogja tudni akár az Istennek a beszédétből kivenni azt az üzenetet, azt a lényeget, csak a betűt fogja látni. Ezért van az, hogy nagyon sok tudós ember próbálta már megérteni a Bibliát, de csak a betűt látta benne, és egy összefüggéstelen történeteknek a halmazát tudta kivenni. És az ige meg beszél arról, hogy az Isten meg előtérbe helyezi a senkiket, a semmiket, azért, hogy megszégyenítse a valakiket. De miért? Mert akik hitáltal átveszik, és a szellemnek az újjászületése által, annak Isten fény kapcsol a sötétben, és látni fogják az igének, az Isten beszédének az üzenetét. Ezért nagyon fontos a keresztségnek ez az egyik fázisa, a másik fázisa, hogy maga, amikor a szellem újjászületik bennünk, akkor az elvezet egyrészt bennünket minden igazságra, ez azt is jelenti, hogy a szellem rávilágít az életünkben olyan dolgokra, amiből változnunk kell.
3: Amen. Amen, amen, amen. Tehát ez a bemerítkezésnek a folyamata. Ez a víz által való keresztség. És mi az, amikor a Szentlélek által van egy keresztség? Van különbség a kettő között? Mert mind a kettőt úgy használjuk, hogy keresztség.
4: Hát természetesen, hát ugye egyrészt ez erről beszéltem, hogy van ugye a víz által való keresztség, az ugye annak a szimbóluma, hogy az ember eltemeti a régi életét, és ott hagyja a víz alatt. A Szent Szellemmel való keresztség az pedig az, amikor maga a szellemünk újjászületik és feltámad, és a szellem által vezetett emberekké válunk. Nyilván itt ugye beszélhetünk a Szent Szellemnek az ajándékairól, ugye ami a karizmatikus egyházban jellemzően megjelenik, és találkozunk ezzel akár a hitnek, ugye maga a szelleme, a nyelvek elszólásnak, vagy a nyelvek magyarázásának, a profétálásnak, az erőnek a szellemei, vagy az erőnek az ajándékai. Tehát sok ilyen ajándéka van a Szent Szellemnek, amelyet ő az ő kegyelméből osztogat az egyházban lévő embereknek a számára. De lény az a, tehát hogy egy mondatban összefoglaljam, a Szent Szellemnek egy olyan karizmája jelenik meg az életünkben, amely lényegesen megváltoztatja az embernek a természetét és a lényegének a lényegét, az identitását rakja helyre tulajdonképpen. És ez egy nagyon jó téma, amit felhoztál, mert égetően szükség van a mai kor emberének, hogy az érzelmi intelligenciája az kifejlődjön, mert ez az a terület, amelyen keresztül a kapcsolatok működnek és helyre tudnak állni, ugyanis a világ ma teljesen másként gondolkodik. Ugye az embernek van két olyan fő területe az életének, amiből összeáll a kognitív képessége, a szerzett ismerete, magyarul az IQ, és van az érzelmi intelligenciája. És azt látjuk ebben a világban, hogy a kognitív képességekre nagyobb hangsúlyt fektetnek a világban is, és azt látjuk, hogy sok esetben az egyházban is, de az érzelmi intelligencia kifejlítésére már annál kevesebbet. És tudományos kutatás kimutatja, hogy az embernek a fő részét, a kognitív képességét és az érzelmi intelligencia 20-80% arányban helyezkedik el, és ebből 80% az érzelmi intelligenciát fedi le. És mégis ezzel ellentétben a szerzett ismeretre helyezik a hangsúlyt. Tehát erről nagyon hosszasan lehet beszélni, és fontos téma egyébként.
3: Érte téged támadás azzal kapcsolatosan, hogy te keresztényként, karizmatikus keresztényként világi dalokat is készítesz, és aztán meg bele szeretnénk menni abba is, hogy mi is a dalírás, mi inspirál, hogy írsz keresztény szövegeket, stb. De ugye nem csak keresztény szövegekkel foglalkozol, keresztény dalokkal, hanem a múlt héten említetted, hogy Burai Krisztiánnal dolgoztok együtt, és volt már olyan, hogy keresztények mondták neked, hogy nem szabad világi dalokat készíteni esetleg?
4: Természetesen kaptam ez miatt már hideget, meleget is. Én, hát most ez egy olyan dolog, hogy mindenki abból tud meríteni és véleményt nyilvánítani, amilyen ismeretre, vagy amilyen mélységre eljutott az Úrral való közösségben. És én nem hibáztatom ezeket az embereket azért, hogyha ők így gondolkodnak, de azt látni kell, hogy van egy szakma, tehát nekünk ez Magyarországon ez egyfajta népbetegség, tehát hogy ezt rosszul látják, hogy a zenészeket úgymond nem minden esetben veszik ember számba, tudod, úgy vannak vele, hogy megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, hát is akkor mondom, hogy zenész vagyok. Jó, de mi a foglalkozásod, tudod, és ez picit úgy olyan viccesnek tűnik, hogy igazából ezt egy ilyen hobbinak veszik, és az egyházban is úgy vannak ezzel, most nem mindenütt, azért ez nem sztereotíp kijelentés, csak hogy vannak ilyen szituációk, hogy azt gondolják, hogyha megtérünk mi zenészek, akkor a világban sem lehet, mert hogy az egy ördögtől való dolog, de hát ez nem így van, hát ott keresünk mi nekünk az a terület, ahol profitálni tudunk, megkeresünk, és ezt lehet egészséges módon kezelni, ergo, hogyha meg viszont nem tudja valaki kezelni, akkor valóban én is azt mondom, hogy akkor át kell gondolni ezt a történetet, hogy az ember maga a zenei tudását azt hogyan kamatoztassa akár a világban, akár az egyházban.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy Fiderika dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, és természetesen továbbra is Havas Lajos vendégem. Tartsatok velünk!
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, illetve itt van velünk a vonalban, köszöntelek téged.
4: Üdvözlök, és üdvözlöm a hallgatókat is. Jó reggelt!
3: Hát szép jó reggelt kívánunk neked! Szombat reggel van, és nagyon érdekes témába kezdtünk bele. Egyébként köszönöm, hogy ilyen korán felkeltél miattam. De abba mentünk bele, hogy milyen a dalírás, milyen a munkád, és hogy keresztényként lehet-e neked egyáltalán ilyen munkád, hogy vádoltak-e már keresztények, és azt mondtad, hogy sajnos igen, és lehet, hogy tényleg vannak emberek, akiknek ez megbotránkoztató esetleg, vagy elítélnek ez miatt, hogy miért foglalkozol világi zenékkel, vagy világi zenészekkel. Nyugalom, engem is sok atrocitás ért ezzel kapcsolatosan, hiszen én is egy tévécsatornánál, meg egy rádiónál dolgozom, és nekem is mondták, hogy ne csináljak ilyen világi műsorokat, meg világi emberekkel vagyok körülvéve, stb. Te hogyan tudtál védekezni ez ellen, vagy mit szoktál mondani ilyenkor? Vagy mit üzennél most esetleg az ön hallgatóknak, akik ugyanígy látják, és rossznak ítélik meg azt, hogy te világi dalokat producerelsz, vagy tehát, hogy meghangszereled, szövegeket írsz, és világi előadóknak dalt készítesz?
4: Én azt gondolom, hogy nincsen szükség arra, hogy védekezzem, vagy védekezzünk mi zenészek, mert maga az életünknek kell egy evangelizációnak lenni, hogy az emberek lássák az életünkben, hogy hiteles személyek vagyunk a világban. Ugye Jézusnak a főpapívájában belefoglaltatott, hogy azt kérte az atyától, hogy Uram, nem azt kérem, hogy vedd őket ki a világból, hanem hogy tartsd meg őket. Tehát Istennek a tervében van, és az ő szeretetének a teljességében, hogy bennünket megtartson bármilyen területen is tevékenykedünk a világban. Sajnos én is sok üzenetet kapok zenészektől, keresztényektől, hogy mi a véleményem, segítsek már nekik ebben, mert sajnos sok esetben vádlás alá helyezik magukat a zenészek, keresztény zenészek, mert kapják az ívet a világból, és én azt szoktam mondani, hogy ebből élünk, ahogy már az előző részben is elmondtam, hogy ez a szakmánk, és az Isten ezeket a talentumokat helyezte az életünkben, és ezt használni kell, és azt gondolom, hogyha az ember bölcs, akár a világban is tudja ezeket használni úgy, hogy közben az életével és az egész lényével tudja az evangéliumot közvetíteni. Természetesen, hogyha az ember elmegy,

0: az életünknek az urává tesszük, ő neki teret adunk, hogy munkálkodjon az életünkben, a Szent Szellemmel együtt, akkor a szellemünk újjászületése által egy belső igény jön létre bennünk a jóra való hajlamra, hogy ne a bűn legyen a mérőzsinór az életünkben, hanem az Istennek az igéje. És amikor elmegyünk muzsikálni, akkor ezek a dolgok vannak előtérben, nem pedig az, hogy hogyan isszuk magunkat le a földig, vagy csinálunk egyéb dolgokat, hanem az, hogy elvégzem a munkámat, bemuzsikálom a részemet, amiért megkapom a fizetésemet, és utána hazamegyek. Tehát, hogy nem szabad ehhez ítélkező és vallásos módon állni, mert ez nagyon meg tudja bélyegezni az egyénnek az életét.
1: Ugye most a muzsikálásról beszéltünk, de közben neked a fő tevékenységed az stúdiózás, szövegírás, meghangszereled esetleg a dalokat, tehát ez igazi produceri munkát végzel. Persze az más, amikor valaki elmegy, muzsikál, és fellépőként, előadóként produkálja magát. Ugye ott már egy kész dalt előad lényegében. Neked a feladatod az egészen nehéz, illetve ha Istentől kaptál egy ajándékot rá, akkor nem biztos, hogy nehéz, csak a külső szemlélőnek. De viszont ott neked dallamokat kell kitalálnod, szövegeket kell írnod, és mi inspirál téged, hogy szoktál elkészíteni egy dalt?
0: Hát ez ugye van ugye a mind a két esetben közös szál és különálló szálak. Amikor ugye keresztény dalokat, gospel dalokat írok, ugye itt ugye a szöveg értelmezés, a szöveg mondani valója ugye leválik a nem keresztény mondani való dalokról, és ugye ezeket a dalokat nálam mindig a Szent Szellem inspirálja. Én igyekszem mindig abban, ahogy az evangelizációban vagy a prédikációban, hogy ne magamat osszam meg az emberekkel, hanem azt, amit Isten közölni szeretne rajtam keresztül, tehát én magam egy csatorna vagyok, és hagyom, hogy az Istennek a szelleme és az ő üzenete átfolyom rajtam keresztül, ugyanígy a zenében is, mindig a Szent Szellemnek a segítségét kérem, hogy mert ő tudja, hogy mi az üzenet, aminek át kell, hogy folyjon rajtam keresztül. A világi zenével kapcsolatosan ott meg ugye általában szituációkat képzel el az ember, akár ugye szerelemmel kapcsolatosan, szakítással kapcsolatosan, vagy egy jó élménnyel kapcsolatosan, és az ember elkezdi leírni a gondolatait. Ugye már a mai modern technika nagyon nagy segítségre van a számunkra, akár a mesterséges intelligencia által, vagy bármi által. Ugye de ugye mind a két műfajban, ugye a hangok, meg a harmóniai világ, és az a fajta készlet az ugyanúgy alkalmas a használatára.
1: És lehetséges az is, hogy ilyenkor oda megy hozzád egy előadó, és elmondja, hogy körülbelül miről szóljon a dal, elmond egy történetet, és akkor te azt meg tudod fogalmazni?
0: Ez pontosan így van. Én általában, sőt, mindig úgy vagyok vele, hogy mielőtt írok valakinek egy dalt, hát megkerestek egy projekttel kapcsolatban, és mielőtt megírnám a dalt, én mindig találkozok magával az előadóval, hogy megismerjem őt, és a személyiségére kezdjek el írni, megformálni egy dalt és egy történetet. Tehát, hogy ez így működik. De volt már olyan is, hogy olyan kérés volt, hogy olyan eset is van, amikor kész szöveget kapok, ez nekem mindig egy könnyebb eset, mert kapok egy szöveget, és gyakorlatilag pár

0: perc alatt meg tudom írni rá a dalt. Ugye maga az a zenei rutin már ott van az emberben, meg egy ilyen talentum ajándék, hogy az egy gyorsabban pörgő dolog, de nem is ez a lényeg, hogy volt pár olyan eset, hogy kaptam olyan dalt, ez még régebben volt, ami tényleg tele volt fröcsögve obszén szövegekkel, és azt mondta, hogy én ezt nem tudom vállalni, és visszadobtam.
1: Tehát akkor úgy dobálózzanak rád, hogy azért van olyan, volt már olyan, amit visszadobtál, mert hogy nem tudtál vele azonosulni keresztény emberként, és akkor nem a te kezed által ment ki az a dal.
0: Igen, de egyébként ez már változott, tehát ez a része is változott. Uh-huh. Nálam hozzáteszem, hogy azért a Krisztiánnal is ugye elég sok dalon dolgozunk, és azért ott is megjelennek a dalban, a szövegben.
1: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, bocsánat, hogy itt a Burai Krisztiánról van szó.
0: Így van. A Burai Krisztiánnal, meg ugye most a frissében a Király Viktor és a Király Lindának az anyagán dolgozunk, és tehát ott is vannak a szövegben, hogy megjelennek, ha nem is irányzottan, de azért ilyen kétértelműen az szavak, ami azért hát ilyen erősebb szavak, de ezek nem obszén szavak, de az embernek, nekem, mint producerelőnek, vagy hangszerelőnek, ugye elvonatkoztatok ettől a dologtól, nyilván nem azonosulok ezzel a dologgal. Nekem az a legfontosabb ebben az egész helyzetben, hogy minden egyes szituációt, minden egyes helyzetet arra használjak, hogy az embereket megnyerjem az Isten számára. Mert azzal tudom megnyerni, és ezt meg kell érteni, hogy ma már az embereknek az inger küszöbe teljesen máshol van, és nem biztos, hogy az embereket egy az egybe face to face az igével, a betűvel tudod meggyőzni, hanem a saját magad személyiségével, mert mindig azt fogod tudni adni magadból, ami benned van. Hát, hogyha az Úrral tele vagy, ha tele vagy az ő szeretetével, az ő elfogadásával, hát nézzük meg, Armando, hogy az igében Jézus Krisztus, hogyha a lelki szemeink elé helyezzük egy főtéren, akkor melyik csoportba találod meg? A farizeusok között, vagy a bűnösök között?
1: Hát a farizeusok között, a bűnösök között. Ugye a farizeusoknak is sokszor beolvasott, de ő a bűnösök közé ment szolgálni.
0: Így van, de miért? Azért, mert azonosult a bűnnel? Nem, hanem azért, hogy a bűnös embereknek tudjon egy más, egy jobb perspektívát mutatni. Most gondoljuk bele, és ezt így kell látnunk, hogy azok a bűnös emberek abban az állapotban voltak, hogy senki nem szólította meg őket, senki nem érintette meg őket, senki nem érzett velük. És megjelenik egy ember, aki tökéletes, és azt mondja, hogy itt vagyok, és én ide ülök hozzátok, mert én jól érzem magam köztetek. De nem vállalok közösséget a bűnnel, de mégis én magam az Istennek a szeretetét hordozom, mert nem az egészségeseknek van szüksége az evangéliumra, hanem a betegeknek.
1: Így van, ezt. Pont nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert pont feltetted a kérdést, hogy Jézus a farizeusokkal vagy a bűnösökkel volt-e, és akkor pont, hogy ezek a farizeusok megtámadták Jézust, mert a bűnösökkel és a vámszedőkkel volt egy asztalnál, vagy velük lógott Jézus, velük volt egy társaságban, és akkor mondta neki, vagyis hát a tanítványai, és akkor mondták Jézusnak, hogy hát mit keres ez a bűnösökkel, és Jézus pedig azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, most meghallgatunk Balog Misitől egy dalt, a Szent Szellem Jöjj című dicsőítő dalt, azt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, és természetesen Havas Lajos lesz a vendégem, maradjatok itt.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. És a mai nap folyamán Havas Lajos az én vendégem, továbbra is köszöntelek téged.
0: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nos, az előbb belementünk abba, hogy milyen a dalírás, és hogy ezt keresztényként hogy éled meg. Na de nem csak világi dalokat készítesz, hanem rengeteg gospel dal, rengeteg keresztény dicsőítő dal kijött már a kezed közül, úgymond. Illetve te is énekelsz keresztény dicsőítő dalokat, rengeteget meg lehet találni az interneten. Hogy írod ezeket a keresztény dalokat?
0: Hát ahogy az előző részben is beszélgettünk róla, ez egyrészt a Szent Szellemmel való közösség által, és hát nyilván az élethelyzetek is sokat segítenek abban, hogy az embernek a szíve és azokat a mélységeket meg tudja élni, és nyilván ez abszolút a Szent Szellemnek a vezetése által működik, mert azt szeretné minden esetben megosztani az emberekkel, amit az Isten elvégzett bennem. Tehát nem tudok hiteles lenni csak akkor, hogyha arra az Istennek a kenete, az Istennek a jelenléte megtámogatja azt a dalt, mert hogyha az nincs ott, akkor csak egy szép zene fog szólni, de az is magát, a pszichét, a lelket fogja megérinteni, de Istennek a beszéde, ahogy mondja, annak az a célja, hogy elhasson a csontoknak, a velőknek, a megoszlásáig, az embernek a lényének a legmélyét meg tudja ragadni. Így röviden.
1: Amen. Ilyen keresztény dalokkal kapcsolatosan is volt már olyan, hogy jött egy előadó, és ilyen szövegkörnyezetet mondott el neked csak, és akkor te neked kellett megírni a dalt?
0: Hát ugye itt most ugye rengeteg dalról beszélünk, és sokféle szituációról. Biztos, hogy volt ilyen. Amire így frissen emlékszem, hogy olyan volt már, hogy kaptam szövegfoszlányokat, és azokat kellett rendszereznem, meg hozzáírnom, meg picit elvenni, picit hozzárakni. Tehát ilyen volt persze minden esetben.
1: Más egy keresztény dalt megírni, mint egy világit? Vagy más neked dolgozni rajta?
0: Hát persze. Amikor egy világi dalon dolgozom, ugye zenésznek az a legnagyobb öröme és legnagyobb kiváltság nekünk, hogy azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk, és ez most attól független, hogy világi zenét csinálunk, vagy keresztény zenét, van egy közös pont benne, ez pedig a zene, hogy látunk fölépülni, meg hallunk fölépülni egy dalt a legalapoktól a kész verzióig, és ennek a folyamatában benne lenni, ez nagyon nagy öröm, és inspiráló, és az embert tényleg egy olyan lelki érzelmi hangulatba teszi, hogy ettől több lesz maga az ember. De nyilván, amikor gospel zenét írunk, akkor kapunk abból a jelenlétből, abból a szeretetből egy szeletet, és az elválassza a szellemit a profán dolgoktól, és hát nyilván az Istennek a jelenléte annyival sokkal minőségibb, és az nyilván a zenében is megjelenik, hogy nem tudjuk összehasonlítani a világi zenével.
1: De akkordokban, harmóniában ugyanaz igazából.
0: Az én számomra nincsen különbség a között, akár gospel zene, akár világi zene, hogy minőségi zenét kell csinálni. Tehát akár a világi zenéről, akár a keresztény zenéről beszélünk, én mindig próbálom a maximumot belerakni zeneileg, hangzásilag, hangszerelésileg, szöveg mondani valóban belerakni, tehát ebben a részben is egy közös pont az, hogy minőségi zenét csináljunk. És hát nyilván ez az akkordokban is megjelenik.
1: Igen, na ez nagyon jó, hogy felhoztad, hogy minőségi zenét képviseljünk, ugyanis a másik ilyen dolog az egyházakban, hogy nagyon koncertszerű a dicsőítés, szólózik benne a gitáros, dobszóló van benne, szólamokban énekelnek az előadók, az énekesek, és akkor ez már koncertszerű, ez már nem dicsőítés. Neked mi a véleményed erről?
0: Tehát két fázisa van az én gondolatomban ezzel kapcsolatosan a keresztény dicsőítésnek. El kell választani azt, hogy van keresztény koncert, és van keresztény dicsőítés, ugye, amit a közösségben, a gyülekezetben hallunk. Én azt gondolom, és egyetértek Bojki Laci barátommal, hogy ma már a keresztény dicsőítés az a gyülekezeteknek a marketing húzó részévé vált, és átment egy olyan átalakuláson. Ehhez látnunk kell egyébként, hogy honnan indult ki maga a keresztény dicsőítés, és milyen minőségi átalakuláson ment át. És ebben ezt te is jól látod, hogy ma már van egy, hogy a keresztény dicsőítésben inkább azt látjuk meg, hogy, de most tisztelet a kivételekhez, nem, nyilván ugye a kivétel erősíti a szabályt, de hogy azért azt látjuk, hogy ma már a hangzása nagyobb hangsúlyban fektetve, mint maga az erőnek a demonstrálásának.
1: Ezt kifejtjük jobban egy kicsit a következő szegmensben, illetve a következő órában várlak benneteket, majd Havas Lajos lesz továbbra is a vendégem. Most meghallgatunk Maleg Andreától és Jäger Bonditól egy dal, Kegyelmet oly nagy. Azt követően még egy pár dicsőítő dal fog szólni itt ebben az órában, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és tartsatok velünk a következő órában is, továbbra is Havas Lajos lesz a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Tudja, bántanak, és úgy érzed, mint tennek még.

0: Rádió Dík. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Szombaton délután is folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, közölte Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a két-két és fél órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, tette hozzá. Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak, pénteken csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt. Szombaton délután a munkabeszüntetésben a soroksári áruháznál 112, a budaörsi egységnél 57, az Őrsvezér téren pedig 43 dolgozó vett részt. Eltávolították Balogh Zoltán nevét a budapesti reformáció emlékműről. Balogh Zoltán neve nem terheli tovább a reformátorok terét. Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy köszönöm, írta szombaton délután Facebook posztjában Szabó Alexandra, a budapesti 16. kerületi országgyűlési képviselő. A Tisza képviselője képet is közzétett a reformátorok terén létesített reformáció emlékműről, amelyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek még 2017-ben. Az Törlei Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy 3 méter átmérőjű kút található, amelyet Kávé János, Luther Márton és Bocskai István bronz szobrai vesznek körül. Új és sűrűbb éjszakai járatok közlekednek Budapest keleti agglomerációjában. Kistarcsa, Gödöllő, Péccel, Gyömrő és több más település is jobb kapcsolatot kapott a fővárossal. Budapest keleti agglomerációjában új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok indultak. A fejlesztéseknek köszönhetően több település, köztük Gödöllő, Péccel, Gyömrő és Vecsés is könnyebben érhető el a fővárosból az éjszaka során. Az új hálózat július 1-én lépett életbe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán közölte, az új hálózat célja, hogy valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínáljon azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést választják. A tatai Öregtó vízszintje 23 éve nem volt olyan alacsony, mint idén nyáron. Az elmúlt 30 napban csupán 3,7 mm csapadék hullott, ami nem bizonyult elegendőnek a pótlásra. A kemma.hu beszámolója szerint a tatai Öregtó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 cm-rel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík, emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Ez a Trájó.
0: A 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
4: Az előző órában ott fejeztük be a beszélgetést, hogy szóba jött a minőségi dicsőítés és a koncertszerű dicsőítésnek a témája. Most akkor egy dicsőítésnek gagyinak kell lenni azért, hogy ne legyen koncertszerű? Vagy egy dicsőítés akkor legyen egy szál gitárral, vagy egy szál zongorával, ne legyen nagy zenekarral, ne terceljünk, ne énekeljünk szép szólamokat. Azért, mert dicsőítésről van szó, akkor ne legyen minőségi a zene, vagy most ez hogy van?
5: Én azt gondolom, hogy maga Isten a minőségnek az istene. Tehát amit látunk, hogy a teremtésben meglátjuk, Uram, meglátjuk, hogy elkezdte teremteni a világot, és mindenre azt mondta, hogy az jó. Tehát, hogy jó minőség. Tehát én nem gondolom azt, hogy a dicsőítésnek, a dicsőítő zenének, annak nem kell jó minőségűnek lennie. Csak itt az a fontos, hogy maga a motivációja az hova halad. Hogy a prioritásban az foglalja a helyet, hogy nagyon jó zene legyen, vagy az foglalja el az első helyet, hogy embereket elérjen, mert ez a szívben fogalmazódik meg, és ez nem zárja ki azt, hogy egy dicsőítő zene minőségi zene legyen. De azt látjuk, hogy nézzük meg, akkor egy picit menjünk bele a bibliai történelembe, a zenének a kialakulásában. Ugye ott volt a kezdetek kezdetén úgy gyorsan akartam mondani, a gregorián zene.
4: Igen.
5: Aminek volt egyfajta egyszerűsége, ugye tehát a kétszólamúság, aztán megjelent, ugye elkezdett fejlődni a zene, és ott tartottunk már, ugye, a régi időkben, hogy Johann Sebastian Bach, a korunknak az egyik legnagyobb komponistája, zeneszerzője, egyébként egyházi szolgáló is volt, a Tamás templomnak volt a úgy modern szóval élve a dicséret vezetője, és hát hogyha azért megnézzük, meghallgatjuk Johann Sebastiannak a Hámol miséjét, hát egy olyan csodálatos zeneművet láthatunk, és ez úgy működött akkor is, hogy azt mondták, hogy hát Johann, két hét múlva te fogod vezetni a dicséretet a templomba, légy szíves, írjál már egy darabot két trombitára, meg egy orgonára. És hát ezek olyan mesterművek voltak, hogy hát ez tényleg, aki ismeri Johann Sebastian Bach műveit, hát egyetemi főiskolai tananyag, meg a konzervatóriumban hallható, és ez egy fantasztikus, gyönyörű, szép dalok. Aztán jött a reformáció, jött egy, ugye megjelent ugye a katolikus egyházban az orgonának a szerepe. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga az orgona az egy indiai kultikus, tehát az Indiából származik, és a régen ezt egy ilyen okkult hangszernek tartották, de aztán bekerült a katolikus egyháznak a területébe, és aztán ez kanonizálódott. Ugye nem tudott megújulni, tehát ott vagyunk 2024-ben, hogy még mindig egy szál orgona van, és így megy a dicsőítés, és ugye megjelentek már, hát azért az nagyon nagy dolog volt, Armando, képzeld el, hogy elindult a karizmatikus mozgalom, és a templomi orgonából egyszer csak megjelent pláne Magyarországon a dob, meg a gitár. Hát az nagyon nagy indulatokat okozott a hívőkben, hogy mi az, hogy dobszól. Hát eleve a magyar világi emberek úgy voltak a világi zenével kapcsolatban, hogy a dob az hangos, meg csörömpölés van, zavaró, meg stb. Akkor most gondoljuk, hogy az egyházban hogyan fogadták ezt, ennek a megjelenését. Most nyilván ez kint Amerikában, a fekete közösségekben ez teljesen másképp működött, ahol a kultúrával együtt ugye színesedett, meg növekedett ez a dolog. És, de hogy ne nagyon menjek bele időben, hogy maradjon másra is idő, a lényeg, hogy ma már ott tartunk, hogy 3-4 harmóniával végig tud benne egy egész dicséret, egy dal. És
4: igen.
5: Abból a minőségből, amit mondjuk Johann Sebastian Bach képviselt, az a tényleg nagyfokú zenei minőség, ha már minőségről beszélünk. Most oda jutottunk 2024-be, hogy egy dal 3-4 harmóniáról szól. De hogy most itt nem a 3-4 harmónia, de akarom rátenni a a pecsétet, hogy most ez rossz lenne, csak hogy maga az inger kevesebb lett, és inkább arra fektetődött a hangsúly, hogy a zenének a szépsége az ne a harmónia, és ne a mondani való, hanem sok esetben a zenei effektek és a hangzás vigy el.
4: Így van. Sajnos a zenei igényünk az nagyon megváltozott azóta, de ez az egész zenei piacra igaz.
5: Így van.
4: És hát volt olyan is, hogy amikor az elektromos gitár jött be, ugye most a dobról beszéltünk, de az elektromos gitárnak meg a formája miatt, ugye nem úgy jön, mint a sima gitár, hanem hogy két szarva van neki, a formája olyan. Tudod, uh-huh. És akkor azzal kapcsolatosan is az egyháznak volt ilyen belekötése, hogy hát az egy sátánista hangszer, mert ott van a két szarv, és akkor az a sátánnak a hangszere, akkor nem szabad elektromos gitárt, meg basszus gitárt használni a gyülekezetbe. Meg ilyesmi. Én viszont ennek ezzel kapcsolatosan annak a híve vagyok, hogy pont hogy azért legyen minőségi egy dicsőítő dal, mert a dicsőítés az Istennek szól. Hát akkor legyen már jobb egy dicsőítő dal, mint egy világi dal. Legyen már jobban meghangszerelve, legyen már szebben elénekelve. Hát az Istennek szól.
5: Így van. Tehát, így van. Ugye, van egy mondás is, hogy azért adta Isten a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni.
4: Ez teljes mértékben így van. Amen. Amen. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, méghozzá a Máté Szalkai Hídgyülekezet fog nekünk énekelni, fogadjátok nagy szeretettel, azt követően pedig folytatom a beszélgetést Havas Lajossal. Maradjatok velünk.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat!
4: Most ott hagytuk abba a beszélgetést, ugye egy csomót beszéltünk most már dalokról, zeneírásról, keresztényként milyen dalt írni, és a következő dal, képzeld, amit meg fogunk hallgatni, dicsőítő dalt, az egy olyan dal, amit te énekelsz, ez a te dalod, és úgy tudom, hogy Szikra díjat is nyert. Már tudod így, hogy melyik dalról van szó?
5: Ez a Szereteted Nagy.
4: Így van, így van, így van. Ez a Szereteted Nagy című dal. Tudsz mesélni nekünk róla? Hogyan született ez a dal? Mi a története? És hogy nyert Szikra díjat?
5: Egy éjszakai vilasztásra készülődve, ugye a gyülekezetben válogattam ki a dalokat, és készülődtem, és elindult bennem egy dallam. Egy zongora menet, és annyira megfogott, hogy azonnal letettem a kottákat, és odamentem a zongorához, és így kigurult belőlem ez a dallam a harmóniával, és ott abban a pillanatban megírtam ezt a harmóniavázát és a dallamot is. És érdekes, hogy ebben is, hogy a Szent Szellem, amikor beléd helyez valamit, akkor az egyből kifolyik az emberből, kijön. Ott tényleg olyan, mint az élő víznek a folyamai, hogy az kifolyik belőled. És akkor nagyon tetszett a dal, szerencsés voltam, mert a gyülekezetben volt egy külön szobát kaptam, ahol bevihettem a stúdiómat, és akkor másnap be is mentem, vagy majd talán aznap este, nem emlékszem pontosan, de a lényeg, hogy elég rövid időn belül fel is vettem a dalt, és annyira tetszett, hogy és annyira megfogott, éreztem a mélységét a dalnak, hogy azt gondoltam, hogy hogy ide egy nagyon-nagyon komoly mondani való és szöveg fog kelleni. És fölhívtam Bojki András barátomat, ugye azt tudni kell, hogy én 2009 óta a Bojki Brothersnek a tagja vagyok, és Bojki Andrással több szerzeményünk van, tehát egy jól megszokott páros vagyunk, és az Andrist fölhívtam, hogy itt lenne ez a dal, és lenne kedve írni hozzá szöveget. Ő meghallgatta, őt is ugyanúgy megragadta és megfogta, és rövid időn belül kigurult belőle ez a szöveg, és akkor jelent meg a Magyarországon a Szikra díj, egy keresztény zenei díj, amelyet Bojki Gyuri barátom még indítottak el Magyarországon, ami mára már elég láthatóan és népszerűen kinőtte magát, és elindult ez a fajta, ez egy verseny keresztény előadók között, ami arról szól, hogy keresztény előadók ezzel a platformon keresztül is megmutathatják a dalaikat, tudnak a dalaikkal evangélizálni, hogy megismerjék. De a lényeg, hogy még nem is nagyon voltam kész a hangszereléssel, és azt mondtuk az Andrással, hogy küldjünk be ezt a dalt. Tényleg még úgy küldtem be az éneket is, hogy még nem is editáltam, nem is tudtam rajta úgy nagyon tökéletesen dolgozni. Beküldtük, és emlékszem, hogy ott voltunk a díjátadón. Ja, és ugye kaptunk róla egy e-mailt, hogy bekerült ugye különböző, a Szikra díjon belül különböző kategóriák vannak. Legjobb dicsőítődal, legjobb élőben előadott a legjobb szöveg, stb. És mi a legjobb dicsőítő dal kategóriába helyeztük be ezt a dalt. És akkor kaptunk hírt, hogy a legjobb három vagy négy közé bekerült a dal. Elmentünk a díjátadóra, ugye akkor még nem tudtuk, hogy mi a helyzet, és hát ott ültük, hallgattuk a zenéket, hát olyan minőségi zene volt már akkor, amiket beküldtek, hogy így magamban gondoltam, hogy akkor most miért is jöttünk most. És az volt egyébként a nagyon érdekesség a dologban, hogy én nem ismertem, de egy külföldi híres dicsőítő volt meghívva vendégként, és ő adta át a legjobb dicsőítő dalnak a díját. És akkor kimondták, hogy a szereteted nagy, hát akkor öröm volt, így bennem tényleg, de legfőképp az, hogy egy olyan ember adta át, aki nem értette a szövegét a dalnak, de átjárta az erő, amit maga a dal sugárzott. És ez később kiderült, hogy amikor ezt a zsűriben meghallották, ez annyira egyértelműen eldöntötte annak a kategóriának a sorsát, meg a dalnak a sorsát, hogy ez, és ez mutatja is, hogy rengeteg gyülekezetbe feltették ugye a játszási listára, hogy nagyon sok helyen játsszák ezt a dalt, dicsőség legyen az Úrnak.
4: Nálunk is az első dalok közt volt, amit letöltöttünk, amikor elindult ez a keresztény óra, akkor az elsők között volt, amit játszottunk, és szinte minden hétvégén játsszuk.
5: Dicsőség az Úrnak. Tehát a dal maga elérte a célját, amire kiküldetett, én meg egy engedelmes

0: hatással tölt, azt oda szánja arra, hogy azt az időt a dicsőítéssel, az imádkozással tölti el az Úrral. Tehát egyfajta áldozat az Isten felé. És fantasztikus, fantasztikus élmény ez, amikor az éjszakában nyúlóan dicsérjük az Urat, és imádkozunk. Ezt mindenkinek ajánlom és buzdítom rá, hogy legalább az életébe egyszer menjen el egy ilyenre, hogy ezt megtapasztalja ennek az erejét. Mert amikor magunkból adunk, tehát az, hogy azért az egy nagyon nagy áldozat, hogy amikor tudnál aludni, elfárad a test, de te azt mondod, hogy átadod ezt az időt Istennek, és vele töltöd azt az időt, azt Isten méltányolja.
1: Kedves hallgatóink, most pedig akkor szóljon az a dal, amiről már oly sokat beszéltünk, Havas Lajos megzenésítésével és az ő előadásában Bojki András szövegével, a Szereteted Nagy. Fogadjátok nagy szeretettel.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt!
1: A következő dalban Rontó Kittivel fogsz énekelni, illetve a Finucci Bros is közrejátszik ebben a dalban. Magasztallak, Uram, ez a dalnak a címe. Ez is a te nevedhez fűződik?
0: Hát ez a dal Balogh Rolandhoz fűződik, ő írta ezt a csodálatos dalt. Én meg abban a megtiszteltetésben vehettem, hogy felkértek, hogy ebben, nem csak ebben a dalban, hanem egy közös projektben részt vehettem velük, ugyanis itt egy konkrét lemezt készítettünk, egy gospel lemezt. Ugye ennek van egy előtörténete is, hogy mi ugye a Finucci testvérekkel ugye világi berkeken belül is ismertük egymást. A Roland ugye több gitárversenynek a győztese, tehát itt nemzetközi világszintű gitárversenyeknek a győztese, és honnan jött ez a közös munka legfőképp, hogy kaptunk egy amerikai lemezszerződést New Yorkban, és ezt megelőzte egy Los Angeles-i turné, azután pedig ez az amerikai lemezszerződés, és New Yorkban fölvettünk egy jazz lemezt, és aztán pedig itt Magyarországon a Roliékkal, és a Roliék kaptak más felekezetekből meghívást, dicsőítés koncerttel kapcsolatosan, és a Roli ugye tudta, hogy én ezekben a merkekben is mozgok, és elkezdtünk ezen a területen is együtt játszani, mai napig játszunk és megyünk, koncertezünk, és egy nagyon kedves barátom, Rük Zsolt, aki már ma már nincs velünk, az Úrnál van, ő kért meg bennünket, hogy ő szeretne megtámogatni egy gospel lemezt, amit mi játszunk föl a mi saját kompozíciónkkal, saját dalainkkal, leginkább a Finucci testvérek dalaival, és ennek a lemeznek az egyik ilyen szelete a Kittivel elkészült duettdal.
1: Milyen volt Kittivel a közös munka?
0: Hát én nagyon szeretek dolgozni a Kittivel, mert egy fantasztikus, jó énekes. Ugye a Kittinek a családját már régóta ismerem, az édesapját is, játszottam is az apukájával, ráadásul a mi családunkból úgymond nősültek be, vagy mentek férhez abba a családba, tehát ilyen, van egy ilyen közös szál is ebben a történetben.
1: Ilyen sógor,

0: ág.
1: Hát igen, ha lehet mondani. Egyébként meg visszatérve a Kittire, egy fantasztikus énekesnek tartom, és tartom, és ez mindig nagyon nagy öröm számomra, amikor ilyen szintű énekesekkel, profi énekesekkel énekelhetek egy dalban.
0: Hogyan készül egy ilyen dal? Tehát ugyanúgy bementek, stúdióztok, nevetés, örömtelien megy a stúdiózás?
1: Aki minket ismer, akár engem, akár a Roliékat, mi egy ilyen életvidám, dilizős emberek vagyunk. Tehát ahol mi megjelenünk, ott fölkavarjuk az állóvizet. Mi nagyon szeretünk dilizni, folynak a könnyeink a nevetéstől, és nagyon örülök, amikor már tudom, hogy a Roliékkal megyek játszani, akkor már tudom, hogy az a nap az egy tényleg egy nevetős boldogsággal teli nap lesz. Ezért is nagyon szeretek mind a mellett velük játszani, hogy világszínvonalú zenészek egytől egyig. És azért itt ez a műfaj, az élő zene és a zenekari zene stúdió szinten is azért sokkal figyelősebb, sokkal nehezebb, koncentrálósabb, mint egy olyan stúdió munka, amikor én egyedül rakok össze, mert ott itt ugye az élőzenés stúdió felvételben ugye úgy működik az egész, hogy bemegyünk a stúdióba, bemikrofonozások, beáll mindenki a helyére is, és háromra elkezdünk együtt muzsikálni. Tehát ott nagyon figyelni kell, hogy ott ne ronts. Tehát hogyha te elrontod, akkor azt nem tudod minden esetben javítani, hanem akkor újraindul az egész dal.
0: Ja, mert nem külön sávokban rögzítitek, hanem egyszerre élőszerűen?
1: Igen, mert ennek megvan a maga feelingje, hogy együtt mozgunk. Ráadásul sok esetben ezek a dalok nem konkrét tempójú dalok, vannak megállások, vannak olyan levegővételek, szünetek, amik meghatározzák a dalnak az atmoszféráját, és azt nem tudod ritmushoz kötni, úgymond ütem takjelhez kötni, hanem itt együtt kell lélegeznünk. És ennek van egy varázsa, és ezt nem tudod elvenni az élő zenéből. Hát most, hogyha belegondolunk a régi zenék, vagy felvételekben Ray Charles, vagy az ő hasonló korosztályuk, most annyi ember van, hogy eszembe jut hirtelenség, vagy Jackson, tehát hogy ott bement a zenekar, és egy-két-há elkezdett mindenki muzsikálni. Tehát ott nagyon komoly profizmusra volt szükség, és ma is, a mai zenében, akár pont egyébként a jazz műfajában, ott nincs az, hogy külön bemegy az ongorista vagy a bőgés. Persze vannak olyan dalok, aminek van konkrét tempója, és meg lehet oldani, de egy balladában, amikor van egy seprőzés, egy légiessége, azt egyszerre veszik föl, és az nagyon fontos, és van ennek egy varázsa, amitől az a műfaj elhatárolódik a többi műfajtól.
0: Amen, amen. Hát akkor ez egy nagyon csodálatos, élőszerűen felvett dal lesz, amit most meg fogunk hallgatni. Kedves hallgatóink, most akkor szóljon Rontó Kitti, Havas Lajos, Magasztallak Uram, fogadjátok őket nagy-nagy szeretettel.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
0: Nos, meghallgattuk a Magasztallak Uram és a Szereteted Nagy című dalt. Csodálatos dalok voltak. Az Úr áldja meg a szolgálatodat, az éneklésedet és minden munkádat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy megosztottad velünk ezeket a történeteket, ugye szépen felvezettük, hogy mi a dicsőítés, mi a véleményed a zenéről, világi zenéről, keresztény zenéről, és aztán meg is hallgathattunk kettő dalt, amihez van közöd, amit te énekelsz, és tényleg érződik belőle az, hogy Istennek énekeled tiszta szívből, és hogy egy tiszta lelkű dicsőítésvezető vagy.
1: A dicsőség legyen az Úrnak, ez az ő érdeme, amit elvégzett bennem, és remélem, hogy ez így is marad, és feljebb fog tudni emelni az Úr ebben a dologban, hogy minél szélesebb módon, szélesebb rétegeket el tudjunk érni a dicsőítéssel, magával az evangéliummal, mert azt gondolom, hogy ez az, ami változást idéz elő az emberekben.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy immárom harmadszor itt voltál velünk a Trajó című műsorban, hiszen tényleg gyakran szoktuk játszani a te dalaidat itt a Rádió Dikken, és nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy rendelkezésünkre álltál, és hogy végre a hallgatóknak is be tudtuk mutatni azt a Havas Lajost, akinek mindig énekelve hallgattuk a hangját eddig, és megismerhettük a te élettörténetedet, a pályádat, és tényleg nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy itt voltál, mert egy nagyon nagy elöljáró vagy a dicsítésben is, és különösen büszkék vagyunk arra, hogy egy roma származású ember vagy, és ahogy te szoktad fogalmazni, egy cigány gyerek vagy, de az Úrnak a cigány gyereke vagy, és hogy így ilyen keresztény dalokat énekelsz, és hirdeted Isten igéjét. Nagyon szépen köszönjük neked. A TikTokon mikor szoktál élőben dicsőíteni? Mikor hallgathatunk téged, mikor lehet veled beszélgetni, találkozni veled a TikTok platformon?
1: A TikTok platformon hétfő, szerda és pénteken szoktam bejelentkezni 6 órától, délután 6 órától este 8-ig, és szeretném én is megköszönni, és megtisztelő az, hogy gondoltatok rám, gondoltál rám. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy van Magyarországon egy olyan rádió, ami ilyen értékeket közvetít. Nagyon hálás vagyok a személyedért, azért, amit Isten elvégzett, és továbbra is elvégez az életedben, a családodban is. Isten gazdag áldását kívánom az életetekre, az életetek minden egyes területére, hogy prosperáljatok, hogy növekedjetek. Nagyon nagy öröm számomra, de ezt el is mondtam neked, hogy tényleg egy olyan szakmai embernek tartalak, akár zeneileg, akár itt a rádiózásban, hogy mindig örömteli a számomra, amikor együtt beszélgetünk, mert olyan témákat tudsz felvetni és kérdezni, ami azt gondolom, hogy fontos, és beszélnünk kell erről. Úgyhogy én köszönöm.
0: Köszönjük az Úrnak, ámen. Köszönöm, dicsőség Istennek. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Ez a Trajó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: előadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tour Junior és Mickey Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos lendületet interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy halálos.

0: Rádiódik. Hallod? A mi rádiónk. A mi hangunk. A mi hangunk.
1: Rádiódik. Rádiódik. Rádiódik.
0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány zeneoktatás szerepe a hagyományőrzésben és a kulturális értékek átadásában. A cigány zene a magyar és az európai kultúra egyik legkülönlegesebb és legértékesebb zenei öröksége. Évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a társadalmi és kulturális életben, miközben a cigány közösségek identitásának egyik legfontosabb kifejező eszközévé vált. A cigány zenészek nem csak saját hagyományaikat őrizték meg, hanem jelentős hatást gyakoroltak a magyar népzenére, a verbunkos kialakulására, a magyar nótára, valamint a klasszikus zenére is. Ennek a gazdag örökségnek a fennmaradásában kiemelkedő szerepet tölt be a cigányzeneoktatás, amely biztosítja, hogy a felhalmozott tudás és művészi tapasztalat a következő nemzedékekhez is eljusson. A hagyományos cigány közösségekben a zeneoktatás sokáig nem intézményes keretek között zajlott. A tudás elsősorban a családokon belül öröklődött. A gyermekek egészen fiatal koruktól kezdve figyelték szüleik, nagyszüleik és rokonaik muzsikálását. A hangszerhasználatot, a dallamokat, az előadásmódot hallás után sajátították el, miközben fokozatosan bekapcsolódtak a közös zenélésbe. Ez a természetes tanulási folyamat nem csak technikai tudást adott át, hanem a cigányzene sajátos stílusát is, érzelmi világát és előadói szemléletét. A családi zeneoktatás egyik legnagyobb értéke az volt, hogy a gyermekek nem csupán hangszeren tanultak játszani, hanem életformát is megismertek. Megtanulták a közös muzsikálás szabályait, a zenészek közötti együttműködés fontosságát, a közönség tiszteletét, valamint azt, hogy a zene nem pusztán szakma, hanem hivatás és kulturális örökség. Sok cigányzenés családban a hangszer szinte természetes része volt a mindennapi életnek, ezért a gyermekek már kisgyermekkoruktól kapcsolatba kerültek a muzsikával. A cigányzene egyik legfontosabb sajátossága a hallás utáni tanulás és az improvizáció. Míg a klasszikus zeneoktatás elsősorban a kotta pontos követésére épül, addig a cigányzenében nagy hangsúlyt kap az ösztönös zenei érték, a dallamok szabad díszítése és az egyéni előadásmód kialakítása. A tanulók nem egyszerűen lemásolják tanáraik játékát, hanem fokozatosan kialakítják saját stílusukat is. Ez teszi a cigányzenét rendkívül élővé és változatossá, hiszen ugyanaz a dallam minden előadás során kissé másképpen szólal meg. Napjainkban a hagyományos családi oktatást egyre inkább kiegészíti az intézményes zeneoktatás. Magyarországon számos alapfokú művészeti iskola, konzervatórium és felsőfokú zenei intézmény foglalkozik cigányzenei hagyományok ápolásával. A tanulók itt nem csak hangszeres technikákat sajátítanak el, hanem zeneelméletet, zenetörténetet, kamarazenét és előadó művészetet tanulnak. Az intézményes képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a hagyományos tudás korszerű pedagógiai módszerekkel egészülhessen ki. A cigányzene oktatás során számos hangszer kap kiemelt szerepet. A legismertebb természetesen a hegedű, amely a cigányzenekar vezető hangszerének számít.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
2: Igen, igen, igen. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány mesék világa. A cigány mesék a roma népcsoportok gazdag kulturális örökségének fontos részét alkotják. Ezek a történetek nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem a közösség hagyományainak, erkölcsi értékeinek és élettapasztalatainak továbbadását segítették. A mesék évszázadokon át szájról szájra terjedtek, és minden nemzedék egy kicsit a saját életéhez, környezetéhez és tapasztalataihoz igazította őket. Ennek köszönhetően a cigány mesék rendkívül változatosak, mégis megőrizték alapvető üzeneteiket és motívumaikat. A roma népcsoportok ősei valószínűleg Észak-Indiából indultak el több mint 1000 évvel ezelőtt. Hosszú vándorlásuk során számos országon és kultúrán haladtak keresztül, mielőtt Európa különböző területein letelepedtek. Utazásaik során nem csak új szokásokat és hagyományokat ismertek meg, hanem saját történeteiket is továbbadták. A különböző népek meséinek elemei idővel összekeveredtek a roma hagyományokkal, így a cigány mesék sokféle kulturális hatást őriznek, miközben sajátos szemléletmódjukat megőrizték. A cigány mesék terjedésének legfontosabb módja a szóbeli hagyomány volt. Régen sok roma közösségben kevés ember tudott írni és olvasni, ezért a történeteket nem könyvekben őrizték meg, hanem emlékezetből adták tovább. Az idősebb családtagok, nagyszülők, szülők vagy idősebb családok közösség jó mesemondói voltak, esténként ünnepek alkalmával vagy a közös munka után meséltek a fiatalabbaknak. A gyermekek újra és újra meghallgatták ugyanazokat a történeteket, így fokozatosan tanulták meg őket. Később, amikor felnőttek, ők is továbbadták ezeket a meséket saját gyermekeiknek és unokáiknak. A mesemondás nem egyszerű felolvasást jelentett. A jó mesemondó emlékezetből beszélt, hangjával, arckifejezésével és mozdulataival tette izgalmassá történetet. Gyakran rögtönzött is, egy-egy szereplőt részletesebben bemutatott, új eseményeket illesztett a történetbe, vagy a hallgatóság életéhez igazította a mesét. Emiatt ugyanannak a mesének több változata is kialakulhatott, mégis minden változat ugyanazokat az alapvető tanulságokat hordozta. A cigány mesék szereplői között gyakran találkozunk szegény emberekkel, vándorokkal, királyokkal, boszorkányokkal, ördögökkel, sárkányokkal és beszélő állatokkal. Sok történet főhőse ügyes, bátor és leleményes ember, aki nem erejével, hanem eszével győzi le az akadályokat. Ezek a történetek azt tanítják, hogy kitartással, becsületességgel és bölcsességgel még a legnehezebb helyzetekből is ki lehet kerülni. Fontos érték bennük a család szeretete, az összetartás, a vendégszeretet és az elesettek segítése is. A cigány gyermekek a meséket elsősorban hallgatás útján tanulták meg, nem kellett szó szerint megjegyezniük minden mondatot, hanem a történet lényegét, a szereplőket és a cselekményt jegyezték meg. Ahogy egyre idősebbek lettek, egyre magabiztosabban tudták elmesélni a történeteket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hát ismét eljött ez a fránya hétfő, július 13-a van, de legalább nem péntek 13, hanem ez hétfő 13. És a Jenők ünneplik a naptár szerint a neve napjukat, úgyhogy drága Jenők, boldog névnapot szeretnék nektek kívánni. Képzeljétek, hogy ma 103 éve készült el a Hollywood felirat, a Hollywood feletti dombom, tehát 1923 óta látható az a nagy híres felirat, ott ugye a Hollywood feletti domb részen, ami rengeteg filmnek is a helyszíne volt már, illetve hát ha más nem képen, vagy aki szerencsésebb az élőben is megtekinthette. Ma 82 éve született ifjabb Rubik Ernő, építész, játéktervező, a bűvös kocka feltalálója. Bob Geldof kezdeményezésére és szervezésében megtartották a Live Aid segélykoncertet, mindez pedig 41 évvel ezelőtt volt, tehát 1985-ben. Ugye a koncert célja az afrikai, elsősorban az etiópiai éhezők megsegítése volt. Televíziós közvetítéseken keresztül több mint, most kapaszkodjon meg mindenki, 1,5 milliárd ember látta egyenes adásban, így ez lett az emberiség egyik legnagyobb kollektív eseménye. A koncertet két fő helyszínen, a londoni Wembley stadionban és a philadelphiai John F. Kennedy stadionban tartották, valamint további koncerteket rendeztek többek között Sydneyben és Moszkvában is. Londonban mintegy 72 ezer, Philadelphiában 90 ezer nézője volt. Eszméletlen, tehát 1,5 milliárd ember követhette nyomon élő adásban. Ez óriási. Menjünk vissza az időbe, nagyon-nagyon, ugyanis 2126 évvel ezelőtt született Gaius Julius Caesar. 468 éve a spanyol-francia háborúban a flandriai Gravelisnél Franciaország döntő vereséget szenvedett ezen a napon. És végül, de nem utolsó sorban, 148 évvel ezelőtt ezen a napon a berlini kongresszus az európai hatalmak között felosztotta a Balkánt. Na, hát ezekkel az érdekesség morzsákkal én ezt a hetet ezennel megindítom, jöjjön a zene, aztán pedig friss közlekedési hírek.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Sziasztok, hamarosan 7:30, tehát jönnek a közlekedési hírek. Lezárták a második kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerület Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Forgalomkorlátozásra kell számítani a második kerület Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Félpályás lezárásra kell készülni a harmadik kerület Magyar József utcában a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a harmadik kerület Szentendrei út szervizútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerület Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. Lezárták a fél útpályát a negyedik kerület Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelőhelyet létesítenek. Az ötödik kerület Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Most egyelőre ennyi, egy óra múlva friss közlekedési hírek, de most pedig roma hírek.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány mesék világa. A cigány mesék a roma népcsoportok gazdag kulturális örökségének fontos részét alkotják. Ezek a történetek nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem a közösség hagyományainak, erkölcsi értékeinek és élettapasztalatainak továbbadását segítették. A mesék évszázadokon át szájról szájra terjedtek, és minden nemzedék egy kicsit a saját életéhez, környezetéhez és tapasztalataihoz igazította őket. Ennek köszönhetően a cigány mesék rendkívül változatosak, mégis megőrizték alapvető üzeneteiket és motívumaikat. A roma népcsoportok ősei valószínűleg Észak-Indiából indultak el több mint 1000 évvel ezelőtt. Hosszú vándorlásuk során számos országon és kultúrán haladtak keresztül, mielőtt Európa különböző területein letelepedtek. Utazásaik során nem csak új szokásokat és hagyományokat ismertek meg, hanem saját történeteiket is továbbadták. A különböző népek meséinek elemei idővel összekeveredtek a roma hagyományokkal, így a cigány mesék sokféle kulturális hatást őriznek, miközben sajátos szemléletmódjukat megőrizték. A cigány mesék terjedésének legfontosabb módja a szóbeli hagyomány volt. Régen sok roma közösségben kevés ember tudott írni és olvasni, ezért a történeteket nem könyvekben őrizték meg, hanem emlékezetből adták tovább. Az idősebb családtagok, nagyszülők, szülők vagy idősebb családok közösség jó mesemondói voltak, esténként ünnepek alkalmával vagy a közös munka után meséltek a fiatalabbaknak. A gyermekek újra és újra meghallgatták ugyanazokat a történeteket, így fokozatosan tanulták meg őket. Később, amikor felnőttek, ők is továbbadták ezeket a meséket saját gyermekeiknek és unokáiknak. A mesemondás nem egyszerű felolvasást jelentett. A jó mesemondó emlékezetből beszélt, hangjával, arckifejezésével és mozdulataival tette izgalmassá történetet. Gyakran rögtönzött is, egy-egy szereplőt részletesebben bemutatott, új eseményeket illesztett a történetbe, vagy a hallgatóság életéhez igazította a mesét. Emiatt ugyanannak a mesének több változata is kialakulhatott, mégis minden változat ugyanazokat az alapvető tanulságokat hordozta. A cigánymesék szereplői között gyakran találkozunk szegény emberekkel, vándorokkal, királyokkal, boszorkányokkal, ördögökkel, sárkányokkal és beszélő állatokkal. Sok történet főhőse ügyes, bátor és leleményes ember, aki nem erejével, hanem eszével győzi le az akadályokat. Ezek a történetek azt tanítják, hogy kitartással, becsületességgel és bölcsességgel még a legnehezebb helyzetekből is ki lehet kerülni. Fontos érték bennük a család szeretete, az összetartás, a vendégszeretet és az elesettek segítése is. A cigány gyermekek a meséket elsősorban hallgatás útján tanulták meg, nem kellett szó szerint megjegyezniük minden mondatot, hanem a történet lényegét, a szereplőket és a cselekményt jegyezték meg. Ahogy egyre idősebbek lettek, egyre magabiztosabban tudták elmesélni a történeteket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
3: Rádió Dick, Rádió Dick, Rádió Dick, Dick, Dick, Rádió Dick.
0: Rádió Dick, romákról, nem csak romákról.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
2: Zsinzsa, milyen szép szó.
1: Igen. És ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
2: Tehát zsinzsi és zsinzsá. Íny a zsinzsi, és a zsinzsá az ínyek.
1: Igen, igen. Igen. Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cimbalom, a cigányzene legismertebb hangszere. A cimbalom a magyar és a közép-európai zenei kultúra egyik legismertebb hangszere, amely különösen fontos szerepet tölt be a cigányzenében. Különleges hangzásával, gazdag dallamvilágával és virtuóz játékmódjaival évszázadok óta lenyűgözi a hallgatókat. A cigányzenekarok egyik legjellegzetesebb hangszere, amely nem csak a dallamot színesíti, hanem a zenei kíséretet és a ritmust is gazdagítja. A cimbalom eredete egészen az ókorig vezethető vissza. Ősei Ázsia és Közép-Kelet-Európa területén jelentek meg, majd fokozatosan elterjedtek még. A hangszer mai formáját a 19. század második felében nyerte el, amikor Sundavencel József magyar hangszerkészítő továbbfejlesztette. Megnagyobbította a hangszert, fémvázzal erősítette meg, valamint pedállal látta el, amely lehetővé tette a hangok hosszabb kitartását. Ez a fejlesztés hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom koncerttermekben és zenekarokban is helyet kapjon. A cimbalom egy húros, ütőhangszer, téglalap alakú, lábakon álló hangszer, amely sok kifeszített fémhúr található. A zenész két könnyű, fából készült verővel szólaltatja meg a húrokat. A verők végét gyakran filccel vagy bőrrel vonják be, hogy a hangszer hangja lágyabb és kellemesebb legyen. A cimbalom hangzása egyszerre csengő, gazdag és érzelmekkel teli, ezért kiválóan alkalmas lírai dallamok és gyors virtuóz futamok előadására. A cigányzenében a cimbalom különösen fontos szerepet játszik. A hagyományos cigányzenekarban általában hegedű, brácsa, nagybőgő, klarinét és cimbalom együtt szólal meg. A cimbalom nem csak a harmóniákat biztosítja, hanem gyakran önálló szólamokat is játszik. A hangszer képes egyszerre ritmust adni és gazdag akkordokat megszólaltatni, ezért a zenekar egyik legfontosabb eleme. A cimbalmosnak nagy technikai tudásra, gyors kézmozgásra és kiváló ritmusérzékre van szüksége. A cimbalom hangja számos híres zeneszerzőt ihletett meg. Többek között Kodály Zoltán és Bartók Béla is szívesen alkalmazta műveiben, mert úgy érezték, hogy különleges hangszíne jól tükrözi a magyar népzene és a cigányzene sajátos világát. A hangszer később nemzetközi ismertségre is szert tett, és ma már nem csak Magyarországon, hanem sok más országban is használják népzenei, klasszikus és modern zenei előadásokban. A cimbalom kulturális jelentősége kiemelkedő. Nem csak hangszer, hanem a magyar és a cigány hagyományok fontos jelképe. Számos ünnepségen, fesztiválon és családi rendezvényen hallható, ahol különleges hangulatot teremt. A cigányzenészek generációról generációra adták tovább a hangszer megszólaltatásának tudományát, így a cimbalom játék maig élő hagyomány maradt. Összességében elmondható, hogy a cimbalom a cigányzene egyik legismertebb és legkülönlegesebb hangszere. Egyedi hangzása, gazdag történelme és kulturális jelentősége miatt méltán vált a magyar zenei örökség fontos részévé.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió D.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, jön egy kis programajánló. A Margit-szigeti szabadtéri színpadra invitállak benneteket, méghozzá kicsit távoli időpont még, de augusztus 19. szerda este 8-kor lesz a Mesterművek a száztagú cigány zenekar hangverseny zenekarával című előadás, az alcíme ennek pedig Örökség lángja. A száztagú cigány zenekar 2026-ban ismét fellép a Margit-szigeti szabadtéri színpadon az államalapítás ünnepének augusztus 20-ának előestéjén. A zenekar, mely 2014. március 18-ától jogosult a Hungarikum kiemelt nemzeti érték cím használatára, ma már több mint 4 évtizedes múltra tekint vissza, a 2025-ös évben ugyanezen a színpadon ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az est műsora hagyományosan a klasszikus zene és a magyar cigányzene találkozására épül. A különleges repertoárban felcsendülnek olyan mesterek művei, mint Liszt Ferenc, Bartók Béla, átszőve a magyar cigányzene semmihez sem hasonlítható hangzás világával. Közre működik Danyi Lőrinc Róbert elnök művészeti igazgató, Csík Gyula Sándor cimbalom szólamvezető, szakmai vezető, Duka Elemér cselló szólamvezető, Sárközi József koncertmester helyettes, Danyi Rihárd koncertszervező menedzser, Prímás, a száztagú cigányzenekar teljes tagsága, az vendég pedig a Sükösdi Sugó Tambura zenekar együttes vezető Nébül Zsolt lesz. 2026-ban a zenekar egyúttal világkörüli turnéra is készül, terveik szerint a Távol-Kelet, Amerika és Európa nagyvárosainak koncerttermeibe viszik el azt a magyar nemzeti értéket, melyet már nemzetközi szinten is méltán elismernek. Így a Margit-szigeti fellépés nem csupán egy koncert, hanem egy előfutára annak az útnak, amelyen a magyar zenei kultúra ismét a világ legjelentősebb színpadain kap majd helyet. Na, szóval augusztus 19-e, szerda, 20 óra, Mesterművek a száztagú cigányzenekar hangversenyzenekarával, Örökség lángja. Ez lehetne egy tök jó ilyen filmcím is, de itt most a száztagú koncertjének az alcíme. Úgyhogy menjetek, lesétek meg, hallgassátok meg, és élvezzétek a jó kis cigány zenét. Na, most pedig zene következik.
2: Ezzel a dallal nagyon-nagyon sok szeretettel

0: Rólunk, neked. Rádió Dick.
1: Hamarosan 8:30 van, nagy szeretettel köszöntök ismételten mindenkit. Az 5. kerület Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Tart a felújítás az 5. kerület Balaton utcában. Lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. A 6. kerület Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Lezárták a 6. kerület Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú Zsák utca lett. Tart a felújítás a 7. kerület Madách Imre tér környékén. A Madách Imre utat lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca kétirányú Zsák utca lett. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerület Benyovszky-Móric utcában a Bláthy Otto utcánál, mert vízvezetéket javítanak. És végül, de nem utolsó sorban lezárták a 8. kerület 5 Pacsirta utcát építkezés miatt. Ezekkel tudtam most nektek szolgálni. Jönnek a nyelvoktató leckék hamarosan, a zene után.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Nem sokára 9-et üt az óra. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Tovább zsugorodott a magyar vendéglátóipar. Tavaly évvégén mindössze 41.900 üzlet működött az országban, ami 1700-zal kevesebb a 2024-es és 9500-zal a pandémia előtti adatokhoz képest. Bár a szektor bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, a folyamatos üzletbezárások, a súlyos munkaerő hiány és a nemzetgazdasági átlag mindössze 60%-át elérő bérek továbbra is komoly kihívás elé állítják az ágazatot. Derült ki a Magyar Vendéglátók Ipartestületének legfrissebb helyzetjelentéséből. Az MTI-nek elküldött összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly év végén, az egy évvel korábbinál 1700-al, a 2019-esnél pedig 9500-al kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1400-al, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 228-al csökkent a 2024 végi helyzethez képest. Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés, táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákét. Tavaly 10.000 lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-el kevesebb, mint 2019-ben. Népesség arányosan a legtöbb vendéglátó üzlet a Balaton körüli vármegyékben, Zala, Veszprém és Somogy volt, a legkevesebb pedig a Jász, Nagykun, Szolnok és Pest vármegyében. Az előzetes adatok alapján 2025-ben a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlítható áron az egy évvel korábbit 0,7 a 2019-est 1,4%-kal haladta meg. A vendéglátóhelyi forgalom 89%-át adó kereskedelmi vendéglátás volumene 0,3%-kal kisebb, a munkahelyi vendéglátásé 18%-kal nagyobb volt, mint 2019-ben. Tavaly a szálláshely szolgáltatás vendéglátás területén 167.000 embert foglalkoztattak. Az előző évihez képest 13.600-rel, a járvány előtti 2019-es évihez viszonyítva 28.300 emberrel kevesebbet. Az üres álláshelyek száma és aránya kissé nőtt 2025 végén, ezzel a munkaerő hiány is enyhén emelkedett az ágazatban. Na, hát ezzel tudtam most így nektek bezárni a Wecker kapuit, 9 után pár percek kezdődik is a Süsfelnap velem és Völgyi Zsuzsival, úgyhogy maradjatok itt az FM 100.3 frekvenci.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Rendőrautónak csapódott egy 17 éves fiú Székesfehérváron, miután nagy sebességgel próbált elmenekülni az őt megállítani akaró járőrök elől. A polisz.hu tájékoztatása szerint a július 11-én késő este történt álmokfutás során a sofőr több súlyos szabályszegést követett el, végül frontálisan ütközött egy szolgálati gépkocsival. A balesetben két rendőr, valamint a menekülő sofőr és 16 éves utasa is megsérült. A járőrök a sérüléseik ellenére azonnal intézkedtek és elfogták a tinédzsert, akiről kiderült, hogy nem csak jogosítványa nincs, de el is van tiltva a vezetéstől, ráadásul kábítószer gyanús anyagokat is találtak az autóban. Kigyulladt és teljesen lángokba borult egy autó Budapesten, a 12. kerületben a Tusnádi utcában csaptak fel a lángok szombaton, miután kigyulladt az autó. A tűz rövid idő alatt elharapózott, és a jármű teljes terjedelmében égett, ezért gyors tűzoltói beavatkozásra is szükség volt. A helyszínre a rózsadombi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik gyorsan megkezdték az oltási munkálatokat. A beavatkozás eredményeként egy vízsugár segítségével sikerült megfékezniük a lángokat, így megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen. A tájékoztatás nem tér ki arra, hogy mi okozta a tüzet, illetve arra sem, hogy történt-e személyi sérülés, vagy keletkezett-e további kár a környezetben. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozza, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A vízminősége alacsony vízállásnál sem romlik. A szolgáltató felkészült az ilyen időszakokra, a termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest viszont az egyik legbiztonságosabb. A világ legnagyobb globális adatbázisa, a Numbeo rendszeresen összeállítja a kontinens bűnözési és biztonsági indexét, amely azt jelzi, valójában mennyire biztonságosak az egyes metropoliszok. Budapest a rangsorban a 99. helyet szerezte meg a veszélyességi listán, ami azt jelenti, hogy Európa legbiztonságosabb városai közé tartozik. Július 15-én a Várkert Bazár kertmozia Pálffy György különleges látványvilágú és groteszk humorú filmjét, a Tyúk című alkotást vetíti. A történet egy szökésben lévő tyúk szemszögéből mesél szabadságról, túlélésről és anyaságról, miközben egy szokatlan nézőpontú emberi dráma bontakozik ki. A vetítés előtt Halász Árpád állatkoordinátor avatja be a közönséget a film készítésének kulisszatitkaiba, valamint a tyúkok filmes szerepeltetésének sajátosságaiba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Liget. Romákról nem csak romáknak.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík, süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, július 13-a van, és újra itt a hét eleje, vagyis a hétfő. Jó reggelt mindenkinek!
2: Szép napsütéses hétfőt kívánunk mindenkinek!
1: Igen, gyönyörű szép időre ébredtünk, és hát többé-kevésbé marad is ezen a héten. Való igaz, hogy hét közepén jön majd egy ilyen kisebb, nagyobb viharocska bizonyos területeken, de nagyon lehűteni a levegőt, hála jó Istennek, nem fogja, ugyanis egész héten marad ez a 30 pluszos hőmérséklet. Lehet, nem leszünk olyan nagy hőkupolában, mint voltunk pár hete abban 40-42 fokba, de ilyen 29 és 33 fok között fog alakulni a hőmérséklet, és szerda, csütörtök, és vasárnapra mondanak, tehát erre a három napra mondanak ezen a héten esőzést, illetve zivatarokat.
2: És még mielőtt ide bevonultunk volna a stúdióba, a két fiú össze is veszett az időjáráson, és ez a két fiú nem más, mint Baranyi Tamás és Maka Gyuszi.
1: Igen, még az a fiú, még... az egyik 38, másik 48, igen, igen, az a két akik... fiatal gyerek.
2: A két fiatal gyerek itt veszekedtek, igen, hogy mégis milyen időjárás következik az elkövetkezendő napokban. És
1: ki mire esküszik? A Tomi folyton ezt a köpönyeget hajtja.
2: A köpönyegre
1: esküszik. Én az időkép, meg a híradó, amit ott mondanak, a Pataki Zita.
2: És mondtam is nekik, hogy szuper jó lenne, hogyha lenne egy olyan időjárás jelentés, ami olyan lenne, mint a nyelvoktatónk, hogy ők ketten ezen vívódnak és
1: de nem bírnánk megállni, figyelj, a nyelvoktató leckék körülbelül ilyen 40-45 másodperces maximum. Hát mi a Tomival csak 45 másodperc lenne, hogy beköszönünk, és már elkezdjük egymás vérét szívni, úgyhogy nekünk kéne rá egy kis időt hagyni, tehát egy 3-4 perces intervallum.
2: Van időtök.
1: Azért köl.
2: Én addig kimegyek, kimosok, kivasalok, és ti addig megfejtitek, hogy milyen lesz az időjárás.
1: Igen. Csak sajnos, mivel 12 karikásak vagyunk, ezért azt pont nem tudom idézni nektek, amit itt pár perce valóban elhangzott köztünk, mert az 18 pluszos, de lényeg az, hogy igen, abban megegyezhetünk sajnos, hogy igen, a hét közepére bármilyen időjárás jelentést néztek, szerdán nagy zivatarok, villámlások lesznek majd az égbolton. Hát ez van, gyerekek, nem lehet ezzel mit kezdeni. Na, hát szomorú, de annyira örüljünk, hogy nagyon lehűlés nem várható, tehát nem lesz egyik napról a másikra 17 fok. Ennek viszont örüljünk, szerintem ez a lényeg.
2: Igen, viszont a tegnapi napon nem örültünk, mi legalábbis muzsikusok, zenészek és a Bombon együttes rajongói, ugyanis 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter, magyar zenész, énekes, zeneszerző, hangszerelő, musical színész és szinkronszínész is volt, a Bombon zenekar alapítója és énekese, fuvolistája. Hát 56 évet kapott a Jóistentől Szolnoki Péter, és nagyon korán előre ment. Én azt érzem, hogy itt még lehetett volna Petinek.

0: Hát, hanem a reggelit, a falatozást, és azzal kezdődött a beszélgetés vele is, hogy volt egy, tehát hogy lett volna most még nekik egy közös buli, hogy együtt próbáltak, stb. Nekem is csomó színész ismerősöm osztotta meg ezt tegnap, igen, akik dolgoztak Szolnoki Péterrel. Hát igen, kevés időt kapott. Pont mondtam Zsuzsinak, igen, hogy én is nem tudtam pontosan, hogy hány éves, aztán cikkekből persze tájékozódtam róla, hogy pont egy idős volt anyámmal, aki pont tényleg tavaly ő is 56, még az 57. életéve előtt, és aztán ki is derült, hogy még a betegségük is nagyon-nagyon hasonló, sőt, szinte ugyanaz is volt, úgyhogy nagyon durva igen, ez, hogy...
1: Bár ezt, tehát a betegségéről csak szűk körben tudunk, tehát, hogy így nem publikus, hogy mivel küzdött. Viszont az biztos, hogy egy nagyon nagy űrt hagy maga után. Magyarország egyik legszebb férfi hangja volt. Disney mesékben is énekelt a Szilajt. Ő vitte azt a Disney mesét, akkor a Mackó testvérben is az ő hangja csendül fel. És hát a Bombón ikonikus alapító tagjaként számtalan nagyszerű zenét szerzett és hagyta ki törökségül.
0: Szerintem nem volt olyan, igen, nem volt olyan, emlékszem mi egy időben, hát nem most, hát 20, mit tudom én, éves korom elején, közepén, ilyen 24-25 éves koromban jártunk szinte majdnem minden hétvégén karaokézni. Még nem tudom, hogy létezik-e, úgyhogy ki is mondhatom, ott az Operett Színház környékén van ez a helyszín, vagy volt ez a helyszín pontosabban, és nem telt el este, hogy a Valami Amerika című szám legalább egyszer, de bizonyos időintervallumon belül már kétszer, tehát mit tudom én, megérkeztünk este 8:30 körül a helyszínre, elhangzott egyszer, és hogyha jó volt a buli és maradtunk éjfél után, akkor éjfél után még egyszer felcsendült valaki előadásában a Valami Amerika, mert egyszerűen nem lehetett kikerülni azt a dalt, tehát hogy nem tudtad nem. kikerülni.
1: És még a másik nagyon vidám, és tegnap olyan érdekes volt, hogy milyen az agy, meg milyen az elme, hogy amikor szembesültem a Petinek a gyászhírével, akkor egész nap az agyam a Haverok Buli Szamba című dalát pörgette. Egész nap ez csengett a fülemben, ez ment az agyamban. Haverok Buli Fanta, és mondom, nem is értem, hogy pedig hát egy annyira szomorú nap volt, hogy tehát ezzel szembesülni, és mai nap is nagyon rányomja a hangulatomra az ő gyászhíre, a mai napomat is nagyon elnyomja, és hogy milyen érdekes, hogy mindeközben egy vidám dal van a fülemben tőle.
0: Hát ezek maradnak fönn javarészt, igen, most én így hirtelen, jó, ez nyilván, aki nagyon nagy bomborajongó, és mit tudom, az összes CD, és még kazetta, hiszen ugye ők is akkor kezdték az ipart, amikor még volt bőven kazetta, biztos, hogy tudnának valami lírikus, gyönyörű dalt is, de valahogy ezek a tényleg, ez a vidám, ez a jó energiájú dalok maradnak meg, ha eszedbe jut az, hogy Bombón, akkor valahogy rögtön nekem is ezek a vidám, jó hangszerelésű, pesgős nóták jutnak eszembe, és nem
1: bármikor.
0: Egy szomorú dal nem jut úgy eszembe.
1: Amikor bármikor tényleg egy jó házi buliba, tényleg a Valami Amerika, vagy hát a Haverok Buli Fanta Szamba. Tehát, mert hogy ez volt egy reklám, igen, hát ezt megkapta a Fanta reklám is.
0: Igen.
1: Így van, de hát óriási lírikus dalokban is brillírozott a Peti, mert Aucsilla duettjében, a Féltelekben is, hát valami egészen fantasztikus és feledhetetlen hangszíne volt neki, és hát ez az, amit itt hagyott maga után. 90-es évek első felében a Tatai Katonazenekarban dolgozott, és ezt mindig elmesélte, bármikor találkozott új emberekkel, akik esetleg még nem ismerték, bár nem tudom, hogy volt-e olyan, mindig elmesélte, hogy milyen volt ott a katonazenekarban dolgozni.
0: Ez egy hakni sztori volt akkor.
1: Igen, és elég sokáig, mert 90-től 2009-ig a Police Big Band tagjaként is muzsikált, itt lehetősége nyílt a fuvola mellett énekelni is, és basszusgitározni is, és egy kis ideig Végvári Ádám zenekarában is basszusgitározott, ezzel párhuzamosan pedig a Lehár Ferenc Operett zenekarban fuvolázott 93-ig. Aztán 93-as évben a Ki mit tud elődöntőjében jazz kategóriában szerepelt, 93-ban pedig ugyanebben az évben találkozott Török Tamással, akivel 95-ben megalakították a Bombón formációt.

0: ezt követően végigjárta a magyar könnyűzene szamár létráját, ha lehet így mondani, így szinte minden híres előadóval, együttessel dolgozott. És hát nem olyan régen, tavasszal volt a 30. éves Bombon jubileumi arénás koncertjük, ahol bizony teltházzal búcsúzott el Szolnoki Peti a közönségétől.
1: Ez most volt tavasszal?
0: Uh-huh, igen. És ott még voltak arról tervek, vagy azzal kapcsolatban tervek, hogy mennek tovább, és jól lesz, és nem feltétlenül a betegségére fókuszált, hanem azért szerette volna még folytatni a munkát, és voltak is tervei, de hát úgy látszik, hogy az élet és a jó Isten más utat szánt neki.
1: Igen, én is láttam ilyen interjúkat most így a tegnapi napon, és ők is pont valamelyik zenésztársa, nem tudom már ki, nem akarok hülyeséget mondani, pont ugyanezt mondta, hogy mindannyian bíztunk, de a leginkább ő maga bízott abban, hogy ez legyőzhető és meggyógyul, és akkor mehet tovább minden, ahogy kell, vagy ahogy lehet. Aztán hát igen, hát az élet a legnagyobb forgatókönyvíró, sajnos ez vitán felül áll.
0: Igen, egyébként nem csak fuvolázott, hanem több hangszeren is játszott, ezt például nem tudtam, mert a fuvola mellett zongorázott, gitározott, ukulelézett, basszusgitározott, klarinétozott és dobolt is. Hát igen. És az elmúlt 35 évben pedig számos hazai produkcióban közreműködött, a klasszikus, a jazz és a musical, a pop rock műfaján belül mindenhol. Lerakta a nyomait a zenei világban, és igen. Nem is véletlenül...
1: Meg egy igazi régi vágású muzsikus volt, igen. Aki tényleg...
0: Nem is véletlenül gyászolja az egész zenész szakma.
1: Hát amit felsoroltál, azok mint, tehát hogy ő tényleg egy hangszeres zenész, aki tényleg így szoros értelmében egy zenész volt, nem egy YouTube-ról felkapott valaki,
0: nem.
1: És úgy kezdte a pályát, hanem ő még az a régi vágásúak közé tartozó, de hát persze nyilván
0: zenész,
1: a korából fakadóan is.
0: Zenész és zeneszerző, mert óriási zenéket szerzett, mind a mellett, hogy hatalmas muzsikus volt.
1: Igen, hát nem tudunk tényleg ilyenkor erre más mondani, Isten nyugtassa.
0: Igen, Isten veled, Szolnoki Peti. És mindenkinek, aki gyászolja, fájó szívvel búcsúzunk Petitől, és mindenkinek a családjának, őszinte részvétünket.

0: alatt ma. Pláne nem a kertek alatt.
1: 9 óra múlt 36 perccel vissza is tértünk hozzátok, és hát igazából megmondom az őszintét, hogy nekem az eddigi, talán a nyár eddigi legsemmit mondóbb hétvégéje volt, viszont tudom, hogy Zsuzsinak nem, mert nekem tényleg gyerekek, amióta nyár van, minden hétvégén volt valami. Voltam ugye Nászúton, Rodoszon, utána voltam Zamárdiban, voltunk itt-ott, amott eddig, amióta tényleg május mozgalmas. Óta nyár van, azóta mozgalmas volt. A múlt hét, a tegnapi nap, tehát bezártával ugye, a tegnap előtt és a tegnapi nap volt talán a nyár eddigi legsemmit mondom. Konkrétan a West Endig mentünk el, ami tőlünk nem nagy dolog, mert körülbelül 4 óra 20 perc séta, nem metró meg ilyenek, és vettünk pár dolgot, ami kellett ilyen drogériába, meg nem tudom, és ennyi volt. Meg ettünk egy pizzát.
2: Jó.
1: Ennyi volt a hétvégémnek.
2: Sokkal színesebb
1: volt.
2: Tudom,
1: azért mondom, hogy én be is számoltam, üszkve 55 másodperc volt az én hétvégém elmesélése, látom itt az időmérést.
2: És hétvégén küldtem is a Gyuszinak a pár jelenetet, mozzanatot, hogy miben vagyunk.
1: Persze, szemétkedik velem, hogy tudja, hogy én otthon ülök, aztán...
2: Nem tudtam!
1: Viccelek.
2: Nagyon-nagyon, tényleg fantasztikus hétvégét tudok magam mögött, mert mi nagykörösön jártunk, tehát kicsit messzebb mentünk, mint a West End City Budapesttől, és ott is a Richter Safariba volt szerencsénk eltölteni egy teljes éjszakát, több mint 24 órát.
1: Na.
2: Mert hogy ott tudunk aludni most már. Tehát most már megvan arra a lehetőség.
1: A nem. Aki többet de fizet, a jocival alszik.
2: De hogy is, ne keverjél ilyen. Ne keverjél ilyen.
1: Mondom, aki több, csak úgy mondom, hogy
2: ilyen pletykákba engem még megírja a Blik.
1: Nem a Zsuzsi. Aki többet fizet, tehát normál éjszaka, mit tudom én, kis sátor, nagyobb sátor, VIP, jocival alhatsz.
2: Ez nem igaz. Bármennyire is szeretnétek, de ez a hír, ez nem igaz. Ez fake news.
1: Fake news, én találtam ki.
2: Na most itt azért én nagyon régóta követem, és nem csak szemmel figyelem, hanem azért többé-kevésbé minden évben igyekszünk eljutni a szafariba, mert hát nekem van egy gyerekem, akinek ez óriási élmény, hogy teljes testközelből tudja azokat az állatokat megsimogatni, amiket mondjuk lehet, hogy csak a Discovery Channel-en láttam én gyereknek, ilyen a zebra, vagy a puputevő, vagy bármilyen exotikus állat, vagy egy alpaka,
1: persze,
2: vagy mondjuk egy láma, vagy struc, vagy legyen tényleg az bármilyen egzotikus állat, amivel soha, de soha életedben úgy testközelből nem találkozol, és tényleg még a kepibarától kezdve a kenguruig mindent, a gyűrűs farkú makik is. Kepibara.
1: Kapi. A kepi az a...
2: Igen, de mi így mondjuk kepibara.
1: Ja, így mondjátok?
2: Kepibara, igen, mert vannak ilyen dalok is, ebbe így énekelik. Kepibara.
1: Ja, hogy van róla dal is.
2: Van róla dal.
1: De amúgy, bocsánat, csak egy gondolat ebből. Miért szeretik ennyire az emberek ezt a kapibarát, amikor szerintem egyáltalán nem szép állat, vagy nem,
2: nem szép,
1: olyan, mint egy panda,
2: de még
1: cuki.
2: Nem is olyan a szőbb bundája, ami olyan nagyon simogatható, rejjesen.
1: Gondoltam, látszik.
2: Rendesen szúr. Nem tudom, hogy miért jött divatba, de szó szerint
1: plüssök
2: divatba jött.
1: Plüssök vannak róla, igen. Pólók, ahogy most mondod, dalok.
2: Nem tudom miért.
1: Nem egy cuki állat, már bocsánatot kérek minden kapibara rajongótól, a kapibara nem egy cuki állat. Zárójel bezár.
2: Legnagyobb csak... rágcsáló a rágcsáló fajták között.
1: Akkor nyomjassunk, csináljunk ilyen patkányos póló. Is, vagy nem tudom. Tehát, hogy így...
2: Nem tudom, hogy tényleg miért jött divatba, nekem is érdekes, mert még csak nem is kedves. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy ami Józsiéknál van, az lehet, hogy éppen nem szelíd, mert mondta is, hogy most éppen a kepibarákat szelidítjük.
1: Aha.
2: Tehát próbálkoznak vele,
1: tehát
2: hogy...
1: még moslék is a kepibara.
2: Nem nagyon jön oda.
1: Néztétek őt, az meg ott kávézott, cigarettázott, nézett titeket.
2: Szénázgatott, meg állt a vízbe. Olyan egyébként, mint egy nagy hogy mondják, tengeri malac. Tehát olyan nagyra nőtt tengeri malac, amelyiknek nem puha a szőre, hanem...
1: Hát ez az, hogy a tengeri malac, én simogattam tengeri malacot, és azok amúgy fainok.
2: Hát igen, a kepibarák annyira nem barátságosak,
1: nem,
2: tehát igen.
1: Semmi ízé nincs bennük, ilyen imádnivaló, ami miatt tényleg látom, metrón gyerekek, kicsi lányodnál kisebb, jóval kisebb kislányok kezébe, plüss kepi, na, én is már úgy mondom, kapibarának hívják, szóval kapibarát, átvettem most tőled.
2: Divatba jött, nem tudom én se, hogy miért, de nagy divat.
1: Mindegy, csak egy zárójel bezártuk, hogy...
2: Viszont érdekesség. Ugye most, hogy így nagyon sok időt ott el tudtunk tölteni, rengeteg mindent bebarangoltunk, többször is mentünk ezen a safari vonaton, többször is bementünk a páviánokhoz, etettük a páviánokat, riogattuk is őket, szemétkedtünk is a kis pávián majmokkal, óriási formák, így néha, hát ugye kis majmok is, mert ez úgy néz ki, ez az etető kocsi, aki még esetleg nem járt ezen a helyen, hogy egy teljesen be van borítva, ami bemegy a páviánokhoz, hát ugye azok az állatok azért nem annyira barátságosak, meg nem szelidek, meg azért ott azért a páviánoknak van egy óriási foguk, egy vámpírfoguk, amivel jó meg tudnak harapni.
1: Az
2: meg biztos. Hát olyan harcos
1: karmuk,
2: állatok.
1: Meg úgy alapvetően.
2: Karmuk is, igen. Ne kockáztassuk a sorsot, így hát ez az etető.
1: Nem egy otthon tartott, igen, egy nem, kis
2: ez
1: nappaliba.
2: Az etető autó úgy néz ki, hogy be van rácsozva teljesen, ugyanúgy, mint a hogyha bemenne a vadállatokhoz, a oroszlánhoz, vagy a tigrishez, az is teljesen be van rácsozva, és akkor ugye azon keresztül vannak ilyen etetőcsövek, és akkor lehet etetni a majmokat. Na hát mi nem csak etettük, mi azért hogy szenyóztunk is ezekkel a majmokkal, és hát rendkívül jól szórakoztunk, tényleg nagyon vidám perceket tudnak okozni, a meglepődöttségükkel, meg ott a harcolnak is ott egymással az ételért, meg a mogyoróért, meg mindenért. Szóval
1: ilyen
2: nagyon jó volt.
1: Harc, kardok előkerülnek, igen. Tudod, ilyen izében is kolt.
2: Miskolciba vannak.
1: Szamuráj kardot már veszi el, rántja elő. Persze.
2: Igen, kicsit vérmesek, az kétségtelen. Na most így vannak ott ilyen kempingre lehetőségek, de ezt nem úgy képzeljük el, hogy ilyen cölöpös sátrak, hanem nem tudom, hogy láttatok-e már olyan filmet, amiben, tehát ilyen afrikai rezervátumban mennek el emberek, igen. És ott nem ilyen lecölöpölt sátrak vannak, hanem ilyen
1: konténer?
2: Fából megépített faterasz, és a belső szerkezete az egésznek fa, és az oldala és a teteje szövet, tehát úgy sátor.
1: Ja, hogy az oldala akkor nem konténer. És a én meg arra gondoltam, hogy ilyen konténerházak, tudod, vannak ezek a kicsi szögletes izék.
2: Vannak olyanok is, vannak, igen, olyanok is. De inkább azok ilyen, nem is konténerházak, hanem ilyen mobilházak. Azt is lehet bérelni, viszont ezek a safari sátrak, hát nevezzük így, mert így hívják, hogy glamping, így hívják ezeket
1: glamping,
2: hivatalosan.
1: Aha, nem camping, hanem glamping.
2: De hát ezek úgy néznek ki, hogy bemész, és ugye a padlózat a fa, és a szerkezete is, tehát tartószerkezetek is, aha, vannak, ami fából van.
1: És az oldala meg szövet anyag?
2: Az oldala meg az ablakok szövet, és a teteje is.
1: Akkor várjál már, és hideg volt benn?
2: Éjszaka, igen.
1: Rögtön ez jutott eszembe, éjszaka, hogy a fa, igen, meg a szövet, az nem tartja olyan jól a hőt, hogy
2: nem szigetel,
1: legyek.
2: Nem szigetel, és aztán utána volt meleg is bent, tehát hogy éjszaka azért kellett egy takaró, és de nagyon jó ízűet aludtunk éjszaka, tehát úgy éreztem, hogy azért hogy nagyon átjár a hideg, meg úgy éreztem a hideget, hogy kintről mi áramlik be, de közben meg olyan jót aludtál, tehát hogy tényleg olyan...
1: Jó levegő volt?
2: Nagyon jó levegő volt.
1: De ez inkább nyári buli nyilván.
2: Tehát ez nyári, itt, persze, tehát persze. Télen ide nem tudsz elmenni, viszont nagyon nagy előnye ezeknek, mert nagyon sokan félnek ezektől, hogy sátor, meg ugye így képzelik el, hogy sátor. De közben nem, mert nagyon jó ágyak vannak, tehát úgy van kialakítva, hogy rendes ágykeret, nagyon kényelmes ágyakkal, de nem a földön alszol, csatornázott, tehát fürdési lehetőség.
1: Ja nem, hát félrejtés nehézséget, én a jocékból abszolút lehetőség. Kinézem, hogy igényesen csinálták
2: ez
1: meg,
2: luxus.
1: Csak alapvetően nálam a sátori megijed az emberettől.
2: Meg, igen,
1: hogy,
2: igen.
1: Hogy jó kempingezni kell.
2: Én is megijedtem.
1: Kirakod, mint a hegységbe, tudod azt a csepp
2: de nem,
1: sátrat,
2: de nem.
1: Bemászik az ilyen pók, meg
2: és ráadásul ez egy akkora négyzetméteren helyezkedik el ez az úgynevezett idézőjelbe sátor, hogy még élnék is egy ekkora házban, esküszöm. Tehát úgy körülbelül egy olyan 30-40 négyzetméter az egész. Több helység is van kialakítva benne, tehát ez egy 6 személyes, tehát 6 fő kényelmesen elfér. Óriási étkezőasztal van benne, tévé, teljesen felszerelt konyhával, és teljesen felszerelt fürdővel. Lehet, hogy több.
1: Hát
2: igen.
1: A mi lakásunk ennél kisebb, amit elmondtál most, és az 40.
2: Három különálló helységet tudok.
1: Hát az alsó hangon 50.
2: Még az
1: vagy
2: is
1: 55.
2: Lehet, igen, csak én nem tudom behatárolni, és van egy óriási nagy
1: ezt
2: terasza.
1: Ezt mekkorának nézed ezt a stúdióteret?
2: Nem tudom megmondani.
1: 10-12 négyzetméter, nem tudom én nem megmondani. Nagyobban mondom.
2: Aha. Na, hát az a ház az akkora volt, mint ez a két stúdió.
1: Mint a két stúdió.
2: Igen.
1: Nem, akkor viszont nem mondtál hülyeséget, akkor viszont ez nem volt nagyobb, mint 40. Csak akkor érdekes, hogy így meg tudták oldani elosztásilag. Mert hogyha csak akkor, mint ez a két stúdió,
2: igen,
1: az akkor
2: mert
1: nincs
2: úgy
1: még 40
2: van, hogy van egy olyan része, ami ilyen bunkerszerűség, fából meg van építve, fel lehet mászni, és ott is van egy ilyen becsukható ajtóval, tehát ilyen pici ajtóval, ez gyerekeknek van, egy fenti hálófülke, ami fával így be van így csukva, így az egész, az teljesen elszeparálható, de én ott aludtam, természetesen hol máshol.
1: Aztán, hogy a csimpánzokkal.
2: Hát a Richter Józsi ezen halálra nevette magát, kérdezte, hogy ott aludtál fönn? Mondom, hát igen, ott aludtam fönn a gyerekem kedvéért. Aztán, hogy reggel hogy jöttem lesz, ne is kérdezzétek, mert a létre az ilyen teljesen merőlegesen áll. Tehát úgy kellett lejönni.
1: Hát akkor így jöttél, jó reggelt! És csak ennyit lehetett utána hallani,
2: féltem is, de nagyon rugalmas vagyok, még most is rá kell jöjjek arra.
1: Úgy kell mondani, ruganyos.
2: Tiszta ruganyos vagyok, még ennyi idősen is simán lejövök ilyen létrákról, vigyázz.
1: Ámen, én sokszor a saját otthoni ágyamban nem kelek fel úgy, hogy egyből, vagy ilyen nagy lendülettel, úgyhogy én ilyen
2: nagy lendület nem
1: ágyom.
2: Volt, kicsit gondolkoztam ott, hogy ugorjak, vagy létrázzak.
1: Várj, és onnan hogy jössz le, hogyha pipilni kell?
2: Hát létrával.
1: Éjszaka?
2: Hát persze, éjszaka. Nem is kellett.
1: Nem is ittam előtte nem. 4 órán keresztül?
2: Nem.
1: Elalvás előtt?
2: Viszont ezeknek a helyi adottsága azért nagyon nagy élmény, mert ott, ahogy kilépsz a teraszra, rögtön egy hatalmas nagy elkerített részen, egzotikus állatok vannak, hát így kicsit lesüllyesztve, tehát ezek a házak magasabban vannak, ezek az állatok meg lejjebb vannak, tehát szinten lejjebb vannak, és akkor ott van zebra, puputeve, alpaka.
1: Hát tudom, hogy a cégnek az állat, nagyjából képben vagyok, a legtöbbe föl is lép.
2: Már pet, nem, igen.
1: Van, amelyik, hát azért mondom, hogy lép, pet.
2: Ez egy nagyon jó megoldás volt, amikor az állatvédelem betiltotta a vadállatokkal való cirkuszban való
1: munkát.
2: Háztáival lehet, tehát a lovakkal, meg a bocikkal, tehenekkel láttam ilyet is, kutyákkal, igen, háztáival.
1: Galambot
2: lehet.
1: Nem láttál, én láttam galambosszámot is.
2: Óriási.
1: Nem a lajcsit.
2: Hogy tanítja be a galambot?
1: Ugye? Ezt tudod, hányszor fölmerült? Bennem is, meg a mindenkibe? Hogy a galambot hogy tanítod meg, aki állandóan röpköd ide-oda, igen, hogy gyere vissza.
2: Ösztönállam.
1: Mert a manus földobta, vagy milyen nemzeti, mindegy is. Nem magyar ez a lényeg.
2: Jó, mondjuk régen voltak postagalambok, vagy ezt csak így mondják? Hogy
1: nem, frankok voltak. Nem, frankok. Akkor lehet, hogy csak mi hisszük azt, hogy ezek mutusok. Mert picik, és gondolod, hogy nagyon pici az agya is ezáltal.
2: Lehet, hogy igen, közben meg nagyon dzsanáznak.
1: Jó, hát figyelj, nem csinált izé trükköt a galamb, tehát nem nyomott egy tripla szaltót, meg közben mit tudom én, egy lábon.
2: Tehát nem papagásó volt.
1: Nem tologatott babakocsit sem, meg mit, nem csinált semmi ilyesmit. De ahhoz képest, hogy galamb, az ember azt várna, hogy galamb szám, hogy mi lesz ebből, ahhoz képest, óriási meglepetés volt. Na mindegy, szóval
2: hát,
1: igen.
2: Itt egzotikus afrikai állatok persze, vannak, és nagyon jól meg van oldva az, hogy minden egyes ház mellett szinte van, lehet venni etetőt. Tehát ott van eleség, amit úgy szépen így az automata kiadagol, és azt tudod adni az állatoknak, tehát nem kell semmi otthonról hozott téli szalámi zsömlét dobálni, hanem tényleg azt tudod adni, hogy ne történjen világos semmi probléma velük. Na hát itt ez nagyon nagy élmény volt a lányomnak, hogy reggel felkelt, kiment a teraszra, és már tudta etetni a kedvenc puputevőjét, akinek így ketté volt fésülve a hajszerkezet, és olyan volt,
1: hogy
2: középen el volt választva, és olyan volt, hogy frissen jött volna a fodrásztól, de reggel egyszerűen imádtuk, meg
1: és
2: is siratta.
1: Jó fésült volt.
2: És nagyon
1: volt.
2: Jó fejek, tehát ők tényleg ember közelben szocializálódtak, tehát, hogy mindig is emberek közt voltak, már születik, van, aki oda is születik, az meg igen, már természetesen megszokja az ember közelségét. Igen. Viszont azt néztem, és azon gondolkodtam, és tényleg már ezzel le is zárnám a hétvégi kalandomat, hogy nem értem nagyon sokszor az embereket, hogy miért jönnek el egy ilyen szafariba, mert ülnek ezen a safari buszon, ahová azért bejönnek az állatok, de oda bejönnek a háztáji állatok, a bikák, a bocik, a tehenek, tehát úgy benéznek és kérnek répát. Természetesen vannak zebrák is, elefántok is, minden, zsiráf, puputeve, de hogy sikítoznak, örjöngenek, undorodnak, ellökik az állatot, nem megsimogatják. Így azt néztem, és ezen gondolkodtam, volt most időm, ugye azért két napot ott eltöltöttünk, és már nem is az állatokra fókuszáltam, hanem az emberekre, hogy Minek?
1: A sokszor nagyobb állatkert. Köszönöm. A sokszor nagyobb állatkert.
2: Köszönöm.
1: De még hogy... erről ezzel a témával kapcsolatban beszéltünk egy pár mondatot, senki nem tiltja nekünk. Köszönöm. Viszont el kell mennünk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A-betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen, igen. Szígyú vászlósasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány mesék világa. A cigány mesék a roma népcsoportok gazdag kulturális örökségének fontos részét alkotják. Ezek a történetek nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem a közösség hagyományainak, erkölcsi értékeinek és élettapasztalatainak továbbadását segítették. A mesék évszázadokon át szájról szájra terjedtek, és minden nemzedék egy kicsit a saját életéhez, környezetéhez és tapasztalataihoz igazította őket. Ennek köszönhetően a cigány mesék rendkívül változatosak, mégis megőrizték alapvető üzeneteiket és motívumaikat. A roma népcsoportok ősei valószínűleg Észak-Indiából indultak el több mint 1000 évvel ezelőtt. Hosszú vándorlásuk során számos országon és kultúrán haladtak keresztül, mielőtt Európa különböző területein letelepedtek. Utazásaik során nem csak új szokásokat és hagyományokat ismertek meg, hanem saját történeteiket is továbbadták. A különböző népek meséinek elemei idővel összekeveredtek a roma hagyományokkal, így a cigány mesék sokféle kulturális hatást őriznek, miközben sajátos szemléletmódjukat megőrizték. A cigány mesék terjedésének legfontosabb módja a szóbeli hagyomány volt. Régen sok roma közösségben kevés ember tudott írni és olvasni, ezért a történeteket nem könyvekben őrizték meg, hanem emlékezetből adták tovább. Az idősebb családtagok, nagyszülők, szülők vagy idősebb családok közösség jó mesemondói voltak, esténként ünnepek alkalmával vagy a közös munka után meséltek a fiatalabbaknak. A gyermekek újra és újra meghallgatták ugyanazokat a történeteket, így fokozatosan tanulták meg őket. Később, amikor felnőttek, ők is továbbadták ezeket a meséket saját gyermekeiknek és unokáiknak. A mesemondás nem egyszerű felolvasást jelentett. A jó mesemondó emlékezetből beszélt, hangjával, arckifejezésével és mozdulataival tette izgalmassá történetet. Gyakran rögtönzött is, egy-egy szereplőt részletesebben bemutatott, új eseményeket illesztett a történetbe, vagy a hallgatóság életéhez igazította a mesét. Emiatt ugyanannak a mesének több változata is kialakulhatott, mégis minden változat ugyanazokat az alapvető tanulságokat hordozta. A cigánymesék szereplői között gyakran találkozunk szegény emberekkel, vándorokkal, királyokkal, boszorkányokkal, ördögökkel, sárkányokkal és beszélő állatokkal. Sok történet főhőse ügyes, bátor és leleményes ember, aki nem erejével, hanem eszével győzi le az akadályokat. Ezek a történetek azt tanítják, hogy kitartással, becsületességgel és bölcsességgel még a legnehezebb helyzetekből is ki lehet kerülni. Fontos érték bennük a család szeretete, az összetartás, a vendégszeretet és az elesettek segítése is. A cigány gyermekek a meséket elsősorban hallgatás útján tanulták meg, nem kellett szó szerint megjegyezniük minden mondatot, hanem a történet lényegét, a szereplőket és a cselekményt jegyezték meg. Ahogy egyre idősebbek lettek, egyre magabiztosabban tudták elmesélni a történeteket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: Balázsi és Makagyüzi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, sűs fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 15 perccel, és még mindig hétfő van, ugye, és július 13-a, szép napsütéses délelőttöt mindenkinek.
2: Úgy, ahogy a Nagyüzi mondja. Sziasztok!
1: Úgy már úgy. Na, aki velünk tartott 9 órakor is, az tudhassa, hogy Zsuzsánknak egy nagyon kis kalandos, szó szerint mondhatjuk, hogy kalandos, mert ilyen kis szafaris hétvégéje volt, ugye nem voltál Richter Jocziéknál a szafari parkban, ahol ott is szováztatok.
2: Ott aludtunk, igen.
1: Ugye, jól értettem
2: nagyon
1: egyet.
2: Jó volt, igen.
1: Nagyon... Tehát a totál 24 órát.
2: Teljes. Több, mert este jöttünk vissza. Tehát
1: aha, tehát még nagyon... nappal is ott voltatok.
2: Na persze, nagyon kimaxoltuk. Leértünk ilyen délfél egy körül, elfoglaltuk a szállást, feltérképeztünk mindent, nagyon felszerelt.
1: Bocsánat, ez hol van helyileg? Ez Szada?
2: Nem, ez Nagykörös, régen Szadán volt.
1: Azért kérdezem, igen. Mert nekik ott volt sokáig a Richter
2: családnak. Sokáig, igen, aztán ott megszüntették. Hát ott a környékbeli lakosok nem viselték, nem tűrték az állattartást, ott, és aha. Aztán nagyon sok jelentgetés volt rájuk, és aztán ja, el kellett költözniük, de értem. Szerintem sokkal jobban jártak, mert...
1: Nagykörös az mennyi ide Budapesthez?
2: Nagykörös, az max 65-70 kilométer.
1: Egy óra?
2: Igen, egy óra alatt lent lehet lenni autóval, és a Pest megyei matricám nekem van, pályadíjat se kell fizetni, mert Lajos Mizsénél le kell kanyarodni, és akkor ott már onnantól kell, onnantól fizetős a pálya az M5-ösnél.
1: El voltam kíváncsi, hogy ez még Szadán van-e mindig, de akkor ezek szerint nem, már nem, és akkor kiépítettek egy nagyobb
2: egy sokkal nagyobb
1: terület
2: igen,
1: ez, már hogyha már van óta. Szállás is.
2: Igen, és hát bővítik folyamatosan, tehát, hogy én az elejétől kezdve járok Nagykörösre, és látom azt, hogy tényleg ez alatt az 5 év alatt milyen fejlődésen ment keresztül, mind az állatok tekintetében, mind a parknak a fejlesztése tekintetében, hogy kibővítették egy kis vidámparkkal is, a vidámparkot is folyamatosan fejlesztik, bővítik, van kicsiknek is lehetőség vidámparkozni, van a nagyobb bacskáknak is egy csomó játék, amire fel lehet ülni, szóval úgy nagyon kerek egységes az egész, tényleg ilyen Neverland érzés, mint amilyen Jacksonnál volt, mert hogy...
1: Ott is voltak alpakák végül is.
2: Ott is voltak elefántok is, zebrák, minden volt, majmok is, meg vidám park is.
1: És sokan vannak? Megy ez a buli? Tehát, hogy azt láttad
2: az
1: most,
2: a jó
1: hogy...
2: ebben az egészben, igen, hogy egy nagyon nagy területen hiába vannak sokan, tehát, hogy jó eloszik. Szellős.
1: Eloszik.
2: Igen, mert mindig van valami... Valami műsor mindig van, meg mindig vannak ilyen állomások, ahol mondjuk van vadállatetetés, oda be tudsz menni, meg tudod etetni a tigrist vagy az oroszlánt, illetve hát ott megetetik, és akkor így felkapaszkodik a rácsra, amivel bevisznek autóval, ez teljesen biztonságos, be van rácsozva, és akkor oda felkapaszkodik a tigrist meg az oroszlánt, akkor ott eszi a kis csirke husikáját, de ugye nagyon közel, tehát közelebb volt a tigris, mint ahogyan most te ülsz tőlem. Aztán ugye most megérkeztek már a gyűrűs farkumakik is, akkor ott vannak a páviánok, amit mondjuk a tavalyi évben nem volt, tehát rengeteg új állattal is.
1: Új lakók
2: is jönnek, és most elárult nekem egy titkot a Jóci, mert mondta, hogy most két testvérpár fog érkezni a Safari Parkba, és két orrszarvú érkezik majd.
1: Rino.
2: Igen, igen. És van még víziló is, és nagyon nagy jelenetet kaptam el, mert pont így, valahogy így a víziló így kinyitotta így a vízből a száját, de akkora szája
1: hát az
2: volt.
1: Óriási.
2: Nagyon, az óriási. Nagyon komoly igen. Állat. És hát négy elefánt, és tehát afrikai elefántok, és nem mindenhol látni afrikai elefántot, igen. És mindig vannak programok, műsorok, van felállítva ott egy cirkussátor.
1: Az mit akar a műsor, hogy a artista, a éppen aktuálisan futó műsorukból artisták
2: vannak
1: jönnek
2: artisták
1: ki?
2: Is, igen, tehát ott van egy cirkussátor felállítva, és azt hiszem naponta 3 előadás van, vagy 4. Tehát ott lehet menni folyamatosan egy kis cirkuszi előadást is megnézni, és az olyan cirka 40 perces, tehát nem egy hosszú, hanem egy ilyen...
1: Szösszenet,
2: igen, de jó fellépőkkel, artista számukkal, akkor van ilyen motoros bemutató, ami akkor a gömb megy a motor, meg kifeszített ilyen légtornász motoros, nem tudom, hogy hívják, ez drótkötélen, igen, megy a motor, és akkor azon is van egy artista. Igen. Szóval mindig van valami, akkor van elefánt tréning, akkor ott focizik az elefánt nagy labdával, ilyen nagy fitball labdával lerugott egy gyereket. Tehát nem akartam. Nem akartam egyébként. Nem akartam ezért egyébként nevetni, de hát de akkor a jelenet, hogy kirúgta a labdát, és pont szegény pont. Gyereket így el is találta.
1: Jó, hát ez ilyen benne van pakla.
2: Hogy
1: de merem már, mondjuk mindegy egyszer majd amúgy, hogyha a Joci rája föl is hívhatjuk telefonon, aztán beszélhetünk erről, igen. Mert ez tök izgalmas. De hogy például az első kérdésem eszembe jutott, hogy hát ugye a Joci a Magyar Nemzeti Cirkusznak az igazgatója, hogy ott ők nem ott vannak cirkuszilag, hanem most azt hiszem Lellén vannak?
2: Igen, Balatonlellén, és
1: hát
2: ott is volt.
1: Hát akkor ott van ott?
2: Hát úgy, hogy szétszakad az ember
1: hogy
2: konkrétan.
1: Hogy jön, megy ide-oda a két terület
2: igen,
1: között?
2: Mert aha. Szombaton, mikor megérkeztünk, akkor pont cirkuszok éjszakája volt, így és van. Akkor ott lent volt, megcsinálta az előadást, lenyomta a sót, aztán utána a hajnalba visszajött Nagykőrösre, és már korán reggel már ő nyitotta a parkot, és ott volt, és csinálja. Tehát az emberben nem tudom, hogy milyen energia szól.
1: Jó, hát fiatal még, hát fiatal. Hát, meg jó. Mondjuk ezt csinálja, fia, másik meg, hogy a Joci tényleg ebbe nőtt fel. Szó szerint, hát ugye az édesapja az egyetlen Kossuth Díjas cirkuszművészünk, ugye idősebb Richter József. Hát ő is gyerekkorától kezdve, hát ők is elefántszámot csináltak ugye a Nokarola asszonnyal, aki ugye Joci édesanyja. És hát a Joci ebben nevelkedett, tehát hogy ott nem is volt nagyon más, tehát hogy ott
2: igen, de a cirkuszban, de nem
1: üzemeltetett. Cirkusz, az állatok.
2: Igen, de nem üzemeltetett egy ekkora szafari parkot,
1: hát
2: ahol aztán tényleg mindenre oda kell figyelni, és azt néztem, hogy jobbra néztem, még egy 5 perccel ezelőtt ott volt, aztán utána átsétáltunk egy másik helyre, már ott volt. Mint a teleportálna az ember. Tehát nem tudom, hogy egyes embereknek energiaszintjük milyen, hogy hogyan tud ennyire száz lángon égni.
1: Érdekesen nem a testvérével, ugye Flóriánnal csinálják, hogy mondjuk így megosztva, mondjuk, ez mondjuk, én biztos, hogy nem bírnám egyedül, de mondjuk én már ugye majdnem 40 évesen, már én nem is biztos, hogy csinálnám ezt, hogy mondjuk Lelle és Nagykörös között most adott esetben ingáznék még hajnalok hajnalán, és hajnalba
2: kelnék még előtte
1: a
2: előadásokhoz. Igen, úgy, hogy előtte egy több előadást megcsináltál.
1: Igen,
2: és
1: lovokon ugrálok, igen, ugye sok számot még végignyomok, egy szaltókkal lóról lóra,
2: igen, ott is ott van, majd teleportál és megérkezik.

0: Angelina is, ugye, aki Floriánnak a két gyereke, hát most már mind a kettő felnőtt ember. Angelina tavaly nyert a Monte Carlo-i Cirkusz Fesztiválon aranybohóc díjat, Kevinnek is saját csoportja van, amivel fellépnek, egy fiatal jóképű gyerek lett belőle.
1: Igen, és azért azt tegyük
0: ők
1: hozzá,
0: is lovakkal, hogy mindenekkel is foglalkoznak.
1: Igen. És amikor megnyerte az Angelina azt a díjat, akkor láttam egy videót, ahol ilyen 9-10 éves, és akkor ott elmondja, hogy nagyon szeretné ezt a díjat majd bezsebelni idővel, és aztán úgy volt összevágva, annél még a hideg is kiráz, mert annyira szép volt, mert kérdezték, hogy mi a te terved, mi a vágyad, mit szeretnél elérni az életbe, és akkor mondta, hogy neki ez a legnagyobb terve és vágya, és akkor ott mondta is vele az az interjúztató, hogy hát ez tényleg nagyon csodálatos és nagyon szép terv, és aztán utána meg is kapta.
0: 10 év múlva, az idei, nem is a tavalyi, igen, bocsánat, az idei, mert hogy mindig a cirkuszfesztivál ugye télen van, tehát ilyen január-február körül van, akkor az idén volt konkrétan, tehát 2026-ban, igen, volt, csak olyan, igen, hosszúnak tűnik ez az évig, de igazából, de mindegy, nem is az a lényeg.
1: De hogy ő el is érte.
0: Igen, igen. De hogy szóval annyi, hogy igen, ők megdolgoznak a pénzért.
1: És jól is mondod, mert azért azt tegyük hozzá, hogy igen, ők mindenféle állami támogatás nélkül megdolgoztak azért, amiük van, és felépítették azt a birodalmat, amit most Vissza Józsi és üzemeltet és csinál, és még folyamatosan fejlődik és fejlesztés alatt van, és tegnap még alkalmunk nyílt egy, hát ez most egy kicsit VIP volt, mert most egy picit ott a gyűrűsfarkú makik el vannak szeparálva, kicsit karanténba kellett őket helyezni, mert ott voltak most ellések, meg jöttek pici, aha, babák, meg minden, és akkor ez kicsit úgy megbojdult ott a gyűrűsfarkú maki közösség, de közösség. Igen, de vannak olyan kis szelidebb fajok még, ahová be tudtunk menni, de csak így privát, ilyen kis VIP lehetőséget kaptunk, és bementünk a makikhoz, megsimogattuk őket, megnéztük, hogy mit esznek, nagyon jól vannak tartva, szép-szép ételt kaptak, beleettem volna én is abba a gyümölcsös tálba.
0: Tudod,
1: jól néznek.
0: Jó vannak tartva, jó kövérek.
1: Meg hát ott, hogy ott a egésznapos makicsemegéket lehet nekik tolni, etetni lehet őket, szóval nincsenek ezek az állatok lesoványodva úgy, mint Isten bocsássa, de egyik-másik állatkertben azért láttam én sovány állatot.
0: Lehet, ez abszolút így van, igen. A Jociék tényleg mindig láttam én is, amikor együtt dolgoztunk a cirkuszban, jó, nyilván ott a aktuális állatokat hozták, például, hogyha a zsokészámmal jöttek, akkor értelemszerűen a lovak voltak ott, de hogy tényleg a Joci mindig futtatta őket, tehát hogy nem annyi volt csak a mozgásuk, ami éppen aktuálisan az előadás volt, mondjuk mit tudom én, este volt csak előadás, akkor nem az volt, hogy egész nap a ló áll benne a karán, hogy úgy
1: karánba, mondja,
0: karánba, így-e, azt utána este kijön, nem, futkos hát körbe, azt ugrálnak a hátán.
1: Kell nekik is a tréning, így
0: nyilván,
1: van.
0: Nyilván, igen, ez egy abszolút.
1: Úgyhogy az ember az tényleg le a kalappal előtte, hogy ilyen, igen, szépen csinálja és viszi végig ezt az utat, és mindenkit arra buzdítok, aki szereti az állatot, mert ugye ott fejeztük be még 9 órakor, hogy nagyon sok embert láttam, hogy eljön egy safari parkba,
0: ja,
1: és,
0: igen,
1: akkor,
0: igen.
1: És akkor undorodik, viszonyog, sikitozik, fél, jó, persze a fél nem, az egy másik kérdés, de akkor sem, tehát hogy így ezek az állatok szelidek, nem bántanak, nem harapnak. Természetesen meg kell tanulni azt, hogy minden állatnak, amelyik ilyen patás, úgy adni az kezünkből az eleséget, hogy vagy kifeszített tenyérrel, hogy véletlenül se harapja meg az ujjunkat, de ezek nem bántanak, ezek nem harapnak. Ezek a tevék, amik ugye ott a legnagyobb, vagy az elefánt, hát jó, az elefánt azért el van kerítve, de ki tud nyúlni az ormányával, persze, de egyértelműen nem bánt. A tevék se bántanak, csak oda kell figyelni arra, hogy ügyesen adjuk a szájukba az eleséget, és nem lesz semmi baj.
0: Hát nézd, igen, ezt én is azt gondolom az ilyen emberről, mert én magam is tudom, hogy például én bármennyit is sokat voltam én is ugye a cirkuszban úgy állatok között, hogy hát nem voltam állatok között, mert csak láttam őket, meg ott voltam sokszor közvetlen velük. Például a Sandra, ugye a Floriánék elefántja, ugye, aki a James Bond filmben is szerepelt még annó, és vele volt jelenetem, persze ott volt a Floriánben, tehát nyilván nem én mozgattam a Szandrát
1: azért.
0: Nem. Az volt, hogy beépített embert, ezt most már lelárulhatom, ki kellett hívnom a közönségből, és ugye megborott vált a Szandra, és akkor volt ott egy ilyen nagy monológom, vagy előadtam, hogy ő itt a Figaro, aki most megborott vál majd valakit, mert hogy ő erre készül, mióta, satara, és akkor persze, hogy beépített

0: épített ember volt, akit aztán lefröcskölt vízzel, tudod, behabozott, aha, ilyen pamacsal így össze-vissza kente az egész arcát, haját. Csak ez vicces volt, gyerekek is örültek. Na de vissza rám, hogy közvetlen, hát ott kellett állnom benne a manézsban, nekem is nem az öltözömből konferáltam ezt az eseményt, hanem ott álltam én is be, de mondom, ott volt Flórián is, tehát nyilván az biztonságtudatot adott nekem, hogy a Flórián ott volt tőlem annyira, mint mondjuk te, igen. És akkor ott volt maga a nagy elefánt, aki betöltötte a manést, ugye, meg hát ott álltam én egy kis oldalt.
1: Kis pálcika ember, amellett akkor az még, elefánt mellett.
0: Hát akkor még tényleg pálcika is voltam, és ja, nekem ez. De hogy én például, na, visszatérve, hogy ebbe azt a sztorit azért osztam föl, hogy én se, engem nem vonz annyira az ilyen, tehát például most nem is a Jociék szafaria, szoktam látni ilyen videókat, hogy ugye elmennek Frankóba, Dél-Afrikába, uh-huh, vagy bármilyen ilyen területre, szavannára,
1: igen,
0: emberek ilyen nyitott tetejű dzsippekkel, ahol ténylegesen
1: a vadállatokat tudják
0: élő
1: látni,
0: állatok, igen, van. Soha, ha fizet, nem hogy én fizessek érte egy fillért se, ha nekem fizetnének érte komoly pénzt, sem mennék el.
1: Igen, lehet, hogy ez már egy kicsit engem is visszahúzna, mert félnék attól mondjuk, hogy vadon élő állatokat, hát, ilyen nagyon testközelből azért, na, annyira arra én se vágyom, mert így biztonságos, hogy bemész a páviánokhoz, hát le van fedve. Bemész a tigrisekhez, oroszlánokhoz, de egy teljesen te állsz a ketrecbe, és úgy mész be a helyükre, hogy te vagy egy ketrecbe. Így lemennék a cápákhoz is, hogy én vagyok egy ketrecbe, és mondjuk megnéznék egy cápa etetést. Ó, nekem vágyam amúgy, ez nekem egyébként még egy bakancslistám.
0: De hát láttam már olyat, hogy elenged az a ketrec ajtó.
1: Nem megyek akkor, már nem bakancslistám.
0: Tényleg láttam ilyet, most nem ijeszgetni akarok senkit. Istenemre. Hát szerinted az egy betonbiztos építmény, amit leengednek a víz alá téged ketrecbe, az azt jelenti, hogy olyan, mint a Fort Knox, hogy az sose nyílik ki, vagy...
1: Igen.
0: Aha.
1: Igen, jó, azt hát gondolom.
0: Ne gondolj ilyet.
1: Komolyan?
0: Hát persze. Persze.
1: Na akkor nem, na, megyek.
0: Mindegy is, ez most
1: meggondoltam
0: mellesleg
1: magam pillanatok alatt.
0: Teljesen más, amikor ráadásul szakember van ott veled. Tehát most akár vegyük a Jocit is, aki ténylegesen gyerekkor óta állatok között van, tudja, hogy kell idomítani, kezelni egy állatot. Teljesen más. Én például simogattam is tigrist, úgyhogy konkrétan annyira volt tőlem, mint ide mondjuk ez a mikrofon kezelő
1: pult. Én is fotózkodtam. Várjatok, hát most? Nekem Tájföldön van ilyen élményem, hogy odaállok fotózkodni a krokodilhoz. Nem is tudom, hogy mertem ezt megtenni. Nem is értem magamat így visszanézve így a képeket, hogy Jézusom, mert milyen agyament hülyeség volt, odaállok a nagy krokodil mögé, azt nyitva volt a szája krokodilnak, miközben előtte
0: csak
1: ott csináltam műsort. Nagyon kemény, hogy én ezt megmertem lépni, meg azt is, hogy egy óriási tigris mögött is ott is fotózkodok, simogatom, ott állok. Nem tudom, hogy miért voltam ennyire vakverő, szóval nagyon sokszor így belegondolok ebbe,
0: bátor
1: hogy...
0: Bátor voltál, Zsuzsán,
1: nagyon,
0: te voltál,
1: nagyon, már lehet, hogy nem merném.
0: Tomb Raider.
1: Már nem merném ezeket,
0: hát én
1: meglépni.
0: Is úgy, ezt akartam én is mondani, hogy én is úgy simogattam, hogy annak idején, mikor még nem voltak betiltva a vadállatszámok a cirkuszban is, azért persze voltak tigris, oroszlán, stb. És egyszer egy német pali hozott magával, azt hiszem, 5 vagy 6 tigrist, és ott így beizéltem, nyúltam, és akkor így megsimogattam Hát nem jó a szőrük, azt gondolom az ember, hogy ők is olyanok, de nem, ugyanolyan drót, mint a kapibaráról beszélgettünk, hogy őnek is ilyen ergya szőre van. Na hát a tigriseknek sincsen egyáltalán puha szőrméjük, vagy csak ennek a tigrisnek nem volt, nem
1: de
0: tudom.
1: De ameddig még picik puha, nagyon a szőrük, hát mert ez már nem tigrist
0: volt.
1: Fogtam.
0: Ja jó, hát ez már nem volt pici, ennek konkrétan akkora volt a feje, mint nekem a gyomrom, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen volt a feje a tigrisnek. Úgyhogy az nem, egyáltalán nem volt puha. De túl vagyok ezen is. A Jóci sokszor, mikor ott léptek fel, mindig mondta, hogy nem akarok úgy lekonfolni az ő zsoké számokat, hogy én is felugrok mögéjük a lóra. És akkor mondtam neki, mondom, hogy aha, de várja, akkor még ugye vagy 20 kilóval könnyebb is voltam.
1: Nem volt ez vágyat, hogy mondjuk egy kicsit ilyen artista számokba benne?
0: Úgy nézek ki? Te most rám ismersz már negyedik éve. Úgy nézek ki, akinek ez vágya, igen, volt, hogy én felugrok a Richter csoportba, beugrok zsoké számba, egyszer csak a lóra, azt mondja, hogy a Richter csoport, és közben málovon vagyok.
1: Lett volna, nem volt az a pénz.
0: Hát egy, az nem ajánlottak föl több pénzt. Már itt kezdődött a probléma. Kettő, nem. De tényleg sose felejtem el, voltak próbáink, ugye persze, mint minden előadást, vagy előadás sorozatot megelőzően, és
1: fűzték
0: akkor csak a Jóci jött oda, igen, és mondta, hogy nem akarsz oda, azt mondja, hogy ez tök poén lenne, azt mondja, hogy itt a végén, azt mondja, amikor négyen vagyunk a lovon, szóval te is fölpattalsz.
1: Ezt esnél kellnél, tudod, mikrofonnal a kezedbe.
0: Ne, hát most még az a legkevesebb, a mikroport rendben van, semmi baj, nem ez a gond. Hát mondtam, hogy mondom, de hogy? Hát mondom, honnan ugorjak, vagy hogy gondoltad? Hát itt a dobogót, ide állítjuk neked, oda, persze, tovább persze. Hát mondom, szóval sőt, nem, volt, egy
1: nem égetett a vágy annyira.
0: Hát nem tudott ez a történet, de mondom, előttem van a jelenet, hogy ugranék, fél nagy izé lendület, és szeretem. Egyből a ló alá esnék, az megtaposna, és úgy közben izé, és akkor úgy be a homok, mert ugye ha lószám van, akkor ugye muszáj homokkal föltölteni a manést is. A koszba, a saját vérembe minden volt, fetrengettem volna a manésba.
1: Kihagytad.
0: Mondtam, hogy nem éri ez meg, Jocsi, mondom, csináljátok, csak mondom, nem kell ez, nem kell.
1: Nem kell nem. Nekem ez a 8 napon túli gyógyulás, nem,
0: olyan
1: számom, kórház.
0: Bócokkal mindig dolgoztam együtt, hasbeszélővel. Mondom,
1: te voltál a báb?
0: Nem, volt a translate, fordítottam. De hogy bohócokkal mindig, hasbeszélővel, a Szandrával, mint elefánta volt, mondom, egy hosszú-hosszú közös jelenetünk, nem kell lenni több. Én megálltam ennél a produkciónál, nem érte volna meg ezt szerintem senkinek
1: ennyi,
0: se.
1: Ennyi hogy... elég. Szóval akkor te se vágysz arra, hogy most így nagyon állatok közé de... menj egy szafariba.
0: És
1: nem
0: azt akarom
1: mész.
0: Mondani, hogy és nem is megyek, igen. És pont ezért, mert nem akarnám más olyan ember élményét elrontani, mint például a tied, vagy a hozzád hasonló emberek élményét, hogy én ott tényleg féljek, jó, sikongatni, talán nem sikongatni 38 éves férfi létem, de ki tudja, és nem akarom más élményét ezzel elrontani.
1: Nézd, tegnap volt egy kicsit, ott én is egy minimálisan azért úgy tartottam, úgy elhúztam a gyerekemet, mert nagy könnyed lendülettel elindult felénk a struc, de olyan kecsességgel, tényleg, mint egy nő. Olyan volt, mint egy nagy báli ruhás nő, és akkor így, ahogy így rakta a lábát, mint egy modell, így keresztbe, és egyenesen felénk tartott, ültünk ezen a nyitott buszon, egyenesen felénk tartott, és olyan hirtelen úgy benézett, hogy na, van itt valami, és pont a kezébe volt a gyerekemnek egy répa, és úgy benyúlt, és olyan pak, így kicsípte a répát a kezéből.
0: Ajaj.
1: És tudod, annak azért olyan csőre van, meg persze. olyan, nem tudom, olyan kicsit olyan Jurassic Park érzésed van, amikor úgy ránézel, hogy itt maradt még a ősállatokból ez a struc, és na attól
0: na,
1: úgy...
0: Na, ugye a másik, látod, a Jurassic Park, mikori film a Jurassic Park, és már ott erre építettek, és jó, a Spielbergnek egy ilyen egyedülálló ötlete volt, és talán nem is lesz már soha többet ilyen történet, hogy újra csináljuk a dírókat, akik parkba kiállítjuk, jó, nyilván mese. De hogy látod, az is picit hasonló, mint egy szavannán való szafarizás. Annyi különbség, hogy talán a szavannát túléled, ugye, mint tudjuk, a Jurassic Parkot azért nem, azért T-Rex kiszabadul, vagy egy velociraptor, akkor az
1: méretéből adódóan, igen, nem annyira könnyen legyőzhető.
0: Igen, de lényeg, hogy azért zárjuk ezt a részét ettől az esettől függetlenül pozitívan, ez egy biztonságos, kellemes, családi gyerekekkel való hát program
1: itt,
0: tulajdonképpen.
1: Itt azért, ha valaki oda megy nyitásra, és délutánig tehát ott ki lehet maxolni az időt, és nagyon jól lehet magatokat érezni, úgyhogy nézzétek meg, én azt ajánlom mindenkinek, jól, tényleg nagyon nagy időtöltés, és nem is volt az a tűző napsütés, az a rekkenő hőség, pont jó időben voltunk, tehát hogyha egy picit ilyen felhősebb az idő nyáron, vagy egy kicsit már így megy az ősz felé, vagy de nyáron
0: most
1: is, nyáron
0: 27.
1: is.
0: 28 igen. Fok volt most.
1: Tökéletes
0: igen.
1: volt erre, tökéletes volt erre.
0: Sétálós, szabadba levős.
1: Minden, el lehet nagyon, nagyon gyorsan elrepül az egész napot. Nagyon gyorsan.
0: Na, örülök, hogyha jól szórakoztatok.
1: Fantasztikus. Úgyhogy nézzétek meg, nagy körös. Menjetek.
0: Igen. Na jó, most meg tudjátok, mit nézzetek meg az FM 100.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Lakossági bejelentés alapján kiadott riasztásra vonultak a járőrök a Klauzál tér egyik társasházához, ahol az egyik emeleti ablakból nagyobb tárgyakat dobáltak ki az utcára, amelyek parkológépjárműveket rongáltak meg, és közvetlen veszélyt jelentettek a gyalogos forgalomra is. Mint kiderült, egy családi veszekedés fajult odáig, hogy az egyik érintett személy a partnere használati tárgyait kezdte el kidobálni az ablakon keresztül az utcára. A rendőrök az elkövetőt előállították a kerületi kapitányságra. Úgy tűnik, a fővárosban a stagnáló árak ellenére továbbra is kivárnak a vevők. 44%-os csökkenéssel júniusban is Budapesten volt a legnagyobb a kereslet visszaesése, ha pedig a legutóbbi hetet nézzük, akkor már 50%-os a csökkenés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például azok a befektetők, akik a tavalyi év első felében még előszeretettel vásároltak fővárosi lakásokat, most más befektetésekben gondolkodnak, de a saját célra vásárlók is inkább kivárnak a döntéssel, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. A megfizethető megyékben viszont még mindig magasabb a kereslet, a legolcsóbb megyében Nógrádban például 20%-kal több érdeklődés volt júniusban, mint tavaly, de két nyugati megyénkben, Zalában és Vasban is enyhe pozitív irányú változás figyelhető meg. A tervek szerint augusztus 1-től 2 óránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. A munkálatoknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel üzembiztosan közlekedhetnek, tájékoztatott a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a szakemberek 6500 vasbeton ajfurat javítását végezték el, a komlói állomási vágányokat teljes körűen felújították. Összesen 18,4 km hosszon történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan 7 útátjárót bontottak fel és építettek vissza, mint Szentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében. A pályába mintegy 750 tonna zúzott kő került. Idén is megrendezik a Budavári Palota koncertet a Budai Vár Oroszlános udvarában július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A szervezők kiemelték, hogy a 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operettjátszás meghatározó művészeit és a Budapesti Operett Színház szólistáit vonultatja fel, és az operett műfaj legismertebb dallamait, látványos színpadi produkcióit hozza el a közönségnek. Az idei gálát Peller Károly rendezi. A műsorban részletek hangzanak el, többek között a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Bajadér, a Cigány szerelem és a Vígözvegy című művekből. Az idei program kiemelt eleme lesz a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepi blokk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: utam. Elnézést,
1: a büfében voltam.
2: 11 óra múlt 11 perccel, szép délelőttöt mindenkinek így hétfőn, július 13-án.
0: Megy az idő, bizony, sziasztok, jó reggelt.
2: Nagyon hihetetlen ez számomra is amúgy, hogy pont ma reggel beszéltünk róla, hiszen nem, tegnap, bocsánat, mert tegnap volt 12-e. Tegnap mondtuk feleségem, hogy pont egy hónappal ezelőtt voltunk Rodoszon, ugye a Nászúton. És eltelt egy hónap. Azóta már voltunk Balatonon is, itthon mennek a napok, ez az amat.
0: Szárnyal.
2: Egy pillanat föl fogunk ébredni, gyerekek, és megint ősz van, megint itt a rohadt tél. Tehát, már bocsánat, no. De...
0: Nem. Megint jön a karácsony.
2: Azt mondjuk cuki, azt csipázom azt az ünnepet. Igen. Az valamiért még mindig nekem, az hiába valamiért úgy próbálom magamat ilyenkor mindig elővenni a gyereként, és örülök a fényeknek, örülök a karácsonyi zenéknek, örülök úgy a... Valahogy ez még pedig 38 éves vagyok már, és tavaly télen is ez volt, hogy nem volt egy nagy karácsonyunk igaz. Igazából nem csináltunk semmi nagy extrát, mert tényleg nem.
0: Nem is kell.
2: De mégis azt éreztem, hogy ilyen jó meg hangulatot volt és csinálunk. Békés. Igen, mi így magunknak. És az nem az kell. Na mindegy, de azért még ne rohanjunk. Ja, Isten, menj még már.
0: Hol van még karácsony?
2: Hol? Font valamelyik nap, láttam egy TikTok videót, 160 valahány nap már csak karácsony. Tudod, hogy eltelik az?
0: Pipak. Tudom, sajnos,
2: na,
0: igen,
2: mindegy.
0: Tudom.
2: Na, mit akartam mondani? Ja, igen, képzeljétek el, hogy mit olvastam. Jakubcsek Gabrielláról van szó, aki, képzeljétek el, hogy 45 évesen szült annak idején, igen. Ugye? És ő ezt
0: mint
2: is...
0: Mintha én most szülnék.
2: Igen, és ő ezt is vallja, és ezt csak témaként akartam földobni, nem is Jakubcsek Gabiról van itt elsősorban szó, hanem ő ezt, igen, itt írják, hogy 18 évvel ezelőtt volt ez, amikor ő 45 esztendős volt, és hogy akkor szült, és hogy azt annak idején, tehát ugye ez 2008 júliusban volt ez a nyilatkozat, tapa egész pontosan, és hogy ezt annak idején azért megrökönyödtek ezen az emberek,
0: meg.
2: De hogy ma már nagyon kitolódott ugye a gyerekvállalás, és ezért ma már, ha azt mondja egy nő, hogy ő 40-40 pluszosan akar csak szülni, már nem rökönyödünk meg annyira, mint mondjuk adott esetben Jakubcsek Gabinak a 18 évvel ezelőtti kijelentésén, hogy ő most 45 évesen fog majd szülni. Hogy érdekes ez tényleg, hogy múlnak a dolgok, mert nekem meg rögtön erről a cikkről az jutott eszembe, hogy az én anyám 20 éves volt, mikor engem szült, és nagyanyám is, azt hiszem, ő meg 17 vagy 18 volt, mikor apámat szülte. Tehát más világ is volt, de miért mondjuk mindig ezt, hogy más világ volt? De tényleg már valamiért más világ volt.
0: De várjál, voltak akkor is ilyen sikertörténetek, és még ha meg akarjuk fejelni ezt a évszámot, vagy kort, ahogy Jakubcsek Gabriella 45 volt, akkor itt van a híres magyar színésznőnk, Fehér Anna, aki 53 évesen lett anya. 53, Jézus. És ott az első, a legelső gyermeke volt, és azóta sem lett nyilván másik gyermeke, de
2: most hány
0: akkor
2: éves
0: lett...
2: az Anna?
0: Húha.
2: Azt nem tudjuk mi. Mindegy, hagyjuk, csak érdekelt, mert...
0: 53 volt, amikor szült, és most 68 éves.
2: Tehát akkor 15 éves a gyerek.
0: Igen,
2: ja,
0: és hát milyen jó is az, hogy jó egészségnek örvend, és meg tudja egészségben élni az anyaságot, de azt gondolom erről, hogy akinek megadatik ez a lehetőség, és hát Fehér Annának valószínűleg addig nem adatott meg az a lehetősége, hogy édesanya lehessen, viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon visszafiatalítja ilyenkor az embert. Én azt éreztem, amikor 35 évesen lettem anya, hogy engem nagyon, nagyon leöregített, tehát én akkor nagyon, nagyon...
2: Tényleg ezt éreztem?
0: Azt persze, öregettem 20 évet, és a nem alvás, a nagyon, nagyon oda koncentráltam arra.
2: Tényleg,
0: megnézed a képeimet, és le van szakadva a fejem.
2: Púró voltál?
0: Mindenképpen le van szakadva a fejem. Főleg az első évben. Hát ez az egy nagyon embert próbáló időszak. Viszont,
2: jó, hát gondolom.
0: Viszont szerintem van az idő a nőknél, amikor meg visszadolgozik, tehát ellene dolgozik. Tehát, hogy mondjuk egy 45 éves nőnél, lehet, hogyha most szülnék, lehet meg is halnék, de viccelek, lehet, hogyha most szülnék, akkor lehet, hogy...
2: Visszafiatalítana.
0: Igen, mert azért ez ad a sejtjeidnek egy... regenerálódás, vagy egy ilyen új töltetet. Hát ott vércserélődik a magzattal, frissülnek a dolgok. Persze én most a abszolút így leredukáltam a biológiai történésekre, hogy mi zajlik le egy nő szervezetében, megváltoznak a hormonok, visszajönnek, visszaépül egy kicsit, tehát újra éled egy picit az a elhasznált női test.
2: Értelek. Ha
0: mondhatom így. Ugyanakkor persze ez egy édes teher, mert egy csecsemő gondozása, ez egy nagyon nagy feladat, és egy embert próbáló idegrendszerrel az idegrendszerünket nagyon megviseli. De lehet, hogy nem mindenkit, lehet, hogy csak én éltem meg
2: nem,
0: így.
2: Nem, szerintem tényleg, amiket hallani a nagyvilágból, én azért nem hallottam még olyan embert, aki azt mondta, hogy jaj, hát ez egy annyira jó dolog, és hogy
0: jó, frissítő,
2: mármint jó, úgy értve, igen. Jó dolog, persze ez egy gyermekáldás, de hogy
0: nagyon,
2: de hogy
0: maga nagyon feladatok. Nagyon szép dolog, gyönyörű, a legszebb dolog a világon a gyermekáldás, de ez melós, ez tényleg melós, főleg a nőknek, de szerintem a férfiaknak is nyilván.
2: Na, nőknek akik, talán jobban azért. Nem,
0: talán nőknek igen,
2: jobban.
0: A nők, nőket jobban kiveszi.
2: Titeket alapból maga a szülés is, maga a cselekedet, ugye, mint szülés, és akkor utána hát ugye nektek kell azért szoptatni azt a gyereket, folyton veletek van, azért javarész, tehát hogy ha van apa ott melletted, ha nincs, akkor is a gyerek az általában az anyja kezébe van
0: ez
2: legtöbbször.
0: Így van. Pontosan tehát, így van, igen, tehát ugye anyának kell. De igen, nagyon, tehát vannak azért ilyen extrém helyzetek, és nem csak most, nem csak a mostani világban. Nekem például az én nagymamám, ő egy nagyon késői gyerek volt, mert neki nagyon idős volt az anyukája, 40 elmúlt már, amikor az én nagymamám született, de ott... ahogy is, negyedikként született a mamám, most leszámoltam a testvéreinek a számát, úgyhogy volt.
2: Tehát akkor nem a ő volt az első, hogy csak 40 pluszosan nem. Szült a dédmamát,
0: nem. Igen, hanem... Igen, a dédnagymamám még a nagymamámmal megesett. És akkor, tehát hogy nyilván voltak olyan, de nem volt akkor még az abortusz.

0: születendő gyermekeknél felfedezhető, például a dankor, meg egy csomó minden. Most az autizmus nem húznám ide, mert az lehet mástól is, tehát az nem csak az időskori szüléstől, vagy időszülőktől, de nagyon sok betegség lehet idősebb korban, hogyha vállal az ember. De persze most már annyi szűrés van, és annyi lehetőség van kiszűrni ezeket a betegségeket, de akkor abban az időben, mondjuk 44-ben, amikor persze. Az én nagymamám született, akkor nem volt semmi.
1: Semmi nem volt, akkor még bábák.
0: Így van, tehát akkor még otthon szültek. Igen, és ez nagy csoda volt szerintem, hogy az én nagymamám idős szülőktől egészségesen tudott világra jönni.
1: Igen, most tényleg kitolódott ez, mert tényleg egyre jobban azt venni észre szerintem is, hogy a nők, de talán az is közrejátszik, hogy amit te is egyszer elmondtál már itt, vagy talán többször is, de hogy az embernek vagy a nőnek meg kell találni azt a férfit, akinek szívesen szülne gyereket.
0: Igen.
1: És lehet, hogy te 20 évesen megtalálod azt a pasit, akivel te jól el vagy, és nem tudom. De amikor oda kerülne a sor, de várjál, nem azt, hanem hogy oda kerülne a sor, hogy gyerek, akkor meg már még soha jó, mert akkor csávó picit visszakozik, vagy nem tudom, és akkor mondjuk ott vagy, hogy 28 vagy, vagy már mondjuk, vagy ha legyél 30, és akkor szakítotok, és akkor kezded előről. Akkor megint ki kell építened egy új palival valamit, hogy az eljussunk odáig, hogy gyerekvállalat. Nyilván nem első évben szülsz már rögtön.
0: Ezen az úton mentem én végig.
1: Na,
0: hát tökéletesen lerajzoltad az én életpályámat ezzel kapcsolatban, mert én ezen mentem végig. Igen, hogy eltöltesz időt valaki mellett, és akkor megy az időd, de közben meg nem gondolsz arra, hogy hát bizony azért neked ketyeg a biológiai órád, mert ez ketyeg, mert ez köztudott, és ez is tudományosan bebizonyított, hogy 30 év felett már a petesejtek, termékeny petesejtek száma nem úgy dolgozik, nem lecsökken, lezuhan 30 év felett. Megvan az az időintervallum, hogy mikor esik teherbe egy nő, mindenkinek más nyilván, de én többé-kevésbé azt vettem észre a baráti társaságomból, hogy társaságomban, hogy majdnem minden lány és nő úgy esett teherbe, hogy éppen elmúlt a menstruáció, miközben meg egy csomó minden azt mondja, hogy mondjuk, hogy ilyen naptári időszakot nézünk, hogy a naptárt, hogyha figyeljük, akkor máshová helyezi a petesejt érését. És ezek is ki tudják tolni, hogy lehet, hogy te már gyereket akarsz, mert megtaláltad a párod, de valami miatt nem jön össze. És akkor ez is tolja az időt. Szóval, hogy annyi minden befolyásoló tényező van, és igen, legkritikusabb pontja, hogy megtalálod-e azt az embert, akit alkalmasnak találsz arra, hogy jó apa legyen, vagy hogy ezt közösen akarjátok.
1: Ezt akartam mondani, hogy inkább talán ez most az, hogy jó apa lesz-e valaki, vagy rossz anya,
0: de hogy
1: vagy
0: ez meglegyen
1: anya,
0: az a közös pont, igen, harmónia, persze, hogy ti persze. Akarjátok együtt, igen, hogy igen. Együtt akarjuk.
1: Hanem inkább az, hogy ott marad-e utána, mert ugye nagyon sokszor nem tudja mondjuk egy férfi adott esetben, hogy mit vállal ezzel akár, és belemegy, hogy jó, akkor legyen gyerekünk. És utána megrémül ettől a tehertől,
0: sok
1: vagy ettől
0: már,
1: hát
0: igen.
1: Azért mondom, igen, hogy megrémül ettől a tehertől, és utána inkább ő kihátrál. És egy apa sajnos könnyebben ki tud ebből hátrálni, ugye, mint egy anya, aki ugye csak úgy tud, hogyha igen, elveteti azt a gyereket, míg egy apa csak megfogja, kettővel odébb lép, és én itt se voltam.
0: Ja, hát nem, rengeteg ilyen van, igen.
1: Sok ilyet
0: láttunk már, és vannak olyanok, akik tényleg képesek lemondani is a gyerekükről, és nem
1: én
0: tudom mást venni.
1: Én ezeket sem értettem, mert én inkább azt mondom, hogy inkább nem csinálok senkinek gyereket, hogyha,
0: ha nem akarok,
1: mert inkább ne, tehát hogy akkor inkább ne legyen ez, mert annál nincs szemetebb, amúgy is egy nem túl kedves világot élünk, tényleg lépte nyomon csak a fröcsögránk a híradóból és nem jó ezt megfejelni még azzal is, hogy annak a gyereknek tényleg egy csonka családot adsz, vagy egy boldogtalan családot adsz, azért, hogy most ő világra jött. Hát ő nem
0: látunk,
1: akar, tehát nem akar ő, nem ő
0: valójában
1: akar világra jönni.
0: A férfiakban, ezt is sokszor beszéltük már, szerintem nincsen annyira bekötve. Több tisztelet a kivételnek, de több olyat láttam már, több férfival beszéltem, akikben nem volt meg az a fajta bekötöttség, hogy igen, én apa akarok lenni. Ezt inkább a nőktől szoktuk hallani, hogy igen, belénk van kódolva genetikailag az anyaság.
1: Hát jobban, igen.
0: Sokkal jobban, igen, tehát a nők többsége jobban akar gyereket, mint egy férfi. Szerintem a házasságokban nagyon sokszor inkább az van, hogy persze van olyan is, mondom, tisztelet a kivételnek, hogy egy

0: férfi nagyon szeretne gyereket, de ez inkább a nőkbe van bekötve. Mm. Tehát ez ilyen női dolog. Nők babáznak gyerek, vagy hát mi kislányok babáznak, már ott van a gondoskodó reflex, tehát hogy bennünk van genetikailag ez. Míg a férfiakban nem feltétlenül tombol a vágy, hogy mindenképpen akarok gyereket. Tehát ez ritka.
1: Igen, ritka, valóban sokkal ritkább ez. De szép dolog, hogyha benne van. Tehát azt gondolom, hogy szép dolog.
0: Láttam ilyet is.
1: De közben valóban ez van inkább, amit te mondasz, hogy a nőbe benne van, a férfi meg beleegyezik, vagy
0: örül annak, hogy a nő, örül annak, hogy a nő szeretné, és akkor így örülő is annak, hogy akkor közös család lesz.
1: Igen.
0: Norbit.
1: De közben meg nehéz ez, igen, mert senki nem adhat semmire garanciát, nagyon sokan ettől függetlenül el tudnak válni, és ez egy a legnagyobb hülye mondat, ami létezik, ugye, hogy ez a együtt maradunk, mert hogy a gyerek miatt. Ugye, és ugye,
0: szerintem az...
1: Ez a legnagyobb hülyeség.
0: Ez úgy, ahogy mondod, ebben maximálisan egyetért, mert nem biztos, hogy annak a gyereknek is az a jó, hogyha két acsarkodó, boldogtalan szülő él együtt, egy fedél alatt, hát, csak ő miatta, mert és akkor áldozatot hozván, csak ő miatta, csak a gyerek miatt, miközben lehet, hogy két elvált szülő sokkal nagyobb boldogságban tud külön élni, és így a gyereknek is egy nagyobb boldog, vagy nagyobb nyugalmat, és lelki és fizikai fejlődésen tud átmenni ez a gyerek, sokkal nagyobb biztonságban, hogyha boldog az a két szülő, aki lehet, hogy nem is él együtt. Viszont visszatérve arra, tehát 40-en túli szülésre, én személy szerint nem merném uh-huh. vállalni sem a kockázatát a szülésnek, sem pedig azt, hogy sajnos nagyon azt látom ugye a környezetemben, hogy az emberek mostanában nem érik meg a 60 évet, tisztelet, tényleg, szóval, hogy itt nincs is tisztelet a kivételnek, mert ezzel nem tudsz mit csinálni, de a környezetemben 50-es évű emberek sajnos meghalnak, és egyre másra azt látom, hogy az ismerőseim körében nem érik meg a 60 évet az emberek, és ez engem borzasztóan megrémiszt, és elkezdtem egy kicsit is félni, meg pánikolni.
1: Én meg pont azt látom, hogy 60 valamennyit élik meg, az én is azt veszem észre, hogy ilyen 60, 55 és 65 közötti intervallum.
0: Most gondold el, hogy akkor így belegondolván abban, hogy nem tudom, hogy mi lesz. Persze ez lehet fiatalon is, mert a halál nem csak akkor érkezik és kopogtat, amikor 50 évesek vagyunk, lehet más is a megírva a mi nagy könyvünkbe, de mégiscsak azért csak benne van a rizikó, hogyha úgy számolgat az ember, hogy na akkor ekkor meg akkor már hány éves leszek, szülök 45 évesen.
1: Na inkább ez. Inkább ez most a halált még engedjük is el ebből, igen. De értem, amit mondasz, csak ez már egy nagyon drasztikus szélsőség, de még maga csak a ténye is, igen, hogyha te 45 éves vagy, mikor születik az a gyerek, akkor kereken 60 éves vagy, amikor ő 15, ami azt jelenti, hogy ő még mindig csak gimnázium második osztályos, ha nem évvesztes, ha évvesztes, akkor első osztályos, tehát akkor kezdi a gimnáziumot. 15 esztendősen,
0: igen.
1: Amíg te már akkor 60 éves vagy.
0: Igen, és megint csak az energiát hoznám ide, hogy azért látom, édesanyám egy tényleg energikus nagyon, tehát, hogy ő még mai napig tanul, dolgozik, mindent is csinál, süt, főz, működik, nagyon jól, hál' Istennek, nincs még 65 éves, de azért látom őt is, hogy el tud fáradni.
1: És igen,
0: nagyon el tud fáradni azért már a szervezet.
1: Nálam is, hál' Istennek, ott sincs semmi gond, de azért a fater se olyan már, mint volt, hát nyilván, de hát ő is 62, persze. Tehát,
0: hogy el tud fáradni a szervezet.
1: Az ember az már...
0: Igen.
1: Az már azért fáradékonyabb, meg igen. Úgy kijönnek
0: hiába,
1: azért
0: hiába tartja
1: gondok.
0: Valaki jól magát, akkor is a testünk előrekszik, elfárad.
1: Ahogy a Majd mikor a test öregszik?
0: Hát,
1: hirtelen annyi
0: sajnos
1: minden
0: ez az igazság, és ezzel nem tudsz mit csinálni, és akkor belegondolok abba, hogy mondjuk 45 évesen szülnék, akkor ahhoz a gyerekhez nagyon sok energia kell.
1: Hát amire ő 20 lenne, te 65 lennél.
0: És nem is csak
1: annyi
0: az, hogy most számolgat.
1: Anukád, akkor...
0: De most érted, egy kisbabához, egy totyogóshoz, mondjuk lennék 46-47, amikor elkezd járni, totyogni, futni utána, ne, nem tudom, nem érzem magamban azt az energiát, hogy...
1: De
0: hogy...
1: lehet, hogy pont az lenne, amit mondtál a beszélgetés legeslegelején, hogy megfiatalítana, és jönne egy olyan energia, bomba benned, hogy még 50-50 x évesen is még azért jó ízében lenne, formában, energiában. Aztán igen, lehet, hogy 60-65 évesen már nyilván te is el fogsz fáradni, te is azért jobban lassúbb a reakciód mindenre, stb. És akkor igen, ő meg gyereked még mindig csak úgymond csak 20 éves.
0: Meg azért azt gondolom, igen.
1: Épp akkor érettségizett, nem tudom, igen. És akkor azért úgy csak örülnének, hogyha meglátnád, hogy ő férhez megy, ha lány, ha fiú, így akkor van. Hogy megnősül, milyen egyetemre megy tovább, mi lesz abból a gyerekből.
0: Igen, részt venni az életébe.
1: Csak megélni, na, nem, hát részt nem ez venni. A cél a szülőnek, hogy azért csak megvárni, megélni.
0: Az a terv, igen, és ezért is rettegünk mi szülők attól, hogy jól legyünk, egészségesek legyünk, hogy még több időt tudjunk eltölteni a gyerekeinkkel, még többet tudjuk őket támogatni, segíteni az úton, és ezért féltem én is magam nyilván, mert amióta szülő vagyok, azóta kiemelten odafigyelek az egészségemre, mindenre is, tehát sokkal jobban fókuszálok magamra is, hogy én is jó karban legyek, egészséggel végig tudjam követni, mert hát én se szültem fiatalon, tehát de nekem pont, is már egy kitolódott időszakban voltam.
1: Pont ezt akartam pedig mondani, így záró akkordként, hogy szerintem te szültél amúgy pont jó időben. Nem voltál fiatal, tehát nem voltál egy leányanya, ugye ezt úgy mondták régen, sőt, még talán
0: nem
1: most
0: is így
1: mondják.
0: Nem voltam tínédzser anyuka.
1: Nem voltál leányanya, és nem voltál már egy érett tebb asszony korba, mint mondjuk most lennél 40 pluszosan ahhoz, hogy először szülje.
0: Pont egy középkorban kaptam el.
1: Középkor. Igen, de viccen kívül, szerintem te szültél a legjobbkor. Túl voltál már azért nagy dolgokon a karrieredben, nem hátráltatott senki, nem izé. De nem vagy még olyan öreg, hogy most akkor már ne vállaljunk már minek, és pont szerintem a te időintervallumod a lehető legjobb volt, mert a beleszámolsz mindig most a gyereked lassan kerekítsük fölfele 10 éves, te 44. Még pont ha úgy számolgat a dolg, ő lesz 20, te 54. Tehát pont olyan intervallumok vannak, ami szerintem tök jó. Van egy respekted, mert azért mégis te vagy a szülő, aki nem csak 15 évvel idősebb a gyerekénél, és mégis még azért jó karba vagy, fit vagy, nem az van, hogy jó van gyerekem, hozzám már be egy pohár vizet, mert már nem tudok fölállni. Na, érted, mit mondok? Tehát, hogy
0: igen.
1: Azért pont szerintem ez a 30-35 az intervallum egy nőnek, amikor hogyha szül, akkor az perfekt. De persze, hát ember tervez, Isten végez, ez nem egy exakt dolog, hogy te most azt mondod, hogy na, ma lettem 33, szülök egyet. Tehát ez nem így működik nyilván.
0: Nem, mert igen, ezt nem adja meg csak úgy a jó Isten, hogy te kitalálod, hogy te persze. Most akarsz. Van, akinek igen. Ez van, akinek össze tud jönni, hogy igen, én most szeretnék anya lenni, és egy hónapon belül már meg is fogant az a bébi.
1: Van, aki megnyeri az ötös lottót, és én hiába lottózok, nem nyertem. Na hát most ez egy
0: igen,
1: ilyen dolog.
0: Igen, de van, hogy... akinél nem jön ez olyan könnyen, sem a pár választás miatt, sem pedig tehát a jó Isten nem úgy küld gyereket, hogy na most akkor jövő hónapa.
1: Pár választás, hát figyelj, hány nő szül rossz férfinak gyereket? Na hát most erről is beszélhetnénk, de már nincs rá időnk. De
0: az már egy teljesen másik téma, igen.
1: Hogy azért hány nő szül olyan férfinak, aki nemhogy azt nem érdemli, meg annak a felét se érdemelné meg, hogy gyereket vállaljon vele valaki. Tehát, hogy ilyen is van. Na de mindegy, ez tényleg egy másik téma. Szóval szerintem te döntöttél, vagy te neked adódott a legjobban ez, hogy te akkor lettél anya.
0: Én húztam volna vissza ebből az évszámból mondjuk egy tízest. Én szívesen lettem volna egyébként 25 évesen is anya, de akkor egy csomó minden tapasztalást még nem tudtam volna magam mögött.
1: Ezeken igen. Már túl vagy?
0: Igen, kimaxoltam mindent, ami a lehetőségek tára volt, az biztos a karrierben.
1: Na, ezt és most gondolom, nincs, aki hátrahúl, nincs az, hogy jó, most el kell mennem a gyerekkel 3 évre, de utána majd visszatérek. Hova térsz már vissza?
0: Sőt, egyébként én nem szorgalmaztam semmit. Én nem vittem bölcsödébe sem. Jó, hál' Istennek akkor pont úgy jött ki a lépés, hogy... De pont Covid volt, amikor óvodába kellett mennie, így nyertem még vele plusz egy évet. Tehát úgy benne voltunk abba az időszakban, hogy már óvodába kellett volna vinni 3 évesen, de jött a világjárvány, és én nagyon szerettem vele otthon lenni. Tehát nekem az egy jó időszaknak gondolok, biztos arra sajnálatos időszakra.
1: Persze, hát nagyon sokan úgy éltük ezt meg, hogy amúgy nem volt az rossz akkor abban, az a kis bezártság, az a kis lelassulás.
0: Van, akinek
1: kis...
0: ez jót is igen, tett, igen.
1: Hát főleg, hogyha nem volt a közvetlen környezetedben, aki mondjuk belehalt.
0: Sajnos, igen. Mert hát nagyon sok embert igen. veszítettünk el, akkor igen. igen, ez egy nagyon szomorú időszak. De
1: van, akinek igen, hogyha nem tartozott, hál' Istennek ezek közé, akkor egy tényleg egy nyugis időszak tudott lenni. Na de mondom, egy szó mint száz, én azt gondolom, hogy az én személyes véleményem, és ahol nincs leírva, hogy szerintem 30-35 évesen, hogyha szül egy nő, és addig építi magát, mint nő, és mint karrier,
0: igen.
1: irista, akkor szerintem nincs jaj, de hirtelen akartam mondani, nincs olyan időszaka, amire azt mondja, hogy jaj, de kár, hogy ezt még nem. Van erre kifejezés, hogy nem fog eszembe jutni. Tehát nincs mit bánjon,
0: nincs.
1: Hogy azt a kutya fáját, hát azt még nem csináltam,
0: még
1: vagy még, jaj, még
0: volna.
1: Az, de jó lett volna. Nem. Jaj, még az is.
0: Egyébként
1: itt van a gyerek anyakamon, már hova menjek?
0: Tényleg nincs, mert az előtte lévő időszakot kimaxoltam, mint karrierben, mint tanulás szempontjából. Egy csomó minden igen, ki lett pipálva, amit úgy
1: én.
0: Érzek, hogy igen, te lehet, hogy neked van igazad.
1: Még szép, hogy nekem. Na, ezzel a bölcsességgel zárjuk is a mai napot. Holnap kedd, változatlanul jövünk hozzátok 7-től 9-ig, Becker 9-től délig pedig süsszel nap itt az FM 100.3-on.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Hát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen, igen. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cimbalom, a cigányzene legismertebb hangszere. A cimbalom a magyar és a közép-európai zenei kultúra egyik legismertebb hangszere, amely különösen fontos szerepet tölt be a cigányzenében. Különleges hangzásával, gazdag dallamvilágával és virtuóz játékmódjaival évszázadok óta lenyűgözi a hallgatókat. A cigányzenekarok egyik legjellegzetesebb hangszere, amely nem csak a dallamot színesíti, hanem a zenei kíséretet és a ritmust is gazdagítja. A cimbalom eredete egészen az ókorig vezethető vissza. Ősei Ázsia és Közép-Kelet-Európa területén jelentek meg, majd fokozatosan elterjedtek még. A hangszer mai formáját a 19. század második felében nyerte el, amikor Sundavencel József magyar hangszerkészítő továbbfejlesztette. Megnagyobbította a hangszert, fémvázzal erősítette meg, valamint pedállal látta el, amely lehetővé tette a hangok hosszabb kitartását. Ez a fejlesztés hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom koncerttermekben és zenekarokban is helyet kapjon. A cimbalom egy húros, ütőhangszer, téglalap alakú, lábakon álló hangszer, amely sok kifeszített fémhúr található. A zenész két könnyű, fából készült verővel szólaltatja meg a húrokat. A verők végét gyakran filccel vagy bőrrel vonják be, hogy a hangszer hangja lágyabb és kellemesebb legyen. A cimbalom hangzása egyszerre csengő, gazdag és érzelmekkel teli, ezért kiválóan alkalmas lírai dallamok és gyors virtuóz futamok előadására. A cigányzenében a cimbalom különösen fontos szerepet játszik. A hagyományos cigányzenekarban általában hegedű, brácsa, nagybőgő, klarinét és cimbalom együtt szólal meg. A cimbalom nem csak a harmóniákat biztosítja, hanem gyakran önálló szólamokat is játszik. A hangszer képes egyszerre ritmust adni és gazdag akkordokat megszólaltatni, ezért a zenekar egyik legfontosabb eleme. A cimbalmosnak nagy technikai tudásra, gyors kézmozgásra és kiváló ritmusérzékre van szüksége. A cimbalom hangja számos híres zeneszerzőt ihletett meg. Többek között Kodály Zoltán és Bartók Béla is szívesen alkalmazta műveiben, mert úgy érezték, hogy különleges hangszíne jól tükrözi a magyar népzene és a cigányzene sajátos világát. A hangszer később nemzetközi ismertségre is szert tett, és ma már nem csak Magyarországon, hanem sok más országban is használják népzenei, klasszikus és modern zenei előadásokban. A cimbalom kulturális jelentősége kiemelkedő. Nem csak hangszer, hanem a magyar és a cigány hagyományok fontos jelképe. Számos ünnepségen, fesztiválon és családi rendezvényen hallható, ahol különleges hangulatot teremt. A cigányzenészek generációról generációra adták tovább a hangszer megszólaltatásának tudományát, így a cimbalom játék maig élő hagyomány maradt. Összességében elmondható, hogy a cimbalom a cigányzene egyik legismertebb és legkülönlegesebb hangszere. Egyedi hangzása, gazdag történelme és kulturális jelentősége miatt méltán vált a magyar zenei örökség fontos részévé.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. A 11. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert csatornát építenek. A 6. kerületben a Rébai közt lezárják felújítás miatt, várhatóan egészen augusztus végéig. Zuglóban a Kántorni utcában irányonként egy sáv járható épületkarbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sáver húzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől az Zsák utca lett.
1: Időjárás.
7: A nap folytatásában a napsütés mellett délután néhol erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Futózápor sem kizárható, a szél mérsékelt marad, délutára pedig 28-29 fokos maximum várható. Ez majd este 9 órakor kezd csupán enyhülni 27 fokkal, s az előrejelzések szerint este 10-kor 25, éjfélkor 23, holnap hajnalban pedig 19 fok lesz.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Kettek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: nem a többi palit.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép hétfő délután kívánok neked, kedves rádióhallgató. Köszönöm, hogy ma is velünk tartasz, Baranyi Tamás vagyok. Elmúlt dél, elkezdjük a Rádiódik első délutáni műsorsávját, amiben én személy szerint háromig kísérlek benneteket zenei válogatással, és óránként kétszer 4 percre bejelentkezve. Jó étvágyat azoknak, akik most ülnek ebédhez, és kívánom mindenkinek, hogy a mai nap hozzon olyan találkozásokat és felismeréseket, amelyek egy kicsit előrébb visznek bennünket. Július 13-a hétfő van, ma Jenőket köszöntjük szeretettel, Isten éltesse valamennyi ünnepeltet sok örömmel, egészségben és békességben. Mert az életben utóbbi is nagyon fontos, hiszen bármink van, ahhoz, hogy értékelni is tudjuk és hálásak lehessünk érte, kell egyfajta nyugalom, megállás. Enélkül nehezen férünk hozzához az ünneplős ruhához, ami minden hagyomány szerint az alapállapota kellene, hogy legyen az élethez való viszonyulásunknak. Noha eddig nem tudtátok, akkor most ismertetem veletek, hogy a Jenő egy régi magyar férfi név. Hoppá! A honfoglaláskori magyar törzsek egyikének neve volt. Jelentése előkelő, nemes, vezető vagy főember. Ehhez kapcsolódó első idézetünk így szól, a jó példa nem egy a nevelés eszközei közül, hanem az egyetlen. Ha nem bánjátok, még egyszer elmondanám, mert annyira tetszik ez az Albert Schweitzertől vett gondolat. A jó példa nem egy a nevelés eszközei közül, hanem az egyetlen. Egy közösségben sokszor nem az változtatja meg az embereket, amit hallanak, hanem amit nap mint nap látnak. Ugyanez igaz a családok életére. Nem azzal hat egy szülő a gyerekére legnagyobb mértékben, amit mond, hanem ahogyan cselekszik, ahogyan él, az válik mintává. Hogy ez később negatív vagy pozitív mintaként bírálódik el benne, az mindig az alapján kerül mérlegre, hogy az adott hozzáállás, cselekvés mennyire életképes, életszerű szerinte. Vagyis mennyire jól illeszkedik az élet alapvető törvényszerűségeihez és a legjobb önmagunk előhívásához. A vezető ezért nem elsősorban a szavaival mutat irányt, hanem a saját életével teszi hitelessé, validdá, érvényessé azt az utat, amelyre másokat is hív. Most pedig következzen a budapesti útinform, utána pedig az időjárás előrejelzés a mai nap második felére és az előttünk álló napokra. Lezárták a 14. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcai villamosátjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárták. Egy másik lezárás a második kerületből, amely a Fillér utcát érinti a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. Egyirányosították a második kerületben a Nagyrét utcát, a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a fél útpályát is lezárták aszfaltozás miatt. És most következik az időjárás előrejelzés, kitekintve az előttünk álló napokra is. A nap folytatásában a napsütés mellett délután néhol erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Futózápor sem kizárható, mert ez olyan erőszakos, hogyha becsukják előtte az ajtót, akkor bejön az ablakon. A szél mérsékelt marad, délutára pedig 28-29 fokos maximum várható. Kedden a hajnali órákban 19 Celsiusról indulunk, a sok napsütés mellett csak kevés gomoly felhő jelenik meg. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge mérsékelt lesz. A hőmérséklet maximumát a legtöbb meteorológiai oldalon 29 és 32 fok között határozták meg. Szerdán 22 Celsius körüli füllett hajnal várható. A napsütést már gyakrabban zavarják meg felhők, a szél megélénkül és az ivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. A délutáni órákra még így is 29-32 fok maximumot jósolnak, ami az ivatarok környezetében persze hirtelen lehűlhet. A mai napon nem érkezik front, így jelentős panaszokra nem kell számítani. A fokozódó meleg és a sok napsütés ugyanakkor továbbra is próbára teheti a szervezet alkalmazkodó képességét. A hőségérzékenyeknél fejfájás, fáradékonyság, levertség, viszketés, vakarózás különösen a délutáni órákban lehetséges. Az erős UV-sugárzás miatt kiemelten fontos a bőrvédelme, és hogy mi magunk is sugárzó emberek legyünk. Illetve ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék és sópótlásáról sem. Mindezek után még annyit mondanék kapcsolatban.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szép délután kívánok, Rádió Dix hallgató, Baranyi Tamás vagyok. És még azt is kívánom, hogy ma legyen bátorságod olyan lépést is megtenni, amit tegnap még halogattál. Sokszor éppen azon túl kezdődik valami új, amitől egy kicsit tartunk. Július 13-át írunk, ma a Jenő nevű hallgatóinkat ünnepeljük, boldog névnapot kívánok nekik. A Jenő egykor egy ősi magyar törzsnév volt, jelentése többek között vezető, főember, előkelő. A jó vezető utat mutat, nem árnyékot vet, mondta John C. Maxwell, amerikai vezetéskutató és író. Az irányítás sokszor nem a negatív dolgokra való figyelmeztetés, hanem jelenteti egyszerűen azt, amikor valaki csak következetesen teszi a dolgát, és ezzel irányt ad másoknak. Most pedig nézzük a budapesti útinformot, ezt követően pedig majd az időjárás előrejelzést. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sáver húzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől az Zsák utca lett. Hétköznapokon délután 5 órától, másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a két csaj most inkább a gyalogos és kerékpáros forgalomra vágyik. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elm utca, nem, az egy másik történet, az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítás miatt. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították azt a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton, befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon, elektromos közműépítés miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton, kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Egy másik külső sáv lezárása a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. A 12. kerületben az Alkotás utcában, kifelé a Királyhága utcánál csak a belső sávban lehet közlekedni csatorna átépítés miatt. Szakaszosan zárják le a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán, a Városhatár és a Pünkösfürdő utca között, kifelé naponta reggel 7-től délután 2 óráig, befelé pedig délelőtt 10 órától délután 4 óráig csatorna átépítés miatt. Nézzük az időjárást a nap második felétől egészen szerdáig kitekintve. A nap folytatásában a napsütés mellett délután néhol erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Futózápor sem kizárható, mert ez olyan erőszakos, hogyha becsukják előtte az ajtót, akkor bejön az ablakon. A szél mérsékelt marad, délutánra pedig 28-29 fokos maximum várható. Kedden a hajnali órákban 19 Celsiusról indulunk, a sok napsütés mellett csak kevés gomoly felhő jelenik meg. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge mérsékelt lesz. A hőmérséklet maximumát a legtöbb meteorológiai oldalon 29 és 32 fok között határozták meg. Szerdán 22 Celsius körüli füllett hajnal várható. A napsütést már gyakrabban zavarják meg felhők, a szél megélénkül és az ivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. A délutáni órákra még így is 29-32 fok maximumot jósolnak, ami az ivatarok környezetében persze hirtelen lehűlhet. Visszatérve a megszólalásom elején idézett gondolathoz, néha többet ér egyetlen hang, de pozitív példa, mint ezer hangos kritika.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. Ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette közzé Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, az évelején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték, a következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. A 11. kerületi önkormányzat olyan döntést hozott, amivel gyakorlatilag eldőlt, hogy egy 140 lakásos, három tömbből álló lakópark épül arra a 11. kerületi Villányi úti telekre, amelyen most az egykori MSZP székház áll. Az önkormányzat a döntéseket kis létszámú, de heves lakossági tiltakozás mellett hozta meg. A képviselőtestületi ülés előtt néhány tucatnyi lakos Új Buda megtelt és Stop Beton Lobby feliratú táblákkal tiltakozott a település rendezési szerződések megkötése ellen. A beruházásnál felmerült, hogy az új lakóépületek kitakarhatják a szomszédos a Gellért-hegy oldalában álló házak lakásainak különleges, feneketlen túra néző panorámáját. Ebben a kérdésben így a beruházó hosszan egyeztetett az érintett házak lakóival. 2027 második felében új kulturális intézménnyel bővül a főváros kínálata. Az Eidolon nem egy szokványos galéria lesz, hanem világviszonylatban is egyedülálló hely, ami a mindennapi fotográfiának szenteli magát. Az intézményt Szilágyi Róza Tekla művészettörténész és Simó György üzletember alapította meg még 2023-ban, és az évek során komoly nemzetközi hálózatot épített ki. A tervek szerint az új központ három moduláris kiállítási teret, könyvtárat, kutatói szobát és workshop helyszínt kínál majd. Az Eidolon a Margit negyed programjának részeként jön létre, ami az elmúlt években a második kerület egyik legpezsgőbb kulturális célpontjává vált. A Centrál Színház idén két amerikai rendező, Neil Simon és Woody Allen egy-egy darabját viszi el a Szigligeti Várudvarba augusztusban Puskás Tamás rendezésében. A színház közleménye szerint a budapesti premier előtt augusztus 8-án mutatják be Szigligeten Neil Simon Furcsa pár című Tony díjas darabját. Az amerikai szerző legtöbbet játszott darabja párkapcsolati dráma is lehetne, azonban azt a történetben szereplő két jó barát, Oscar és Félix komikus duója ellenállhatatlan vígjáték kávarázsolja, írták. A Puskás Samu és Puskás Dávid új fordításában színpadra vitt darabban, melyet augusztus 8-a és 15-e között láthat a nagy közönség. A főszerepeket Alföldi Róbert és Toll András játsszák.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. A 11. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert csatornát építenek. A 6. kerületben a Révai közt lezárják felújítás miatt, várhatóan egészen augusztus végéig. Zuglóban a Kántorni utcában irányonként egy sáv járható épületkarbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől az Zsák utca lett.
0: Időjárás.
2: A nap folytatásában a napsütés mellett délután néhol erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Futózápor sem kizárható, a szél mérsékelt marad, délutára pedig 28-29 fokos maximum várható. Ez majd este 9 órakor kezd csupán enyhülni 27 fokkal, s az előrejelzések szerint este 10-kor 25, éjfélkor 23, holnap hajnalban pedig 19 fok lesz.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Kellemes délután kívánok, és még azt is kívánom, hogy ma legyen bennünk nyitottság olyan helyzetekre is, amelyek elsőre szokatlannak tűnnek. Sokszor a komfortzónán kívül vár ránk a legtöbb átalakító tapasztalat. A mikrofonnál Baranyi Tamás, a naptár pedig július 13-át mutat, és azt is mondja, hogy ma Tomi Káma Jenőket köszöntsd fel, fiam. Én meg hol merek vele vitatkozni, így szívből kívánok nekik nagyon boldog névnapot. A Jenő jelentése vezető, főember, vagyis olyan valaki, aki képes új utat nyitva előjárni. Ehhez kapcsolódva Ralph Waldo Emerson amerikai filozófus és író mondatát hoznám. Aki új utat akar nyitni, mondja Ralph, annak először magának kell rálépnie. És most erről már is eszembe jutott Einstein egyik gondolata, aki azt mondta, ugyanúgy csinálni mindent, mint korábban, és közben azt várni, hogy más eredménnyel jár, a legostobább dolog a világon. Mert hogy új dolgokat senki nem fedez fel úgy, hogy mindig ugyanott marad. De ez nem azt jelenti, hogy holnaptól ki kellene fordulnunk önmagunkból. Néha elég egyetlen apró lépés is ahhoz, hogy később magunk is, és talán mások számára is járható út szülessen. Apropó járható vagy elkerülendő útvonalak, következzen egy kis budapesti útinform, aztán pedig az időjárás előrejelzés egészen szerdáig bezárólag. Lezárták a 14. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcai villamosátjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utc előtt befelé a belső sávot szintén lezárták. Egy másik lezárás a második kerületből, amely a Fillér utcát érinti a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. Egyirányosították a második kerületben a Nagyrét utcát, a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a fél útpályát is lezárták aszfaltozás miatt. Lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. A 14. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert csatornát építenek. A 6. kerületben a Révai közt lezárják felújítás miatt, várhatóan egészen augusztus végéig. Zuglóban a Kántorné utcában irányonként egy sáv járható épületkarbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sáber húzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől az Zsák utca lett. És most következzék az időjárás előrejelzés, kitekintve az előttünk álló napokra is. A nap folytatásában a napsütés mellett délután néhol erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Futózápor sem kizárható, mert ez olyan erőszakos, hogyha becsukják előtte az ajtót, akkor bejön az ablakon. A szél mérsékelt marad, délutára pedig 28-29 fokos maximum várható. Kedden a hajnali órákban 19 Celsiusról indulunk, a sok napsütés mellett csak kevés gomoly felhő jelenik meg. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge mérsékelt lesz. A hőmérséklet maximumát a legtöbb meteorológiai oldalon 29 és 32 fok között határozták meg. Szerdán 22 Celsius körüli füllett hajnal várható. A napsütést már gyakrabban zavarják meg felhők, a szél megélénkül és az ivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. A délutáni órákra még így is 29-32 fok maximumot jósolnak, ami az ivatarok környezetében persze hirtelen lehűlhet. A mai napon nem érkezik front, így jelentős panaszokra nem kell számítani. A fokozódó meleg és a sok napsütés ugyanakkor továbbra is próbára teheti a szervezet alkalmazkodó képességét. A hőségérzékenyeknél fejfájás, fáradékonyság, levertség, viszketés, vakarózás különösen a délutáni órákban lehetséges. Az erős UV-sugárzás miatt kiemelten fontos a bőrvédelme, és hogy mi magunk is sugárzó emberek legyünk. Illetve ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék és sópótlásáról sem. A megszólalásom végéről pedig maradjon veled ez a gondolat, minden új út egyetlen lépéssel kezdődik, lehet az bármilyen kicsi is, mondjuk legyen akkora, ami az adott energiádból telik. Hi.

gyerekek, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, még Tony Montana, ha mire föl Tony? Tony, ez a Rocksmith Tony, még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már? Nem? Akkor most szólok, soha ne vedd, soha ne beszélj vele.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép napot kívánok minden hallgatónak, Baranyi Tamás vagyok. Ma ne csak a célokat lássuk, hanem azokat az embereket is, akikkel együtt haladunk feléjük. Július 13-án a Jenő nevű hallgatóinkat köszöntjük, Isten éltesse őket sokáig. A Jenő név jelentése többek között előkelő, nemes és vezető. A nemesség nem rang kérdése, hanem a jellemé, mondta Johann Wolfgang von Goethe, német költő és író. Egy ember jellemét pedig sok minden elárulja. Például az is, hogy hogyan bánik azokkal, akikből semmilyen előnye nem származik. És most, hogy ezt megállapítottuk, a 4 percem hátralévő idejében következzen a budapesti útinform, majd az időjárás előrejelzés. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sável húzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől az Zsák utca lett. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a két csaj most inkább a gyalogos és kerékpáros forgalomra vágyik. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elm utca, nem, az egy másik történet, az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítás miatt. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították azt a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton, befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon, elektromos közműépítés miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton, kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Egy másik külső sáv lezárása a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. A 12. kerületben az Alkotás utcában, kifelé a Királyhága utcánál csak a belső sávban lehet közlekedni csatorna átépítés miatt. Szakaszosan zárják le a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán, a Városhatár és a Pünkösfürdő utca között, kifelé naponta reggel 7-től délután 2 óráig, befelé pedig délelőtt 10 órától délután 4 óráig csatorna átépítés miatt. Nézzük az időjárást a nap második felétől egészen szerdáig kitekintve. A nap folytatásában a napsütés mellett délután néhol erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Futózápor sem kizárható, mert ez olyan erőszakos, hogyha becsukják előtte az ajtót, akkor bejön az ablakon. A szél mérsékelt marad, délutára pedig 28-29 fokos maximum várható. Kedden a hajnali órákban 19 Celsiusról indulunk, a sok napsütés mellett csak kevés gomoly felhő jelenik meg. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge mérsékelt lesz. A hőmérséklet maximumát a legtöbb meteorológiai oldalon 29 és 32 fok között határozták meg. Szerdán 22 Celsius körüli füllett hajnal várható. A napsütést már gyakrabban zavarják meg felhők, a szél megélénkül és az ivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. A délutáni órákra még így is 29-32 fok maximumot jósolnak, ami az ivatarok környezetében persze hirtelen lehűlhet. Mindezek után csak annyit vigyünk tovább, a nemes lelkűség ott kezdődik, ahol a tisztelet nem válogat az emberek között. Talán ezt mi cigányok kétszer is alá tudjuk húzni.

0: igaz?
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
4: Zsinzsa, milyen szép szó.
3: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
4: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
3: Igen, igen, igen. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
6: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány mesék világa. A cigány mesék a roma népcsoportok gazdag kulturális örökségének fontos részét alkotják. Ezek a történetek nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem a közösség hagyományainak, erkölcsi értékeinek és élettapasztalatainak továbbadását segítették. A mesék évszázadokon át szájról szájra terjedtek, és minden nemzedék egy kicsit a saját életéhez, környezetéhez és tapasztalataihoz igazította őket. Ennek köszönhetően a cigány mesék rendkívül változatosak, mégis megőrizték alapvető üzeneteiket és motívumaikat. A roma népcsoportok ősei valószínűleg Észak-Indiából indultak el több mint 1000 évvel ezelőtt. Hosszú vándorlásuk során számos országon és kultúrán haladtak keresztül, mielőtt Európa különböző területein letelepedtek. Utazásaik során nem csak új szokásokat és hagyományokat ismertek meg, hanem saját történeteiket is továbbadták. A különböző népek meséinek elemei idővel összekeveredtek a roma hagyományokkal, így a cigány mesék sokféle kulturális hatást őriznek, miközben sajátos szemléletmódjukat megőrizték. A cigány mesék terjedésének legfontosabb módja a szóbeli hagyomány volt. Régen sok roma közösségben kevés ember tudott írni és olvasni, ezért a történeteket nem könyvekben őrizték meg, hanem emlékezetből adták tovább. Az idősebb családtagok, nagyszülők, szülők vagy idősebb családok közösség jó mesemondói voltak, esténként ünnepek alkalmával vagy a közös munka után meséltek a fiatalabbaknak. A gyermekek újra és újra meghallgatták ugyanazokat a történeteket, így fokozatosan tanulták meg őket. Később, amikor felnőttek, ők is továbbadták ezeket a meséket saját gyermekeiknek és unokáiknak. A mesemondás nem egyszerű felolvasást jelentett. A jó mesemondó emlékezetből beszélt, hangjával, arckifejezésével és mozdulataival tette izgalmassá történetet. Gyakran rögtönzött is, egy-egy szereplőt részletesebben bemutatott, új eseményeket illesztett a történetbe, vagy a hallgatóság életéhez igazította a mesét. Emiatt ugyanannak a mesének több változata is kialakulhatott, mégis minden változat ugyanazokat az alapvető tanulságokat hordozta. A cigánymesék szereplői között gyakran találkozunk szegény emberekkel, vándorokkal, királyokkal, boszorkányokkal, ördögökkel, sárkányokkal és beszélő állatokkal. Sok történet főhőse ügyes, bátor és leleményes ember, aki nem erejével, hanem eszével győzi le az akadályokat. Ezek a történetek azt tanítják, hogy kitartással, becsületességgel és bölcsességgel még a legnehezebb helyzetekből is ki lehet kerülni. Fontos érték bennük a család szeretete, az összetartás, a vendégszeretet és az elesettek segítése is. A cigány gyermekek a meséket elsősorban hallgatás útján tanulták meg, nem kellett szó szerint megjegyezniük minden mondatot, hanem a történet lényegét, a szereplőket és a cselekményt jegyezték meg. Ahogy egyre idősebbek lettek, egyre magabiztosabban tudták elmesélni a történeteket.
2: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
0: Lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. A 11. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert csatornát építenek. A 6. kerületben a Rébai közt lezárják felújítás miatt, várhatóan egészen augusztus végéig. Zuglóban a Kántorni utcában irányonként egy sáv járható épületkarbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sáver húzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől az Zsák utca lett.
2: Időjárás.
0: A nap folytatásában a napsütés mellett délután néhol erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Futózápor sem kizárható, a szél mérsékelt marad, délutára pedig 28-29 fokos maximum várható. Ez majd este 9 órakor kezd csupán enyhülni 27 fokkal, s az előrejelzések szerint este 10-kor 25, éjfélkor 23, holnap hajnalban pedig 19 fok lesz.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick nóta.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép hétfőt kívánok neked, hallgató. Legyen ez a napod olyan, amelyben nem félsz elsőként megtenni azt, ami helyes, még akkor sem, ha mások kivárnak még. A Rádió Dick stúdiójában Baranyi Tamás. Július 13-án a Jenőket köszöntjük, boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Ennek a régi magyar névnek jelentései között szerepel a vezető, a főember és az úttörő is. Ehhez passzol Eleanor Roosevelt, amerikai diplomata és emberjogi aktivista mondata, aki így szólt: a jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében. Az úttörők mindig olyan jövőt látnak meg először, amit mások még nem. Van ebben valami prófétai minőség, és mivel a megszokottól eltérő újat egy ideig csak ők látják, csak ők bíznak benne, így gyakran egy ideig egyedül kell haladniuk. Szóval, ha valami mindenestől újat szeretnénk előhívni a mindennapjainkban, félre kell tennünk egy kis energiát azokra a helyzetekre, amikor bizony rendesen munkát ad annak a feszültsége, hogy egyelőre csak mi hiszünk az utunk sikerében. Legyen erőt kitartani a saját utadon, amely rajtad kívül még másoknak nem látható. S most következik a szerdáig szóló időjárás előrejelzés, ami előtt még helyet kap a budapesti útinform is. Lezárták a 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcai villamosátjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárták. Egy másik lezárás a második kerületből, amely a Fillér utcát érinti a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. Egyirányosították a második kerületben a Nagyrét utcát, a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a fél útpályát is lezárták aszfaltozás miatt. Lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. A 11. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert csatornát építenek. A 6. kerületben a Rébai közt lezárják felújítás miatt, várhatóan egészen augusztus végéig. Zuglóban a Kántorni utcában irányonként egy sáv járható épületkarbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sável húzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől az Zsák utca lett. És most következzék az időjárás előrejelzés, kitekintve az előttünk álló napokra is. A nap folytatásában a napsütés mellett délután néhol erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Futózápor sem kizárható, mert ez olyan erőszakos, hogyha becsukják előtte az ajtót, akkor bejön az ablakon. A szél mérsékelt marad, délutára pedig 28-29 fokos maximum várható. Kedden a hajnali órákban 19 Celsiusról indulunk, a sok napsütés mellett csak kevés gomoly felhő jelenik meg. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge mérsékelt lesz. A hőmérséklet maximumát a legtöbb meteorológiai oldalon 29 és 32 fok között határozták meg. Szerdán 22 Celsius körüli füllett hajnal várható. A napsütést már gyakrabban zavarják meg felhők, a szél megélénkül és az ivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. A délutáni órákra még így is 29-32 fok maximumot jósolnak, ami az ivatarok környezetében persze hirtelen lehűlhet. A mai napon nem érkezik front, így jelentős panaszokra nem kell számítani. A fokozódó meleg és a sok napsütés ugyanakkor továbbra is próbára teheti a szervezet alkalmazkodó képességét. A hőségérzékenyeknél fejfájás, fáradékonyság, levertség, viszketés, vakarózás különösen a délutáni órákban lehetséges. Az erős UV-sugárzás miatt kiemelten fontos a bőrvédelme, és hogy mi magunk is sugárzó emberek legyünk. Illetve ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék és sópótlásáról sem. Visszakanyarodva az idézethez, néha a legfontosabb utunk nem az, amelyiken sokan járnak, hanem az, ami oda vezet, ahol valóban dolgunk van.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Lassan a kora délutáni műsor végéhez közeledünk. Köszönöm, hogy ezen a mai napon is a Rádiódikket választottátok. Még egyszer boldog névnapot kívánok a jenőknek július 13-án. Az jutott eszembe, hogy a hitelességünk, az önazonosságunk, az abból is látszik, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor senki nem figyel minket. Egyébként tudományos vizsgálódások felfedeztek egy úgynevezett morfogenetikus mezőt, amely a földbolygót körbeveszi, és amely mint egy nagy tudástár magában hordozza az emberiség cselekedeteinek, tapasztalatainak és tudásának összességét, és amely ismeretanyaghoz az ember tudata, de leginkább a tudatalattia képes kapcsolódni. Egyre több meglepő állítás fogalmazódik meg a morfogenetikus mezővel kapcsolatban, például az is, hogy nem csupán egy kollektív lenyomata az emberiségnek, hanem aktívan befolyásolja, alakítja a Földön szerveződő életet, a megjelenő formákat, mintákat. Azt is állítják a tudósok, hogy a mások számára láthatatlan cselekedeteink hatása, rezgése, energiája ugyanúgy megjelenik előbb-utóbb a minket körülvevő térben. Számomra ez egyszerűen azt üzeni, hogy nincs külön darabokra meg szeletekre osztott tér és idő. Nincs ennek karakteresen külön választható szent vagy profán terek, sem nyilvános és elrejtett cselekvések. Egy tér van, az élettere. S valamilyen számunkra láthatatlan és még nem értető okból kiindulva, annak minden egyes pontja kapcsolódik minden egyes ponttal. Vagyis talán tényleg igaz az, ami egy ideje már megfogalmazódott bennem, hiába akarjuk mi magunkat elválasztani, elkülöníteni egymástól. Előbb-utóbb rá fogunk jönni, hogy sokkal mélyebben kapcsolódunk egymáshoz, mint azt bármikor is sejthettük volna. Nekem a Trónokharca sorozatnak is valahogy ez volt a központi üzenete. Adja Isten, hogy ne egy külső fenyegetettség, hanem egy belső felismerés vezessen el minket a közösség és összetartozás fogalmának megértéséhez és megéléséhez. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt és jó rádiózást, a zenei szerkesztő és műsorvezető Baranyi Tamás.

0: Rádió Dick. Rólunk neked. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Tragikus baleset történt a fővárosban, egy 17 éves fiú életét vesztette, egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy álló tehervagon tetejére a Budafokháros vasútállomáson. A fiatalokat a felső vezetékből érkező 25 ezer voltos nagy feszültségű áram érte. A tragédia körülményeiről az első információk szerint a helyszínen tartózkodó harmadik társuk, egy szintén 16 éves lány adott tájékoztatást, aki a földön maradt, így őt fizikai sérülés nem érte. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező egységek a 17 éves fiút már csak holtan találhatták meg. A 16 éves lány testfelületének mintegy 70%-a megégett, őt a mentők fájdalomcsillapítást és altatást követően kritikus állapotban szállították égéscentrumba. A szakemberek folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy a vasúti infrastruktúra nem játszótér, és a nagy feszültségű berendezések közelsége fokozott óvatosságot követel mindenkitől. A BKK folytatja a jegy- és bérletautomaták nagyszabású korszerűsítését, és július elején újabb 5 forgalmas helyszínen jelentek meg a vadonatúj nagy kijelzős készülékek. Az új generációs eszközök már a Móricz Zsigmond körtér, a Korvin negyed, a Városmajor, az Asztória és a Ferenciek tere csomópontokban várják az utasokat. Ezek mellett a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelnek hasonló készülékek, így már 7 kulcsfontosságú budapesti helyszínen segítik a gyors jegy- és bérletvásárlást. Fontos szempont volt az akadálymentesítés is, az új, illetve a felújított automatákhoz fülhallgatót csatlakoztatva hangos navigáció segíti a látássérült utasokat, lépésről lépésre végigvezetve őket a vásárlás folyamatán. Teltház előtt rendezték meg szombat este a Cirkuszok éjszakája 2026 extra című, több mint 4 órás gálaműsort a fővárosi Nagy Cirkuszban tájékoztatta az intézmény az MT-t. A közleményben kiemelték, hogy az esten a jelenleg futó Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutattak be. A fővárosi Nagy Cirkusz felidézte, a Cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezi meg, az esemény pedig mára a hazai cirkusz művészet egyik kiemelt ünnepévé vált. Az országos programsorozathoz idén is több utazó cirkusz csatlakozott, a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz egyaránt teltházas előadásokról számolt be. Július 25-én a legkisebbeket és szüleiket várja családi programjára a Petőfi Irodalmi Múzeum kertje, a 4 éves kor alatti gyerekeknek és családjaiknak szóló délelőtt középpontjában a slow living, azaz a tudatos lassítás áll. Könyvsarok, rövid előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szakértői beszélgetések, játéksziget és mesekönyv bőrze is várja a látogatókat. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A Nagyrét utca egyirányosítva lett, a Villám utcától az Ördög Árok utcáig. Le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, illetve a Kánai úton a Balatoni út közelében sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Révai közt lezárták felújítás miatt várhatóan augusztus végéig, illetve a Kántorné utcában irányonként szintén egy sáv járható. Szakasz és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban. Le van zárva az Egyetemtér a Helszmann Imre utcánál, illetve a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között. A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utca és a Haller utca közötti szakasz, illetve útszűkületen kell áthajtani a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi útnál, egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Robert Károly körúton az Árpád híd felé, az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, szóval vezessen mindenki óvatosan, türelmesen és megfontoltan, de azért egy kicsit vagányan is, ne tartsuk fel a többieket. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható már. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön a napsütés mellett időnként azért erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont számottevő csapadék nem várható országszerte, így ez az információ irreleváns mindenki számára amúgy. Az északias szelet napközben élénk lökések kísérhetik, és a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható, szóval kissé szeles, kellemes nyári idővel indul a hét.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Én a helyetekben elővenném a telefonomat, társáznám a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy SMS-t írnék, vagy pedig felhívnám a 100.3 rádiódikket, és úgy megmondanám, hogy ki vagyok, kinek, milyen zenét és miért szeretnék küldeni. Kövessetek rólam példát, még ilyen fikció szinten is. Én ezt mind megtenném intelligensen és kultúráltan, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-100-as telefonszámra, én pedig addig olvasom is a számotokra követendő példát. Brandontól kaptam egy SMS-t, így szól. Szia, Brandon vagyok, és a Józsi bátyámnak, a legnagyobb vállalkozónak szeretnék küldeni Gabitól egy zenét, hogy legyen neki szerencsés egy életem át. Hát én szó szerint olvasom az SMS-eket, úgyhogy ha valaki helyesírási hibával vagy rossz fogalmazással ír, én úgy olvasom be, ahogy megkapom, az a biztos, nem javítgatok, mert lehet, hogy mondjuk direkt írta így, úgyhogy úgy írjatok nekem SMS-t, mintha mondjuk egy hivatalos üzenetet írnátok, mondjuk egy önkormányzat felé, és ha a ti szívetek szerint az úgy jó, ahogy van, akkor küldjétek el nekem. Sok szeretettel, Brandon kérésére akkor a Józsi bátyának, a legnagyobb vállalkozónak fog szólni egy jó kis dal Gabitól. Adunk!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

tárcsázzátok továbbra is a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis aki nem tudná, annak nagyon szívesen elmondom most, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesüljön, de nyilván azért van egy beszéd zenearány, és még sorolhatnám az ízléses határokat is, hogy azért az sem jó, hogyha végig csak abból áll ki 3 óra, hogy Jancsik a Pistinek speciálba küldi, ez annak küldi így, ez így, az úgy, ez sem jó, illetve az sem jó, hogyha csak a kért zenéket játszom le, ezért mondom, hogy erre az arany középútra próbálok törekedni nap mint nap, úgyhogy pontosan ezért nem is húzom tovább az időt. Olvasom is, hogy gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, Rebekától így szól. Szia Csabi, Rebeka vagyok, és a szerelmemnek, Ádámnak szeretnék zenét küldeni, a Kámimút az Aranyszemektől. Szeretem nagyon, és puszilom, várom haza a munkából. Szép napot neked! Hát akkor neked is, drága kedves Rebeka, és életed választottjának is, Ádámnak. Nagyon sok szeretettel fogom akkor most elindítani Aranyszemektől a

Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Nagyrét utca egyirányosítva lett a Villám utcától az Ördög Árok utcáig. Le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, illetve a Kánai úton a Balatoni út közelében sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Révai közt lezárták felújítás miatt várhatóan augusztus végéig, illetve a Kántorné utcában irányonként szintén egy sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban. Le van zárva az Egyetem tér a Helszmann Imre utcánál, illetve a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között. A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utca és a Haller utca közötti szakasz, illetve útszűkületen kell áthajtani a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé, a Sánc utca előtt. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi útnál, egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Robert Károly körúton az Árpád híd felé, az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, szóval vezessen mindenki óvatosan, türelmesen és megfontoltan, de azért egy kicsit vagányan is, ne tartsuk fel a többieket. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön a napsütés mellett időnként azért erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont számottevő csapadék nem várható országszerte, így ez az információ irreleváns mindenki számára amúgy. Az északias szelet napközben élénk lökések kísérhetik, és a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható, szóval kissé szeles, kellemes nyári idővel indul a hét.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az idei évben a pszichológia volt a legnépszerűbb.

Őben mesterszak, de a legmagasabb bért az informatikai, a vezetés és a szervezés, valamint a pénzügyi mesterképzést elvégző diplomások kapják, és hát én úgy érzem, hogy ez pont a 100.3 rádiódik hallgatóihoz passzolna ez a téma, ugyanis így lehetne ösztönözni a fiatal roma társadalmat, hogy igenis járjunk egyetemre, és diplomázzunk le, mert nem olyan ciki amúgy az, hogyha mi magasan végzettek vagyunk, és sok pénzt keresünk legálisan és normálisan, nem pedig egyéb dolgokból próbáljuk a bevételt megszerezni. 2026-ban 140 ezer ember jelentkezett felső oktatási képzésre, ebből pedig 33 ezer mesterszakra. Az Eduline összefoglalta a mesterszak után megszerezhető legjobban fizető diplomákat. Sőt, az is kiderült, hogy a legtöbbet a programtervező informatikus mesterszakot végzett pályakezdők keresik. Ezt a pénzügyi, majd a vezetés és szervezés képesítés szerző pályakezdők bére követi a listán. Az egyik legnépszerűbb választásnak számít a kommunikáció és médiatudomány szak esetében a legalacsonyabbak a fizetések, hát mivel az igazából a legkönnyebb diploma, és hát attól már tényleg csak a turisztika és egyéb dolgok vannak lejjebb, mármint ahhoz képest, hogy mennyire nehéz a szakma, és mennyire nagy rákereslet, tehát igazából most valaki csinál egy kommunikáció és média tudományt, arra nem hiszem, hogy akkora a kereslet, mint mondjuk egy pszichiáterre, vagy mondjuk egy sebészre, vagy igazából bármire, úgyhogy bele kell gondolni abba, hogy a társadalomnak mi a leghasznosabb. És akkor jön ki igazából a matek, hogy onnan lehet rájönni, hogy mennyit keres egy olyan diplomával rendelkező ember. Például a pszichológiai szakra a bruttó havi jövedelem pályakezdőnként 590 ezer forint, vezetés és szervezés 828 ezer, pénzügy 865 ezer, nemzetközi tanulmányok 700 ezer, kommunikáció és médiatudomány bruttó 540 ezer forint. Viszont, hogyha emellé rakjuk például a programtervező informatikust, ő már ugyanazzal a pályakezdő, tehát hogy semmi tapasztalattal, tényleg csak lediplomázott szerdán, és mondjuk csütörtökön már dolgozik, bruttó 950 ezer forint az átlag bruttó jövedelem, hogyha ilyen pályába kezd az ember. És hát akkor itt össze lehet hasonlítani, hogy mondjuk a kommunikáció diploma mennyire nagy hatással van az emberiségre, illetve azt is, hogy valaki egy programtervező informatikus a 2020-as évek végén, ami már szinte tényleg épp, hogy nem a 2030-as évek eleje, szerintem az a legnépszerűbb, úgyhogy mindenféleképpen, hogyha valaki szeretne a 100.3 Rádió Dik hallgatói közül egyetemre jelentkezni, és szeretne lediplomázni, akkor vagy valami orvostudományt keressen magának, ami számára szimpatikus, vagy pedig valami informatikai IT dolgot. Tehát például lehet mesterséges intelligencia informatikus is valaki, ami most jelenleg nem olyan nagy szám, viszont hogyha belegondoltok abba, hogy már most mennyire mégis meghatározza az emberiséget, akkor mire 5-6 év múlva valaki lediplomázik, akkor mekkora hatással lesz az emberiségre a mesterséges intelligencia. Úgyhogy mondjuk, ha nekem most lenne pályaválasztás előtt a gyerekem, én biztos, hogy ezt javasolnám neki, tegyetek ti is így, és járjon a ti gyerekeitek is igazából egyetemre.

0: lehet az anyád.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan Varga Peti SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Varga Peti szeretne kérni egy zenét Nótár Méritől a Kele csapatnak, legyenek szerencsések egy életen át. Hát ne egy életen át, legyenek szerencsések 100 000 milliárd életen át, én tiszta szívemből ezt kívánom. Minden esetre Varga Peti kérésére fog szólni nagyon sok szeretettel egy jó kis Nótár Méri, és hát gondolkozok, hogy melyik legyen, de én arra a döntésre jutottam, hogy legyen egy örök klasszikus, Jali Dali.

0: világ is Bondi
1: mutatom. Bondi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bondi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen. Igen. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cimbalom, a cigányzene legismertebb hangszere. A cimbalom a magyar és a közép-európai zenei kultúra egyik legismertebb hangszere, amely különösen fontos szerepet tölt be a cigányzenében. Különleges hangzásával, gazdag dallamvilágával és virtuóz játékmódjaival évszázadok óta lenyűgözi a hallgatókat. A cigányzenekarok egyik legjellegzetesebb hangszere, amely nem csak a dallamot színesíti, hanem a zenei kíséretet és a ritmust is gazdagítja. A cimbalom eredete egészen az ókorig vezethető vissza. Ősei Ázsia és Közép-Kelet-Európa területén jelentek meg, majd fokozatosan elterjedtek még. A hangszer mai formáját a 19. század második felében nyerte el, amikor Sunda Vencel József magyar hangszerkészítő továbbfejlesztette. Megnagyobbította a hangszert, fémvázzal erősítette meg, valamint pedállal látta el, amely lehetővé tette a hangok hosszabb kitartását. Ez a fejlesztés hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom koncerttermekben és zenekarokban is helyet kapjon. A cimbalom egy húros, ütőhangszer, téglalap alakú, lábakon álló hangszer, amely sok kifeszített fémhúr található. A zenész két könnyű, fából készült verővel szólaltatja meg a húrokat. A verők végét gyakran filccel vagy bőrrel vonják be, hogy a hangszer hangja lágyabb és kellemesebb legyen. A cimbalom hangzása egyszerre csengő, gazdag és érzelmekkel teli, ezért kiválóan alkalmas lírai dallamok és gyors virtuóz futamok előadására. A cigányzenében a cimbalom különösen fontos szerepet játszik. A hagyományos cigányzenekarban általában hegedű, brácsa, nagybőgő, klarinét és cimbalom együtt szólal meg. A cimbalom nem csak a harmóniákat biztosítja, hanem gyakran önálló szólamokat is játszik. A hangszer képes egyszerre ritmust adni és gazdag akkordokat megszólaltatni, ezért a zenekar egyik legfontosabb eleme. A cimbalmosnak nagy technikai tudásra, gyors kézmozgásra és kiváló ritmusérzékre van szüksége. A cimbalom hangja számos híres zeneszerzőt ihletett meg. Többek között Kodály Zoltán és Bartók Béla is szívesen alkalmazta műveiben, mert úgy érezték, hogy különleges hangszíne jól tükrözi a magyar népzene és a cigányzene sajátos világát. A hangszer később nemzetközi ismertségre is szert tett, és ma már nem csak Magyarországon, hanem sok más országban is használják népzenei, klasszikus és modern zenei előadásokban. A cimbalom kulturális jelentősége kiemelkedő. Nem csak hangszer, hanem a magyar és a cigány hagyományok fontos jelképe. Számos ünnepségen, fesztiválon és családi rendezvényen hallható, ahol különleges hangulatot teremt. A cigányzenészek generációról generációra adták tovább a hangszer megszólaltatásának tudományát, így a cimbalom játék maig élő hagyomány maradt. Összességében elmondható, hogy a cimbalom a cigányzene egyik legismertebb és legkülönlegesebb hangszere. Egyedi hangzása, gazdag történelme és kulturális jelentősége miatt méltán vált a magyar zenei örökség fontos részévé.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: A Nagyrét utca egyirányosítva lett, a Villám utcától az Ördög Árok utcáig le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, illetve a Kánai úton a Balatoni út közelében sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Révai közt lezárták felújítás miatt várhatóan augusztus végéig, illetve a Kántorné utcában irányonként szintén egy sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban. Le van zárva az Egyetem tér a Helszmann Imre utcánál, illetve a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között. A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utca és a Haller utca közötti szakasz, illetve útszűkületen kell áthajtani a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi útnál egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, szóval vezessen mindenki óvatosan, türelmesen és megfontoltan, de azért egy kicsit vagányan is, ne tartsuk fel a többieket. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: A mai hétfőnkön a napsütés mellett időnként azért erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont számottevő csapadék nem várható országszerte, így ez az információ irreleváns mindenki számára amúgy. Az északias szelet napközben élénk lökések kísérhetik, és a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható, szóval kissé szeles, kellemes nyári idővel indul a hét.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
7: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Röviden és tömören kövessétek Kira példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan régen, így szól. Sziasztok, Kira vagyok Baracsról, testvéremnek Márknak és a barátainak, Martinnak, Gabinak, Norbinak, Zengának, Hutkának és a többieknek szeretnék zenét küldeni. Üzenem a Márknak, hogy nagyon szeretlek, testvérem. A többieket az Isten áldja. Mamukó Bercitől valamit. Hát akkor Kira kérésére fog szólni. Sok szeretettel a felsoroltaknak egy jó kis Mamukó Berci duett Jászminnal. Shabadibi, wapsuwap. Nagyon sok szeretettel elindítom, és várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig itt a 100.3 rádió a kéréseké és a kívánságoké a főszerep.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: csokolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami a valóságban annyit jelent, hogy nekem bruttó 3 órányi műsoridőm van nap mint nap, és én pedig összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, tehát ténylegesen mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, szóval ezúton is elnézést, de inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek, és higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is Attila SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Attila vagyok, szeretnék kérni zenét a testvérektől, az Ajándék című dalt, akiknek küldöm, azok a fiúk, akik most is dolgoznak Pesten. Köszi, Junior. Na hát, hogyha ők dolgoznak Pesten, az azt jelenti, hogy ők tesznek azért, hogy legyen nekik, és tesznek a családjukért is. Áldja meg őket a jó Isten, tiszta szívemből kívánom. Ezt nem ilyen tipikusan, ilyen romásan mondom, mint mindenki másnak, áldja meg az Isten így, téged mondjuk, hát fej vagy írás, na, téged meg úgy áldja meg az Isten. Én komolyan gondolom, hogy áldja meg az Isten azokat az embereket, akik nem azt nézik, hogy kinek mi van, kinek mi nincs, nekik miért nincs, hanem tesznek csak szimplán a dolgokért, hogy legyen nekik. Úgyhogy nagyon sok szeretettel Attila kérésére a munkatársaknak el is indítom a testvértől az Ajándék című slágerüket.

0: reggel, mikor kinyithatod a két szemed.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: játszott el.
1: Közlekedési hírek.
2: A Nagyrét utca egyirányosítva lett a Villám utcától az Ördög Árok utcáig. Le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, illetve a Kánai úton a Balatoni út közelében sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Révai közt lezárták felújítás miatt várhatóan augusztus végéig, illetve a Kántorné utcában irányonként szintén egy sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban. Le van zárva az Egyetem tér a Helszman Imre utcánál, illetve a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között. A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utca és a Haller utca közötti szakasz, illetve útszűkületen kell áthajtani a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi útnál egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, szóval vezessen mindenki óvatosan, türelmesen és megfontoltan, de azért egy kicsit vagányan is, ne tartsuk fel a többieket. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön a napsütés mellett időnként azért erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont

0: Számottevő csapadék nem várható országszerte, így ez az információ irreleváns mindenki számára amúgy. Az északias szelet napközben élénk lökések kísérhetik, és a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható, szóval kissé szeles, kellemes nyári idővel indul a hét.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: A gyorsforgalmi utakon a jövőben nem csak egy-egy trafipaxnál, hanem hosszabb útszakaszon is ellenőrizhetik a sebességet. A kormány az átlag sebességmérés bevezetését vizsgálja, és a tervek szerint a visszaeső gyorshajtókra szigorúbb büntetés is várhat. Az átlag sebességmérés külföldön már bevált módszer. A közlekedés és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg több külföldi közlekedés biztonsági modellt elemezik, hogy visszaszorítsák a gyors hajtást hazánkban. Ezek között kiemelt helyen szerepel az átlagsebességmérés, amelyet elsősorban a gyorsforgalmi utakon alkalmaznának. Igen, amúgy ez nagyon jó, és minden, ami a biztonságról szól, nem pedig ilyen Robin Hoodosan, hogy minél jobban lehúzzuk az embereket, az mind jó dolog, viszont hogyha belegondoltok abba a szituációba, hogy én megyek egy főúton, és merőlegesen kikönyörödik elém egy mellékútról egy ember, én pedig neki megyek, akkor ugyebár probléma van, viszont hogyha én betartom a sebességhatárt és 90-nel megyek, akkor is kijön elém, és ugyanúgy megvan a probléma. Illetve, hogyha mondjuk egy Bugatti Chiron-nal mennék, egy 1600 lóerős kocsival mennék 427 km/h, akkor is ugyanúgy kijönne elém, mert figyelmetlen. Tehát mondjuk ő, csak egy, mondok egy példát, mondjuk egy csütörtök délután, ő már agyilag ott van, hogy Balatonon hogy fog sörözni, meg lángosozni, meg ilyenek, és nem azon van, hogy az útra figyeljen. Tehát, hogy igazából a legelejére kéne menni a problémának, amikor oktatják az embereket a vezetésre, hogy egy kicsit lehet, hogy jobban kéne tanítani az embereket, és remélem, hogy ez eljut így kicsit felsőbb körökbe is, tehát, hogy értem én, hogy probléma a gyorshajtás, ott volt például az Árpád-hídi baleset, illetve amikor az Audi is a Toyotást szegényt lelökte a hídról, tudom, hogy a gyorshajtás nagy probléma, viszont hogyha mindenki normálisan vezetne, akkor nem lenne ez. Tehát attól még, hogy valaki gyorsan hajt a városba, hogyha mindenki a jobbratartási kötelezettségének eleget tenne, akkor az ilyen autóversenyzők úgymond a városba nem kéne cikázzanak így a kocsik között, mondjuk a Hungária körúton, hanem csak egyenesen mondjuk egy sávba mennek gyorsan, és szó szerint nem zavarnak senkit. Most itt nem a gyorshajtás mellett pártolok, csak hogyha visszamennénk a leges legelejére a problémának, akkor az, amikor feltárjuk a problémát, hogy az emberek nem tudnak vezetni, sem az NPC-k, sem akik gyorsan hajtanak. Tényleg senki nem tud vezetni sajnos normálisan, nagyon kevés az az ember, aki érdemben kiérdemelte a jogosítványát, nem pedig csak átengedte Pityuka bácsi a vizsgabiztos, a helyi vizsgabiztos, hanem tényleg normálisan levizsgázott sajnos. Szóval, hogyha én lennék legesleg felül, akkor ezt a problémát annyira fejteném vissza, hogy tényleg a legesleges legelejére, a kiinduló pontra, hiszen rengeteg ember az autópályán indokolatlanul mondjuk 110-120-szal megy a belső sávba, miközben több száz méterre lenne arra, hogy kisoroljon jobbra. Sőt, poénból, ha folyamatosan kibesorolna, oda-vissza így szlalomozna, kéne 2 perc, mire a jobb sávba lenne valami, ami miatt tényleg indokolt lenne az, hogy a belső sávba menjen. Ezért mondom, hogy az emberek nem nagyon tudnak vezetni Magyarországon, míg például Németországban nincsen sebességhatár, és a híradóban 4 évente egyszer lehet hallani egy durva balesetről. De ott is mi a balesetnek a tárgya? Hogy a balkán kelet-európai kamionos szabálytalanul kiment a gyorsan haladó elé. De hogyha ő 300-zal megy, vagy csak 120-szal, a kamionos ugyanúgy ki fog menni elé. Tehát a probléma így is úgy is elkerülhetetlen sajnos.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.
1: Juni Montana.
2: Ej!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódik Kívánságshow, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, szóval tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig nagyon sok szeretettel a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, így szól. Egy dalt szerten kérni Szilagyi Klaudi A-nak, születésnap Jara, Kuldi, Gabi, Józsika és a fia Renato, köszi előre is. Hát akkor kis Parikától a boldog születésnapot fog szólni sok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló SMS-t, és várom a további zenei kívánságokat SMS vagy betelefonálás formájában a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Kati Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: te lángol.
1: Módi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Módi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a szlovéniai Kamnyiki-Szavinjai Alpokban, miután az osztrák hatóságok értesítették a rendőrséget eltűnéséről. A férfi július 9-én indult el, majd a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte. A kutatásban rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is részt vett. A holttestet végül a Grintovec hegytömbben a Mlinárszkó-Szedlóhoz vezető Frischhauf út alatt találták meg. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant és a helyszínen életét vesztette, holttestét pedig helikopterrel szállították le a hegyről. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot múlt szombaton nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésnek. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országos vízhiány a Dunát is érinti, Baján folyamatosan csökkenő vízállást mértek, és a héten bezárt a város szabad strandja is, mert a működéshez szükséges szint alá csökkent a folyó vízszintje. A Baon szerint vasárnap a nap végére 59 cm-re csökkent a vízszint, ami több mint 30 cm-rel kevesebb, mint a strand működéséhez szükséges minimum. Az OVF előrejelzése szerint a következő napokban is alacsony vízállásra lehet majd számítani a városban, ezért egyelőre nem tudni, mikor nyit hat ki a szabad strand. Vasárnap a Blik számolt be arról, hogy a budapesti Margit híd középső pilléréhez simán be lehet sétálni a sziget csúcsáról, annyira alacsonyan van a víz. Az apadás viszont nem csak Baján és nem csak a Duna esetében probléma. A Balatonban például annyira kevés a víz, hogy rövidíteni kellett a kékszalag vitorlás verseny útvonalát, a tó vízállása azóta is folyamatosan csökkent. Átépítik a budavári sikló felső állomását. A cél a zsúfoltság csökkentése, az utasforgalom gördülékenyebbé tétele és a pavilon energetikai modernizációja. Az épület jelenlegi alapterülete, külső méretei és a műemléki környezethez illeszkedő homlokzati karaktere nem változik. A Sándor palota felőli kijáratot áthelyezik, a belső tereket újra rendezik, valamint korszerűbb diszpécseri helységet és peron ügyeletet alakítanak ki. Új esővédős jegykiadó ablakot nyitnak a fő homlokzaton, az üvegfelület fényvédő fóliával látják el, korszerűsítik a hűtést és az acél szerkezet védelmére betonlábazatot építenek, írja a Pest Buda portál. Augusztus 29-én rendezik meg a Generali Night Run, melynek keretében átszelhetjük a kivilágított fővárost immár 12. alkalommal. A versenyközpont a Műegyetem rakparton kap helyet, innen rajtolnak és ide érkeznek a résztvevők, akik 4 táv közül választhatnak. Az útvonal érinti a Lánchidat, az Alagutat és a Budai várat, miközben több ponton zenével és vizuális effektekkel várnak minket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Nagyrét utca egyirányosítva lett, a Villám utcától az Ördög Árok utcáig. Le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, illetve a Kánai úton a Balatoni út közelében sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Révai közt lezárták felújítás miatt várhatóan augusztus végéig, illetve a Kántorné utcában irányonként szintén egy sáv járható. Szakasz és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban. Le van zárva az Egyetem tér a Helszman Imre utcánál, illetve a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között. A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utca és a Haller utca közötti szakasz, illetve útszűkületen kell áthajtani a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt. le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi útnál, egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Robert Károly körúton az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, szóval vezessen mindenki óvatosan, türelmesen és megfontoltan, de azért egy kicsit vagányan is, ne tartsuk fel a többieket. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön a napsütés mellett időnként azért erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont számottevő csapadék nem várható országszerte, így ez az információ irreleváns mindenki számára amúgy. Az északias szelet napközben élénk lökések kísérhetik, és a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható, szóval kissé szeles, kellemes nyári idővel indul a hét.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét kértek, és hát, hogy milyen alkalomból küldenétek, ugyanis egy zenét lehet nagyon sok szeretettel, vagy akár nagyon sok utálattal is küldeni, úgyhogy mindenféleképpen valami kellemes kis üzenetet is írjatok már oda az SMS végére. Én pedig olvasom gyorsan a következőt, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabika, Zalaegerszegre szeretnék küldeni Brandonnak és Krisztiánnak egy zenét. Üzenjük nekik, hogy nagyon szeretjük őket, az egész családja. Na hát, hogyha az egész család nagyon szereti a kedves Brandont és a kedves Krisztiánt, akkor Zalaegerszegre nagyon sok szeretettel fog szólni egy jó kis dal. Igaz, hogy nem lett konkrétum leírva, úgyhogy mivel én ezt úgy érzem, hogy rám van bízva, elindítom Lorenzótól a Nem értem, miért kell című slágerét.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Zotyónak, a gyúrósnak és Tibikének küldenék egy dalt, kérlek játsszátok le. Na hát ez nagyon szép és nagyon jó. Egyrésztről sajnos nem tudtuk meg, hogy ki kéri a dalt, tehát hogy ki írta az SMS-t, és kiküldi sok szeretettel Zotyónak, a gyúrósnak és Tibikének a most következő dalt, illetve azt se tudtuk meg, hogy milyen alkalomból. Tehát ez lehet pozitív, vagy akár negatív alkalom is, ezért próbálom mindig a szátokban rágni, hogy hogy kell egy jó SMS-t írni. Szia Csavika, XY vagyok, és ennek meg ennek kérnék ezt meg ezt a dalt, ilyen meg olyan alkalomból. Így tökéletes egy SMS, így biztos, hogy nincs félreértés, és így biztos, hogy szívhez szóló is a kívánság. Úgyhogy most sok szeretettel elindítok egy jó kis gingit, méghozzá már is mondom nektek, hogy melyik slágerét, na hát melyik legyen. Legyen mondjuk a Korázon, Zotyónak, a gyúrósnak, és Tibikének.

0: meg mire vár. Bódi
1: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: A Nagyrét utca egyirányosítva lett a Villám utcától az Ördög Árok utcáig. Le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, illetve a Kánai úton a Balatoni út közelében sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Révai közt lezárták felújítás miatt várhatóan augusztus végéig, illetve a

0: Kántorné utcában irányonként szintén egy sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mind a kettő irányban. Le van zárva az Egyetem tér a Helszman Imre utcánál, illetve a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között. A Mester utcában egyirányosítva lett a Lenhossék utca és a Haller utca közötti szakasz, illetve útszűkületen kell áthajtani a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Pomázi útnál, egy igencsak hosszabb szakaszon, illetve a Robert Károly körúton az Árpád híd felé, az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, szóval vezessen mindenki óvatosan, türelmesen és megfontoltan, de azért egy kicsit vagányan is, ne tartsuk fel a többieket. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai hétfőnkön a napsütés mellett időnként azért erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont számottevő csapadék nem várható országszerte, így ez az információ irreleváns mindenki számára amúgy. Az északias szelet napközben élénk lökések kísérhetik, és a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható, szóval kissé szeles, kellemes nyári idővel indul a hét.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: Rengeteg olyan szabályt tartunk be a mindennapokba, melyek hatalmas mértékben igazából így meghatározzák a viselkedésünket, és azért vannak olyanok is, amiket nem tartunk be, és hát méltatlanul el is siklunk ezek mellett, az iratlan szabályok mellett, és emiatt nagyon nagy mértékben befolyásoljuk azt, hogy hogyan ítélnek meg minket az emberek, természetesen rossz irányba. Az első és legfontosabb, hogy el kéne tenni azt a telefont, hogyha valakivel beszélgetünk. Én teljes mértékben megértem, hogy a telefon nagyon fontos, szórakoztatás szempontjából is, illetve hát manapság, aki éppen ügyes, és mondjuk nem azzal foglalkozik, hogy kinek mi van, vagy kinek mi nincs, vagy melyik kormány mit ad és mit nem ad, azok igazából pénzt is kereshetnek, nagyon könnyen ráadásul, akár több százezret is havonta, mindössze annyi munkával, hogy csak nyomkodja a telefont, és mondjuk a Facebook görgetése helyett hasznos dolgokat csinál. Ez teljes mértékben érthető, viszont hogyha valakivel beszélgetünk, akkor hát ezért nem lenne rossz dolog, hogyha elraknánk a telefont. Egy kis gesztus a mobil elrakása, viszont ez nagyon sokat mond a másik félnek, hiszen így úgy érzi, hogy megtiszteled a teljes figyelmeddel. A következő iratlan szabályt leginkább sajnos csak olyan emberek nem tartják be, akiknek az intelligencia szintjük kifejezetten alacsony, hiszen az a következő, hogy ne szakítsd félbe a másik felet. Tehát a beszélgetés alapja az odafigyelés. Ha folyton közbevágsz, akkor azt a benyomást kelted, hogy nem vagy kíváncsi a másik mondandójára, vagy csak a sajátodat tartod fontosnak, és ez még a jobbik eset. A másik eset, amit általában én ilyenkor gondolok a másik félről, akinek nem tudom elmondani a teljes mondandómat, mert félbevág, hogy otthon apuci meg anyuci gyerekkorában nem hallgatta úgy meg, nem kapott elég figyelmet, vagy mondjuk elnyomja a felesége, férje otthon, nem tud kibontakozni, és ilyenkor pótolja be, hogy ő már csak azért is elmondja, amit szeretne, hiába éppen a másik fél beszél. A következő ilyen iratlan illemszabály, amit nem tartanak be az emberek, az sajnos a hangerő megválasztása. Tehát, hogyha éppen valakivel megvitatsz valamit, és a másik fél áll nyerésre, vagy az intelligenciája miatt, vagy csak szimplán az igazság és a tények miatt. Na most attól még, hogyha te hangosabban beszélsz, attól még nem te fogod megnyerni azt a beszélgetést, vagy pedig nem lesz igazad igazából, csak lejáratod magad, ez ilyen segélykiáltás már szinte, hogy de nekem van igazam, és közben pedig nincs igaza. Tehát a hangerő megválasztása is bizonyos helyzetekben egyáltalán nem mindegy, és kifejezetten le tudjuk magunkat járatni, hogyha nem megfelelően használjuk a hangerünket. A következő ilyen iratlan szabály az, hogy ne pletykálkodj rossz indulatúan. az igazság az, hogy mondjuk azért ezzel annyira nem tudok egyet érteni, hiszen hogyha valakiről negatív formában pletykálunk, viszont az igaz, attól még hogyha nem pletykálnánk, ugyanúgy igaz. Csak mondok egy példát, Pistikének elmondom, hogy Jancsika túrja az orrát. Na most, hogyha én nem pletykálom ki, úgy mondattól még Jancsika ugyanúgy túrni fogja az orrát, tehát előrébb nem leszünk, viszont van egy következő iratlan szabály, amit tényleg jó lenne betartani. Ne bámulj és ne mutogass. Tehát sokszor rászólnak a szülők a gyerekekre, hogy ne bámuld a nénit, vagy ne mutogass, mert nem illik. Hát ez tényleg tolakodó és akár sértő is lehet a másik fél számára, és hát azért jó lenne, hogyha az iskolában lennének érdemben ilyen órák, amikor ténylegesen tanítanak ilyen illemszabályokat, illetve etikai elvárásokat, amik minden más országban alap és természetes, csak itt Magyarországon nem valamiért.

0: nagyon más.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: is jár.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon szépen köszönöm elsősorban nektek ezt a mai napot, hiszen rengeteg SMS-t, illetve betelefonálást kaptam, és hát meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy elmondhassam nektek azt, hogy sajnos nem tudom mindig mindenki kívánságát teljesíteni, hiszen sajnos vagy hála Istennek már kinőttük magunkat annyira, hogy a bruttó 3 órányi műsoridőbe összesítve több száz SMS, illetve betelefonálás érkezik, így ténylegesen mindenkire sosem fog elég idő jutni, de hát ilyen ez a pop szakma, lehet itt kicsit viccelődni vele, viszont viccet félretéve, akinek esetleg mégsem teljesült volna a kívánsága, ő neki azt üzenem, hogy hosszú még az élet, és holnap is van nap, előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, úgyis mindig annyi áldást kapok tőletek, hogy legyen szerencsés 100 évig, meg ilyenek, és akkor ilyenkor mindig azt mondom magamba, hogy na ne, 100 évig fogok élni, és hogyha tényleg így lesz, akkor én még 100 év múlva is teljesítem a kívánságokat, ezért mondom ilyen nyugodt szívvel, hogy előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, főleg holnap, amikor délután 3-kor újult erővel kipihentem, visszatérek majd, és teljesítem a további zenei kívánságokat. Addig is kellemes további időtöltést kívánok mindenkinek, búcsúzásul pedig itt hagyok nektek egy jó kis női zenei blokkot, így búcsúzásul, itt lesz velünk Edi, Merci B és Edit is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a mai napot, hatalmas puszi és ölelés, sziasztok, Devlessa!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
4: Zsinzsa, milyen szép szó.
3: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy ábetűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
4: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
3: Igen, igen, igen. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány mesék világa. A cigány mesék a roma népcsoportok gazdag kulturális örökségének fontos részét alkotják. Ezek a történetek nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem a közösség hagyományainak, erkölcsi értékeinek és élettapasztalatainak továbbadását segítették. A mesék évszázadokon át szájról szájra terjedtek, és minden nemzedék egy kicsit a saját életéhez, környezetéhez és tapasztalataihoz igazította őket. Ennek köszönhetően a cigány mesék rendkívül változatosak, mégis megőrizték alapvető üzeneteiket és motívumaikat. A roma népcsoportok ősei valószínűleg Észak-Indiából indultak el több mint 1000 évvel ezelőtt. Hosszú vándorlásuk során számos országon és kultúrán haladtak keresztül, mielőtt Európa különböző területein letelepedtek. Utazásaik során nem csak új szokásokat és hagyományokat ismertek meg, hanem saját történeteiket is továbbadták. A különböző népek meséinek elemei idővel összekeveredtek a roma hagyományokkal, így a cigány mesék sokféle kulturális hatást őriznek, miközben sajátos szemléletmódjukat megőrizték. A cigány mesék terjedésének legfontosabb módja a szóbeli hagyomány volt. Régen sok roma közösségben kevés ember tudott írni és olvasni, ezért a történeteket nem könyvekben őrizték meg, hanem emlékezetből adták tovább. Az idősebb családtagok, nagyszülők, szülők vagy idősebb családok közösség jó mesemondói voltak, esténként ünnepek alkalmával vagy a közös munka után meséltek a fiatalabbaknak. A gyermekek újra és újra meghallgatták ugyanazokat a történeteket, így fokozatosan tanulták meg őket. Később, amikor felnőttek, ők is továbbadták ezeket a meséket saját gyermekeiknek és unokáiknak. A mesemondás nem egyszerű felolvasást jelentett. A jó mesemondó emlékezetből beszélt, hangjával, arckifejezésével és mozdulataival tette izgalmassá a történetet. Gyakran rögtönzött is, egy-egy szereplőt részletesebben bemutatott, új eseményeket illesztett a történetbe, vagy a hallgatóság életéhez igazította a mesét. Emiatt ugyanannak a mesének több változata is kialakulhatott, mégis minden változat ugyanazokat az alapvető tanulságokat hordozta. A cigány mesék szereplői között gyakran találkozunk szegény emberekkel, vándorokkal, királyokkal, boszorkányokkal, ördögökkel, sárkányokkal és beszélő állatokkal. Sok történet főhőse ügyes, bátor és leleményes ember, aki nem erejével, hanem eszével győzi le az akadályokat. Ezek a történetek azt tanítják, hogy kitartással, becsületességgel és bölcsességgel még a legnehezebb helyzetekből is ki lehet kerülni. Fontos érték bennük a család szeretete, az összetartás, a vendégszeretet és az elesettek segítése is. A cigány gyermekek a meséket elsősorban hallgatás útján tanulták meg, nem kellett szó szerint megjegyezniük minden mondatot, hanem a történet lényegét, a szereplőket és a cselekményt jegyezték meg. Ahogy egyre idősebbek lettek, egyre magabiztosabban tudták elmesélni a történeteket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, 6 órától este 8-ig tart a mai adásunk is, tehát mindenféleképp a közösségi oldalakon kövessetek be. Egyébként van egy YouTube csatornám is, csak úgy felhívom nektek a figyelmeteket rá, úgyhogy kövessétek be azt is, hogyha minden, ami buli, rendezvényt szeretnétek látni. Na de most, megyünk tovább a jó zenékkel.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Szia Szabina! Balogh Rómeó szeretnék küldeni a következő dalt a Volt barátnőjének, Vanessának, és sok puszit küld neki, reméli, hogy még együtt lesznek. Hú, hát én bízom benne, hogy itt lesz a szent a béke, mert hogy ha tényleg nagyon szeretitek egymást, akkor gondolom, hogy egy kis fasírt után jöhet még az, hogy kibékültök. A legjobbakat kívánom, és bízom benne, hogy a kedves párod is értékeli mindezt.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Kedves Szabina, Lakatos Mária szeretnék küldeni a következő dalt az egész családjának. Kíván nekik jó egészséget, békességet, sok erőt, egészséget. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, és hogy felolvashattam a kommentedet. Remélem, hogy látja az egész rokonság.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szia, Szabina, Orsó Zoltán, és szeretnék küldeni a következő dalt a keresztfiának, Patriknak, és nagyon-nagyon büszke rá, hogy elvégezte a 8. osztályt, és most érettségire fog készülni. Hát ez annyira klassz dolog. A legjobbakat kívánom, és remélem, hogy akkor egy kellő, megfelelő sulit is tudtatok találni azóta, és hogy minden álmotok és vágyatok fog teljesülni, és az érettségi után még tovább tanulás is lesz. Köszönöm, hogy itt vagytok.

0: Viszonthárom rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Eltűnt személyt kerestek a Dunában, kiderült, hogy átúszta a folyót és maga hívott mentőt. A ráckevei Soroksári Dunák bal partján megtalálták a ruháit és személyes tárgyait egy illetőnek, aki korábban ittas állapotban távozott az otthonából. Miután kiérkeztek a Dunának ahhoz a szakaszához, ahol a feltételezések szerint a keresett személy bement a vízbe, szonár technikával átvizsgálták a folyót az éjszaka folyamán, de szerencsére nem találtak emberi testet a víz alatt. A Facebook bejegyzésük szerint később megtudták, a kutatás időpontjában a keresett személy már kórházban volt, mint kiderült, átúszta a Dunát és maga hívott mentőt. Új közbeszerzést hirdetett az augusztus 20-ai ünnepségekre a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT. A határidő július 13-a hétfő, tehát a mai nap, írja a hvg.hu. A lapcikke szerint az NRÜ korábban az idei Szent István napi programsorozat és állami tűzijáték megvalósítására a Balási Gyula féle Lounge Eventtel kötött vállalkozási szerződést bruttó 12,5 milliárd forint értékben, azonban a cég körüli botrányok miatt a szerződést felmondták. A kiírás alapján az augusztus 20-ai állami ünnepség egy megújult, közösségi élményre épülő, nemzeti több helyszínen megvalósuló rendezvény. A fő attrakció természetesen a hagyományos esti tűzijáték, amely Magyarország 1000 éves történetét a természeti kezdetektől a jelenen át a közös jövőig meséli el. A 11. kerületi önkormányzat olyan döntést hozott, amivel gyakorlatilag eldőlt, hogy egy 140 lakásos, három tömbből álló lakópark épül arra a 11. kerületi Villányi úti telekre, amelyen most az egykori MSZP székház áll. Az önkormányzat a döntéseket kis létszámú, de heves lakossági tiltakozás mellett hozta meg. A képviselő testületi ülés előtt néhány tucatnyi lakos Újbuda megtelt és Stop Beton Lobby feliratú táblákkal tiltakozott a település rendezési szerződések megkötése ellen. Ennél a beruházásnál felmerült, hogy az új lakóépületek kitakarhatják a szomszédos, a Gellért-hegy oldalában álló házak lakásainak különleges feneketlen tóra néző panorámáját. Ebben a kérdésben így a beruházó hosszan egyeztetett az érintett házak lakóival. Egy Törökországból Németországba tartó autóbusz rakterében 1226 hamis ruhát, parfümöt és kiegészítőt találtak a pénzügyőrök, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MT-vel. A közlemény szerint az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán ellenőrizték az autóbuszt, amikor a raktérben lévő kartondobozokból és bőröndökből előkerültek a hamis termékek. Az 52 éves sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Romániában vette át és Münchenbe kellett volna szállítania. Az előzetes számítások szerint a hamisítványok több mint 84 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daft Tume Szabinával a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia Szabina, Rosses Gábor szeretnék küldeni a következő dalt a feleségének, Klaudiának. Nagyon szereti őt is és a gyermekeiket is, és sok boldogságot kíván neki. Köszönöm, hogy itt vagytok, és a legjobbakat kívánom én is nektek.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Szia Szabina, Balogh Krisztián, szeretnék küldeni a következő dalt Rolandnak, és üzeni neki, hogy nincs ez az idő, ami le nem telne, és üzeni neki, hogy mindig számíthat rá. A legjobbakat kívánom, srácok, és sok-sok erőt! Yeah!

0: 98.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Kedves hallgatók, ennyi volt már a műsor, de nagyon hálás vagyok, hogy ma is velem tartottatok. Ne feledjétek 6-tól este 8-ig a kedvenc kívánság műsorotok velem itt a Dik Rádión. Addig is puszilok mindenkit, csomi daftumá.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
2: Igen, igen. Igen. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cimbalom, a cigányzene legismertebb hangszere. A cimbalom a magyar és a közép-európai zenei kultúra egyik legismertebb hangszere, amely különösen fontos szerepet tölt be a cigányzenében. Különleges hangzásával, gazdag dallamvilágával és virtuóz játékmódjaival évszázadok óta lenyűgözi a hallgatókat. A cigányzenekarok egyik legjellegzetesebb hangszere, amely nem csak a dallamot színesíti, hanem a zenei kíséretet és a ritmust is gazdagítja. A cimbalom eredete egészen az ókorig vezethető vissza. Ősei Ázsia és Közép-Kelet-Európa területén jelentek meg, majd fokozatosan elterjedtek még. A hangszer mai formáját a 19. század második felében nyerte el, amikor Sunda Vencel József magyar hangszerkészítő továbbfejlesztette. Megnagyobbította a hangszert, fémvázzal erősítette meg, valamint pedállal látta el, amely lehetővé tette a hangok hosszabb kitartását. Ez a fejlesztés hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom koncerttermekben és zenekarokban is helyet kapjon. A cimbalom egy húros, ütőhangszer, téglalap alakú, lábakon álló hangszer, amely sok kifeszített fémhúr található. A zenész két könnyű, fából készült verővel szólaltatja meg a húrokat. A verők végét gyakran filccel vagy bőrrel vonják be, hogy a hangszer hangja lágyabb és kellemesebb legyen. A cimbalom hangzása egyszerre csengő, gazdag és érzelmekkel teli, ezért kiválóan alkalmas lírai dallamok és gyors virtuóz futamok előadására. A cigányzenében a cimbalom különösen fontos szerepet játszik. A hagyományos cigányzenekarban általában hegedű, brácsa, nagybőgő, klarinét és cimbalom együtt szólal meg. A cimbalom nem csak a harmóniákat biztosítja, hanem gyakran önálló szólamokat is játszik. A hangszer képes egyszerre ritmust adni és gazdag akkordokat megszólaltatni, ezért a zenekar egyik legfontosabb eleme. A cimbalmosnak nagy technikai tudásra, gyors kézmozgásra és kiváló ritmusérzékre van szüksége. A cimbalom hangja számos híres zeneszerzőt ihletett meg. Többek között Kodály Zoltán és Bartók Béla is szívesen alkalmazta műveiben, mert úgy érezték, hogy különleges hangszíne jól tükrözi a magyar népzene és a cigányzene sajátos világát. A hangszer később nemzetközi ismertségre is szert tett, és ma már nem csak Magyarországon, hanem sok más országban is használják népzenei, klasszikus és modern zenei előadásokban. A cimbalom kulturális jelentősége kiemelkedő. Nem csak hangszer, hanem a magyar és a cigány hagyományok fontos jelképe. Számos ünnepségen, fesztiválon és családi rendezvényen hallható, ahol különleges hangulatot teremt. A cigányzenészek generációról generációra adták tovább a hangszer megszólaltatásának tudományát, így a cimbalom játék maig élő hagyomány maradt. Összességében elmondható, hogy a cimbalom a cigányzene egyik legismertebb és legkülönlegesebb hangszere. Egyedi hangzása, gazdag történelme és kulturális jelentősége miatt méltán vált a magyar zenei örökség fontos részévé.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit. Kökény Anna vagyok, ez pedig a Roma Szalon hétfői hűsítője. Július 13-a van, és 20 óra múlt. Műsorvezető társam pedig dr. Suki András.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és örülök, örülök, hogy itt lehetek veled, Anna, a hétfői hűsítőben, ami egy rendhagyó kiadás így a nyár folyamán, hiszen azért sokkal izgalmasabb számunkra is szerintem, hogyha ketten vezetünk egy műsort.
6: Igen, mi is hadd érezzük picit, hogy egy kikapcsolódás nyár az nekünk is jár, bár kezdem annyira megkedvelni ezeket a hétfőket, hogy lehet, hogy majd az ősztől valami más néven folytatjuk tovább. Ez a műsor pedig egészen ünnepi lesz, mert hogy hát esküvő szezon van, lássuk be, úgyhogy nekünk is kötelező beszélnünk lakodalmakról, esküvőkről, úgyhogy ma estére ünneplőbe öltözünk, fehér ruhák, gyűrűk, könnyek, nevetés, hatalmas családok, hajnalig tartó zene, és természetesen a nagy kérdés, vajon mi minden történik addig, amíg két ember kimondja egymásnak az igent. Színes lesz ez a mai műsor. Te egyébként szeretsz lakodalomba, lagziba járni?
7: Igen, nagyon szeretek lakodalomba járni, hiszen lehet egy kicsit szórakozni, találkozhatok a rokonokkal, főleg, hogyha ha esetleg az én családomból kerül ki a menyasszony vagy a vőlegény, és én ezért szeretem ezeket az eseményeket. Persze ilyenkor mindig a vacsora az estfény pontja számomra, hiszen ilyenkor már nagyon éhes vagyok, egészen mondhatni, hogy éheztettem magam egész délután.
6: Hogy egy jót tegyél.
7: Igen, hogy egy kicsit jót tegyek pontosan.
6: Egyébként az apropó, miért eszembe jutott ez, hogy hivatalos vagyok e hét szombaton, a Kossuth Díjas Bangó Ferenc hegedű művész leányát adják férhez, Adrient. Biztosan nagyon, nagyon kellemes, ez bazilikában lesz az egyházi esküvő, és most nagyon szígyem, de nem tudom, hogy valahol nagyon messze lesz a lakodalom, de nagyon várom. 1000 éve nem voltam lakodalomban egyébként, új élmény lesz. Most nézem majd a fiatalokat, hogy táncolnak. Én azért már annyira nem ropom a táncot, bevallom. Te egyébként táncolós vagy?
7: Én igen, tehát szerintem kötelező. Tehát ez az esküvőnek, az élménynek a része, hogy az ember azért beszálljon a táncba, és felkéri a hölgyeket, hiszen ez hozzátartozik. Ez egy kötelező.
6: Na, hát akkor veled élmény lehet elmenni egy ilyen.
7: De hamar elfáradok viszont.
6: Amúgy kezded, volt egy olyan lagzi, ahol én már terhes voltam. És akkor mondtam, hogy szeretném, hogyha az első autó, ami elindul, ez egy csodálatosan nagy, egy ilyen tanyám volt, ami direkt ilyen turisztikai, látványos, tehát magyaros ételeket főznek, van mindenféle lovas bemutató, stb. Ez egyébként a Varga tanya. Mondhatom a nevét, mert szerintem már nem létezik. Ott volt egy hatalmas lakodalom, és mondtam, hogy az első autó, ami kikanyarodik, én abban szeretnék benne ülni, mert terhes vagyok, meg fáradt vagyok, meg pihenni kéne. Na, az utolsó autó, de nem, még csak nem is az utolsó előtti. Az utolsó autóban ültem, amely reggel 6-kor kikanyarodott abból a bizonyos Varga tanya nevű vendéglátó egységből, és olyan izgalmas volt, mert ez az Alföldön van, és hogy mentünk az autóval, ilyen köd volt leereszkedve, pedig július vége volt, nem tudom, minek nevezik az, ami így hajnalban leereszkedik, gyönyörű volt, és veszélyes, mert hogy megérkezett ugye a szarvas is, úgyhogy ráugrott abba a kocsiba, pont nem én ültem, de hogy ráugrott az egyik autónak az ablaküvegére, úgyhogy úgy indult az a nap, hogy menni kellett a szerelőhöz. Úgyhogy igen, az veszélyesek azok a hajnalok. Azért szokott baj lenni, hogyha valaki iszik, de hát itt nem erről volt szó, hanem hát a szarvas az összecsókolózott ott egy Mercedesnek a, hogy hívják ezt az ablaküveget?
7: Ami szélvédő.
6: A szélvédő, jaj, köszönöm. A szélvédőjével szegény, de hát mindenki megúszta, a szarvas is, és a vezető. Csak az autó nem úszta meg szegény. Úgyhogy igen, tényleg el lehet fáradni a lagzikon, ez csak azért.
7: És úgy látszik, főleg az ilyen vidéki lagzik tartogatnak ilyen különleges eseményeket. Hiszen egész más egy vidéki lagzi, vagy mondjuk egy elegáns Hiltoni lagzi.
6: Igen,
7: tehát, hogy
6: teljesen.
7: nyilván más a célközönség is, talán jobban elengedi magát azért az ember egy ilyen szabadabb vidéki lagzin, nem? Tehát neked mi a tapasztalatod? Én azt láttam, hogy amikor mondjuk egyik ismerősnek volt a Hiltonban az esküvője, és ott valahogy úgy tartották magukat az emberek, tartotta magát a násznép, és hogy nem engedték el magukat. Lehet, hogy nyilván családfüggő is, vagy hát személyiségfüggő is, de azért mégiscsak van valami hatással ránk, hogy hol van ez a bizonyos helyszín, ami úgy megadja az egésznek a légkörét. Tehát míg mondjuk egy szarvasokkal övezett vidéki lagzi, hát azért az egészen más.
6: Igen.
7: Hát az tényleg sokkal szabadabb.
6: Figyelj, én nagyon szeretem az eleganciát, de tényleg, sőt azt is szeretem, hogyha valaki nagy vonalú, semmi bajom vele, és anyagi helyzetemtől függetlenül bármikor tudok elegáns és nagyvonalú lenni. Tehát amikor azt mondom, hogy ez annak a napja, akkor nem érdekel, hogy mi lesz holnap. Olyan típusú ember vagyok. Viszont nekem nagyon tetszenek a vidéki lagzik, tehát ami nem egy elegáns étteremben, hotelben van, sőt, én belemegyek a batyús lagziba is. Tehát nekem az is tetszik. Amikor kint főzik kondérban, látom a húslevest, akkor látom, hogy csinálják a pörköltet. Nekem ez a feeling, hogy már reggel fenn vannak, főznek, tréfálkoznak, közben házi pálinka, tudod, ez a, ez a szokásos, a minden, ami ezzel együtt jár, eperfa alatt főzni, beszélgetni. Nekem ez tetszik, lehet, hogy azért, mert vidéki lány vagyok, de valahogy amikor arról van már szó, hogy lakodalom, akkor nekem sem az elegancia az, ami eszembe jut. És az is tetszik ez a főzés dolog, mert jártam én már olyan esküvőn, vagy hallottam már olyan sztorit, hogy azért ott elég húzósak az árak, és ha kijön egy-két fogás egy menüben, az már eléggé zsebben nyúlós egy 100 fős lagzinál. Még ha az ember önmaga főz, akkor nincsenek korlátok, akkor lehet 6-8 fogást is egyébként. De hogy milyen érdekes, hogy a lagziról mindkettőnek az evés jutott.
7: Érdekes, hogy én viszont kevés olyan lagziba voltam, amiről te most mesélsz. Tehát, hogy én általában olyan lagzikra voltam hivatalos, amik ilyen elegáns hotelekben voltak. Nyilván Hilton az egyik ilyen kiemelkedő volt, de alapvetően én ilyenekben voltam, és nekem milyen tapasztalataim vannak. Én nagyon szerettem egyébként ezeket is, de valóban az egyik esküvőn például, ha már így az evésről beszélgetünk, volt egy olyan, hogy pici kis kóstolókat hoztak ki, tudod? Tehát, hogy így hatalmas tányér, és apró kis falatkák voltak, akár tengergyümölcsei, vagy gyümölcsök, vagy sajt ízelítő, vagy hasonlók voltak, és hát persze a nagymama egy kicsit meg is lepődött, ő például az olivabogyót nem eszi, tehát, hogy... Tehát, hogy ő ezeket nem, meg csíra volt rajta, amit én egyébként nagyon szeretek, de hát ő azt mondta, hogy ő ezeket nem eszi meg.
6: Ez nem rakodalmas.
7: Hát igen, meg hát ezekkel hogy lehet jól lakni?
6: Én teljesen egyet értek vele.
7: Egyébként igaza van neki ebből a szempontból, hogy hát ez nem a hagyományos, tehát hogy egy pörköltöt várt, vagy valami
6: hát
7: hasonlót.
6: Hát pacalt. Töltött káposzta.
7: Nem pedig sajtizelítőt, meg tengergyümölcseit, ami szintén valahogy illik ehhez az emelkedett hangulathoz, de mégiscsak valami egészen mást tükröz.
6: Mi tehetünk akkor, hogyha ilyesek maradunk a lakodalomban? Mert nekem már volt olyan, aki azt mesélt, hogy gyönyörű lakodalomban volt, minden színvonalas volt, a zene mindenkinek elegáns volt, a helyszín szépen volt terítve, csodálatos evőeszközök, megérkezett valamikor egyszer csak a vacsora, és aztán már nem volt több ennivaló hajnalig, csak nem tudom, pogácsák. Mit tehet olyankor az ember?
7: Hajnalig? Lehetetlen. Hát éjfélkor jön még a töltött káposzta.
6: Hát nem jött.
7: Ajjajjajjaj, akkor ott valami nagy baj volt.
6: Mit lehet ilyenkor tenni? Szerinted illik-e pizzát rendelni egy esküvőben?
7: Jó, de jó ötlet.
6: Akkor egyet értünk. De tényleg, szerinted ez mennyire cikén a rádióhallgatót is? Kérdezem 0630-30-30-100-as telefonszámra, hogy mennyire kínos, belefér-e az, hogyha egy esküvőn vagyok, és lement az egy menü, a többi pedig csak kis falatkák, olivabogyók, stb. És társai, igen, és ilyen. Az ember szeretne egy jót enni, kínos-e, nem kínos-e rendelni egy pizzát, vagy egy gíroszt egy lakodalomra.
7: Ó, de jó. Szerintem nagyon kínos, de nem annak, aki rendeli, hanem a vendéglátónak.
6: Menjünk tovább egy kis lakodalmas zenével, és akkor érkezünk vissza, és várjuk az SMS-eket. Maradjatok velünk!

0: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit. Batai öcsiék muzsikáltak nekünk is a Szabadkai udvaron című felvételt hallhatták, és hát ez az este a lagzikról, esküvőkről szól, mert mi másról szólhatna, hiszen ennek van éppen a szezonja. És amellett, hogy dr. Suki András kollégámmal itt a hétfői hűsítőben boncolgatjuk mi ezt a témát, én úgy éreztem, azért bemutatnék ebben az adásban két olyan embert, akik házasok, és akiknek érdekes, izgalmas a pályafutásuk, illetve a találkozásuk. Lakatos Müri és Rácz Ricsi lesz az, akik színesítik ezt a mai estét, és Rácz Ricsivel indítunk, aztán 22 órakor meg fog szólalni Lakatos Miri is. Maradjanak velünk, mert addig érkezünk még vissza dr. Suki Andrással. Hát rólad, amit tudni kell, azt ma el fogjuk mondani, de amit én tudtam, amiért nagyon érdekes voltál nekem, hogy te vagy Nótár Mérinek a zongoristája. Ez így igaz, áll ez a mondat?
1: Ez így van.
0: Na, hogy mi, hogyan jutottunk el ide, meg hogy mióta van ez, az, ahhoz el kell kezdenünk egy ilyen élettörténetszerűt, ami nagyon izgalmas számomra, amiről fogunk beszélgetni. Az egyik az, hogy az egyik leghíresebb cigány muzsikusnak vagy a veje, akit úgy hívnak, hogy Robi Lakatos.
1: Ez is igaz.
0: A másik meg, hogy nem kifejezetten zenész családból jöttél, nem mondhatjuk azt, hogy minden felmenőnél muzsikus vagy. Úgyhogy, ha aki kíváncsi mindenre a témára, az maradjon velünk, és vágjunk is bele, hogy lettél te zenész, Ricsi?
1: Hát igazából a szüleim elmondása szerint, mert egyébként én erre nem emlékszem, ültem mindig a tévé előtt, és hallgattam a filmzenéket. Nagyon tetszettek a filmzenék, ugye, amik a filmek alatt mennek, és egyszer csak kértem a szüleimet, hogy vegyenek nekem egy kis szintetizátort, vagy valamit, mert nagyon tetszik. És akkor elmentünk együtt, vettünk egy szintetizátort, hazavittük, és én leültem a tévé elé, és tehát hallás alapján próbáltam lejátszani akkor a dallamokat,
0: és emlékszem még, melyik film volt az?
1: Abszolút.
0: Nem emlékszem, melyik filmzenék jöttek be neked?
1: Nem. És azt vették észre a szüleim, hogy sikerülnek ezeket így lejátszanom, sikerült egy csomó minden, és úgy látták, hogy ebből lesz valami, vagy lehet akár valami. Aztán elkezdtem a zeneiskolát, általános zeneiskolát. Ezt egyébként viszonylag elég gyorsan leraktam, annyira benne voltam a zenében, hogy negyedik osztályban elkezdtem, és a 6 éves iskolát 2 év alatt elvégeztem. Igen, de aztán itt ez abba is maradt.
0: Ricsikém, hol vagyunk helyileg ilyenkor?
1: Salgótarján. Én Salgótarjánban születtem. Salgótarján mellett nevelkedtem egyébként Endrefalván. Annyit lehet tudni, talán úgy jobban be lehet azonosítani, hogy egyébként Radics Gigi is oda valósi, és...
0: Meg hát még nagyon sokan.
1: Endrefalván.
0: Ja, hogy az Endrefalván, az ott van mellett. Aha.
1: Konkrétan
0: Endrefalván. Ja, hogy Gigi is oda valós.
1: Igen,
0: de ez a Salgótarján amúgy tud valamit, mert innen annyiféle zenész jön, komolyan mondom.
1: Igen. Tehát ott van egyébként Salgótarján Molá Gergő is, tehát ő is Salgótarján mellett nevelkedett. Tehát igen, vagyunk egy páron.
0: Ricsikem, és ismertétek ti egymást? Te emlékszel Gigire? Vagy?
1: Igen.
0: Na, mesélj!
1: Mikor ő elkezdett énekelni, egyébként az apukája nekem nagyon jó barátom, és ő megkért engem, hogy az legelső zenekarában én is zongorázok, tehát én játszottam bele így ilyen tizenévesen, tehát mikor elkezdte az egész szakmát, akkor még egy kicsit duci lány volt.
0: Emlékszem, mert hogy volt a tévében, tudod?
1: Igen, és egyébként igen, mi sokat találkoztunk, mi ismerjük egymást persze gyerekkorunk óta.
0: Egyébként a Gigin látszott az, hogy nagyon tehetséges.
1: Nagyon, már az első perctől kezdve, hogy én meghallottam, én elájultam konkrétan, tényleg az ez hihetetlen.
0: Érdekes, hogy egyébként meg ott a zsűriben nem vették észre, mert hogy nem egyszer indult a Gigi, emlékszel, hanem többször is, és emlékszem, hogy nálunk is a családban mondták, hogy hát nem veszik észre, hogy milyen fantasztikus hang, de úgy látszik, hogy valamiért mi ezt hamarabb észrevettük, mint akik ott ülnek. De hát a tehetség az előbb-utóbb kiforja magát. Mondtad, Ricsikém, hogy az általános zenetanulmányok után nem folytattad ezt, mit tudom, akadémiai szinten, ugye a zenés, viszont nagyon hamar elkezdtél muzsikálni zenekaron.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy milyen 15 évesen én már játszottam, egyedül jártam először.
0: Na.
1: Hát, hogy énekeltem is.
0: Nem mondod. Jaj, de aranyos lehetél 15 évesen.
1: Igen, igen. Tehát így próbálkoztam, jártam, aztán én autodidakta módon mindig fejlesztettem magam. Tehát annyit lehet tudni, hogy akkoriban, amit én visszagondolok, a zenei világ, ami ott én körülöttem volt, az így kimerült mondjuk a Csóré Bélában, meg ilyen stílusban, de én már akkor George Benson-t hallgattam, Louis Miguel-t, így kerestem a DVD-ket, meg így a lemezeket. Értem. Tehát, hogy én így próbáltam így fejleszteni magam, és nagyon benne voltam, tehát én reggel 6-kor felkeltem, és én már gyakoroltam, próbáltam, betettem a zenéket, tehát sokat gyakoroltam.
0: Mennyiben tudott ebben a családot támogatni, úgyhogy nem zenészek?
1: Egész jó. Tehát apukám, ő mindent végül is megteremtett arra a szintre, hogy mindenem volt, tele voltam hangfallal, tele voltam hangszerekkel. Aha. Amit csak akartam, amúgy megkaptam, tehát, hogy teljesen támogattak ebben.
0: És melyik volt az első olyan nagyobb zenekar vagy művész, aki mellett oda találtál a zongorához, és amire már úgy büszke vagy nagyon?
1: Ez is érdekes sztori. Én nekem egyébként a kedvenceim így magyar mondjuk vendéglátósok közül, nekem a Váradiék voltak, ugye akkor a Nyári Kökény duó, nekem ezek nagyon-nagyon tetszettek, és mindig így hallgattam őket, álmodoztam, hogy egyszer csak tudjak velük muzsikálni, és szerintem nem voltam 19 vagy 18, nem is tudom. Nagyon sokat jártak, mert ugye ott a mi családunkban, a családi körben mindig így csináltak bálokat, bulikat, és akkor mindig jöttek, vagy tényleg az Attiláék, Kálmánék, vagy Nyári, vagy bocsánat, a Váradiék, tehát elég sok mindenki, és akkor így egyszer beültem így hozzájuk. Mondták, hogy hát akkor játsszál te is velünk.
0: Na hát.
1: Igen, és ez a Kökényék volt, a Kökény Attila és a Nyári Kálmán, és nekem az volt az első, hogy meghallottak, és akkor szilveszter elhívtak engem muzsikálni, hogy menjek velük.
0: Érzés volt ez nekem?
1: Nagyon-nagyon jó érzés volt. Nekem az volt az első ilyen idézőjelben, nem mondom, hogy nagyobb, de egy olyan élmény, ami úgy megmaradt nekem, és onnan indult az, hogy engem itt elkezdtek itt megismerni, így erre Pest felé is.
0: És egyébként hol muzsikáltatok szilveszterkor, emlékszel, mi volt ez a buli?
1: Igen, sose felejtem, mert ez az Éva Kaszinó volt, nem tudom, hogy ez ismerős.
0: Nekem nem, de most már akkor neked igen.
1: Igen, az Éva Kaszinó
0: volt. És akkor ott játszottatok.
1: Igen, igen, igen. Aztán Beszkál Trióval jártam nagyon sokat, és hát, de sok ilyet tudnék mondani. Tehát voltam én olyan projektben is, nem tudom, hogy ismerőse a Bot Miklós neve. Ő egy világzenész, tehát nagyon-nagyon kiváló gitáros, és kiválasztott a zenekarába, és elkezdtünk együtt turnézni. Tehát voltam velük Indiába, voltam velük Olaszországba.
0: Tehát akkor most, ha jól értem, akkor ez hány éve csinálod? Hát már közel 20.
1: Igen.
0: Jól mondom?
1: Igen, igen, igen.
0: És Indiában jártál?
1: Igen, igen.
0: Mennyi időt töltöttél ott?
1: 11 napot.
0: Az igen.
1: Turnéztunk, igen.
0: Én nagyon sok mindent hallottam már Indiáról. Nem mondom, hogy minden pozitív volt. De hogyan élted meg az ott tartózkodásodat?
1: Hát, nagyon vegyes, nagyon meleg van.
0: nagyon meleg van, nagyon. Ott kezdődik.
1: Azt azért nem mondtam, hogy mikor én Indiában kint voltam, akkor én 200 kiló voltam.
0: Tényleg?
1: Tehát én úgy mentem ki Indiába, hogy én 200 kilós voltam.
0: Hát ez most nem látszik rajtad.
1: Igen, igen. Elég sokat láttam, most már 115 kiló mínusznál tartok.
0: Az igen. Igen.
1: Igen, tehát úgy kicsit azért nem volt annyira kellemes kint
0: úgy
1: lenni.
0: Kényelmetlen volt.
1: Igen, igen. De az ételek, őszinte vagyok, nekem annyira nem tetszettek, uh-huh. Pedig nagyon jó szállodákban voltunk, tényleg külön követséggel mentünk, meg így vigyáztak ránk, meg tényleg úgy a másik része nagyon jó volt. De egyébként nem mondom, hogy negatív, de annyira sok pozitív sem volt nekem Indiában.
0: Varázslatos hely, tényleg nagyon más a kultúra. Nagyon idegen.
1: Varázslatos hely, viszont én majdnem, hogy csak minden közeli ismerősemnek láttam a hasonmását. Tehát tényleg nagyon olyan, mint hogyha komolyan. Onnan származnánk. Tehát,
0: igen?
1: Igen, abszolút. Tehát igen, voltunk a Gangesnál, tehát voltak azért szép helyek, meg gyönyörű hely, de láttam nyomornegyedeket, azért ott elszomorodtam, tehát, hogy ilyen több kilométeres nyomornegyedek vannak. Tehát, hogy olyan állapotokat is láttunk, amik nagyon kemények.
0: Na hát.
1: Igen.
0: Igen, nagyon nagy a különbség, a társadalmi különbségek
1: abszolút.
0: Vannak ott.
1: Abszolút.
0: És akkor enni nem tudtál jókat?
1: Hát, kinevettek engem ott a többiek, mert én ott is pizzát rendeltem a követségre is, meg ilyenek.
0: Nem te vagy az egyetlen. Én tudok olyanról, aki egy hetet töltött Indiában, és végig csokoládé levet, mert hogy nagyon sokféle fűszer van, és van, amelyik nagyon idegen, ami orrunknak, a nyelvünknek.
1: Igen.
0: Erősen fűszereznek, ugye?
1: Igen, igen. Én annyira nem szeretem ezt a fajta az ízvilágot, de a többiek egyébként jókat ettek.
0: Ricsikém, én nem tudok amellett elmenni, hogy te több mint 100 kilót fogytál.
1: Igen.
0: És ez mikor hoztad ezt a döntést?

0: egyébként 2018, azt hiszem szeptember környékén keresett meg engem a Méri, és valahogy ez a kettő így úgy adta ezt a dolgot, hogy...
1: Egyszerre történt.
0: Hogy elhatároztam, hogy egyébként így színpadra állni 215 kilósan, mert azért tudni kell a Mériről, hogy mindenhol megfordul, tehát tényleg annyira sok helyen játszunk, tehát nagy fesztiváloktól kezdve esküvők, születésnapok, itt minden van. És kicsit kellemetlen is volt már ez nekem is, illetve hát magam szempontjából is, mert azért az egészségem is fontos, sőt az a legfontosabb, és én ezt eldöntöttem, hogy na itt megállunk, és akkor most változtatunk.
1: Nem tudok belegondolni, hogy ekkora súly van egy testen, hogy az hogyan tudja az embert tényleg mindenféle korlátok közé tenni. 200 kiló, az nagyon sok.
0: Nagyon.
1: Hány évig mondhatod magadról, hogy ilyen súlyban voltál?
0: 2018-ig ebben a súlyban volt. 2018, nem, 2019 márciusban kaptam időpontot, de ugye november környékén kértem, hogy most akkor, mert hogy, bocsánat, kicsit előre szaladtam, tehát én megműtettem magam.
1: Az mit jelent?
0: Ez annyit jelent, hogy egy lév műtét, ez egy csőgyomor műtét. Én nem tagadom sehol, nagyon sokan itt nem mondják el, de én ezt nem tagadom, ez egy csőgyomor műtét, annyit jelent, hogy gyomorodnak a nagy részét levágják, és ugyanúgy visszavarják.
1: Na hát, igen. Ez nem ugyanaz, mint a gyomorgyűrű.
0: Nem, abszolút nem. Nem.
1: És akkor ezt azoknál végzik el, akiknek már kóros az elhízásuk.
0: Egyébként nem csak azoknál. Tehát, hogyha valaki kifizeti ezt az összeget, akkor egyébként most már szinte bárkinél, akinél, mit tudom én, 20-30 kilónál több fölösleg van.
1: Ez nagyon fájdalmas dolog?
0: Hát, annyira nem, de azért az elején, tehát jött be hozzám a Méri, és mondtam neki, hogy figyelj, nézzünk valami műgyomrot, mert ez nekem nem tetszik ez a dolog, hogy valamit csináljunk. Tehát az elején azt majdnem, hogy csak megbántam, de nem. Tehát egy ilyen egy hét alatt fel lehet ebből épülni.
1: Tehát nyilván azért a gyomor, ez egy olyan részünk, ahol ott folyamatosan mindenféle vegyi folyamatok vannak, nem arról van szó, hogy bekötözték az ember kezét, aztán pihenteti, hanem ott folyamatosan eszik az ember, igen, oda megy nyál, sav, minden, nagyon fájdalmas lehet. De akkor ezen túl tudtál lenni.
0: Abszolút.
1: És a lelkedben elhagytad már azt a 200 kilós embert?
0: Nem? Abszolút nem. Nem. Nem. És egyébként jobban éreztem sokszor akkor magam, vagy erősebbnek éreztem magam.
1: Komolyan?
0: Hát igen, ez olyan furcsa.
1: Meg kell szoknod még, pedig már sok év eltelt.
0: Igen.
1: Mondjuk közben nagyon sokat be voltunk zárva.
0: Az lehet. Ugye?
1: Az lehet. Neked hogy telt az az időszak? Mert akkor 2018-ban ugye elkezdtél a Mérivel, vagy 19-ben dolgozni?
0: 18. Aha. Szeptember környékén.
1: És hát utána azért elég hamar lezárták a világot.
0: Igen, igen.
1: Ezt hogy éltétek akkor meg, emlékszel?
0: Nehezen, hát Méri nem vállalt semmit. Tehát ő tényleg ezt betartotta. Nem mentünk sehova. Nehéz volt. De túléltük valahogy. Muszáj volt.
1: És a Covid időszakon keresztül ő volt az egyetlen olyan hát munkalehetőséged, amit vártál, hogy felszabaduljanak a különböző szórakozó helyek, meg éttermek, meg akár?
0: Nem. Én Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgoztam akkor.
1: Komolyan?
0: Én akkor ott régiós koordinátor voltam.
1: Na hát, mit jelent ez?
0: Ez annyit jelent, hogy a zenén és hangszeren keresztül szocializálják ott a gyerekeket, és az ottani régiónak, ahol én voltam, ott én koordináltam ugye a háttérmunkákat, illetve szervezéseket, a tanároknak egy csomó mindent.
1: De szuper!
0: Igen, igen. Utána már régiós vezető lettem itt Budapesten, meg itt a környező településeken egyébként, mikor ide felköltöztem.
1: Ez még működik?
0: Működik, viszont én már

0: nem dolgozom ott.
1: És neked ez, tehát gyerekekkel foglalkoztál magyarul?
0: Igen, igen.
1: És neked ez új volt az életedben?
0: Igen, igen.
1: És ez milyen élményeket adott neked, Ricsi?
0: Nagyon jó élményeket. Voltak szomorú élmények is, mert azért itt 2-3 hásövezetekről beszélgetünk.
1: Mit jelent ez?
0: Hát hátrányos okay. helyzetű gyerekek. Láttam azért szomorú pillanatokat, meg szomorú környezetet, tehát, hogy azért sokszor adtam Istennek hálát azért, hogy amink van, meg amiben vagyunk, tehát, hogy én egyébként egy jó programnak tartom, mert tényleg a gyerekek sokszor hegedűt még nem is láttak életükbe, na aztán hát. Meg mit tudom, egy fél év múlva kimentek Bécsbe, és adtak egy koncertet.
1: Na hát, ez ja. szuper.
0: Tehát ez egy jó program. Ajánlom mindenkinek, keressenek rá. Magyar Máltai Szeretett Szimfónia program.
1: Hát nyilván nem lehetett. Egyébként voltak nálunk, képzeld el, nem régiben, egy ilyen program keretén belül az Arlóiak. Arlóról néhány nappal ezelőtt volt nálunk, vagy 8 ilyen kis fiatal. Akkor elmondom neked, hogyha neked ez szívügyed, hogy egyébként ők most Németországba utaztak egy utcazene fesztiválra. Mondanám a város nevét, de nem fog eszembe. Talán Nürnberg. Uh-huh. Van olyan?
0: Nürnberg, igen.
1: Jó. Tehát, hogy oda mentek, és hogy ezek a kisgyerekek is először fogtak hangszert, először egyik furulyás volt, a másik basszusgitáros, gitáros, tehát egy ilyen programba dolgoztál.
0: Igen.
1: Na hát.
0: Igen.
1: És mennyi ideig?
0: Hát azt hiszem, hogy 3 évig.
1: 3 évig. Igen. Hát az már hosszú idő.
0: Igen, igen.
1: És mostanában mit csinálsz, kivel muzsikálsz, mesél?
0: Hát most a Mérivel vagyok már, csak vele tudok elmenni, tehát nincs időm senkivel sajnos
1: ennyit
0: elmenni.
1: Megy a Méri?
0: Igen. Na. Igen, nagyon szeretik őt, nagyon jól is csinálja, amit csinál, én úgy gondolom, tehát, hogy igen, tehát nincs időm más.
1: De ez jó hír egy zenésznek, nem?
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Megígértük a hallgatónak, hogy kicsit fogunk beszélni Lakatos Robival. Lakatos Robiról? Honnan van az ismerettségetek?
0: Lakatos Robi apósommal? Uh-huh. Hát az apósom. Tehát
1: először a szerelem volt, és utána az ismertség, vagy őt ismerted előbb?
0: Hát találkoztunk már egyébként egy szülinapon, ahol a Gypsy Night Trio-val muzsikáltam a sógornőmnek, a Nikinek a szülinapján.
1: Aha.
0: Tehát ott én már találkoztam vele, tehát egyébként ez is nagyon érdekes, mert én gyerekkoromban rengeteget hallgattam őt, tehát hogy nekem ő egy tényleg egy etalon, tehát egy és aztán most meg az apósom. Tehát ez ilyen...
1: Oké, akkor úgy képzeljük, hogy elmentél muzsikálni a Gypsy Night trióval. Gypsy Night, ez a Jónás Gabikáig.
0: Igen, igen.
1: Jó. Tehát elmentetek muzsikázni egy szülinapra.
0: Igen.
1: Ahol a Robi lányának volt a szülinapja ezek szerint.
0: Igen.
1: És te akkor láttad először Robit.
0: Igen.
1: És a lányát is? A feleségedet?
0: Igen.
1: És akkor már neked megtetszett tulajdonképpen?
0: Őszinte vagyok, hogy akkor nem nagyon...
1: Akkor nem volt köztetek még kontakt.
0: Nem nagyon beszélgetünk, azt hiszem egyszer megkérdezte, hogy éhes vagyok, erre emlékszem.
1: Jaj, de aranyos.
0: Igen, mert ezt tudni kell rólam, hogy én elmentem buliba, nagyon nehezen álltam fel a hangszertől, annyit muzsikáltam mindig, hogy ez borzasztó, és már így megsajnált, így mesélte nekem utólag, hogy hát gyere, egyél valamit.
1: Hogy ez a férfi te nem akar enni.
0: Igen.
1: Lakatos Miriről beszélünk egyébként.
0: Igen.
1: Mondjuk ki azért a nevét, aki egyébként itt van a stúdióban, és így háttérbe vonul, hallgatja ezt a beszélgetést, biztos benne is feljönnek ezek az emlékek. Mesélsz nekünk róla, vagy ez már nagyon intim lenne, megkérdezem, hogy te hogy kezdtél el udvarolni neki?
0: Persze, hogy ne. Persze. Ez megint egy szülinap. Úgy kezdődött, hogy a családban volt egy szülinap, ahova ők is hivatalosak voltak. és a szülinap után én ráírtam. De egyébként azt tudni kell rólam, hogy én nem írok úgy senki, nem is nagyon írtam én így még lányokra, nem. De valahogy így úgy gondoltam, hogy most én neki írnom kell, és hogy akkor egyébként elküldött engem. Tehát azt mondta, hogy most ő nem szeretne ismerkedni, teljesen kulturáltan, és egyébként ami itt innen következik, az egy ilyen, azt mondom, hogy nekem egy nagy bizonyság. Na. Tehát egy ilyen, lehet, hogy ilyen durván fogalmazok, de egy ilyen isteni áldás. Tehát, tehát én már el is engedtem ezt, mert egyébként olyan vagyok, egyszer elutasítanak, én már oda nem.
1: Főleg, hogy nem gyakran írtál.
0: Igen, elengedtem ezt az egészet, és akkor így karácsony előtt láttam, hogy megosztott a Miri, hogy adományokat lehet leadni itt és ott, és én meg ráírtam, hogy de tényleg esküszöm, hogy csak azért, hogy hova lehet vinni ezeket az adományokat. És elkezdtünk beszélgetni. Többször beszélgettünk, és az ő elmondása szerint, mikor már egy kicsit úgy őneki is elkezdtem megtetszeni, vagy nem is tudom.
1: Szimpatikus lett.
0: Igen, akkor ő azt mondta a jó Istennek, hogy kérlek Istenem, adj egy jelet, hogy ez a fiú nekem szánod el.
1: Hogy érdemes-e komolyan.
0: Érdemes-e vele beszélgetni. És azt mondta, hogy abban a percben én annyit írtam neki, hogy de ez tényleg így van, mert én nagyon-nagyon régóta szerettem volna elmenni egy ilyen Isten tiszteletre. És én megkérdeztem tőle, hogy ti hova szoktatok járni, mert én szeretném egy kicsit jobban megismerni Istent.
1: De teljesen random, másról beszéltetek.
0: Igen.
1: És te ráírtál ezzel kapcsolatban.
0: Így van.
1: Pont amikor ő azt kérte, hogy valami
0: így
1: kis
0: van.
1: Jelet szeretne.
0: Így van.
1: Na hát.
0: Így van.
1: Igen. Egyébként te mikor tudtad meg ezt a sztorit? Hogy ő akkor éppen mire gondolt?
0: Nem tudom, ezt meg kéne kérdezni.
1: Elmesélte később valamikor neked.
0: Nem úgy mutogatja, hogy nem is így volt, de minden most
1: már. Nem, de olyan jó hangzott. És hosszú udvarlás követte ezt, drága Ricsikém?
0: Na, ez egy másik nagyon jó sztori. Hát, azt hiszem, hogy legelőször, mikor mentem fel, december, tehát elkezdtünk egyébként beszélgetni én december elején, ugye? De mindegy, nem tudom. És december 27-én mentem fel, december 27-én én elvittem őt egy étterembe, a türkiz étterembe, és természetesen nagy virágcsokrok, ajándékokkal mentem, mert valahogy beéreztem, hogy de én nem szerettem volna egyébként, de hát ugye elmentünk, egy nagyon jót beszélgettünk, vacsoráztunk, hazakísértem őt, és ugye anyósom még felhívtak engem, hogy na hát akkor gyere már fel.
1: Na hát.
0: Igen, tehát felmentem.
1: És azért karácsony volt még, ugye? Tehát az ünnepek alatt van ez.
0: Igen, két ünnep között.
1: Na hát akkor már gondoltad, hogy ez azért komoly, ha valaki egy ilyen héten valakit behív az otthonába. Ez
0: igen,
1: már egy komoly
0: igen,
1: dolog.
0: Igen, és nagyon-nagyon közvetlenek voltak, nagyon-nagyon tényleg egy áldott család, azt mondhatom, minden egyes téren. Felmentem, nagyon jót beszélgettünk, és én két hét múlva megkértem a kezét.
1: Na, ez szép.
0: Igen. Tehát két hét múlva felmentem a gyűrűvel, és megkértem a kezét, és fél év múlva pedig meg is történt az esküvőnk.
1: Te is, Robi, nem lepődött meg, hogy ezt a fiút két hete ismerem, és már is megkéri a lányom kezét.
0: Nem tudok róla. Nem,
1: tehát elfogadott téged gyorsan.
0: Szerintem igen. Igen, igen. Abszolút. Igen, tehát én egyébként pont, hogy attól tartottam, mert sokan most azért mondjuk ki, most így Robi Lakatos, Robi Lakatos családjába lehet, hogy páran azért szeretnének, mit tudom én, bekerülni, vagy mit tudom én, a lányuknak udvarolni, de nekem ez nem, hogy előny volt, én hátránynak vettem, hogy nekem most a Robi Lakatos lesz az apósom, meg ilyenek, tehát, hogy
1: de abszolút. Féltél ettől a dologtól?
0: Nem féltem, csak én nem akartam, hogy azt gondolják, hogy én most azért, mert a Robi Lakatos, abszolút nem. Én nem, tehát nem ilyen vagyok. De nagyon pozitív csalódás. Ő is, és az egész család is.
1: Nyilván azért, mert Lakatos Robi egy végtelenül természetes ember. Nagyon sokszor volt már vendégünk itt a rádióban, és hát azért a zenészek azért örülnek annak, hogyha a lányuk egy muzsikust vissza, azon a lássuk be, nem?
0: Igen.
1: Mert sokkal könnyebben meg fog teremtődni az egyetértés, meg az egynyelven beszélés, ugye?
0: Igen.

0: neked.
1: Egy csillag sem ragyog fenn az égen, ha nem szeret, még nem.

vagyok, olyan mélyen a szívem se fájna, nem borulna most előttem az egész világ gyázba. Olyan nagyon, olyan mélyen a szívem se fájna, jaj, Anna, jaj, aki szívem.

és ha jobb jön, ne szeressen soha. Vedd ki, vedd ki, én Istenem, tégyek, követ oda, hogy ne fájjon, ne sajogjon.

0: vedd ki, vedd ki, én Istenem téged követ óva, hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szeressen soha. Vedd ki, vedd ki, én Istenem téged követ óva, hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szeressen soha.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a szlovéniai Kamnyiki-Szavinjai Alpokban, miután az osztrák hatóságok értesítették a rendőrséget eltűnéséről. A férfi július 9-én indult el, majd a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte. A kutatásban rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is részt vett. A holttestet végül a Grintovec hegytömbben, a Mlinárszkó-Szedlóhoz vezető Frissauf út alatt találták meg. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant és a helyszínen élet vesztette, holttestét pedig helikopterrel szállították le a hegyről. Lakossági bejelentés alapján kiadott riasztásra vonultak a járőrök a Klauzál tér egyik társasházához, ahol az egyik emeleti ablakból nagyobb tárgyakat dobáltak ki az utcára, amelyek parkoló gépjárműveket rongáltak meg és közvetlen veszélyt jelentettek a gyalogos forgalomra is. Mint kiderült, egy családi veszekedés fajult odáig, hogy az egyik érintett személy a partnere használati tárgyait kezdte el kidobálni az ablakon keresztül az utcára. A rendőrök az elkövetőt előállították a kerületi kapitányságra. Átépítik a budavári Sikló felső állomását. A cél a zsúfoltság csökkentése, az utasforgalom gördülékenyebbé tétele és a pavilon energetikai modernizációja. Az épület jelenlegi alapterülete, külső méretei és a műemléki környezethez illeszkedő homlokzati karaktere nem változik. A Sándor palota felőli kijáratot áthelyezik, a belső tereket újra rendezik, valamint korszerűbb diszpécseri helyiséget és peronügyeletet alakítanak ki. Új esővédős jegykiadó ablakot nyitnak a fő homlokzaton, az üvegfelület fényvédő fóliával látják el, korszerűsítik a hűtést és az acélszerkezet védelmére betonlábazatot építenek, írja a Pest Buda portál. Több járókelőnek is nekirepült, ezzel kisebb riadalmat okozott egy madár az első kerületben. A nagytestű madárról kiderült, hogy egerész öjv és bizonytalan mozgását térlátásának hiánya okozta, mert szürke hályog van a szemén. Az egerész öjv befogása nem ment könnyen, a mentéshez a közelben tartózkodó járókelők segítségére is szükség volt. Végül egy hálóval sikerült biztonságosan befogni a szárnyast, majd átadták a madármentőknek, írja a rendőrség a történtekről. Augusztus 29-én rendezik meg a Generali Night Run, melynek keretében átszelhetjük a kivilágított fővárost immár 12. alkalommal. A versenyközpont a Műegyetem rakparton kap helyet, innen rajtolnak és ide érkeznek a résztvevők, akik 4 táv közül választhatnak. Az útvonal érinti a Lánchidat, az Alagutat és a Budai várat, miközben több ponton zenével és vizuális effektekkel várják a futókat. Augusztus 30-án félmaratoni futamra kerül sor, ami akár váltóban is teljesíthető. A részvétel előzetes nevezéshez kötött, a szervezők legfeljebb 5000 indulót fogadnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Folytatódik a hétfői hűsítő itt a Rádiódikben Kökény Annával.
4: És dr. Suki Andrással.
3: És ott fejeztük be, hogy mi van azokkal a lagzikkal, ahol nem elég az étel is. Amúgy ez nem a falusi lakodalmakban szokott előfordulni, hanem az ilyen kis lazacfalatka lagzikban. És megkérdeztük a rádió hallgatók, és kettő darab válasz is érkezett. Azt mondja, én biztos rendelnék pizzát, ha 2 órája csak a dekorációt nézem, de étel sehol. Inkább egy kis kellemetlenség, mint hogy éhen ájuljak a menyasszony táncnál. Szóval Zsuzsi, ő bevállalná. Azt mondja, hogy ő rendelne pizzát.
4: Igaza van, egyetértek vele teljes mértékben, úgyhogy valószínűleg, hogyha lenne egy ilyen jó ötlete valakinek, akkor biztatnám, hogy...
3: De egyébként ez inkább egy kis kellemetlenség, ez nem értem, mert ez nem nekem kellemetlen amúgy. Jó, mint hát, ahogy azt megbeszéltük, ugye?
4: Nyilván kellemetlen azért annak is tényleg, aki így viselkedik, mert azért egy kicsit cikis, de hát főleg a vendéglátónak kellemetlen.
3: Ugye?
4: Igen.
3: Na lássuk, mit szólt hozzá.
4: A következő SMS-ünk, Laci Budapestről. Szerintem ez nagyon ciki. Ha meghívtak egy lagziba, illik kivárni a vacsorát, nem pizzafutárt hívni a nász nép közé. Maximum kimegyek és titokban eszem meg. Egyébként ilyet láttam már. Tehát volt egy ilyen ismerős, aki ugyanezt megcsinálta.
3: Tényleg
4: volt. Tehát egyszerűen döbbened, és nem tudtam szóhoz jutni, de egyébként ott viszont volt kaja, tehát volt mit enni, csak úgy látszik, hogy akkor nem volt fogához való. Hát mert ha nincs kaja, az egy másik kérdés, tudod? Akkor ezt megértem. De így, hogy van kaja, csak hát, kicsit válogatós. Hát, na mindegy.
3: Szerintem az a legjobb fej vendéglátó, aki ezt érzékeli, és ő maga rendel, mit 20 pizzát. Most azon gondolkodom, hogy mit tennék, hogyha megrendelem, megvan bennem a bizalom, hogy ez a cég majd olyan kaját hoz, ami elegendő lesz, de mégis azt látom az órák múlásával, hogy valahogy ez nem az a mennyiség, amire itt szükség lett volna, mert azért lehetnek ilyen. És hiába van igazam, vagy hiába írok egy dühös SMS-t, attól nem lakik jól a vendég, igaz?
4: Na jó, de mi van akkor, hogyha mondjuk valaki laktózérzékeny, és tejszín van a mártásban? Tehát akkor tényleg nem tudja megenni, és akkor viszont, ha megeszi, akkor vége az estéjének.
3: De amúgy annyira érdekes témát dobtál fel. Kell erre figyelnie a vendéglátónak, az esküvő szervezőnek, hogy miféle érzékenységek vannak. Ez egy nagyon jó téma.
4: Hát mostanában szerintem egyre jobban kell erre odafigyelni, tehát ezt nem lehet kihagyni sajnos.
3: Igen, én is úgy tudom, hogy egy vendéglátóhely, ha tényleg azt akarja, hogy ne elkerüljék, akkor kell, hogy szerepeljen a kínálatában bizonyos mentes élelmiszer, ebben gyakori ugye a laktóz, illetve a glutén.
4: Na jó, csak az a baj, hogy ezt nem tudja egy helyszínen megcsinálni, tehát ez szinte kivitelezhetetlen. Én úgy tudom, hogy egy hagyományos konyhában mondjuk gluténmentes élelmiszert használjanak, vagy olyan ételt főzzenek, hiszen beszennyeződhet.
3: Még az is fontos.
4: Én úgy tudom, hogy a konyhában
3: hogy van, keresztszennyeződésen.
4: Igen, el kell ezt kerülni teljes mértékben.
3: Hát, nem tudom, ez mennyire túlzás, de egyébként, hogyha egy vadonatúj lábasban én tuti tudnék gluténmentes töltött káposztát csinálni. Mert én olyan sűrűre csinálom, mi egyébként pörkölt szaftot csinálunk a töltött káposztának, és az nem kell berántani. Tehát, hogy arra már nem kell. Ha jól tudom, a töltött káposztában csak a rántásban van glutén egyébként. Te megennéd ugye a töltött káposztát, hogy nincs berántva?
4: Hát persze, tehát az is nagyon finom egyébként, de mi rántva készítjük egy.
3: De fogadjunk, sőt, volt olyan, hogy türelmetlen voltál, és kértél egy picit belőle, mielőtt volt ilyen.
4: Valóban volt már ilyen, igen. De persze, bele kell kóstolni egy kicsit, hogy akkor az milyen. De egyébként mi savanyú káposztából csináljuk, és rántással, rizssel, de hát nyilván ez különböző családokban ez másként szokás, hogy melyik régióról van szó éppen. Ti hogyan készítitek?
3: Ó, nagyon sokféleképp. Van, ahogy anyukám csinálja, savanyú káposztával, és amiben tölti, az édes.
4: Ó!
3: De az a nyári káposzta, úgy hívja. De van az is, hogy savanyú maga a levél is, amiben tölti.
4: Igen, igen.
3: Nálunk elég piros a káposzta, és egy pörkölt alappal indult. Tehát hagyma, oldalas, és egyéb húsok, ki mit szeretne. Tehát olyan, hogy odaraknánk egy pörköltet, és erre kerülnek rá a töltelékek, apró töltelék, apró, így tovább, és a füstölt, és akkor utána anyu egy picit berántotta, de nekem a gyerekkori káposzta ízem az, hogy megfőtt a káposzt, én akkor nem szerettem, hanem hónap után, amikor anyukám megmelegítette lábasban, tehát nem mikróban, és akkor egy picit még megkaramellizálódott ez az étel. És emlékszem, hogy mondtam egyszer anyukám, hogy anyu már nem olyan a káposzta, nem olyan a gyerekkorom, és mondta, hogy azért nem, mert tudja, hogy berakod a mikróba. De hát azt nem szabad. Kell fogni egy serpenyőt, kiveszed annyit a hűtőből, amennyit szeretnél, és jól át kell sütni ezt az egészet. Tehát készítünk ilyen káposztát, én most már készítem a paradicsomos változatot is, mert nekem az most nagyon tetszik, illetve szoktam gerslit, rizs helyett, árpagyöngyöt használni, és abba kerül kapor is. Tehát van ez a kapros gerslis változat is, igen.
4: Érdekes.
3: Nálatok? Csak egyfajta van?
4: Nem, mert alapvetően a feleségem ő paradicsomosan édes káposztából csinálja, viszont én a hagyományosabbat, vagyis hát nekem hagyományosabb, én azt szeretem jobban, úgyhogy például a karácsonykor ő kétfélét is szokott időként csinálni, megcsinálja ezt is, vagy azt is.
3: De szerencsés vagy.
4: De van, hogy egy kicsit modernizálja a dolgot, és akkor mindenféle indiai fűszereket
3: tudom, hallottam, garammasszalát.
4: Garammasszalát, pontosan, úgyhogy...
3: Te is milyen az? Ki akarom próbálni, de tudod, ez nem olyan, mint egy kávé, hogy kipróbálom narancsziruppal, hanem az egy költség. Érdemes ebbe ennek nekivágni, ennek a garammasszalás?
4: Hát nem olyan nagy költség egyébként, tehát hogy...
3: Már maga a káposzta.
4: Ja, igen. Egyébként ad neki egy pikáns ízt, tehát hogy sokkal fűszeresebb, sokkal intenzívebb lesz.
3: Én egyébként imádom a garammasszalát, használom.
4: Persze. De azért alapvetően töltött káposzta marad. Csak nem kell bele túl sokat tenni, úgyhogy az előzetet vigyázni kell. De volt már egyébként, hogy kukorica darával készítette.
3: Oh.
4: Mert hogy azzal is szokták.
3: Na azt még soha nem hallottam. Uh-huh. De az hova kerül a dara?
4: Hát tulajdonképpen a rizs helyett van.
3: Na hát, ez izgalmasan hangzik.
4: És azt hiszem, hogy ez is valahogy egy észak-kelet Magyarország tájáról származik ez a recept is.
3: Na majd megkérdezem őt, hogy ezt hogyan kell pontosan csinálni, és akkor essünk neki a témánknak. Hogyan történt régen a párválasztás, mennyire szólt bele a család? Fontos volt, hogy a két család ismerje és elfogadja egymást. Itt a régen és mosttal fogunk foglalkozni, hogy ez vajon változott-e? Szerinted változott-e az, hogy mennyire szól bele a család?
4: Ez nem kérdés, szerintem.
3: Ez nem kérdés. A Körhinta című híres filmet, nem tudom, Töröcsi is.
4: Igen.
3: Hát azért megváltozott ez.
4: Nagyon megváltozott, tehát volt nyilván egyfajta jó oldala annak, hogy a két család mondjuk ismerte egymást, és akkor előre elhatározták, hogy akkor összeadják a két fiatalt, tehát ebből nem lehetett konfliktus, legalábbis a két család között. Aztán, hogy kijöttek-e vagy sem, az egy másik kérdés. Általában kijöttek, mert azért a világ is más volt, nem volt ennyire felgyorsulva szerintem, mint manapság. Nem volt az, hogy fölmegy az ember az internetre, és akkor bárkivel ott elkezd csetelgetni, megbeszélgetni meg. Tehát azért ez is sokat változott.
3: Igen, de nem csak azért volt fontos, hogy kijöjjön a két család egymással, hogy megengedjék az esküvőt, úgymond, hanem hogyha, csak gondolj bele, ha a két család kijön, tehát egy gondolkodásuk, egy az életfilozófájuk, egy társadalmi úgymond réteghez tartoznak, azért az előrevetíti azt, hogy mind a két gyerek hogyan fog, a két fiatal, hogyan tud majd egymáshoz alkalmazkodni. Van ez a mondás, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát.
4: Így van. Tehát az értékrendeknek az azonossága az nagyon fontos, mert ilyenkor ebben az esetben nyilván a két család azt nézi, hogy hasonló értékrenddel rendelkezzen a másik család is, hogy na ennek a családnak egy jó lánya van, illetve hogy jó a család, tehát hogy tisztességes megélhetésük van, és valószínűleg akkor a fiúnak vagy a lánynak is ugyanaz lesz a sorsa, mint amit otthonról hoz. Tehát ezek nagyon fontos dolgok.
3: Illetve ez régen működött. Érdeklődési kör.
4: Ja, az is, igen. Nem biztos, hogy jó, hogyha például mind a két, tehát a fér is, meg a feleség is például zenész. De azért nem árt, hogyha azért mondjuk a feleség is ért egy picit hozzá.
3: Hát figyelj, legyünk őszintén, azért az, hogy a roma emberek igyekeznek a saját kultúrájukból választani társat, az egy óriási nagy előny, mert ha azt mondjuk, hogy 100% az, amennyire a másikat megismered, és tudsz mellette komfortosan működni, ha veszünk egy fiatal párt, hogyha mind a kettő azonos kultúrkörből érkezik, mondjuk mind a kettő olácigány, vagy mind a kettő muzsikus cigány, azért az a 80, de lehet 90%-kal már beljebb van. Mert ismeri a gondolkodását, a múltját, mi számukra fontos, tudnak együtt jobban működni. Nem kell mindent egyeztetni. Uh-huh. Én legalábbis ezt gondolom, hogy ez nem azért fontos, mert hogy tradíció, hanem mert egy hatalmas előny az egymás megismerésében.
4: Visszatérve az ételre, nem mindegy, hogy a feleség hogyan főzi a töltött káposztát.
3: Erre most hogy tudtál vissza?
4: Azért utaljunk egy kicsit vissza.
3: Na, oké. Okay. Tehát itt is a tradíciók.
4: Tradíciók, az... persze. Uh-huh. Mert hogyha mondjuk a feleség családja is ugyanúgy főzi a töltött káposztát, mint a férjnek a családja, azért az megint csak előny, hiszen régen azért volt olyan is, hogy a feleséget oda vitték a fiúnak a családjához, hogy akkor eltanulja, hogy az anyósa hogy főz.
3: Ez nem olyan rég volt, 30 évvel ezelőtt, mert hogy én az Alföldről származom, a férjem nem, ő budai gyerek, de a férjem családja viszont az az északi középhegységből. Uh-huh. És az alföldiek mindent pirosan főznek, uh-huh. És akkor a hegyekben pedig, én mindig azt szoktam mondani, hogy hegyi emberek, a hegyekben pedig fehér színű, fehér az étel, aha. Tejjel, például a főzelék tejjel van, tejjel van dúsítva, és nem annyira, legalábbis én ezt vettem észre. Szóval nekem el kellett tanulni. Igen. Én adtam fel magamat a végén.
4: De ez valahol, hát hogy is mondjam, ez is egy tradíció, hogy akkor a nő alkalmazkodik, és feladja az ő szokásait, étkezési szokásait azért, hogy a férjének hát valamilyen szinten meg is feleljen, lehet ezt mondani?
3: Igen, illetve a családjának. Uh-huh. És fordítva is így van. Szerintem, hogyha egy férj jó házasságot akar, akkor nyilván, amikor a feleségének, a családjának a közegébe van, ott is alkalmazkodik bizonyos dolgokhoz. Uh-huh. Ezért mondtam azt, hogy mennyivel könnyebb az, hogyha hasonló kultúrából érkeznek. És ez nem erről van. Tehát, hogy ez... hogy mondja, szerintem ez nem egy negatív dolog, amikor az ember ehhez ragaszkodik, uh-huh. De nagyon kíváncsi vagyok a hallgató véleményére, hogy ő negatív vagy pozitív dologként tartja a számon, hogyha valakinek van egy erős kulturális kötődése, akkor bizony olyan párt válasszon. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, és várom az SMS-eket a 0-30-30-30-100-as telefonszámra. Bizony az alkalmazkodás fontos dolog, és valami eszembe jutott egyébként, hogy mondtad ezt a ki mit főz, meg hogyan főzi, azért idővel becsempésztem az Alföldet.
4: Na, na jó, az egy másik kérdés.
3: Észrevétlenül.
4: Persze. Ebben. De azért a kezdeteknél, de legalább tudod, hogy akkor hogyan és milyen szájízzel étkezik a férjed, és hogy mi az, amit ő megszokott gyerekkorában.
3: Persze,
4: ez fontos, nem?
3: Ő nem vette észre az évek során, hogy már alföldi kaját ezik.
4: De ez egy másik kérdés. Egyébként nézzük meg az ellenpéldát is, mert nagyon sok, vagy hát van néhány ellenpélda is, tehát azért a muzsikus romák között nem ritka az sem, hogy főleg a klasszikus zenészeknél, akik mondjuk a Zene Akadémián tanultak, közöttük azért van néhány, akik mondjuk mivel a Zeneakadémia tele volt ázsiai, főleg japán hölgyekkel, hogy ezek a zenészek, ezek mondjuk egy távol-keleti hölgyet vettek el feleségül, és némelyik akár még kint is él.
3: Így van.
4: Japánban.
3: Így van, ismerünk ilyeneket.
4: És hogy azért mekkora a különbség, tehát nehezen tudnék elképzelni nagyobb különbséget egyébként. És nem biztos,
3: kulturális
4: különbséget persze, de gondolkodásban is mindenféle egyéb téren, tehát hogy tényleg, mintha fordítva lenne bekötve minden idegszála egy ennyire más kultúrából jövő embernek, tehát hogy nehéz megtalálni ezt a fajta összhangot, de hogyha mind a ketten tudnak alkalmazkodni, akkor ez is működhet egyébként, hiszen a példák mutatják, hogy működik.
3: Szerinted vannak hasonlóságok egy roma és egy japán között, mondjuk, ami azt mondta, hogy hasonlóan működik? Én nem tudom, nem ismerem
4: szerintem
3: ezt a kultúrát.
4: Nincs. Nem. Hasonlóságokat nem nagyon tudnék mondani. Biztos van persze egy olyan dolog, hogy akár... Tehát azt gondoljuk például a japánokról, hogy nagyon visszafogottak. Hát persze, bizonyos tekintetben, de ugyanolyan szenvedélyesek, mint a romák esetleg bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy azt se lehet mondani, hogy ezek a sztereotípiák minden helyzetben megállják a helyüket, mert egyáltalán nem. Tehát nyilván mindig az egyedi eseteket kell nézni.
3: De egyébként a tradíciókhoz való kötődés, az szerintem egy hasonlóság, nem?
4: Igen, és ez egyébként jó dolog, és én nagyon fontosnak tartom, hogy kötődjünk a tradícióinkhoz, az értékeinkhez. Nem szabad ezeket elveszíteni. Még hogyha akár az európai kultúráról beszélgetünk, vagy a magyar kultúráról, ez nagyon fontos egy Magyarországon élő embernek, még akkor is, hogyha külföldön él. Sőt, egyébként érdekes téma az is, hogy aki esetleg külföldön él, mondjuk azt, hogy külföldön, tehát a határainkon túl, mondjuk akár Erdélyben, vagy a Felvidéken, tehát akik a határon kívül rekedtek a trianoni békeszerződés után, hogy ők hogyan élik meg ezt a fajta kultúrájukat. Ők bizonyos szempontból sokkal jobban ragaszkodnak a saját kultúrájukhoz. És ezt én mindenféleképpen pozitívnak tekinteném. Tehát nagyon fontos, hogy a kultúránkat megtartsuk akkor is, hogyha esetleg egy vegyes házasságban élünk.
3: Egyébként nem is ismerek olyan életeseményt, amelyben ennyire minden nemzet tartani akarja hagyományait, mint az esküvő. Nyilván vannak a születés és sajnos a halál körüli teendők, illetve szokások is tartva vannak, de ennyire erősen, mint az esküvőnél szerintem nem.
4: Ez nagyon fontos.
3: Itt kerülnek elő a régi ruhák, darabok, szokások, babonák például, ugye?
4: Hát amiket hozunk gyerekkorunkból. Tehát nyilván ezeket tartani szeretnénk, amiket a családok megőriztek, hagyományokat évtizedek, évszázadokon keresztül mind a lánynál, mind a fiúnál, és ezeket aztán próbálják összehangolni. De egyébként megint, ha az ellentéteket nézzük, volt egy ismerősöm, aki itthon Magyarországon, Budapesten is tartott egy esküvőt, meg Japánban is.
3: Na hát, de jó.
4: Japánban a japán hagyományok szerint, és itthon pedig a roma hagyományok szerint.
3: De azon gondolkodom, meghívnának Japánba egy esküvőre, hogy elmennék-e. De biztos.
4: És muszáj, azt
3: tudod,
4: lehet kihagyni.
3: Lenne egy jó okom arra, hogy azt mondjam, hát muszáj Japánba. Nem tudok, mit csinálni, meghívtak. Egyszerűen ott kellene. Menjünk tovább a régen és mostan. Mikor és hogyan mutatták be a választott párt? Hogyan mutatták be régen a választott párt? Egyébként halvány fogalmam sincs. Neked van erről valami? Meséltek nagyszülők esetleg ilyesmit, hogy hogyan volt maga a bemutatás. Én úgy tudom, a muzsikus széjányoknál bálokon volt az ismerkedés régen, ugye?
4: Valóban. Tehát ezek az események egyrészt arra is szolgáltak, hogy a fiatalok megismerjék egymást, hiszen a családok már találkoztak előtte, megismerték egymást.
3: Igen, azt a Gáspár Karcs írt ezekről. Te olvastad az írásait? A Gáspár Karcsinak voltak erről ilyen nagyon vicces írásai, hogy régen hogyan ismerkedtek bálokban.
4: Aha, nagyon érdekes lehet.
3: Ezt be fogom olvasni.
4: Jó, tök jó.
3: Szerinted napjainkban egyébként hogyan kell bemutatni a párunkat? Illik-e? Fontos-e az esküvői? Te mit gondolsz erről?
4: Hát nagyban megváltoztak a szokások, és sajnos azt tapasztaltam még a Covid előtti időszakban is, sőt, főleg talán akkor, hogy nagyon sokan a fiatalok összeházasodtak, és nem is feltétlenül maradtak együtt, hanem hát egy nagy részében az esküvőknek azért hamar válássá fajult ez az egész. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal óvatosabbak mostanában a fiatalok, de hát persze, mint hogyha a Covid-nál valami változott volna. Én azt érzem. Mi például a Covid után esküdtünk egyébként, közvetlenül a Covid után, és amint volt a nyitás, akkor mi azon az első héten mentünk a Városligetbe, a tóhoz, ott van egy fantasztikus étterem, és ott egy szűk körben tartottunk egy kis polgári esküvőt, kijött hozzánk az anyakönyvvezető, és ott volt, szűk családi körben. Talán 10-12-en lehettünk.
3: Tehát ez nagyon jó érzés lenne, nagyon szép, látványos
4: hát,
3: is.
4: Igen, tehát megvolt az előnye is, nyilván a hátránya is, tehát ez nem az a fajta hagyományos esküvő, ahol óriási lagzésakot táncolunk hajnalig. Tehát ez egy másfajta esküvő volt. Két évre rá viszont utána megcsináltuk az egyházi esküvőt is, hiszen akkor nem tudtuk ezt így összehozni együtt a kettőt. És ez volt még az, ami azt hiszem, hogy hiányzott, és ezt tette az íre a pontot nálunk.
3: Na.
4: Hát ez fontos volt. Sőt, ez az áldás, ez nagyon kellett szerintem ahhoz is, hogy utána megfogant a kisbabánk Andriska, úgyhogy mi ennek tulajdonítjuk be a dolgot.
3: Na hát, ez nagyon aranyos. Csodálatos a kisfiad, egyébként pont a múltkor láttam a Facebookon egy fotón, hogy micsoda frizorája van. És apropó Facebook, nagyon sokan a szüleiknek úgy mutatják be a kiszemelt áldozatukat, hogy megmutatják a Facebook profiljukat, képzeld el. Tehát nem kell menni egy bálba, hanem azt mondja, nekem tetszik ez a fiú, vagy ez a lány, és akkor anyu, nézd meg itt a Facebook profilja, te mit szólsz hozzá?
4: Na jó, de másként működik, tehát máshol ismerkednek most már a fiatalok, hiszen most már bálak nincsenek. Tehát már nincs meg az a fajta közeg, ahol ezek a családok találkozhatnak.
3: Igen.
4: És ezek a fiatalok már az interneten élnek. Tehát, hogy ott ismerkednek, uh-huh. ott találkoznak, ott beszélgetnek, ott vesznek össze, sőt a Facebookon élik. Ott válnak el. A Facebookon élik az életüket. Egyébként ez nem csak a fiatalokra igaz, azért ezt is meg kell mondani.
3: Igen, igen. Hát ez a kor van, és valahogy olyan visszatekerhetetlen már a régi, csak az emlékezetünkben, amikor még egyébként volt lánykérés, és ennek volt egy hivatalos formája. Te mit gondolsz erről? A lánykérésről van elképzelésed? Aztán én is elmondom az enyémet.
4: Ez nagyon szép szokások ezek egyébként, az kétségtelen, de mivel már az ismerkedési szokások is változtak, ezért valahol ez is kezd kimenni a divatból azzal együtt. Tehát most már egészen másként működik. Amit egyrészt sajnálok egyébként, mert ezek mind értékes, kulturális elemek, és nem csak kulturális, hanem tényleg valahogy egyfajta kötődést is kialakított a jegyes pár között. Nem csak az, hogy akkor csak úgy összebútorozunk.
3: Nem tudom, én nagyon régi módi vagyok. Én abban a pillanatban, amikor eldönti, vagy valahogy úgy eldől, hogy ez tartós kapcsolat lesz, el kell jegyezni a lányt. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy jó, ez már az, én ragaszkodom ahhoz, hogy meglepetés, tehát nem az, hogy megbeszéljük, mindenki kiöltözik kisminkkel, beállunk egy szép helyre Budapesten, és akkor ott az ujjára húz, nekem ez nem lánykérés. Meglepetés, bejelentkezünk vacsorára, vagy egy kávéra bejelentkezik a fiú és a családja a lányhoz, nem mondja el, megfog két jó muzsikust, vagy hármat, ablak alatt szerenádozni, bekopogjon a fiú édesapja, elmondja, hogy miért jöttünk, beenged neki a házba, és megkérni a lánynak a kezét. Vinni tortát, pezsgőt, szóval számomra ez a lánykérés. Ezek a nagyon megrendezett, nagyon helyszínre, mindenki öltözzön ki meg, lefotózzuk. Nekem ez nem. Nekem valahogy ennek van romantikája. Uh-huh. És lehet azt mondani nyilván a lánynak, hogy nem, mondhatja, de azt nem szabhatja meg, hogy egy fiú mikor akarja megkérni a kezét. Szóval nincs, hogy valaki, de én nem akarom, de megkérnek, maximum mondhatod azt, hogy menjetek haza, meg nem vagyok kíváncsi erre a jó kis muzsikára. Szóval nem tudom, én régi módi vagyok, nekem ez a lánykérés, remélem, ha egyszer megkérik az én lányomnak a kezét, az így fog tölteni, hogy egyszer halljuk, hogy muzsikálnak az ablak alatt, és akkor nekem ez a világ.
4: Igen, ezek az értékek.
3: Igen.
4: Tehát ezek tényleg értékek, és ezek nagyon fontosak. És
3: én nem tudom, hogy ez működik.
4: Egyre kevésbé lehet ezt tapasztalni, szerintem.
3: Én biztatom a fiatalokat, hogy hozzák ezt vissza, és ne kettesbe a mozi után, vagy a McDonald's-ba kérjék meg a lány kezét.
4: Vagy egy foci meccsen.
3: Hanem hívják fel a anyut, aput, lány ne is tudjon róla, lepjék meg, jelentkezzenek be egy kávéra a családdal, és vigyenek magukkal egy jó prímást, meg egy jó brácsost. azok olyan mobilak, meg tudnak jelenni egy ilyen alkalomnál. És mondjuk muzsikáljanak egy ilyen dalt, ami most követ.

0: ez igaz.
1: Rádiódi.
2: Három deci kömény magjaj, de látsz legény vagy, engem szeresne anyád, én csokolom meg a szád, de három deci, de kömény magjaj, de látsz.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Jegeny fán, fészket rakva a csóka, barna legény tanított a csókoron.

0: se lesz semmi.
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik, ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az ínyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen, igen. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány mesék világa. A cigány mesék a roma népcsoportok gazdag kulturális örökségének fontos részét alkotják. Ezek a történetek nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem a közösség hagyományainak, erkölcsi értékeinek és élettapasztalatainak továbbadását segítették. A mesék évszázadokon át szájról szájra terjedtek, és minden nemzedék egy kicsit a saját életéhez, környezetéhez és tapasztalataihoz igazította őket. Ennek köszönhetően a cigány mesék rendkívül változatosak, mégis megőrizték alapvető üzeneteiket és motívumaikat. A roma népcsoportok ősei valószínűleg Észak-Indiából indultak el több mint 1000 évvel ezelőtt. Hosszú vándorlásuk során számos országon és kultúrán haladtak keresztül, mielőtt Európa különböző területein letelepedtek. Utazásaik során nem csak új szokásokat és hagyományokat ismertek meg, hanem saját történeteiket is továbbadták. A különböző népek meséinek elemei idővel összekeveredtek a roma hagyományokkal, így a cigány mesék sokféle kulturális hatást őriznek, miközben sajátos szemléletmódjukat megőrizték. A cigány mesék terjedésének legfontosabb módja a szóbeli hagyomány volt. Régen sok roma közösségben kevés ember tudott írni és olvasni, ezért a történeteket nem könyvekben őrizték meg, hanem emlékezetből adták tovább. Az idősebb családtagok, nagyszülők, szülők vagy idősebb családok közösség jó mesemondói voltak, esténként ünnepek alkalmával vagy a közös munka után meséltek a fiatalabbaknak. A gyermekek újra és újra meghallgatták ugyanazokat a történeteket, így fokozatosan tanulták meg őket. Később, amikor felnőttek, ők is továbbadták ezeket a meséket saját gyermekeiknek és unokáiknak. A mesemondás nem egyszerű felolvasást jelentett. A jó mesemondó emlékezetből beszélt, hangjával, arckifejezésével és mozdulataival tette izgalmassá történetet. Gyakran rögtönzött is, egy-egy szereplőt részletesebben bemutatott, új eseményeket illesztett a történetbe, vagy a hallgatóság életéhez igazította a mesét. Emiatt ugyanannak a mesének több változata is kialakulhatott, mégis minden változat ugyanazokat az alapvető tanulságokat hordozta. A cigánymesék szereplői között gyakran találkozunk szegény emberekkel, vándorokkal, királyokkal, boszorkányokkal, ördögökkel, sárkányokkal és beszélő állatokkal. Sok történet főhőse ügyes, bátor és leleményes ember, aki nem erejével, hanem eszével győzi le az akadályokat. Ezek a történetek azt tanítják, hogy kitartással, becsületességgel és bölcsességgel még a legnehezebb helyzetekből is ki lehet kerülni. Fontos érték bennük a család szeretete, az összetartás, a vendégszeretet és az elesettek segítése is. A cigány gyermekek a meséket elsősorban hallgatás útján tanulták meg, nem kellett szó szerint megjegyezniük minden mondatot, hanem a történet lényegét, a szereplőket és a cselekményt jegyezték meg. Ahogy egyre idősebbek lettek, egyre magabiztosabban tudták elmesélni a történeteket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Önök pedig még mindig a hétfői hűsítőt hallják itt a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kultúrális műsorunkban. Én dr. Suki András vagyok, a műsorvezető társam pedig Kökény Anna.
7: Üdvözlöm a hallgatókat. Na menjünk tovább ezzel a romalagzi témával, mert ez nagyon izgalmas, mert hogy vannak ennek jellegzetességei, ami elég közismertek. Mik ezek a jellegzetességek, Andris?
6: Nagy létszámú vendégsereg? Hát ez szerintem egyértelmű, hiszen a roma családok azért elég nagy létszámmal rendelkeznek. Innentől kezdve nem lehet az, hogy kihagyunk valakit, mert akkor ott óriási sértődés van. Tehát akkor vagy meghívunk mindenkit, vagy akkor nincs lagzi.
7: Igen, ez olyan ciki, ugye? Hogy vagy mindenki jön, vagy senki.
6: Hát igen.
7: Hát igen.
6: Ezért erős családi jelenlét. Hát ez nagyon fontos, ez alapvető kérdés. Élő zene és éneklés.
7: Hú, ez nagyon fontos.
6: Ugye?
7: Most tudod, ilyen kontrasztokat csinálok még egy amerikai filmbe, hogy látom az erős családi jelenlét, ott mindig a barátok vannak, tudod meg, barátnők, igen. Azok, és akkor bár vannak élő zenés bulik, sőt elég sok van, de hogy azért a roma esküvőbe roma zenének kell szólni.
6: Hát ez teljesen egyértelmű. Habár azért hadd mondjam el neked, hogy nekünk, amikor volt a templomi esküvőnk, akkor nálunk egy vonós négyes
7: hát
6: volt.
7: Hát nyilván a templom az más.
6: És utána volt egy kis állófogadás, ott a templom kertjében, és ez a vonós négyes, ez annyira megadta a hangulatát, tudod? Tehát, hogy ez valami egészen különleges érzés.
7: Biztos csodálatos volt.
6: De persze, amikor az ember tart egy hatalmas lagzit, hát egyértelmű, hogy akkor cigány zenére mulatunk.
7: Így van. Mi az, ami még jellegzetessége egy roma lakodalomnak?
6: Hát a mennyasszony kikérésről már beszéltünk, illetve a mennyasszony tánc az,
7: ami... Ez nagyon jó téma, ezt beszéljük ide nagyon. Ugye a mennyasszony tánc az éjfélkor van.
6: Igen, így van.
7: És erre már át szokott öltözni a mennyasszony piros ruhába, ugye? És a lényege az, hogy egyesével megpörgetik azt, megtáncoltatják azt, nem, mert azért 100-150 emberre nehéz lehetne táncolni, de mindenki forog vele egyet, úgymond, és ennek ugye az izgalmas része az a mennyasszony táncba bedobott pénz, ami azt a célt szolgálja, hogy ezt a pénzt szánjuk a fiatal párnak, legtöbbször itt szokott belekerülni ebbe a bizonyos kosárba, vagy ki mit rakod, van, hogy lábas van, meg fakanállal verik a lábast.
6: Ütik a lábast, igen. Egy fontos esemény.
7: Hogy meg lettünk hívva egy vacsorára, és mi nem ingyen ettünk magyarul. Tehát az ember megfizeti azt, hogy vendégül volt látva, és teheti akkor még annál többet is, amennyit tud adni. Egyébként nagyon érdekel erről a vélemény. Van, aki ezt kínosnak tartja, van, aki azt mondja, hogy ez nem szép hagyomány. Én előre megelőlegezem, hogy én nagyon szeretem ezt a hagyományt, mert nagyon nagy hangulata van, szerintem vicces is, nem kell azon gondolkodnom, hogy milyen pohár készlete nincs még a fiú párnak, vagy ágynemű készlete, vagy porcelánja, vagy nem tudom, olajsütője, hanem meg tudom pénzzel úgy oldani, hogy nem kínos, hanem olyan tréfás az egész, olyan vidám.
6: Én szerintem ez egy szükségszerű dolog is. Tehát azért ezt a praktikus oldalát is nézzük meg, ahogy mondtad, hogy igen, elméletileg segítjük az ifjú párnak az elindulását, a közös életüknek az első heteit. De valójában ők, illetve a családjuk meghitelezik nekünk a mi jelenlétünket, a mi ünnepünket, és hogyha ezt nem honoráljuk, hogy ők meghitelezték ezt nekünk, és rengeteg pénzt kiadtak azért, hogy mi ott együnk, igyunk, jól érezzük magunkat, és abból nem jön vissza legalább egy töredéke a dolognak, hát akkor ez egy anyagi csőd. Tehát főleg ilyen nagy létszámú családok esetében. Tehát ez valahol egy szükséges dolog is, mert ennyi embert nem lehet vendégül látni normál esetben.
7: Így van, és gondoljunk bele, hogyha egy ilyen menüsort egy étteremben fogyasztanánk, hát azért az sem lenne egy kis összeg. Szerintem nem szabad ezt a hagyományt elhagyni.
6: Sőt.
7: Nem kínos, Sőt, szerintem ez az egyik legvidámabb része szerintem egyébként az esküvőknek.
6: Hát inkább így, mint hogy megadjunk valami számlaszámot, vagy igen, hasonlót, hogy hova utaljanak a vendégek.
7: Illúzió romboló.
6: Persze, szóval ez egy nagyon szép dolog egyébként.
7: Nekem igen, van olyan emlékem, amikor húgom még fiatal volt, és verte ezt a ritmust folyamatosan. Eladó a mennyasszony, akinek az esküvén voltunk, és a zenekarba éppen apukám brácsozott, és láttam, hogy egy frász kap tőle, hogy mindig mellé vert a ritmusnak, és akkor szólt rá, hogy Ilike, mellé vered a ritmus, mit csinálsz? Fak, és úgy élvezte. És tudom, hogy ennek volt egy jó hangulata, de nyilván kíváncsi vagyok a hallgató véleményére is. 0-30-30-30-100-as az SMS számunk. Szerinte régi módi, kínos, vagy tartani való tradíció a mennyasszonyi tánc, amelyben pénz is kerül abba a bizonyos kosárba, vagy lábasba, van, aki lábasra szokta ezt csinálni.
6: Lábas, hát ezt egyértelmű, hogy kondéral kell.
7: Szerintem éppen itt az ideje egy mennyasszony táncoltató nótának. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánunk hozzá.

0: 3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ven y bésame otra vez. Necesito oler tu piel.

0: Folytatódik a Róma Szalon, Rácz Ricsivel hallhattak ma este beszélgetést, és sikerült a mikrofon elé csalogatnom az ő párját, Lakatos Mirit.
1: Hát szia, Miri!
2: Szia, Isten áldjon! Üdvözlök mindenkit!
1: Mert hogy ide csalogattam a mikrofonhoz, mert úgy voltam vele, hogy ha már néhány méterre vagy tőle, akkor érdemes elé leülnöd. Annál is inkább, mert nagyon kíváncsi vagyok a zenekarodra. Mesélj nekem egy picit róla.
2: Hát ez úgy alakult, hogy én kicsi korom, hát ugye úgy kezdődött, mint minden cigány családban, zenés családban, hogy kicsinek kezünkbe adtak hegedűt. Ha lány vagy, ha fiú, neked hegedűsnek kell lenned. És akkor én és a nővérem hegedűt tanultunk. A nővérem nagyon jól hegedült. Őt felvették a brüsszeli filharmonikus zenekarban. Hát én már nem játszottam olyan jól hegedűn. Én nagyon utáltam.
1: Tényleg?
2: Igen. És egy nagyon híres orosz hegedű tanárom volt. És neki az volt a módszere, hogy mindig a kottát, mielőtt el kellett hegedülni, énekeljük le. És mindig leénekeltette először velem a darabot.
1: Na.
2: És akkor így felfigyelt, hogy hát te Miri, olyan hangod van, te miért hegedülsz? Nem tudsz hegedülni, de nagyon tudsz énekelni. És akkor mondtam, na akkor menjél oda, és mondd meg ezt apunak.
1: Mondd már el, ki volt ez az orosz, csak van neve.
2: Igor volt. Igor.
1: És nem tudjuk
2: maradjunk annyiba, neve. Hogy Igor volt.
1: Ő egy nagyon híres hegedűs.
2: Igen.
1: Én ismerem egyébként, csak azért.
2: Igen. És akkor apunak mondta is, hogy te Robi, hát a lányod olyan hangja van, hogy tanítasd inkább énekre. És akkor apu így belement, hogy jó, akkor csináld, amit szeretnél. Na, én amúgy kint tanultam is éneket, tehát, hogy én kint jártam. Kint ugye akadémia van. Én ott tanultam. És én ez egy ilyen gondolat volt, én így átgondoltam, hogy a mai világban nagyon nehéz felkerülni úgy, mint zenész, hiába van a hátteremben az, hogy na Robi Lakatos lánya, nem szeretném, hogy azért ismerjenek meg, mert hogy én kinek vagyok a lánya. Én ezt soha nem szerettem volna. És én mondtam annak, hogy én attól függetlenül nagyon szeretek énekelni, ezt én félreteszem, és csak hobbi szinten fogok, én szeretnék tanulni, és szakmát szerezni, mert hogy én ezt így fontosabbnak látom. És teltek, múltak az idők, mindig énekeltem apuval. Tehát, hogyha voltak neki koncertjei, mondjuk volt neki az arénába egy nagy karácsonyi koncertje, 10 000 ember volt, na az volt amúgy az első fellépésem.
1: Tényleg?
2: Vele. Igen. Így mondta, hogy na akkor most te fogsz jönni, és te leszel a finálé.
1: És megijedtél ettől?
2: Nem.
1: Abszolút nem.
2: Nem, egyébként nem vagyok egy félős típus, tehát hogy nem egyébként.
1: Nem izgulsz?
2: Nem izgulok. Ha apu ott van. Tehát, hogy ez amúgy nagyon érdekes, nekem egy biztonságot ad, hogyha látom a szemem sarkából, hogy apu ott van. Ha már más van ott, más hegedűs jön mondjuk velünk, akkor meg kicsit azért úgy izgulok,
1: igen,
2: hogy jaj, mi lesz ebből? Na és akkor én mindig apuval egyébként így jártam. És jött a Covid. És ugye akkor nagy divat volt ez a home videók, hogy mindenki otthon a lakásba, videóklip, zenéket csinálunk, minden. És van egy nagyon-nagyon kedves barátunk, akit mi akkor még nem ismertünk. Ő egy gitáros, és ő neki van egy opera énekes barátja, aki igazából szeretett volna csinálni Covid idő alatt egy videóklipet, és akkor ők elkezdtek így beszélgetni, hogy jaj, Robi Lakatos, feljött valahogy a témájuk, és ez a férfi felkért engem, hogy nem lenne kedved énekelni velem egy dalt, mert hogy Covid van, és hogy unatkozik, csináljunk egy dalt, de mondom, persze, feléneklem veled. Felénekeltem, és ez a barát, akit mi még akkor nem is ismertünk, meghallotta ezt a videót. És mondta, hogy hát ki ez a lány? Ki az, akivel te énekelsz? És akkor ő mondta, hogy hát, hogy ő a Robinak a lánya. És akkor igazából ő így felkeresett minket, hogy hát nagyon tetszik neki, hogy énekelek, nagyon tetszik neki a hangom, és hogy ő most szeretne, most van készülőben, hogy egy CD-t felvegyen, és hogy legyünk mi a, én és apu legyünk a vendégek a lemezen.
0: Aha.
2: Na és akkor

0: Nagyon megtetszett az neki, hogy én franciául éneklek. Tehát, hogy a 90%-ban nekem a dalaim azok mind franciául vannak. És így végül is megalakult a zenekarunk, és azóta is járunk velük. Igazából ő a Gypsy Jazz Band.
1: Drága Mirikém, meséld már el nekem, te itthon születtél Magyarországon?
0: Itthon születtem Magyarországon, de akkor már anyuék kint éltek Brüsszelben. Tehát, hogy ugye apu 18 éves volt, amikor kiment Belgiumba, anyut elvette feleségül, és amikor a nővéremmel terhes lett anyu, akkor mindig csak hazajött szülni. És utána visszament. Ugyanúgy velem is terhes lett, hazajött szülni, és már mentünk is vissza. Tehát én igazából másfél hónapos korom óta én ugye kint éltem Brüsszelben, én ott jártam óvodába, iskolába, főiskolára, tehát minden kint volt. És aztán 25 évesen, 24-25 évesen hazaköltöztem.
1: És ott milyen volt a viszonyod egyébként a magyar nyelvvel? Azon kívül, hogy nyilván a szüleiddel beszéltél magyarul.
0: Hát igazából természetes volt. Tehát én úgy fogom fel, hogy két anyanyelvem van. Mert ugye nekem természetes volt az, hogy az óvodába, iskolába, barátokkal, osztálytársakkal franciául beszélek, és természetes volt az, hogy otthon, magunk között meg magyarul. Tehát, hogy nekem ez soha nem volt furcsa, ez egy természetes dolog volt igazából.
1: Azért tartom ezt nagyon jó dolognak, mert én nagyon sokat jártam külföldön, nagyon sok magyar családdal találkoztam, akik kint külföldön nevelték a gyereküket, akár olyan is, akik kényszeretett, és bizony volt olyan, hogy annak ellenére, hogy az apuka és az anyuka is magyar anyanyelvű, nagyon nem szépen beszéltek a gyerekek, tehát nagyon akcentussal és nem olyan szép választékosan. És úgyhogy szerintem ez dicséretes, amikor valaki megőrzi a nyelvet.
0: Igen, én kicsi korom óta egyébként, ugye hát 8 évesen, 7-8 évesen, ugye már, sőt, 7-8-3 évesen, ugye már franciául beszéltünk tökéletesen, mert ugye óvodába hát megtanultunk. 7-8 évesen már ugye írni, olvasni már tudtam franciául. De engem annyira zavart az, hogy én magyarul nem tudok olvasni.
1: Na.
0: És akkor mindig mondtam a mamáiknak, hogy küldjetek nekem itthonról könyveket, újságokat, és akkor küldték ezeket a Barbie újságok, és magamtól megtanultam. Tehát, hogy úgy olvastam, ugye francia kiejtéssel, olyankor mindig anyu rám szólt, hogy nem jó, mert ez a A, ez a A, ne keverd össze, és magamtól megtanultam.
1: És hiába mondják, hogy a magyar nyelv ugye az egyik legnehezebb. Most én belegondolok, hogy egy leírt francia szónál mekkora a különbség a hangzásban, és hogy azután azt áttenni ezt a típusú tudást a magyarra, ami meg nyilván mindig azt ejted, ami le van írva. Vagy csak mi látjuk ezt így, hogy a francia
0: nagyon...
1: Nem,
0: egyébként ez így van. Tehát, hogy teljesen más, amit kiejtünk, amit mondunk, teljesen más, hogy írjuk le. Ugye egy szónak van mondjuk 20 fajta jelentése. Tehát, hogy igazából ez tényleg úgy annak könnyű, aki beleszületik. Uh-huh. Meg lehet tanulni, de az nem olyan. Tehát, hogy abszolút nem olyan.
1: Milyen és nyelven?
0: Milyen nyelv nagyon nehéz.
1: Bocsánat. Milyen nyelven álmodsz?
0: Változó. Vagy franciául, vagy magyarul.
1: Igen.
0: Volt, hogy már franciául beszéltem is álmomba.
1: Van olyan, amit franciául gondolkozol? Van olyan dolog? És van olyan, amit magyarul gondolkodsz?
0: Igen. Igen, vannak. Vannak. Mikor hazaköltöztem Magyarországra, hát meg ugye alapvetően nagyon sok minden van, mondjuk olyan szavak, amik magyarul nem jönne, nem jutnak eszembe, csak franciául, akkor azt franciául mondom ki, de ugye a körülöttem lévők már tudják. Van olyan, amikor a Ricsivel beszélek franciául, pedig ő nem is tud, de én beszélek hozzá, és akkor mondja, hát nem értem, de mondom, majd megérted idővel, majd rád ragad. Úgyhogy egyébként vannak ilyen meggondolatlan dolgok, amik ugye reflexből jönnek, és akkor franciául beszélek.
1: Hány éve vagy itthon?
0: Most már öt.
1: Most már öt, de ebben volt egy erős Covid.
0: Igen.
1: Ami olyan, nem is lett volna azok
0: engem.
1: Az

0: nem zavart.
1: Nem zavart?
0: Nem, én élveztem. Őszinte vagyok, engem abszolút nem zavart az, hogy be vagyok zárva. Én azt mondtam apunak, hogy apu, ez a Covid összehozott minket. Mert annyit utazik. Én kicsi korom óta ugye abban nőttem fel, hogy mind a két nagyszülőm, tehát mind a két oldalról mindenki muzsikus volt, ugye a két nagypapám együtt muzsikáltak, tehát egy zenekarba, ugye apu is mindig utazott, a nagybátyám, a Cséki Kálmán, ő anyukámnak a bátyja, ő is ugye a zenekarba volt, körülöttünk minden férfi utazott. Soha senki nem volt otthon. És akkor így mondtam apunak, hogy te, hát mondom, ennyit életedben nem voltál, mondom itthon, és mondtam így viccből, hogy megismerkedünk, apu, összejövünk, mondom, ez nagyon jó, összehoz minket a Covid. Nem, minket nem zavartam úgy.
1: És itthon fogod leélni az életed, Miri?
0: Hát, amit a jó Isten akar.
1: Hiányzik neked össze?
0: Most már nem.
1: Már nem.
0: Már nem. Most már nem. Volt egy időszak, amikor így elgondolkodtam, hogy jó lenne visszamenni, de csak azért, mert ilyen kicsit, tehát hogy kellett idő, míg megszokjam ugye Magyarországot, más a mentalitás, tehát hogy itten mások a szokások, és volt egy időszak, amikor gondolkodtam, hogy visszaköltöznék, de utána belegondoltam, hogy amúgy meg nem. Tehát, hogy ahol a család van, meg a szeretteim, ott nekem is
1: ott
0: jó.
1: Ott vagy otthon.
0: Igen.
1: Az utolsó kérdésem az egy önző kérdés, tehát, hogy miattam kérdezem. Melyik a igaz-e, hogy nagyon finomak ott kint a péksütik, és melyiket érdemes megkóstolni?
0: Hát most mondanám azt, hogy van a belga krémes, az nagyon finom. Én is szoktam amúgy sütni.
1: Tényleg?
0: Imádok, igen. Ha valami van, akkor mindig engem süttetnek. De egyébként a belga krémes.
1: Na, megnézem a receptjét majd, akkor megkor. Mert én nézek ilyen videókat, meg gondolkodtam rá, hogy kiutazok oda, mit tudom, egy két napra, és hogy nagyon meglepődtem, mert hogy én a zene miatt akartam kimenni, mert hogy mindenfelől azt hallom, hogy ott még vannak élőzenék a kocsmákban, meg a pubokban, meg mit tudom.
0: Most már nem.
1: Már nem?
0: Már nem olyan. Tehát most így visszatérve csak így eszembe jutott egy sztori, hogy mindenhol zene van. Szó szerint mindenhol zene volt régebben.
1: Igen.
0: Mentem iskolába. Na, először is úgy kezdődik, hogy elköltöztünk, Brüsszelbe laktunk.
1: Igen.
0: És átköltöztünk Waterloo-ba. Az egy ilyen 18 kilométerre van.
1: De jól hangzik
0: Waterloo-ba, igen.
1: Történelmi.
0: Igen.
1: Város.
0: Hát ott volt ugye napóleoni csata, és mi ott vettünk egy nagy villát, egy kertes házat, egy nagy villát, és november környékén költöztünk oda, és gyorsan kellett egy iskola, ugye be kell iratni a gyerekeket, jaj, már elkezdődtek a sulik, és gyorsan beiratjuk. És akkor mondták, hogy hát, hogy ez a legjobb iskola, ide irassanak be minket. Jó. Anyu beiratott minket. Ugye november, ja, ez egy uniformisos iskola volt, tehát ing, nyakkendő, mellény.
1: Kis szoknya.
0: Hivatalosan szoknya, zokni, térdzokni, de egyébként ez egy nagyon híres, nevezetes iskola, saját úszoda, teniszpálya, focipálya, minden, ami kell. A gyerekek úgy érkeztek iskolába, hogy saját sofőrrel, Cadillac Rolls-Royce, tehát, hogy csak így jöttek reggelente. Na, első napon mondom, Jézusom, hova hoztak ezek engem? Jó, beülök a padba. Hát egyszer csak az volt a feladatuk ugye a gyerekeknek, hogy verset kellett nekik mondani, és akkor az egyik elkezdte mondani, hogy a fák, az erdők, a madarak, és egyszer csak megszólalt a zene. Mondom, Jézusom, ez most mi? Hát becsengettek. De mi volt az a becsengetés? Apu. Apa
1: nem
0: sírta.
1: Nem mondod.
0: De. És akkor én ugye hátul a leghátsó padba így próbáltam meghúzni magam.
1: Na hát.
0: Mondom, ez most mi, Jézusom? Mondom, az miért szól csengő. Itt apu? Miért szól, mondom, itt apu? És akkor oda mentem a tanárnőhoz, mondom, tanárnő, mondom, most ezt az én tiszteletemre betették. Nem, Miriam. Egész évben ezt fogja hallgatni.
1: Na hát.
0: mert ez a csengő. Tehát minden szünetben elindították a pulemezét, és akkor egy 30 másodpercig szólt, és akkor lestoppolták. Folyt köv, mikor jött a következő szünet, megint elindították onnan a számot.
1: Na jó.
0: És akkor mondta nekem, hogy és azt mondja, akárhányszor megjelenik az új CD-je, mi mindig megvesszük, és akkor leváltjuk.
1: Ne hülyeskedj.
0: És akkor jöttek oda a gyerekek. Tényleg apukád? Az hát mondom, igen. Én meg így próbáltam.
1: Onnantól ugye... nem tudtál megbújni a tömegben.
0: Nem. Na hát így erre visszatér, hogy tényleg mindenhol a zene szól egyébként. Pedig egyébként Belgium ugye nem erről híres, nem a zenéről, hanem a festészet, tehát a művészetről, de nem a zenei művészetről.
1: És mit érdemes megnézni Belgiumban szerint?
0: Hát... nem nagyon nézegettem, őszinte
1: vagyok. Neked természetes volt, ugye, minden, igen, ami körül. Igen. Lehet, hogy az egy látványosság, ami mellette minden nap elmentél.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: És tényleg a belga csoki a legjobb.
0: Igen.
1: De figyelj, megben valami. Én enni megyek oda, tehát én megláttam hát, azokat a
0: ajánlom.
1: Süteményeket, meg a péksütiket, meg a, hogy az valami fantasztikus, meg a csokoládé is. Nem, mintha igen, itthon nem lehetne már ilyesmit kapni, de hogy így a saját környezetébe szeretné.
0: De ez így igaz. Tehát mikor anyu meg apu kimennek Belgiumba, de akár apu múltkor ment muzsikálni, kint volt neki koncertje, úgy jött haza, hogy a bőröngye tömve volt csokival. És volt egy hegedűtok, ami üres volt nála, az tömve volt csokival. Tehát ő úgy jár haza, hogy
1: tudja, hogy az, igen, arra nektek igen, szükségetek igen van. Van olyan az életedben zongoristaként, amit még szeretnél nagyon megélni?
2: Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert amit gyerekkoromban megálmodtam, lehet, hogy tényleg másoknak nem nagy dolog, hogy mondjuk a váradi roma kaféval muzsikáljanak. Én velük is, hála Istennek, tudtam muzsikálni. De egyébként nagyon sok mindenkivel játszottam már. Tehát, hogy így tehát olyan, most olyan nagy színpadokon állhatunk most a Campus Fesztiválon több ezer ember előtt, akkor most a plázson fogunk muzsikálni. Tehát egyébként én azt gondolom, hogy teljesen áldott vagyok ebben, és úgy most ilyen nagyon-nagyon konkrét nincs.
1: Nincs konkrét vágyom. Úgy érzed, hogy hozza magával az élet,
2: abszolút,
1: mindazt, amire te vágysz.
2: Abszolút, igen, mert igen, ilyen színes a zenei élményeim, abszolút.
1: Egyébként fontos szerepe van a te hitednek az életedben?
2: Igen, most már igen.
1: Elmentél végül is abba a gyülekezetbe?
2: Én elmentem, és én alá is merítkeztem.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Együtt a feleségeddel? Tehát
2: ő
1: akkor
2: már,
1: együtt
2: volt? Ő már akkor alá merítkezett.
1: Tehát elkísért?
2: Igen.
1: Na hát. Igen.
2: Tehát ez otthon történt egyébként. Egy pásztor, egy nagyon jó barátunk, pont Angliából jött haza, és igazából ez otthon megtörtént.
1: Mennyire része az életednek az, hogy akár Isten tiszteletre járjál, akár imádkozzál, ez fontos összetartó erő a te családodban? Már így a feleségeddel gondolom.
2: Nem sokat tudok járni így Isten tiszteletre, meg nem is tartom magam ilyen nagyon ilyen berögződött hívőnek. Uh-huh. Én inkább keresem Istennek az útját, és tanulmányozom, és mi otthon imádkozunk nagyon sokat, de egyébként, hogyha van időnk, akkor elmegyünk a gyülekezetbe.
1: Én azért el tudom képzelni, hogy amikor ilyen gondolataid vannak, te egy zongorista vagy, meg hát azt mondtad, hogy énekeltél is.
2: De
1: a hangot
2: azt inkább hagyjuk, azt nem kellett volna.
1: Azért van nálatok olyan, amikor arról szól az esti muzsikálás, hogy azért olyan dicséretek vagy valami, így
2: igen,
1: képzeljük el?
2: Van, igen, igen.
1: Tehát az előfordul.
2: Igen, egyébként még azt visszacsatolnám, hogy ilyen nagy vágyom, vagy ilyesmi. Nekem egyébként az nekem bőven elég, hogy tehát a feleségem is énekel, tehát van egy jazz formációjuk, és nekem az úgy bőven elég, hogyha ráérek, akkor ők hívnak engem, tehát apósommal is szoktam muzsikálni.
1: Aha.
2: Tehát, hogy az már egy amúgy is elég kihívás számomra, és szóval igen. Tehát.
1: Akkor tele van zenével az életed.
2: Igen.
1: Meséltél nekem kedvenceket, mostanában milyen zenét hallgat szívesen? Mondod, hogy nem sok mindenre van időd, de ha úgy adódik.
2: Hát én mostanában Jared, két Jared, Oscar Peterson. Most ezt a kettőt, ezt rongyosra hallgatom. Őket nagyon szeretem, de hát Luis Miguel, őt nagyon...
1: Tényleg?
2: Hát most voltunk a koncertjén.
1: Hát ez de... milyen romantikus ez a Luis Miguel.
2: Hát, igen.
1: Én nem is gondoltam, hogy ezt a fiúk is szeretik.
2: Én gyerekkorom óta szeretem. A zenekara is, hát az... elmondhatatlan. Most voltunk kint Spanyolországban, Barcelonában a koncertjén.
1: Na hát.
2: Igen, tehát a feleségem meglepett engem. Tehát szülinapomra teljes.
1: Isten éltessen.
2: Köszönöm. Hát, még csak szeptemberben lesz, csak most túrnéztek itt, aztán.
1: Na hát.
2: Igen, egy teljes komplett csomagot kaptam, tehát repülőjeggyel, szállással, koncertjeggyel, mindennel.
1: Az igen, na milyen volt a koncert?
2: Hát én azt mondom, hogy ez egy örök élmény. Én azt gondolom, hogy a zenének a nagyon közeli csúcsa. Tényleg számomra.
1: Hogy képzeljük el, mennyi ember van egy ilyen koncert?
2: 18 ezer ember volt. De itt vonós szekcióktól kezdve mariácsik, fúvós szekciók, zongoristák több, mint hát olyan show volt, és úgy musikáltak, hogy hát az borzasztó.
1: Na hát.
2: Nagyon kemény volt.
1: 18 ezer ember. De külön készülni kell az ember, hogy elfoglalja a helyét, meg hogy kijöjjön. Én mindig szoktam nézni, ámulok azon, hogy egy ilyen tömegbe valaki be tud menni. De hát ennek a tömegnek ereje is van. Mert egy lelkületen vannak olyankor az emberek.
2: Az első másodperctől kezdve sikítozott mindenki. Na. Én nem hittem el. Tehát az első másodperctől kezdve.
1: Na.
2: A feleségemmel az élet. Tehát ő sírt, én meg maradtam magam, hogy hol vagyunk most. Hát ez tényleg...
1: Biztosan csodálatos volt. Egyébként említetted a mariácsikat. Én mondok neked egy történet, aztán mondod, hogy te hallottad, de és hogy mit gondolsz róla. Én azt hallottam, van egy ilyen legenda, hogy a mariácsik azok... hogy Magyarországról magyar uralkodó küldte Amerikába ajándékba egy hajón máriási cigányokat, akik muzsikusok voltak, ajándékba oda az ottani, nem tudom, uralkodónak, és hogy innen született a mariácsi név, mert hogy máriási cigányok. Nekem úgy nagyon tetszik ez a történet, akkor is nem igaz.
2: Tényleg is tetszik, de nem hallottam még, de érdekes.
1: Nagyon
2: abszolút.
1: Érdekes.
2: Érdekes, lehet, hogy igaz.
1: Én egyébként gondolkodtam ezen, és néztem a viselkedésüket ezeknek a muzsikusoknak, és tényleg olyanok, mint a magyar muzsikus cigány, tehát, hogy viszik őket mindenféle köszöntésre, tudod,
2: igen,
1: szülinapra, ugyanaz a felállásuk nekik, és az, hogy a zenét, mint egy szakmát tovább örökítik, az teljesen olyan, mint a magyar muzsikus cigányoknak a stílusa, meg nem tudom, láttad ezt a rajzfilmet, ott szerintem, most nem vagyok benne, biztos lehet, hogy butaságot mondok, de mintha abban is mariácsikról lenne szó, mi is volt a címe, arról szólt, hogy valaki gitározni akar, egy kisfiú,
2: ja,
1: de a család...
2: A Kokó,
1: igen. És például, amikor ezt a Kokov című filmet néztem, én folyamatosan az volt az érzésem, hogy így otthon vagyok. Tehát ugyanúgy az öreg asszonynak az volt a stílusa, a gyereknek a zenéhez való viszony, meg minden.
2: Igen, egyébként voltunk ott Barcelonában egy ilyen flamenkósón.
1: Na.
2: És ott abszolút olyan volt, mint egy tényleg egy kimaradás itthon.
1: Mit jelent ez, hogy flamenkósón?
2: Hát voltak flamenkó táncosok.
1: Egy színpadi esemény?
2: Igen, egy színpadon, egy kis színpadon, ez egy ilyen privát volt, és voltak ugye énekesek, flamenkó énekes, cigányok, de csak cigányok voltak.
1: Jaj, de jó.
2: Gitárosok, és voltak ezek, akik így táncoltak, így a sarkukkal, meg minden. Tehát olyat műveltek, és énekeltek, na, táncoltak, és tényleg olyan volt, mint akkor itt van egy kimaradás.
1: Igen, nagyon hasonlóak.
2: Abszolút.
1: De egyébként tudod, hogy ez egy egész nagy kiváltság már ilyet látni, mint mondjuk ezelőtt, nem tudom, én 25 évvel mondjuk jártam Spanyolországba, vagy akár a Kanári-szigeteken, tényleg az ember majdnem minden sarkon hallott élőzenét, nem kellett olyan messzire menni, és mostanában így tervezgettem utazás Spanyolországba, és akkor láttam, hogy vannak ilyen kis jó kis videók a YouTube-on, aki bemutatja, hogy ő merre járt, és órákig forog a kamera, és egy szem flamenco zenét nem lehet már hallani.
2: Hát van benne igazság, meg kicsit nem is, tehát hogy mi voltunk olyan étteremben egyébként, ahol 6 órától...
1: Ott Barcelona?
2: Igen, ott 6 órától ott ment a flamenco.
1: Na, akkor van még remény.
2: Igen.
1: Tehát akkor Barcelonában érdemes ellátogatni.
2: Egyébként mindenképp. Annak nekem nagy élmény volt.
1: Hát csodálatos város, csak jókat hallunk egyébként.
2: Igen.
1: Én azt gondolom.
2: Sok helyen jártam már én is tényleg, Európán kívül is, de Barcelona gyönyörű, gyönyörű hely.
3: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez volt július 13-án a hétfői hűsítő Kökény Annával.
4: És dr. Suki Andrással.
1: Remélem, hogy kellemesen telt ez a 3 órájuk, és mindenkinek nagyon szép éjszakát kívánunk.
4: És maradjanak a Rádió Díkkel.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Tragikus baleset történt a fővárosban, egy 17 éves fiú életét vesztette, egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy álló tehervagon tetejére a Budafokháros vasútállomáson. A fiatalokat a felső vezetékből érkező 25 ezer voltos nagy feszültségű áram érte. A tragédia körülményeiről az első információk szerint a helyszínen tartózkodó harmadik társuk, egy szintén 16 éves lány adott tájékoztatást, aki a földön maradt, így őt fizikai sérülés nem érte. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező egységek a 17 éves fiút már csak holtan találhatták meg. A 16 éves lány testfelületének mintegy 70%-a megégett, őt a mentők fájdalomcsillapítást és altatást követően kritikus állapotban szállították égéscentrumba. A szakemberek folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy a vasúti infrastruktúra nem játszótér, és a nagy feszültségű berendezések közelsége fokozott óvatosságot követel mindenkitől. A BKK folytatja a jegy- és bérletautomaták nagyszabású korszerűsítését, és július elején újabb 5 forgalmas helyszínen jelentek meg a vadonatúj nagy kijelzős készülékek. Az új generációs eszközök már a Móricz Zsigmond körtér, a Korvin negyed, a Városmajor, az Asztória és a Ferenciek tere csomópontokban várják az utasokat. Ezek mellett a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelnek hasonló készülékek, így már 7 kulcsfontosságú budapesti helyszínen segítik a gyors jegy- és bérletvásárlást. Fontos szempont volt az akadálymentesítés is, az új, illetve a felújított automatákhoz fülhallgatót csatlakoztatva hangos navigáció segíti a látássérült utasokat, lépésről lépésre végigvezetve őket a vásárlás folyamatán. Teltház előtt rendezték meg szombat este a Cirkuszok éjszakája 2026 extra című, több mint 4 órás gálaműsort a fővárosi Nagy Cirkuszban tájékoztatta az intézmény az MT-t. A közleményben kiemelték, hogy az esten a jelenleg futó Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutattak be. A fővárosi Nagy Cirkusz felidézte, a Cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezi meg, az esemény pedig mára a hazai cirkusz művészet egyik kiemelt ünnepévé vált. Az országos programsorozathoz idén is több utazó cirkusz csatlakozott, a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz egyaránt teltházas előadásokról számolt be. Július 25-én a legkisebbeket és szüleiket várja családi programjára a Petőfi Irodalmi Múzeum kertje, a 4 éves kor alatti gyerekeknek és családjaiknak szóló délelőtt középpontjában a slow living, azaz a tudatos lassítás áll. Könyvsarok, rövid előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szakértői beszélgetések, játéksziget és mesekönyvbörze is várja a látogatókat. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dick Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság podcast nézőit. Én magam Baranyi Tamás vagyok, és itt van velem szokás szerint gyönyörű kolléganő, Mizari Szandi. Hello!
3: Én kedves vagy, úgy szeretem ezeket a beköszönéseidet. Én is sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót, és hát téged, Tomi.
2: Én is üdvözöllek, ahogyan mondtam, örülök neked, és egyből egy kérdéssel indítanék, hogyha megengeded. Szerinted, hogyha te meséled el a saját történetedet, vagy ha én mondom el, kettő közül melyik az autentikusabb?
3: Én azt gondolom, hogy az önkifejezés és a kommunikáció, ha valaki megpróbálja szépen művelni, akkor valószínű tud olyan üzeneteket közvetíteni, amit önazonosnak tud érezni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy talán, ha én mesélek magamról, az az autentikusabb. Te hogy érzed?
2: Egyetértek veled, és azt hiszem, hogy a cigányságnak a történetének narrációjára is ráfér, hogy mi magunk közöljük magunkat, és mutassuk meg, hogy mivének is vagyunk, milyen a történetünk. A mostani beszélgetésünk egy jó alkalom lesz erre, hiszen egy olyan kiállításról fogunk beszélni, amit a rasszizmus elleni világnapon, március 24-én nyitottak meg a Romano Instituto Cigánságkutató Intézet, mégpedig egy az Erzsébet városban, a Damjanich utcában, 70 négyzetméteres házmester lakásban. Bársony János 4 évtizednyi kutató munkáját dicséri, az a közel 200 alkotás, illetve műtárgy, amely magában foglalja ezt a kiállítást. Nem egy klasszikus értelemben vett múzeumról van szó, hanem egy olyan anyagról, ami egy nagyon gazdag, sok mindent magába foglal, és ezen belül pedig, illetve ezzel együtt összefoglalja a romák kulturális, szellemi és tárgyi örökségét. Vendégünk pedig, ahogyan már említettem a nevét, Bársony János, aki, és itt most puskázok, Szamudaripen, vagyis a romák elleni népírtáskutató szakember. Köszönöm, kedves János, hogy eljött hozzánk, üdvözöljük nálunk.
4: Köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves nézőt, aki időt szakít erre a riportra, illetve érdekli a mi kiállításunk, aminek az apropóját az adta, azon kívül, hogy a rasszizmus elleni világnapon nyitottunk, hogy mintegy 150 éve, 1876-ban a londoni embertani kongresszuson Zichy Báró szavazta meg a József főherceg képviseletében azt, hogy legyen Magyarországon cigány múzeum Budapesten.
2: Közel 200 éve?
4: 150. És a kongresszus lelkesen támogatta József főherceg eredeti kezdeményezését, aki remek kutató volt, nyelvtudós, cigány nyelvű kiadványokat támogatott, ezen kívül saját maga cigány nyelvtant adott ki, az akadémia tagja volt ez ügyben, és jelentősen segítette a cigány kutatást, kultúrának a megőrzését és ápolását. Sajnálatosan ez későbbiekben, ez a lelkesedés a magyar közéletben, tudományos közéletben csökkent, és ezért egy ismerősünk, egy fiatal kutató, aki most írta meg doktori disszertációját abból, hogy a közel 30 múzeumi kezdeményezésből, amely Hamvában volt, és ennek legutóbbi komoly példája, amikor a Roma Parlament helyén az illetékes Balogh Páter miniszter letette a romák jelenlétében, díszes romák jelenlétében a cigány kulturális központ alapkövét, amelyet szándékoztak volna felépíteni és megnyitni. Sajnos ebből sem lett semmi. Így aztán mi úgy gondoltuk, hogy a hiányra akarjuk felhívni a figyelmet, arra, hogy a legnagyobb magyarországi nemzetiség legnépesebb csoportja, aki 600 éve együtt él a magyar néppel, nemzettel, annak tagjává vált, ezért még sincs a múltjával kapcsolatban hivatalos információszerzési lehetőség, és úgy gondoljuk, hogy ez talán meg fog most változni lassanként, mert azért ez nem egy tűrhető állapot, hogy nem ismerjük igazán egymást, nem ismerjük a közös múltunkat, a közös jelenünket ebből következően, és nem látszik, hogy tudatosulna, hogy közös jövőnk lesz. És az pedig békéset szeretnénk, és harmonikusat, ahhoz pedig egymás ismeretére, tiszteletére, alkalmazkodásra van szükség mindkét fél részéről, és azokat az értékeket, amiket a romák hordoztak, azt ismernie kell mindenkinek, azokat a kevésbé értékeket, amelyiket mások bele gondoltak a romákba, azt talán le lehetne vetkőzni, és azokat a közös értékeket, amiket együtt küzdöttek ki magyarok, romák a szabadságharcokban, a munkában, a békés építő munkában, ami nagyon sokféle és nagyon jelentős volt és most is, és amiről igen keveset beszélnek a régi babonáknak a begyöpösödése miatt, azok pedig talán a gyerekeink, az unokáink számára megismerhetők lesznek, élhetők lesznek, és talán megértjük egymást.
5: Ámen, úgy legyen. Erre csak ezt tudom mondani.
3: Ez egy óriási vállalás.
5: Igen, így a bevezetőjében és az eddigekben is egy olyan szomorú hangvétellel tudunk beszélni a helyzetről, ami megjelent egyébként a tárlatról való híradásokban is, és magának a tárlatnak is a úgymond jelszava, amit a zászlójára tűzött, az így hangzik: küzdelem a roma kultúra láthatóságáért, illetve a kedves felesége Daróczi Ágnes is az ünnepélyes megnyitó alkalmából a hiányra hívta fel a figyelmét, vagyis ilyen címmel mondott beszédet: a hiány, a fohász a roma intézményekért. Ön szerint ma Magyarországon 2026-ban miért láthatatlan még mindig a roma kultúra?
4: Hát, mert inkább visszafejlesztették az intézményeket, mint fejlesztették. Hát azért volt kiállítóhely, és talán még az, amiből maradt vagy született újra, meg az elpusztítottak helyett, például a roma parlamentnek a kiállítóhelye, meg színháza, meg bemutató terme, stb. Tehát amit a Tavaszmeze utcában a kultúrának 20 éven keresztül mutattak a romákból, és a romáknak a kultúrából, ezt egy mozdulattal megszállta a rendőrség és kiürítette. Nem a rendőrség ürítette ki, hanem a minisztérium. A helyette például, amit szintén volt a roma kultúrának olyan helyszíne, ahol kultúrház volt, például Kőbányán, kultúrház nincs roma, most néhány kisebb helységben újjáélett a Románok Her, tehát a cigány kultúrintézménye a fővárosnak. Nem olyan nagy, nem olyan látványos, de a miénk.
5: Kisebb, savanyúbb, de mégiscsak hozzánk tartozik.
4: Igen, és azért még megmaradt a napmoziban létrejött napház, viszont se hangversenyterem, se kőszínház, se komoly könyvtár, se komoly kutatóintézet, sem múzeum nincs. És ez a többi nemzetiségnek azért előfordul, hogy van, de a romáknak is valamelyes színháza van, mint magán kezdeményezésből pincékben
5: pont ezt akartam mondani,
4: Budapesten.
5: És a Cinkapannán színháznak meg nincs is épülete.
4: Hát ők tájolnak, tehát ők olyanok, mint a Dérinés színház volt valamikor, tehát járják az országot és mutatják a színházi kultúráját a romáknak, ami nagy-nagy szerencse gyerekeknek is, felnőtteknek is, csak nekik is kellene egy anyaszínház, ahonnan finanszírozzák őket. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy mindenütt pályázni kell ahhoz, hogy működjön valami a romáknak, és mindenütt be vannak tervezve a gázsóknak, meg a más nemzetiségeknek a kiadásai ilyen célokra, a létesítményei. Tehát egyiknek garantált, a másiknak kérni kell, és hogyha szerencséjük van, akkor kapnak is valamit, teljesen esetlegesen, hogy mit. Tehát nem lehet kiszámítani azt, hogy mire jutunk. Na most mondom, megint változás van, és reméljük, hogy a változás elhozza azt a szándékot, hogy egyenjogúság legyen ebben a kérdésben, és partneri viszonyra jussanak a romák a többi nemzetiséggel és a magyar kultúra letéteményeseivel, hogy számítson az, hogy a romák nem csak WC-pucolásra jelentkeztek ebben az országban 600 éve, hanem együtt felépítettük ezt az országot.
3: Kutató szakemberként hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mi lenne a valódi reprezentációja a romáknak? Azon túl, amire utalt korábban, hogy jó lenne, ha romák lennének ugye nem csak az alkotói szerepben benne, hanem valóban ők tudnák formálni. Ezen túl mi az, ami még segíthetné a valódi reprezentációt?
4: Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a romák azok, akik a barna bőrükkel tudják képviselni a roma érdekeket, mert bizony sokan vannak, akik szégyellik, hogy ők romák, sokan vannak, akik inkább elbújnának, és ez még csak el sem ítélhető, mert olyan erős a külső nyomás, a megvetés, a felsőbbrendőség tudata a társadalom átlagának, hogy erre nem lehet mindig azt mondani, hogy a romák érdekében folyik a romák tevékenysége is. Vannak sokan gádzsók is, akik roma szemmel tudnak nézni tudományt, kultúrát, és szolidárisak, mint ahogy a dél-afrikai apartheid küzdelmekben is nagyon sok nem fekete ember vett részt és szervezett és vállalt börtönt azért, az igazságért, hogy az apartheidnek meg kell szűnnie. A faji megkülönböztetés nem az emberiséghez méltó gyakorlat.
5: Igen, azt gondolom, hogy bennem is sokszor felvetődik az a gondolat, hogy valahogy arra kell rájönnünk, hogy ez az ügy, a cigányok ügye, az nem csak egyszerűen a cigányok jóvoltából valósulhat meg, hanem egy közös összefogásból. Ezt kell megérteni a nem cigányoknak is, ezt kell megérteni a cigányoknak is. Azt hiszem, hogy ez lett az első lépés. Most egy picit a tárlatra jó ráfókuszálva, aztán majd még nyitunk más tereket is, hogyha egy picit átvennénk, hogy az odalátogatók mit tekintetnek meg, kitérve főleg azokra a dokumentumokra, amelyek egyrészt kutatása is okotathatnak az odalátogatóknak, és ezek magukban foglalják a kulturális, illetve a polgárjogi mozgalmak fontos mérföldköveit.
4: Jó, hát elsősorban a büszkeségünk a Balázs János kiállítás, 35 Balázs János alkotás mutatunk be, azért, ami természetesen világszínvonalú alkotások a magyar képzőművészetben. A következő gyűjtemény az dr. Bódi Zsuzsa emlékére, aki néprajzkutató és jogász volt, egy kultúrtörténeti kiállítás, amelyben a romák 19-20. Századi történetét, művelődés történetét mutatjuk be, a roma értelmiség születését, a különböző küzdelmeket ebben, különböző eredményeket, köteteket, kiállításokat, színdarabokat, filmalkotásokat, amiket létrehoztak ebben az időszakban. Ez a következő kiállítás, a harmadik egy roma történelmi filmsorozat, amelyet már egyszer bemutatott a Dik TV is. Ez egy oktató filmsorozat, 6 részes, több mint 2 órás össztartalmú és 24 perces részletekben szokták felhasználni, korszakolni, és ott is van magyar, meg nem magyar része a fele körülbelül, hogy az iskolában az oktatásnál egy adott korszak tárgyalásakor a roma történelmet együtt tudják tanítani a tananyag többi részével a történelmi korszakban. Erre készült, és ezt itt bemutatjuk, tehát erre vetítésben van módunk erre a történelmi kiállításra, és van egy egész jelentős, a magyar viszonyok között jelentős roma néprajzi gyűjteményünk, ami elsődlegesen a roma mesterségekre, szakmákra vonatkozik. Ezeknek a tárgyai és szerszámai és termékei láthatók a kiállítási helyszínen. Körülbelül 40-45 alapszakmákban mutatunk be ilyen tárgyakat, és hát szakmának tekinthető a muzsikálás is, meg a népzene is valamelyes, tehát ezeknek is van egy fak bemutató helye.
5: Egyébként én innen tudtam meg, hogy bocsássam meg, hogy szavába vágok, hogy ronykészítő szakmája is volt a romáknak.
4: Ronyszőnyeg készítés, de hát az aranybányászat például, vagy a kőművesség, amit itt látunk nap mint nap
5: az egész Budapesten
4: előtt, Budapesten és vidéken, vagy a korábban a teknővájás, vagy a sármunka mindenféle ágai, a vályogtégla és a tapasztás. Szóval ezeknek mind a mesterségbeli eszközei. Meg lehet emelni például 2 vályogtéglát, hogy megnézni, hogy ennek mennyi a súlya, hogy egy közösségben, egy vályogvető közösségben 2000 ilyen vályogtéglát kellett készíteni egy nap, hogy ezt a 2 tégla 18 kiló. Azt megemelni is nehéz.
5: Az igen. Nekem a nagyapámék vályogtéglát készítettek, illetve kosárfonással foglalkoztak Gyöngyös környékén.
4: Hát mindenféle lefajta fonás volt, de hát az szalmafonástól a gyékényfonáson át a mindenféle kasornyakötés,
5: szőlőveszőből készítették a tatámék.
4: Igen, nagyon sokféle ilyen fonószövő mesterség termékei láthatók, meg hát a kovácsolás például, meg a bányászat, hát nem csak aranyat bányáztak, hát bányáztak sok követ, égettek téglát, cserepet, tehát mindenféle szakmák láthatók, volt cigány halászat, és gyógyítás. Hát amikor nem voltak még orvosok, akkor a vándor cigányok azok a gyógynövény ismerettel bizony komolyan kellett gyógyítani, a csatában seborvosok voltak, bőrkészítők, csizmakészítők, mennyi vargát ismerünk cigányt? Jó sokat. Megmaradt a nevük. Tehát meg kolompot készítettek a jószágnak, hogy el ne vesszen, csengőt öntöttek. Szóval nagyon sokféle ilyen szakmát mutatunk. Bábozást csináltak, cirkuszművészet volt, akrobatika. Itt is, meg céllövöldék, mutatványosok voltak sokfélék. És ezek az ismeretek, ezek az élet lehetőségeket bővítették, a tiszteletet a környezetben, így aztán, amikor azt hiszi a környezet, hogy a romák a vesztesek népe volt mindig, hogy mindig alja csoport volt, hát akkor mindig azt mondjuk a fiataljainknak, hogy ne higgyetek ezekben. Egyrészt honnan jöttek a romák? Tudjátok?
5: Hát ugye az a hír, hogy Indiából, de én tudom, ez egy állomás. India északi része.
4: Hogy hívják azt a területet?
5: Hú, most sajnos nem emlékszem.
4: Rajasztán.
5: Rajasztán.
4: Az mit jelent cigányul, hogy Raj? Raj.
5: Király, a herceg király. Ne, nem?
4: Az úrat jelent.
5: Úr.
4: Az urak országából jöttek a romák, onnan indultak vándorútra, Indiából errefelé. Rajasztánban mindenki úr volt, mert nem volt kasztrendszer. Ott mindenki ksátria volt, tehát

0: meg dorombbal. Uh-huh. Mert a doromb az máig élő roma szekkovács készítmény, meg ott is a lohárok azok végzik ezt a hangszerkészítést. Kifigyelték az indiaiak, hogy hát mi az, ami hasonló, és onnan hoztak muzsikusokat bemutatni a kultúrát. Aztán még azt is el kell mondanunk, hogy aztán, amikor ideértek Magyarországra is a 14. században, akkor ugyebár Zsigmond király adott nekik menlevelet. De miért adtam a menlevelet? Mire volt a Zsigmondnak olyan fontos, hogy a cigányok szabadon mászkáljanak és neki adózzanak, és ő megvédi őket? Mert ez volt a menlevél. De miért? Mi haszna volt a Zsigmondnak ebből?
1: Gondolom, hogy azért, mert ugye a meseségeket képviseltek, amelyek úgymond hiánypótlóak voltak.
0: Így van.
1: És emiatt kellett.
0: Hol helyezkedtek el? Erdélybe? Az Aranyos partjánál. Aranymosók voltak. Zsigmond meg állandóan pénzavarban volt, ugye elzálogosította a felvidéki városokat a lengyel királynak, mert nem volt pénze, és hadakozni meg ugye kellett. Hát megjöttek a cigányok, és mondták, hogy nem baj, semmi gond, hozzuk az aranyat, majd vertek belőle pénzt. Ez volt az egyik. A másik meg itt volt a török veszély már, Bizáncnál, Zsigmondnál. És azoknak meg volt már nágyújuk. A Zsigmondnak meg nem volt. A romák meg tudtak ágyút önteni, mint ahogy harangot, csengőt, mi egymást tudtak csinálni, és ezért a Zsigmond örült, hogy olyan iparosok jönnek ide, akik egyrészt sok mindenhez értenek, mert a városokban ritka volt még az ipar, és a falvakban pedig szükség volt mindenféle kovács munkára, sőt, még állítólag muzsikához is értettek, és ahhoz is kellett, de ezt csak abból tudjuk, hogy Izabella királynőnek, aki Mátyás felesége volt, annak a rendezvényén, a Csepel-szigeten roma muzsikusok voltak, és felírták, hogy mennyit kaptak pénzt érte.
1: De jó.
2: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Hogyan alakulhatott ezekből a sikertörténetekből az, hogy ilyen éles kritika van megfogalmazva a romák felé, és hogy a sztereotípiáknak 10-ből 9 ember azért bedől?
3: Hát egyrészt a nyugati környezetünkben, tehát nem a magyar környezetben, ott a törökök előre nyomulásával az ország három részre szakadása után nagy gyanakvás volt minden kelet felől jött csoportra, és úgy gondolták, hogy ezek már valószínűleg a törökök kémei lesznek. Tehát volt egy ilyen gyanú 1500-as évek legelején. Aztán ott már fejlettebb volt a városi kereskedelem és az ipar, és a konkurenciát egyrészt nem szerették, hogy jönnek új iparosok, de a konkurencia a városi iparral és kereskedelemmel a helyi földesuraknak az ellátottsága és a városok fejlettsége miatt a romák kiszorultak a szélekre, határszélekre, a kevéssé ellátott helyekre, és ott próbáltak megélni, és hát nomád viszonyok közül jöttek, vándorló viszonyok közül, és nem volt az új területek feltárásánál még nem voltak kialakult vándorköreik, csereviszonyaik az ott lakókkal, azt ki kellett alakítani. És ahhoz, hogy meg lehessen élni, ahhoz a romák által előállított termékeket biztonsággal el kellett cserélni a földművelőkkel és az állattenyésztőkkel, hogy ehessenek. Tehát szüksége kellett lenni az iparosok, a romai iparosok termékeire a gazdálkodóknak. Ez pedig nyugaton kevésbé volt, mert ott fejlettebb volt ez az ipar, de azért mindig megtalálták a piacokat, tehát kialakultak például a szinti nyelvjárás, a francia manus nyelvjárás, ami hosszú időig tartó együttélést feltételezett, igen. Mert amikor már egy nyelvjárás átalakul, akkor az mutatja, hogy nagyon hosszú kölcsönhatások alapján alakul így a beszéd. De tehát nem jutott a központi hatalom el az üldözéseiben a romákhoz olyan gyakran és olyan nagyon. Voltak hullámok, akkor át kellett menni a határ túloldalára. Ez volt a védekezés, ahol éppen nem volt üldözés. És viszont. De nálunk Magyarországon a romákra mindig szükség volt ebben az időben, és a Zsigmond király menlevele, amely biztosította a szabad vándorlást, a belső jogszolgáltatás szabadságát, az adómentességet a környezettel, és csak a királynak volt adószedési joga velük, és erre kinevezett nemesi fővajdákat, akik ügyeltek arra, hogy a romák biztonságban mehessenek vándorolni, és befizessék az adóikat a királynak. Egy forintot fizettek tavasszal, egy forintot össze.
4: Ez mekkora összeg nekem gondolható?
3: Ez körülbelül 8 tyúk. Ebben lehet úgy megbecsülni körülbelül. És ezért a szabadságuk megvolt, sőt, voltak letelepítési várossal, szabadkirályi várossal való kapcsolatrendszerek, hogy a királyok, amikor a szabadkirályi városokban mely a hadipar központja volt, oda telepítettek romákat is iparos munkára, ágyú golyóöntésre, fegyverkészítésre. És ezek a szabadon mozgó iparosok kísérték általában a hadsereget, és karban tartották a fegyvereket, a ruházatot, a lószerszámot, és ez tette aztán problémává, amit maga kérdez, hogy amikor a Habsburgok kiverték a törököket, mert addig a végvári küzdelmek azok megadták a megélhetést a romáknak, meg a marhahajtás nyugatra a hajduknak. De hát amikor voltak ezek a lázadások, például a hajduk szabadságharcban, Bocskaiéknál, hát akkor a romák nagyon sokan voltak a végvári hajduk között, meg az állatgurvárónak, marhahajcsároknak nevezett csoportok. És kísérték a német-osztrák császári sereggel szemben a magyar hajdukat, és véletlenül úgy adódott, hogy a hajduk fővezére, főkapitánya Lippai Balázs nevezetű cigány ember volt. Ő vezetett Álmoston az ütközetben, ő védte Kassa várát a belcsózó támadása ellen, ő vett részt az Edelényi csatában, és irányította a hajdu sereget. És hát egy kicsit ez is lett a veszte, mert hogy amikor a hajduk fontossága kevésbé volt jelentős, mert a Bocskai számára nemesség támogatása kellett ahhoz, hogy fejedelem legyen, Erdély fejedelem, azt választották a főurak, akkor Kátai Mihály, a nagykáló kapitánya, az, aki a legtekintélyesebb volt a Bocskai támogató nemesek között, azt mondta, hogy ha a hajduk helyett a magyar nemességre támaszkodik, akkor itt egyetértés lesz, és a felségből felség lesz. Így aztán Bocskai valószínűleg tudtával Kátai Mihály meghívta vacsorára a kor szokásai szerint Lippai Balázs főkapitányt, és a reneszánsz szokás szerint megvolt a vacsora, aztán jött a desszert, ami késsel és hátba történt, ahogy olasz reneszánsz uralkodók esetében is gyakran előfordult. Kátai egy reneszánsz nemes volt, és ebben a műveltséggel oldotta meg, és hát gyorsan leszerelték a hajduknak a lázadozását a hajdu letelepítéssel, így van, aztán még most is hajdu vármegyénk. Debrecennek még a 19. század elején is volt cigány polgármestere például. Senki nem tudta már nagyjából, de
4: ez de visszavezetett ilyen nagyon roma származású volt.
3: Igen. Így van. Most, pedig hát az ott a Cívis város a,
4: igen,
3: a legbüszkébb magyar környezet.
4: Most így, bocsásson meg, hogy itt szóba vágok, csak hogy az, amit eddig elmondott, nekem emlékeztet, illetve arra gondolok, hogy az odalátogatók ugye egy részesületnek egy rendhagyó órában, illetve olyan foglalkozásokban, amiből most mi is kapunk ízelítőt. Mik a visszajelzések a fiatalok részéről? Mi az, ami a legmeglepőbb számukra, és önnek a velük való találkozásban mi a legesszenciálisabb lényeg?
3: Hát igazából egyelőre még két ifjúsági csoport volt, aki vendégünk volt. Egyik a csatából jött egyenest.
4: Szlovákiából?
3: Így igaz.
4: Igen, igen, igen.
3: Csata községből az ottani Roma Kultúrháznak a fiatal művészei jöttek el, általános iskolások. Előtte voltam náluk nyári táborba vendégségbe, és viszonozták a látogatást. És nagyon egyrészt végig filmezték ők is maguknak a kiállításokat, hogy milyen szakmák meg hogyan voltak pontosan. Másrészt pedig a gyerekek megpróbálták kézbe fogni, megnézni ezeket a szerszámokat, ugyan mi nagyon óvtuk őket, mert azok között nagyon sok a hegyes meg az éles, de hát óvatosan meg lehetett azért kímélni az ő ügyüket, és aztán pedig ők is énekeltek, meg meséltek nekünk egy kicsit, verset mondtak, és ezért nagyon jó hangulatú volt ez a rendezvény. A másik csoport az a Rákospalotai Cabán Samu téri iskola, amelyiknek roma osztályai vannak, és ők jöttek el látogatóba, és ők is nagyon élvezték, ők is mondtak verseket, ők is énekeltek, meg ők is végig próbálták, hogy milyen szakmákat hogyan űznek, megcsodálták a képeket, és nézegették azért, hogy milyen hírességek voltak korábban a romák között.
2: A kiállításnak egyébként, ha megvizsgáljuk a látogatói térképét demográfiai szempontból, illetve abból a szempontból, hogy mennyi a romák és mennyi a nem roma érdeklődőknek az aránya, ránézésre tudunk mondjuk egy ilyet, de hogy mégis hogy fest ez, hogy kell elképzeljük?
3: Ez most még kevéssé fest, mert március 28-án nyílt meg a kiállító hely, és hát nem vagyunk minden nap nyitva, mert nincs rá módunk, nincs rá pénzünk. Ezt a saját pénzünkből csináltuk, ezt a kiállító helyet, és a saját gyűjteményünk van azért nagy részt benne. Inkább azt arra válaszolnék, amit kérdezett, hogy hogyan lett ez a lenézés, és a rossz híre a romáknak. Hát ez az abszolutizmusnak az idején történt, amikor a romák, akik részt vettek ezekben a szabadságküzdelmekben, gyanussá, megbízhatatlanná váltak, másrészt nagyon ellenőrizni kívánták őket, és az eddigi kiváltságos roma csoport, amely szabadon vándorolhatott, hordhatott fegyvert, hordhatott díszes ruhát, csak a királynak adózott, vagy később, amikor a király ezt nem szervezte, akkor a jelentős főuraknak. Szóval, és hát utoljára még ez az előjogok, amikkel rendelkeztek, ezek Rákóczi szabadságharcban, amikor még volt cigány főkapitány, aki intézhette, tehát fővajda, aki intézhette a romák sorsát, azzal, hogy megbukott a Rákóczi szabadságharc, befejeződött az az időszak, amikor a romáknak szabadsága volt, jött Lipót császár először, aztán Mária Terézia és második József, aki pacifikálni akarta az országot. A török ugye elment, nem volt végvári küzdelem, csak a déli végeken, ott már a romák nem voltak fontos szerepben, és békeviszonyokat akartak teremteni. A sok leszerelt vagy vándorló katona meg egyéb között közbiztonságot akartak teremteni. És ezért úgy döntöttek, hogy a romák, amelyik minden rebelliónak ugye a hátországa volt, a Bocskai meg a Rákóczi idején, azokat most pacifikáljuk. Tehát kényszerre telepítjük. Eddig ők voltak a jobbágyok fölött sokkal, úgy, mint egy városi polgár például, vagy egy kisnemes. Ehhez képest most a falusi bíró felhatósága alá helyezték a romákat, de úgy, hogy addigra már nem volt szabad termőföld. Tehát jobbágytelket nem tudtak kapni, tehát abból kellett megélni, hogy zsellérkednek, és amit más nem végzett munkát, azt kellett nekik ellátni.
4: Tehát a feudális berendezkedés alapegységétől meg voltak fosztva.
3: Hát persze. Tehát a zsellérek lettek, és úgy kellett tudni megélni, hogy nem nekik volt termelőeszközük, hanem a környezetnek. És nekik meg vándormesterségeik voltak, és meg volt tiltva a vándorlás. Helyhez voltak kötve, falusi, be voltak zárva. Na most ebben a helyzetben is azért volt életben maradási ösztön és életre valóság a romákban, ezért aztán kialakult ez a keresztkoma kapcsolata egy-egy magyar család és egy-egy roma család között, és ez munkacsúcsoknál ott végezték a munkát, de kenyérszalonnáért nem értékén fizetve meg a roma munkát. De viszont amikor tavasz jött, amikor éhségek lettek a romáknál, akkor lehetett menni a keresztkomához, hogy hát adjatok már valamit tenni, mert nem lesz nyáron semmi munkásotok, nem éltek meg. Így aztán ők jó szívvel és szánalomból jók lehettek a cigányokhoz, mármint ahhoz a családhoz. Na most ez egyéni becsületet tudott teremteni egy-egy cigány családnak a faluban, egy-egy magyar családdal kapcsolatban. De kollektív becsületet nem tudott teremteni, mert a cigányokról úgy általában, mint lecsúszottakról, mint semmire kellőkről, mint nem termelőkről beszélt maga a falu és a társadalom is. Közben persze rengeteg sokféle munkát végeztek, csak a becsület az nem volt közös, tehát mindig azt mondták, hogy ezek jó cigányok, a többi az
4: ez ismerős.
3: Semmire való.
4: Ez ismerős.
3: Ez megmaradt.
4: Igen.
3: A magyar paraszti tudatban azóta.
4: Sőt, talán valamennyire átalakult úgy, hogy a jó cigányok azok a nem cigányok. Te nem vagy cigány, az a cigány, akiről negatív dolgot mondhatnak el. És kedves János, bocsásson meg, hogy szavába vágok, viszont van egy nagyon sok mindent kérdeznék, de van egy kérdésem, amit muszáj vagyok feltenni, mert szeretném, hogyha segítene megérteni. Úgy tudom, hogy ez a helyiség, amelynek most ugye az a házmester lakás, amely helyet ad a kiállításnak, az a fővárosi önkormányzat által önöknek rendelkezésre bocsátott, bérbeadott, bocsánat, amelyért havi 100 000 forintos költséggel kell számolniuk minimum, és ha jól tudom, akkor ezt mindig valamiféle pályázati úton kell kigazdálkodniuk.
3: Holott, ha lenne pályázat.
4: Ha lenne pályázat, és úgy tudom, hogy ráadásul ugye az anyag, tehát a tárlat anyagának nagyobb része az a magyar állam tulajdona.
3: Hát nem nagyobb része, a képzőművészeti ütemény.
4: Igen, az a magyar állam tulajdona, és valahogy azt érzem ebben, hogyha a tulajdon és van egy tárlat, akkor hogy lehet, hogy önöknek, és most bocsásson meg a kifejezésért, de ezt kell, hogy mondjam, hogy kuncsorogni kell azért, hogy ez a tárlat valami módon megtekintező legyen, tehát ebben a, legalább ebben a formában, amiben most van, elérhető legyen. Nem logikátlan és faramúci méltatlan helyzet ez?
3: Én úgy gondolom, hogy ez a nemzetiségi elnyomásnak a része volt, és reméljük megváltozik. Mi azért csináltuk meg ezt a kiállítást, meg azért raktuk bele a pénzünket, nem keveset, szóval azért az én nyugdíjamhoz képest azért egy fél évi nyugdíj, de el kell mondanom, hogy azt reméljük, hogy a magyar állam most már meggondolja magát, és segíthetünk abban, hogy tényleg létrejöjjön a Roma Múzeum, és abbannak a berendezése akkor sokkal könnyebb lesz, hogyha mi gyűjteményünk is bekerül ebbe a vérkeringésbe.
2: Szívből köszönjük, hogy itt volt velünk, és azt gondolom, hogy nem csak a mi kettőnk nevében, de a nézők és a hallgatók nevében is köszönjük azt a munkát, amit végeztek hosszú évtizedek óta, és nagyon jó egészséget kívánunk ehhez, ennek a folytatásához.
3: Köszönjük szépen.
2: Nézőknek, illetve a hallgatóknak pedig a figyelmet is köszönjük, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cimbalom, a cigányzene legismertebb hangszere. A cimbalom a magyar és a közép-európai zenei kultúra egyik legismertebb hangszere, amely különösen fontos szerepet tölt be a cigányzenében. Különleges hangzásával, gazdag dallamvilágával és virtuóz játékmódjaival évszázadok óta lenyűgözi a hallgatókat. A cigányzenekarok egyik legjellegzetesebb hangszere, amely nem csak a dallamot színesíti, hanem a zenei kíséretet és a ritmust is gazdagítja. A cimbalom eredete egészen az ókorig vezethető vissza. Ősei Ázsia és Közép-Kelet-Európa területén jelentek meg, majd fokozatosan elterjedtek még. A hangszer mai formáját a 19. század második felében nyerte el, amikor Sundavencel József magyar hangszerkészítő továbbfejlesztette. Megnagyobbította a hangszert, fémvázzal erősítette meg, valamint pedállal látta el, amely lehetővé tette a hangok hosszabb kitartását. Ez a fejlesztés hozzájárult ahhoz, hogy a cimbalom koncerttermekben és zenekarokban is helyet kapjon. A cimbalom egy húros, ütőhangszer, téglalap alakú, lábakon álló hangszer, amely sok kifeszített fémhúr található. A zenész két könnyű, fából készült verővel szólaltatja meg a húrokat. A verők végét gyakran filccel vagy bőrrel vonják be, hogy a hangszer hangja lágyabb és kellemesebb legyen. A cimbalom hangzása egyszerre csengő, gazdag és érzelmekkel teli, ezért kiválóan alkalmas lírai dallamok és gyors virtuóz futamok előadására. A cigányzenében a cimbalom különösen fontos szerepet játszik. A hagyományos cigányzenekarban általában hegedű, brácsa, nagybőgő, klarinét és cimbalom együtt szólal meg. A cimbalom nem csak a harmóniákat biztosítja, hanem gyakran önálló szólamokat is játszik. A hangszer képes egyszerre ritmust adni és gazdag akkordokat megszólaltatni, ezért a zenekar egyik legfontosabb eleme. A cimbalmosnak nagy technikai tudásra, gyors kézmozgásra és kiváló ritmusérzékre van szüksége. A cimbalom hangja számos híres zeneszerzőt ihletett meg. Többek között Kodály Zoltán és Bartók Béla is szívesen alkalmazta műveiben, mert úgy érezték, hogy különleges hangszíne jól tükrözi a magyar népzene és a cigányzene sajátos világát. A hangszer később nemzetközi ismertségre is szert tett, és ma már nem csak Magyarországon, hanem sok más országban is használják népzenei, klasszikus és modern zenei előadásokban. A cimbalom kulturális jelentősége kiemelkedő. Nem csak hangszer, hanem a magyar és a cigány hagyományok fontos jelképe. Számos ünnepségen, fesztiválon és családi rendezvényen hallható, ahol különleges hangulatot teremt. A cigányzenészek generációról generációra adták tovább a hangszer megszólaltatásának tudományát, így a cimbalom játék maig élő hagyomány maradt. Összességében elmondható, hogy a cimbalom a cigányzene egyik legismertebb és legkülönlegesebb hangszere. Egyedi hangzása, gazdag történelme és kulturális jelentősége miatt méltán vált a magyar zenei örökség fontos részévé.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Stojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk. És a mai nap folyamán Jónás Feri az én vendégem, akinek már az élettörténetét hallhattuk, illetve több témával kapcsolatosan befáradt már ide a rádióba, és ma is egy rendhagyó alkalmunk lesz, hiszen hiszen két témát fogunk átbeszélni. Az egyik az a Jézabel szelleme lesz, a másik pedig a mammon. Ugye mind a kettő egy keresztény biblikus kifejezés, amit nem mindenki ért, de majd Feri kifogja nekünk vesézni ezt a témát, úgyhogy köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, Ármand, és a kedves Dik Rádió hallgatóit is, és Isten gazdag áldását kívánom mindenkinek az életére, aki hallgatja a rádió műsort.
3: Nos, kezdjük akkor a Jézabel szellemével. Én úgy mondom, hogy Jézabel szelleme, és azért, mert én már régóta keresztény vagyok, és így nőttem fel. Mesélj róla, kérlek.
4: Hát ez teljesen evidens, mind a ketten gyülekezethez tartozó emberek vagyunk, és nagyjából tudjuk azt, hogy mit jelent ez a név, vagy ez a jelenség. És ugye, hát ehhez mérten gondolkozunk evel a témával kapcsolatosan, de már megszoktam egyébként, hogy mindig ilyen húsba vágó témával hívsz be ide, úgyhogy egy elég széleskörű és nagyon mély témáról van szó, Jézabel szelleméről, aki igazából egy történelmi személy a Bibliában. Aval kezdeném, hogy a zsidó kultúrában gondolkodásmódban, ami nagyon-nagyon fontos, az elsősorban a névadás. Ugye a bibliai kinyilatkoztatások nagyon sok esetben a héber nyelvezetben beszélő nyelvezetet használt. Egyébként is a héber nyelvezet, amit már múltkor is mondtam, hogy ez egy nagyon beszélő és kifejező nyelvezet, és általában mindig a lényeget fejezi ki, a lényeget szólítja meg, akár névadással kapcsolatosan is így gondolkozik a Biblia. És itt ugye a héber szövegek, ami igazából az Ótestamentumból jelenik meg először, vagy a történelemben az Ótestamentumban jelenik meg, egy adott királynak az időszakában, akit úgy hívnak, hogy Akháb, aki egy dávidi leszármazott, egy salamoni leszármazott. Azt hiszem, hogy elmondom egy pici előzményét ennek csak röviden, hogy azért legyen valami fogalmunk az egészről, illetve az egész dávidi királyi házról. Utána leszármazott ugye Salamon után ugye Roboám és Jeroboám. Salamon még azért eléggé tisztességes király volt, nagyon szerette Istent. Úgy is nevezi a Biblia, tehát hogy a bölcsességnek az egyik oszlopa, egy bölcs ember, akinél keleten vagy közel-keleten nem volt bölcsebb ember a Biblia szerint. Még a fiatal kora ellenére sem. Egyszerűen olyan kinyilatkoztatást kapott Istentől, és egy olyan értelmet, amin keresztül a világnak a dolgait megértette, az élet nagy dolgait megértette, és ezt ki is fejtette úgy, hogy papírformába leírta ezt a számunkra, és ezért dicsőség Istennek, hogy ezt mi megkaphattuk. Prédikátor könyve, énekek éneke, példabeszédek könyve. És az életének a derekán nagyon sok rossz döntést hozott. Ugye Izraelnek adatott törvény szerint idegen asszonyokat vett el, amit neki nem szabad lett volna, hogy megtegyen, de idegen feleségeket vett el, tehát beházasodott más etnikumokban, és ez miatt tulajdonképpen elveszített egy olyan képességet, ami meghatározta az egész sorsát, jellemét, az Isten bevetett hitét, szolgálatát, és az élete kellős közepén derékbe tört a szolgálata tulajdonképpen, amiatt, mert idegen lányt vett el, idegen asszonyokat vett el, és hát az élete végére tért vissza Istenhez, az is kegyelemből, és sajnos ez kihatott az egész családjára. Tehát nincs olyan bűn, aminek ne lenne következménye. Ezeknek a bűnöknek, amelyekkel a törvényt áthágta a Salamon, ezekkel a családjára is tulajdonképpen hozott egy ilyen sorspusztító, sorsromboló erőt, és kiszolgáltatta a gyermekeit és a leszármazottjait olyan dolgoknak, amit Isten nem akart egyáltalán. A következő generáció már Jeroboám és Roboám, az ő fiai, azok már teljesen elszakadtak az Istentől, az Istennek a személyétől, a törvénytől, a szellemi erkölcsi morális parancsolatoktól, és idegenné váltak Izrael Istenének a szempontjából, és az egész országot belesodorták kollektíve egy nagyon mély bűnbe, a bálványimádás bűnébe. És ezeknek a leszármazottja lett Akháb, vagy Aháb héberül, aki talán Izraelnek az egyik legrosszabb király volt. Nagyon érdekes, hogy egyébként egy nagyon komoly stratéga volt, tehát egy nagyon komoly harcos volt, de mellette egy rendkívül jellemtelen és nagyon gyenge jellemű férfi volt. És ő pedig ugye ő is egy idegen asszonyt, egy idegen nációból jött asszonyt, az Edbaálnak a lányát, a Jézabelt vett el, és itt kapcsolódik be a történelembe, vagy az üt történelembe ez a személy, egy asszony, akit úgy neveznek, hogy Jézabel, aki bekapcsolódik Izraelnek a történetébe, vagy üt történetébe, ami azt gondolom, hogy a világ szempontjából és a kereszténység zsidó ortodox kinyilatkoztatás szempontjából a legfontosabb nemzet, Istentől választott nemzetbe kerül be egy olyan hamis proféta, boszorkány nő, ráadásul az uralkodás kellős közepére, tehát a legfelsőbb szintre királynőként, aki még mélyebbre viszi egész Izraelt kollektíve a bálványimádás bűnébe, ugyanis neki az apukája, az az Astarót istennek, aki egy kánaánita isten volt, ugye Izrael Kánaán földjén található meg, hát most ma Szír, illetve Közel-Kelet, akkor Kánaán földje volt, ugye Izraelt körbevették különböző olyan pogány nemzeteknek, akiknél a nagyon animista közeg volt, az animista közeg azt jelenti, hogy nagyon szellemközpontú közeg volt, illetve nagyon erős volt a bálványimádás, hamis istenimádások, illetve a szakrális paráznaság és prostitúció. Na most ebből a nemzetből jött ez a lány, ez az asszony. És bekerült egy olyan millióbe, ahol elvileg, egy szellemileg nagyon értékes, nagyon magas szintű morális, etikai, erkölcsi parancsolatok határozták meg a jogállami rendszernek minden törvényét. Ez Izrael. Ugye a 613 oszhatatlan parancsolat, amit Isten adott Izraelnek, mint nemzetnek, ebbe a millióbe kerül bele egy teljesen idegen, Istent imádó pogány asszony, egy olyan király mellé, akinek jellemben is óriási problémái vannak. Annyit még Jézabelről, hogy a névnek a jelentése azt jelenti, hogy szűz, ártatlan, illetve ami nekem nagyon beszélő még az, hogy lakóhely nélküli. Tehát ennek van egy óriási szellemi jelentősége, az, hogy lakóhely nélküli, azt jelenti, hogy nincs gyökere. Tehát nincs hova tartozása, nincs olyan egzisztenciális hely, olyan rész, ahol ő meg tudna maradni, egyszerűen nem tud megmaradni, mert ez a szellemnek az a tulajdonsága, hogy mindig vándorol, megy, és rombol, és pusztít. Ez a Jézabel szellemének a tulajdonsága, a bibliai szempontból, de majd még kitérek erre. Most inkább váltanák, és a szekulális részre hoznám le, olyan részre, ahol ugye a világ nevezi meg őtet, és azt nem bibliai szaknyelven, hanem pszichológiai szaknyelven úgy nevezik, hogy nácisztikus személy. A Jézabel szelleme. Ami most jelenleg a...
3: Ez most nagyon trendivé is vált a mai világban, elég gyakran használják, hogy ma már nagyon sok emberre így ráteszik, hogy nácisztikus vagy.
4: Hát különböző média platformokon erről vannak különböző videók föltéve, és részletesen beszélnek róla. Én érzek azért ezekben egy pici hiányt, sokszor nem picit, hanem sok hiányt is érzek benne, mert általában olyan emberek beszélnek erről, akik éppen találkoztak egy ilyen személlyel. De most azért én húznák e között egy éles határvonalat, mert majd leírom a nácisztikusnak tényleg a jellemvonásait, és majd leírom azt is, hogyha valaki például maga az emberi természet miatt például gonosz, és nem biztos, hogy nácisztikus. A kettő között tudnunk kell húzni egy határvonalat, egy nácisztikus személy között, és egy alapvetően az ádámi természet miatt bűnös embereknek a romlott természetétől. Tehát ezt a kettőt el kell tudni választani. Pál apostol el is választja nekünk egyébként, fantasztikus módon a Galata levélben. Én innen veszem az információt egyébként róla, hogy ugye azt mondja, hogy a testnek a cselekedetei pedig ezek, Galata 5.18, paráznasság, mit tudom én, irigykedés, lárma, kicsapongás, árulás, varázslás, és akkor felsorol azt hiszem 17 vagy 18 tulajdonságot, testi tulajdonságot, a test tulajdonságát, vagy az ádámi természetnek a tulajdonságát felsorolja, és ebben például vannak olyan pszichológiai jelek, amik megtalálhatók a narcisztikus személyben is. De mégsem narcisztikus személy, mert ez az eredendő bűnös természetnek az állapota. Tehát Tehát tulajdonképpen így mondhatnám azt, hogy az egész világ narcisztikus, tehát mindenki gonosz, mert eleve a születésünktől fogva, származásunktól fogva, az ártatlanság korában elkövetett bűnös állapot miatt minden ember úgy született erre a földre, hogy a természetében romlott még akkor is, hogyha vannak jó tulajdonságai az embernek. Mert vannak jó tulajdonságaink, ugye, és ez pedig azért van, mert Isten képmására teremtettünk, formáltattunk, ugye az ő hasonlatosságára. Ezért még most kihangsúlyozom, most jelenleg még az emberiségben megtalálható nagy részben az isteni tulajdonságok, de ezek el fognak kopni, és egy oszcillációs visszaesés lesz benne, vagy egy evolúciós romlás az emberi jellemben. És ez most folyamatosan történik egyébként. De ahogy haladunk az üdvtörténetnek a vége felé, ez már észlelhető, hogy egy nagy romlás van benne az emberi természetben. Ezért mondtam, hogy a kettőt nem lehet összekeverni, tehát egy narcisztikus elmebeteg pszichopata embert egy átlagos emberrel, akinek van például rossz természete. A narcisztikus embereknek a természetét azt úgy lehet felismerni, hogy nagyon öntelt személyiségek, tehát először is nagyon önteltek, zavarosak, agresszívak, nagyon rossz indulatúak, és rendkívül gonosz intelligenciával rendelkeznek. És itt most meg is állnák ennél a szónál, hogy gonosz intelligencia, mert általában a narcisztikus emberek, azok nagy részben, jó mondjuk ebbe közrejátszik az is, hogy milyen háttere van az embernek, honnan jön, milyen kulturális háttérből, vagy milyen neveltetésből, vagy esetleg milyen iskolázottságból jön, de ez is meghatároz, de általában a narcisztikus ember az egy nagyon manipulatív és nagyon okos ember. Tehát nagyon intelligens ember. A narcisztikus embereknek nagyon magas az EQ-juk, az intelligencia érzék, vagy bocsánat, az érzelmi intelligenciájuk, nem az EQ, és az IQ-juk, hanem az EQ-juk nagyon magas, az érzelmi intelligencia, az azt jelenti, hogy nagyon értenek az embereknek a nyelvén. Most egy szintet lejjebb lépek, ha nem baj, például üzletkötés. Valamivel kapcsolatosan. A gonosz intelligencia az olyan, hogy nagyon jól tudja, hogy azt, amit elfogadni, az nem ér annyit, amennyire ő árulja, hanem sokkal kevesebb értékkel bír, de ő ezt olyan áron adja el, ami tulajdonképpen nem fedezi a valóságot. És ehhez még ráadásul manipulatívan tud beszélni, nagyon jól kommunikál ezzel kapcsolatosan, és hat rá, érzelmileg hatást gyakorol. Ezt a Biblia úgy is nevezi, hogy egyébként, hogy varázslás. Tehát egy olyan beszédet, olyan úgy kommunikál, úgy tud beszélni, mert olyan magas az érzelmi intelligencia, hogy azonnal ráhangolódik az embernek a rezgéseire, a másik embernek a rezgéseire, és azonnal ráhangolódik az embernek a másik embernek az, a másik személlyel, akivel üzletet köt, azonnal ráhangolódik a gondolkodására, érzelmeire, és megtalálja a közös nevezőt egyből, és ezt a közös nevezőt nem jó célra fordítja, hanem rossz célra fordítja. Na ez a gonosz intelligencia. És akkor nagyon könnyen ki tudja használni a másik embert, úgy, hogy közben bálítja magát, mint aki jót tesz vele, de közben a végén kiderül, vagy később, vagy utóbb, előbb, de kiderül az, hogy belecsapva az az ember. Na most ahhoz, hogy ezt egy ember meg tudja tenni, először is a lelkiismeretébe kérdőjelek vannak, mert ahhoz, hogy egy embert én be tudjak csapni, ahhoz nekem kell, hogy lelkiismeretemben probléma legyen, mert pusztán csak anyagi szerzés okán az embernek a lelkiismerete, mivel hogy Isten képére lettünk teremtve, megszólal, hogyha ilyet tesz az ember. De ha ez el van tompulva, mert már annyi ember becsapott, és annyi ember tettünkre, hogy ez már neki számára nem érdekes, hanem rutin, és simán meg tudja csinálni, akkor az azt jelenti, hogy a lelkiismeretében tulajdonképpen már van egy ilyen romlás, és sima ügy, hogy megtegye ezt, tehát ezt már rutinból is meg tudja tenni, és akkor lelkiismeret fordulás nélkül meg tudja tenni. Egyébként ezt egy ember nem tudja megtenni. Most én, ha veled kapcsolatosan üzletelek, és valamit el akarok neked adni, de tudom, hogy mit tudom én, ez a telefon nem ér, ami előttem van csak 50 ezeret, és eladom neked 150 ezer forintért, utána nekem, ha jó a lelkiismeretem, nem tudok lefeküdni. Uh-huh. Úgyhogy becsaptalak. A narcisztikus ember, akinek nagyon magas az intelligencia, vagy az EQ-ja, de általában mondom, az intelligenciájuk is magas ezeknek, és ez a legrosszabb ötvezet, mert például a Hitler ilyen volt. A Hitler az egy nagyon magasan intelligens ember volt, IQ-ba is és EQ-ba is. Ezért a kettőt ötvözve egy egész országot le tudott uralni és manipulálni. Mert ilyen magas az értelmi intelligencia, meg az érzelmi intelligencia. És az emberek egyébként is nagyon könnyen megfoghatóak, mert amikor beszélsz, akkor szellemet közvetítesz, tehát adsz valami szellemet, információt adsz át, és érzelmeket adsz át, lelked is beszél, és így, ugye mondom, hogy a rezgésekre összekapcsolódsz, és az emberek azonnal nyílnak, és kinyitják az ember előtt a személyiségüket, főleg, ha ezt jól tudja az ember manipulálni. Ráadásul ezek ugye nagyon leuraló és kontrolláló emberek, tehát a narcisztikus emberek, ezek nagyon leuralók, kontrolláló, és azok, akik a környezetükben vannak, azokat, vagy hát az áldozatukat nagyon komoly befolyás alatt tudják tartani. És ezt minden áron, minden eszközzel. Akár érzelmileg mondtam, akár racionális gondolkodással, egyszerűen leuralják őket. És azok pedig, akik ezt elszenvedik, tehát a passzív szenvedők, azoknak pedig az életükben egy óriási zűrzavar indul el. Jézabelnek ez a tulajdonsága, zűrzavar. Illetve összetörtség jellemzi az sorsukat. Tehát, hogyha valaki egy olyan kapcsolatban van bent, amiben nagyon erős az zűrzavar, és összetörik, és zűrzavar van, valószínű, hogy amögött egy narcisztikus szellem van, vagy egy narcisztikus személy van, bibliai szempontból vagy Jézabel szelleme van amögött. Emberi lelkeket megnyomorítanak és rombolnak, és tesznek tönkre a jó idejának a nevében. Gyülekezeti szempontból meg Isten nevében. Teszik tönkre az emberi sorsokat. Tehát ami nem épít föl, és nem a személyiségedet nem fölépíti, hanem rombolja, és a karakteredet gyengíti, és leépíti, az mögött vagy egy narcisztikus ember van, vagy egy jézabelikus ember van. Minden tekintetben ez a gyümölcsei, ezek a jellemvonásai.
3: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Természetesen Jónás Feri lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó című műsorunk, magyarul Élet. És a mai nap folyamán Jónás Feri az én vendégem, akivel elkezdtünk beszélni arról, hogy mi is a Jézabel szelleme, és hát ezt világi szempontból úgy mondják, hogy narcisztikus, keresztény szempontból pedig Jézabel szellemiségéről beszélgetünk, és hát nagyon jól szétboncoltad, és össze is raktad teljesen érthetően, hogy mit értünk ez alatt, és mi ez a szellemiség, és szerintem még nem fejezted be a mondani valódat, csak elmentünk éppen egy dicsőítő dalt meghallgatni.
4: Hát még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és innen folytatnám tovább, de most már nem világi szempontból szeretném megközelíteni, hanem mint Krisztus testének az egyik fő problémája jelenleg. De nem csak jelenleg, hanem, ahogy mondtam ezt az elején, ez egy történelmi személy. Ez azt mutatja, hogy egy történelemben felbukkanó szellemi jelenség, csak éppen egy hölgyben teljesedett ki ez a szellem, egy Jézabel nevű nőben, gonosz szellemi lény, aki például a Jelenések 2:20-ban is megjelenik, amit szerintem én most fel is olvasok, hogyha nem baj.
3: Nagyon örülök neki.
4: A Jelenések 2:20-21-et csak a szövegkörnyezetből most kiragadom, mert egyébként itt Jézus Krisztus 7 gyülekezetnek ír levelet, és az egyik gyülekezetnél kapcsolatosan említi meg ezt a jelenséget. Azt azért hozzáteszem, hogy ne maradjunk háttér információ nélkül, hogy a Jelenések könyvében leírt 7 gyülekezet, az jelöl egyszerre 7 világkorszakot is, tehát különböző korszakokat, amiben különböző szellemi jelenségek jelennek meg, illetve szól egyénileg is, vagyis hát személyesen is szól nekünk ez az üzenet, mert ugye minden esetben a Bibliának az üzenetei azok profétikus üzenetek, és általában szólnak egyszerre személyhez, városhoz, gyülekezethez, nemzethez, korszakhoz, kinek hogyan, ezt a Szent Szellem, Isten szelleme teszi kézzelfoghatóvá, jelenti ki, és adja át úgy, ahogy ez szükséges, kinek hogyan, akár kollektíve, akár egyénileg. De én most itt úgy szeretném megnevezni, mint egy korszaknak a problémája, amelyről maga a Messiás beszél, tehát maga a názereti Jézus Krisztus jelenteti meg a feltámadása után Jánosnak, aki kap egy kijelentést a végidők eseményeiről. Ezt ugye úgy nevezi a jelenések könyvét, hogy apokalipszis, ami azt jelenti, hogy titkoknak a föltárása. És ennek a titkok föltárása közepette megjelenik újból ez a szellem, ami az Ószövetségben már egyszer megjelent. Evel is azt mutatva, hogy a történelemben ez nem ment a süllyesztőbe, tehát nem került süllyesztőbe, és ez nem múlt el ez a jelenség, hanem tulajdonképpen egy állandósult jelenség volt mindig, csak láthatatlan módon volt jelen a színfalak mögött. Aztán ugye Jézusnak az üzenete ez azért hangzódik el, hogy ezt le legyen lepfelezve, és fel legyen ismerve, hogy vannak olyan szellemi jelenségek, ami akár gyülekezeteket, életeket és sorsokat tehet tönkre. Na így van a Jelenések 2:20-21-ben, de van valami kevés panaszom ellened, mert megengedted Amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg, íme én ágyba vetem őt és azokat is, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ők cselekedeteikből. Én most itt azt emelném ki, hogy Jézabelnek az egyik tulajdonsága az, hogy beállítja magát egy tekintélynek, egy szellemi tekintélynek, egy olyan szellemi tekintély, ami igazából legális tekintély a Biblia szerint, prófétai tekintély. Itt ugye ennek a levélnek a kontextusában úgy jelenik meg, mint egy próféta, tehát egy abszolút tekintély az egyház számára. Ugye Jézus mondja az efézusi gyülekezetnek, hogy 3 alapkövön épül fel az egész Krisztus teste, vagyis hát az egész keresztény egyház, ugye az apostolok próféták alapkövén, és lévén szegletkő maga Jézus Krisztus, és Jézabel pont ezek közé akar betartozni, tehát egy minden tekintetben olyan tekintéllyel bíró személy, jelenség, aki meghatározza sorsokat, jövőt, identitást, helyzeteket. Prófétaként állítja be magát, az Ószövetségben ugyanígy szellemi tekintélyként jelent meg, és ráadásul nagyon sokszor visszaélt az Akhábnak a tekintélyével. Egy ominózus eset, amit én nagyon fontosnak tartok a Bibliában, amit kiemel vele kapcsolatosan a Biblia, az amikor egy férfinak, aki az Akháb, vagyis hát Jézabelnek a férje, aki tényleg izraelita volt, annak a tőszomszédságában lakott, és volt neki egy gyönyörű szőlőskertje. És Akháb ezt a szőlőskertet megkívánta, el akarta venni tőle, pénzt is kínált neki érte, tehát legális úton akarta megszerezni, de Izraelben, ahol éltek az emberek, ott mindenkinek saját tulajdonjoga volt. Meg lehetett ugyan vásárolni bizonyos területeket, telkeket és magántulajdonokat, de csak akkor, hogyha nagyon elszegényedett valaki. Ha nem volt nagy elszegényedve, akkor nem volt joga még a királynak sem megváltani annak az embernek az életét ilyen módon. És itt például a Nábót esetében nem történt ilyesmi. És amikor elkérte az Akhába Nábóttól az örökségét, azt mondta neki Nábót, hogy nem adhatom oda az örökségemet, amit kaptam Izrael istenétől és az atyáimtól. Erre az Akháb hazament, mint egy kisfiú, aki egyébként mondom, egy óriási stratéga volt, tehát egy nagyon nagy király volt, aki nagyon értett a harchoz. A harc kimenetelei általában mindig győzelemekkel zárultak le, amit ő csinált. De amikor otthon volt és hazaért, Jézabel mellett egy kisfiúvá vált, gyermekké vált. Ez a történet el is mondja, mert hazament, és akkor befeküdt az ágyába, mert hogy nem adta el neki Nábót a szőlőt, megfordult a falnak, és nem evett egész nap, és nem ivott, mint egy picike kis kisfiú, és ott buslakodott az egészbe. Történetben. És akkor megérkezett a Jézabel, és mondta, hogy miért buslakodsz, és miért szomorú a királynak az arca, és mondta azért, mert hogy a Nábót nem adta meg nekem az ő szőlőjét. Erre azt mondta Jézabel, jó, akkor én kezembe veszem az irányítást, csak azt csinált, hogy add ide nekem a pecsétgyűrűdet, a királyi pecsétgyűrűt, ami egyébként mindennek az egyik központi, úgymond, tárgya volt. Ugye, ha a király valamit lepecsételt, azt nem lehetett megmásítani. Az azt jelenti, hogy ez egy törvénybe került, az megvitatás után törvénybe került. És azt mondta Jézabel Akhábnak, hogy azt fogom csinálni, hogy a tied legyen ez a szőlő, hogy hamis tanukat állítok Nábót ellen, akik azt fogják kitalálni Nábótról, hogy megkáromolta az Izrael istenét a fülünk hallottára. Ezt eléviszem a gyülekezetnek a vénei elé, és majd meg fogják kövezni ez miatt. És állítok két hamis tanút is hozzá. És ezt meg is csinálta Jézabel. Két hamis tanút állította a Nábót ellen, akik hazudtak tűpontosan, tehát ez nagyon fontos, mert Izraelben azért van egy olyan törvény, hogyha valakit kihallgatnak, akkor a bírai

0: nábótot. És a szőlő illegálisan az AKH-hoz került. Ennek az lett az eredménye, hogy megjelent azonnal Illés, mert ártatlan vért hult ki az Izrael földjére, és a Bibliában van egy olyan parancsolat, hogyha ártatlan vér hullik ki, a Noénak adatott szövetségben, amikor tudod, volt az özönvíz, kiszállt Noé a bárkából, akkor Isten 7 parancsolatot adott Izraelnek, plusz még ugye volt nekik 613, vagyis hát ez a 7 bele volt építve a 613-ba, de benne volt ez a parancsolat, hogy ha állat öl meg embert, vagy ember öl meg embert, és ártatlan vér folyik ki, annak a vére fölkiált hozzám. És én megkeresem azon, aki megölt ezt, és bosszút állok rajta. És ez a szellemi törvény Nábótnál is ugyanígy működött, mert áltatlanul ölték meg, és Illésnek adott is egy üzenetet Isten, hogy menje, keresse meg Akhábot és Jézabelt, és mondja meg nekik, hogy Nábótnak a vére kiállt hozzám a földről, bosszúállásért. Tehát itt már látszik, hogy ez a szellem egy nagyon komoly stratéga, érzéketlen és igazságtalan, és kihasználja a tekintélyeket. Itt a királynak a tekintélyét használta ki hazugságra. És Illés ugye azonnal szankciókat hozott, azt mondta, hogy most ez miatt ugye ti mind a ketten meg fogtok majd halni, meg is haltak avval a halállal, amit Illés mondott, most már tömörítem a történetet, egyre jobban, és ráadásul meg még be is zárta Illés, ez miatt az eget 3,5 évre Izrael fölött, tehát nem esett az eső 3,5 évig, olyan szegényé vált Izrael, hogy annyira leromlott a gazdaságuk, hogy már egymást tették az emberek. 3,5 év után. Tehát a Jézabel szellemének a következő tulajdonsága az űrzavar és a szegénység és a káosz. Hát egyszerűen minden leépül körülötte. És ez megjelenhet gyülekezeti szinten, egyéni szinten, családi szinten, nemzeti szinten, kollektíve is, bárhol megjelen ez a szellem, és ahol ez megjelen, arról lehet fölismerni, mert egyébként nem lehet nagyon fölismerni, most nem tudom, hogy hol mondja a példabeszédek könyve, de 3 olyan dolog van a példabeszédek könyve, soha nem jut eszembe, amit nem lehet felismerni, a szélnek az útját, ez az egyik ezt mondja, a másik pedig a kősziklán lévő kígyónak az útját, meg még van valami harmadik, de majd ezt megígérem, hogy utána nézek, és ez a kősziklán lévő kígyó, ez a Jézabel szellemét jelképezi. Tehát nem tudjuk az útját, nem ismerjük, csak ha van rá szellemi kijelentésünk és profétai szolgálatok. Azok általában azok ismerik föl, akiknél működik a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. Mint például Illésnél. Mert olyan, mint a kígyó a kősziklán, beleolvad a környezetbe. Jézabel általában a gyülekezetekben nagyon szeret bent lenni, és belülről rombolni a gyülekezeteknek a strukturális felépítését. Viszályokat okoz, zűrzavarakat okoz, tekintélyt kihasználva okoz, hazugságokat, ahogy hallottátok az előbb a történetben.
1: Tehát ez a Jézabel szellem, ezt le is zártuk, és kedves hallgatóink, várunk benneteket akkor a következő órában is, ahol a Mammonról fogunk beszélgetni, hogy ez mit is jelent. Zárásul még 1-2 percben, de tényleg röviden, hogy tanácsként mit tudnak tenni az emberek, amikor felismerik vagy a narcisztikus szemét, vagy a Jézabel szellemét, mit tudnak tenni ellene, hogy ne legyen ez a romlás, éhezés, pusztulás körülöttük.
0: Hát én, mint keresztény ember, ugye azt tudom mindenkinek ajánlani, hogy imádkozzon. Ez az első, mint keresztény, aki tanácsot szeretnék adni, az legyen, hogy imádkozzanak, keressék Istent ebbe a dologba, mert Isten, vannak olyan szellemi lények, amik fölött nincsen uralma az embernek, ezért Isten kell kérni Jézus Krisztus nevében, hogy avatkozzon be a dologba, narcisztikus személyekkel kapcsolatosan pedig ugye az embernek nem kötelező tűrni olyan dolgot, amit nem bír el a lelke, és tönkre megy a sorsa benne. Én nem vagyok a házasságok ellen, én házasságpárti vagyok, Isten is házasságpárti, megpróbálni hatással lenni azokra az emberekre, akik ilyen természettel bírnak, jóra bírni, segíteni nekik, felismertetni velük azt, hogy probléma van, és valahogy ezt orvosolni és gyógyszerelni ezt a dolgot. Nagyon-nagyon végső eset, amikor elválnak az emberek ebbe, akkor már nagyon szélsőségé jut az egész. Én azt gondolom, hogy inkább a megoldás az, hogy megmaradni, és akkor valahogyan megtalálni azt a pontot, ahol átbillen a jó irányba a sorsok.
1: Most ismét meghallgatunk egy pár dicsőt.

0: kettő dalt, aztán a következő órában is. Várunk benneteket nagy-nagy szeretettel, tartsatok velünk.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottát.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a szlovéniai Kamnyiki-Szavinjai Alpokban, miután az osztrák hatóságok értesítették a rendőrséget eltűnéséről. A férfi július 9-én indult el, majd a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte. A kutatásban rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is részt vett. A holttestet végül a Grintovec hegytömbben a Mlinárszkó-Szedlóhoz vezető Frischauf út alatt találták meg. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant és a helyszínen életét vesztette, holttestét pedig helikopterrel szállították le a hegyről. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot múlt szombaton nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésnek. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országos vízhiány a Dunát is érinti, Baján folyamatosan csökkenő vízállást mértek, és a héten bezárt a város szabad strandja is, mert a működéshez szükséges szint alá csökkent a folyó vízszintje. A Baon szerint vasárnap a nap végére 59 cm-re csökkent a vízszint, ami több mint 30 cm-rel kevesebb, mint a strand működéséhez szükséges minimum. Az OVF előrejelzése szerint a következő napokban is alacsony vízállásra lehet majd számítani a városban, ezért egyelőre nem tudni, mikor nyit hat ki a szabad strand. Vasárnap a Blik számolt be arról, hogy a budapesti Margit híd középső pilléréhez simán be lehet sétálni a sziget csúcsáról, annyira alacsonyan van a víz. Az apadás viszont nem csak Baján és nem csak a Duna esetében probléma. A Balatonban például annyira kevés a víz, hogy rövidíteni kellett a kékszalag vitorlás verseny útvonalát, a tó vízállása azóta is folyamatosan csökkent. Átépítik a budavári Sikló felső állomását. A cél a zsúfoltság csökkentése, az utasforgalom gördülékenyebbé tétele és a pavilon energetikai modernizációja. Az épület jelenlegi alapterülete, külső méretei és a műemléki környezethez illeszkedő homlokzati karaktere nem változik. A Sándor palota felőli kijáratot áthelyezik, a belső tereket újra rendezik, valamint korszerűbb diszpécseri helyiséget és peron ügyeletet alakítanak ki. Új esővédős jegykiadó ablakot nyitnak a fő homlokzaton, az üvegfelület fényvédő fóliával látják el, korszerűsítik a hűtést és az acél szerkezet védelmére betonlábazatot építenek, írja a Pest Buda portál. Augusztus 29-én rendezik meg a Generali Night Run, melynek keretében átszelhetjük a kivilágított fővárost immár 12. alkalommal. A versenyközpont a Műegyetem rakparton kap helyet, innen rajtolnak és ide érkeznek a résztvevők, akik 4 táv közül választhatnak. Az útvonal érinti a Lánchidat, az Alagutat és a Budai várat, miközben több ponton zenével és vizuális effektekkel várnak minket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és a mai nap folyamán továbbra is Jónás Feri az én vendégem, akivel az előző órában megbeszéltük, hogy mi a Jézabel szelleme. Igen. Világnyelven ezt narcisztikusnak hívjuk. És most pedig belekezdünk egy másik témában, ez pedig a mammon. A mammonról ír a Biblia nekünk, hát ezt köznyelvben, világi nyelvben pénznek hívjuk, és a pénznek az imádata az, amikor a mammont imádják az emberek. Szerintem a mai világban most már mindenről csak a pénz jut eszünkbe, minden második gondolat a pénz körül forog, vagy mindennek a végső útja az az, hogy pénz. Mit ír nekünk a Biblia erről, vagy mit lehet erről tudni, vagy milyen gondolatokkal érkeztél hozzánk ma, Feri?
4: Hát ez is egy nagyon komoly téma, és ráadásul ugye most mindenkire érvényes, meg hat. Jelenleg egy olyan világban élünk, ahol ez egyre hatványozottabban erőteljesebb. Nyilván ugye az emberi történelemben mindenütt jelen volt a meggazdagodásra való vágyakozás, illetve a sok pénz, nyeresség, nyerészkedés, pénzimádat, a pénz szeretete olyan módon, hogy ugye ez fölülírt már minden emberi értéket. Ez nem egy most született dolog, hanem már az év ezredek során, ugye az emberi történelem 6000 éves, a 6000 év alatt ugye három részre lehet osztani, én most ezt fel is osztom teológiai nyelven, ugye lelkiismereti korszakot nevezzük a teremtéstől egészen Noé özönvizéig, ez egy ilyen 1656 évet foglal magába körülbelül. Aztán ugye jött a törvénykorszaka, vagy a szövetségek korszaka, ami egy 2000 évet foglalt ismét önmagában, vagyis hát volt egy 400 év kiesés, mert ott ugye Noétól Mózesig körülbelül ilyen 400 évesett ki, vagy Ábrahámtól Mózesig 400 évesett ki, így 2000 év lehet osztani föl az emberi történelmet, és most ugye a törvény lezárásával, hát nem az Izrael számára, hanem úgy unblock a nemzetek számára, ami igazából nem volt érvényes ránk, de a törvény korszaka után jött a kegyelem korszaka, amiben most jelenleg élünk, amely a názáreti Jézus Krisztusnak a születésétől tart, vagy a keresztáldozatától tart, a feltámadásról tart a napjainkig. Na most ezekben a korszakokban még a lelkiismereti korszakban nem volt ennyire hangsúlyozott az, hogy az emberek pénzimádók lettek volna. Inkább ott más dolgok voltak, más szellemi problémák voltak, de Noé után, a birodalmak felépít felemelkedése után már elkezdett, úgymond kollektív nemzetek jöttek létre. A kollektív, ugyan, hát nem, bocsánat, lehet, hogy nem jó volt a kifejezés, de a nemzetek létrejöttével ugye jogállami rendszerek alakultak ki, ahol ugye kitalálták a munkabérezést, illetve a bizonyos olyan dolgoknak a feltalálását után, hasznos dolgok után, drágakövek után, hogy nem lehet csak úgy beszerezni ezt, tehát nem juthat az ember egyénileg hozzá úgy, hogy közben ne fizetne érte valamit. Úgy egzisztencia, úgy mit tudom én, étel, stb. Tehát a teljesen általános dolgok, ami az emberi életbe hozzátartoznak és szükségesek. Ezekhez már akkor is ugye szükség volt pénzre, létfenntartásra. És ez a létfenntartáshoz meg ugye szükség volt anyagi javakra, pénzre. Ábrahám idejében ott még nem volt annyira nagyon fontos a pénz, már ott is volt azért, mert ott már beszélünk séker, siklusról, stb. Különböző pénznemekről, drakmáról, vagy lehet, hogy nem jól mondom ezt sem most, de majd utána nézek, elnézést kérek a tudatlanságomért. De biztos, hogy volt pénznem, amivel fizettek, és volt értéke a pénznek, de akkor inkább ugye az állatok, növénytermesztés, sátrak, szolgák, ezek határozták meg az embernek a gazdagságát. Majd, ahogy ugye fejlődött a civilizáció, vagy civilizálódott és fejlődött az emberiség, városállamok alapultak, birodalmak, országok alapultak, már ott ugye fölváltotta ezeket az értékeket, az állatokat, állattenyésztés, mezőgazdaság, stb. Már fölváltotta az integrált úgynevezett civilizáció a pénznem beváltását. És már az emberek, ahogy fejlődtek a társadalmak, már el is engedték ezt az állattenyésztést. Azért mondom el ilyen részletesen, hogy én legyen egy képünkről, egy világképünk erről, hogy hogyan alakultak ki ezek. És végül is eljutottunk oda a napjainkig, ahol tulajdonképpen már nem is annyira fontosak a bibliai értékek és alapok, és nem az a gazdagság, ami a bibliai gazdagság volt régen, hanem most már az a gazdagság, hogy minél nagyobb vagyon legyen fölhalmozva pénzben. És erről beszél például Jézus a Máté evangéliumában, a 6. fejezetben, ugye azt mondja ott, ugye, hogy az ember nem oszthat személyiségében meg, azt mondja, mert vagy az Isten szolgája, vagy a mammon szolgája. És ezt úgy nevezi Jézus, hogy nem szolgálhattok egyszerre két úrnak. Mert az egyiket vagy meg szeretitek, és a másikat gyűlöletek, és fordítva is ugyanúgy van, hogy egyiket gyűlöletek, a másikat szeretitek, és aztán mondja, hogy jön az ominózus mondat, ami azt jelenti, hogy nem szolgálhatsz egyszerre Istennek, és egyszerre a mammonnak. És ugye most ez a számunkra jelenleg a felvilágosult közép-európai vagy kelet-európai emberi gondolkodásnak semmit nem mond a mammon, vagy ha mond is valamit, akkor csak nagyon felületesen. Mammon a pénz jut eszébe erről az embernek egyből, keresztény körökbe is általában. De itt nem a pénzzel van a baj, tehát Jézus nem a pénzre helyezte a hangsúlyt, mert a mammon szó az, hát ilyen mamonász szóból ered, arám szóból, ami gazdagságot jelent, tehát nem pénzt jelent, hanem gazdagságot, tehát vagyont jelent. Ezért így rosszul értelmezve lehet érteni, mert ugye Timóteus levélben Pál már mondja, hogy nem a pénzzel van a probléma, hanem a pénznek a szerelmével van a probléma, vagy a gazdagságnak a szerelmével van a probléma. Az, hogy valaki szerelmes a gazdagságba, és megelőz mindent az életében, minden erkölcsi, morális kérdés megelőz az életében a gazdagság, vagy a meggazdagodásnak a vágya. És erre mondta egyébként a Pál apostol, hogy minden bűnnek a gyökere a pénznek a szeretete. Itt most nem a paráznosság, meg nem az erkölcsi, tehát nem a etikai bűnökről van szó, meg nem is a szellemi bűnökről, hanem általában a testi, a hedonizmusról beszél Pál, tehát a testi kívánságoknak. Ugye három fő rész van a kívánságok területén, amivel mindig kísérhető az ember, ez a szemkívánsága, a testkívánsága és az életkérkedése. Na most a pénz szeretetét hozzá lehet kötni a testkívánságához és az életkérkedéséhez. És ezért mondja Pál azt, hogy a pénznek a szeretete, szerelme, ez bele tartozik ebbe a két kategóriába, és ezért minden rossznak ez a gyökere, hogy az ember képes föladni a saját lelkiismeretét is érte, az erkölcsét, az emberiségét, az emberségét, a szavát, a becsületét képes feladni azért, hogy neki az életébe bejöjjön egy meggazdagodás. És erről beszél Jézus is, hogy nem szolgálhatsz Istennek, mert Istennek szolgálsz, akkor etikailag, morálisan, szellemileg, erkölcsileg alá kell rendeljed magad az Isten parancsolatainak, ami egy fantasztikus dolog, mert az Isten parancsolatnak való alávetés az minden tekintetben megállt téged, tehát áldottá válsz miatta. Ugye Jézus mondja azt, hogy keressétek először az Isten királyságát, és annak minden igazságát, és a többi minden ráadásul megadatik neked, ezt a hegyi beszédben mondja el. Ezzel is kihúzva a talajt a meggazdagodók vágya, akik meg akarnak gazdagodni, azoknak, akiknek ilyen vágy van, azok alól kihúzza a talajt Jézus. Azért, mert elmondja azt, hogy az, hogy te Isten királyságát keresed, és az igazságait, mivel, hogy ennek az az eredménye, hogy keresed az Isten királyságát, hogy bekerülsz Isten királyságába, tehát bekerülsz az Úrnak az országába, szellemileg, ugye az újjászületés által, megtérés, vízkeresztség, szentlélekkeresztség által bekerülsz Isten királyságába, automatikusan az Isten királyságában lévő javak beáradnak az embernek az életébe. Ezért nem lesz szüksége a meggazdagodás után való vágyakozásra, mert Isten teljesen betölt minden szükségünket. Salamon úgy beszél erről, hogy ne adj nekem se szegénységet, se gazdagságot. Szegénységet ne adj nekem szegénységet azért, mert nehogy elforduljak tőled és lopjak, ezt mondja Salamon, és gazdagságot pedig azért ne adjál nekem, nehogy megfeledkezzek rólad, hogy te vagy Istenem. Hanem azt mondja, hogy hozzám illő eledellel tápláljál engemet, Istenem. És ez azt jelenti, hogy Isten nagyon jól tudja az emberi életnek a szükséges feltételeit ahhoz, hogy az emberi élet fönt maradjon. És hogy normális életet tudjon élni. És Isten nem fukar, tehát nem olyan Isten, aki nem szeret adni, mert őt ugye a Biblia úgy is nevezi, hogy El Shaddai, ami azt jelenti, hogy több, mint elég Isten. És ez nem abban jelenik meg, hogy van 200 millió a számládon, hanem van annyi nálad, hogy másoknak is tudsz adni. Ez már több, mint elég a te számodra. ezért El Shaddai, tehát többet ad neked, mint elég. Ilyenkor az a probléma, tehát a mammon imádásával ebben kapcsolatosan, hogy az, ami jelenleg van, az az embernek nem elég, még akkor is, hogyha meg van elégedve, tehát van neki bőven, nem elég neki, hanem ezen felül is a hedonizmus miatt, tehát az élet élvezet miatt beleesik egy pénzhajhászásba, magamutogatás miatt, kihívó élet miatt beleesik egy olyan pénzhajhászásba, ami már felrúg körülötte minden erkölcsi kérdést. Képes belemenni hazugságokba, rablásokba, tolvajlásba, becsapásokba, csak annak érdekében, hogy meggazdagodjon. Isten erre azt mondja, hogy az elmebeteg, a buta ember az olyan, aki elfeledkezik az ő Istenének a törvényéről. És általában az, akik a pénzbe szerelmesek, tehát szerelmesen szeretik a pénzt jobban mindennél, azok az emberek, azok, akik elfeledkeznek az Úruk Istenüknek a törvényéről, és beleesnek mindenfajta esztelenségbe. Ezért óvja a Biblia kategórikusan a pénz imádatát, a pénznek a szeretetét, a pénzgyűjtésnek a szeretetét. Tehát nem arról van szó most, nehogy félreértsenek a kedves rádió hallgatók, hogy most nem kell félretenni, meg nem jó félretenni, meg nem jó többletünknek lennie. Jó, ha van többlet, az se baj, hogyha van 100-200 millió vagy 1 milliárd forint valakinek a számláján. A kérdés az, hogy mi a motiváció ebbe, mi a szívállapot ebbe, mire használja fel ezt? Hedonista életre, amit általában a világ tesz, és a világi ember gondolkozik, hogy eszem, iszom, ma együnk, igyunk, és holnap meghalunk. Ez is egy ilyen része tulajdonképpen a mammon szellemének, hogy együnk, igyunk, és holnap úgyis meghalunk, tehát egy ilyen léha gondolkodás, egy ilyen menekülés valahonnan, valahová, és akkor esztelenül szórjuk a pénzt, és mindenfajta olyan dologra, például én láttam olyat, nem is értettem evel egyet, hogy, és a számomra borzalmas volt, hogy nem akarom megnevezni az illetőt, csak körülírom, hogy például ezt média platformon láttam, hogy egy darab pici értelmetlen szoborér, amit nem tudom, ki csinált most egy ilyen rusztikus, vagy nem tudom, milyen modern szoborér, kiadott 5 millió forintot, ami tulajdonképpen 20 centinél nem volt nagyobb.
3: Elképesztő.
4: És egyszerűen nem értettem, hogy ezért most miért kellett 5 millió forintot kiadni, amikor semmi értelme nincsen, csak az, hogy oda teszi a mit tudom én, a szekrény, az éjjeli szekrényere, vagy a halnak a szekrényere, és akkor el tudja mondani azt, hogy én 5 millióért vettem ez a szobrot, de egyébként semmi értelme nincsen. Nagyjából ilyen a pénz szeretete is, a pénz szerelme is, hogy olyan dolgokra költenek feleslegesen sok pénzt, aminek igazából semmi értelme és értéke nincsen. És ettől óv Isten minket, mert Isten egy nagyon reális Isten, Ármándó, tehát ő nagyon reális, egy gyakorlatias Isten, és ő például az eszességet a pénzgyűjtéssel kapcsolatosan összevonja. Ugye mondja a példabeszédek könyvében a hangyáról, hogy a hangya az olyan, hogy nyáron gyűjt télére, hogy utána télen ne kelljen neki ugye a hidegbe, a viszontagságos körülmények között ugye élelmet gyűjtenie, ezért ő nyáron begyűjti ezt, azért, hogy télen ebben ne kelljen foglalkoznia. És ez egy bölcs dolog, még állatokban is, és emberben is bölcs dolog ez, hogy úgy gyűjtünk, hogy közben a nehéz időszakra legyen tartalékunk, és ez tök jó és fantasztikus dolog, de a hangyában nincs hedonizmus, tehát nincs életélvezet, és csak arra költ, amire nagyon fontos, tehát csak arra teszel, ami nagyon fontos. Pál apostol még úgy beszél, talán a Kolossé levélben, hogy azt mondja, én megtanultam bővölködni, és megtanultam éhezni is. Mindennel, mindenkor elégedett vagyok, mert megértette Pál apostol azt, hogy az életünknek a központi dolga és értelme az nem az, hogy én meggazdagodjak, és akkor egy ilyen istenellenes életet éljek, hanem az életünk értelme az Istennel való drága közösség. És Jézus is ezt mondja az evangéliumokban, hogy nagy, sokkal fontosabb is, és ez a legfontosabb, hogy az Istennel való közösségben legyünk, és ne a pénz szeretetében.
3: Innen fogjuk folytatni a következő szegmensben. Most meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán természetesen továbbra is Jónás Feri az én vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, és a mai nap folyamán Jónás Ferivel beszélgetünk, köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Szia Armandó, és mindenkit megint nagy szeretettel köszöntök, és tisztelettel, Isten áldjon meg mindenkit.
3: Nos, azt mondtam, hogy beszélgetünk, eddig a műsor folyamán inkább te beszéltél, hiszen megbeszéltük, hogy mi a Jézabel szelleme, és mi a Mammonnak az imádata. Na most, ugye a Jézabel szellemével kapcsolatosan már feltettem azt a kérdést, hogy mit tudunk tenni ellene, hogyha egy narcisztikus személlyel, vagy tényleg a Jézabel szellemével találkozunk az egyházban, vagy az egyházon kívül. Ugye adtad azt a jó tippet, hogy imádkozzunk, és tényleg ez a legjobb ellene. De ha érzünk a környezetünkben ilyen embert, keresztényként, vagy nem keresztényként is, családtagnak, barátnak, hogy reagáljuk le ezt a dolgot? Tehát, hogyha nem úgy akarok elválni tőle, mert ezt mondtad, hogy az érzelmünkre is ráhat, és mi érezzük magunkat rosszul ő miattuk, de hogyha egy olyan szituációba belekeveredek, hogy ő érzem, hogy romboló hatással van rám, érzem, hogy az lenne a legjobb, ha megszüntetem vele a teljes kapcsolatot, de mégsem úgy akarok elválni tőle, hogy egyszerűen lerázom és otthagyom, és hagyjon engem békén, abszolút, hanem szeretnék segíteni rajta. Hogy tudunk segíteni egy ilyen emberen?
4: Hát mindig felteszel egy jó keresztkérdést, ahányszor itt vagyok, és tényleg megfogsz. Egyébként még visszatérve Jézabelre meg a Mammonra, tehát nyilván a teljesség hiányával, tehát nem volt teljesen kifejtve, sokkal több és szélesebb köre van ennek, szélesebb a megnyilvánulási tere ennek a szellemnek. De hát, ahogy kérdezted, hogy hát hogyan lehet igazából egy ilyen embert kezelni, erről szól az egész, ez a kérdésnek a lényege, hogy most hogyan lehet ettől elválni egyáltalán úgy, hogy ez ne legyen kár, ne legyen ebből károk, vagy egy esetleg nem elválni, és akkor valahogyan segíteni neki.
3: Így van, abszolút ez a kérdés, igen.
4: Hát, ahogy mondtam, ugye Isten nem az elvállás Istene, tehát ő nem szereti azt, hogy egy házasság tönkre menjen, pusztán lelki okok, vagy lelki zavarok miatt, vagy ilyen zavarok miatt, mert ezek a zavarok orvosolhatók. A Biblia szerint, ami hát váló okot ad, az a házasságtörés, paráznaság az, ami egy házasságban ugye váló okot ad. Arra mondja Jézus azt, hogy el lehet válni, de lehet. Tehát feltételes módot használ itt Jézus, nem azt mondja, hogy váljál el, hanem el lehet válni. Nincs öröme abba Istennek, még ha ilyen történik, és hogyha valaki elvál, tehát történik egy házasságtörés akármelyik oldalról, nem leli örömét ebbe Isten, hogy elvál valaki, csak akkor, hogyha már ez nagyon szélsőséges helyzetbe kerül, olyan helyzetbe, hogy a törőfél, aki töri a házasságot, az nem akar ettől visszalépni, nem tud belőle megváltozni, megtérni, kijönni belőle, és akkor az saját magunk lelki épségének az érdekében, testi épségének, szellemi épségének az érdekében ugye el kell válni akkor már, mert ugye az, ami az emberi életet veszélyezteti, az emberi életet lelkileg, szellemileg, testileg, attól mindenféleképpen el kell határolódni, ezt még a Biblia is írja, mert Isten az életpárti, tehát ő a nagy életvédő. Narcisztikusokkal kapcsolat szempontjából nincs akkora tapasztalatom, nagyon kevés a tapasztalatom, úgyhogy nagyon félve beszélek erről a dologról, mert nem akarok senkinek a lelkiismeretébe belegázolni, és mindenkinek más az esete. Tehát mindenkinek más az esete. Egy közös nevező talán lehet az agresszivitás, illetve amiről beszéltem, ez a túlzott leuralás, illetve a személyiség széttörése, illetve ugye a rombolás, és amit mondtam még, az űrzavar. És ez állandó fej, olyan, mint egy forgó szél, mint egy nagy tornádó kapcsolatokba. Ezt csak úgy lehet kezelni, hogyha az az ember, aki elszenvedi, az higgadt tud maradni ezután is, bezárja a lelkét, egy ilyen védelmi pozíciót vesz fel a lelkében, és ő elkezd Biblia szerint szeretettel viszonyulni e felé, az ember felé, vagy az ember társ felé, és akkor a szeretet, azt mondja a Biblia, csontokat is megtöri, és valahogyan így Isten kegyelméből, Isten segítségével meg lehet állítani egy olyan embert, aki ezen az úton jár, és romboló hatással van az ember életre. Kijönni ezekből a kapcsolatokból nagyon nehéz, főleg úgy, hogyha ráadásul szereti is az egyik a másikat, tehát van érzelmi kötődés, és kötődik hozzá, és meg is szokja, tehát van ilyen is, hogy valaki megszokja ezt az állapotot, tehát benne él annyi ideje már, hogy nem is tudja elképzelni, mi az, hogy jó, csak a rosszban tud élni, és a rosszon kívül nem tud gondolkozni. Egyébként ez egy átok is a Biblia szerint. Tehát ha valaki nem tudja, tehát egész életben a rosszat tapasztalja, és nem tudja, hogy mi a jó, az átok. És valaki annyira beleszokik ebbe a élethelyzetbe, hogy igazából már kompromisszumot köt, státuszkót köt, és akkor egy ilyen együttélési fogadalomba mégis elviseli az emberi gonoszságot, az emberi rosszaságot. Ugye a mi roma hátterünkben például ugye a felmenőink, a nagyszüleink éltek ilyen helyzetben, én láttam ilyen élethelyzetet, amikor ugye az apuka, mit tudom én, járt hetelni, dolgozni, és akkor hazajött, mindent elívott, minden pénzt elívott, elszórakozott, és akkor nem maradt a családba, de elvárta a családtól az, hogy szeresse őtet, és ugyanúgy tisztelje őtet, és ezt a feleség a tradíció miatt és a hagyomány miatt ezt csinálta is, ami egyébként egy rendkívül nagy érték, tehát ez egy nagyon értékes dolog, amikor egy ilyen házastárs még így is mellette tud állni az ember mellett, és kitart, ez egy óriási példa emberi szemszögből. Egészségügyileg nem annyira, mert ugye ilyenkor a lélek károsul, ahogy mondtam neked is, nem is a fizikai test, hanem a lélek károsul, és az nagyobb probléma, mint hogyha a test károsulna. De valahogy mégis a tradíciómban ez benne van, úgyhogy, és ezt át is öröklik. Én nem gondolom, hogy most ezt így nagyon meg kéne változtatni nekünk az egészet, mert ebben van egy erkölcsösség is. Hát azért komplex ez az egész, mert ebben van egy erkölcsi háttér is. Tehát nem adom a férjemet azért, mert rossz. És nem adom a feleségemet azért, mert nagyobb szájú a kelleténél. A bibliai hősök nem adták oda a feleségüket, nem hagyták el csak úgy őket. Pedig lett volna oka Ábrahámnak elhagyni Sárát. Nem tudsz gyereket szülni. Jákobnál szintúgy, Leával és Ráhellel kapcsolatosan nem tudott Ráhel gyereket szülni, ott hagyhatta volna. Izsák ugyanígy, ugye a Rebeka sem tudott gyermeket szülni, tehát ott hagyták volna őket, de hát az Isten emberei azok nem ilyenek, hanem azok nagyon kitartóak, és morálisan, erkölcsösen nagyon magas szinten vannak, és ezeken át tudnak lépni. Az egy nagyon nagy emberi érték, aki a rosszat jóval meg tudja győzni. Az egy nagyon nagy emberi érték, és nagyon kívánom, hogy a társadalomból ez nem múljon el. Mert hogyha a társadalomban megjelenik az, hogy rosszat rosszért fizetünk, vagy rosszért rosszat fizetünk, akkor abból általában mindig háború szokott jönni, és abból mindig nagyon nagy katasztrófák. Úgyhogy addig, míg az ember lelkiismeretében van ilyen szeretet, hogy el tudja viselni a károkat is, addig ugye a társadalom is maramilyen szinten meg tud maradni egészségesen.
3: Amen. Térjünk vissza a mammonra. Ugye azt nem mondtad egy szóval sem, hogy az ember ne menjen és ne tartsa el a családját, tehát ezt azért szögezzük le, hogy az Isten el is várja, ugye? Hogy gondoskodj a családodról, mint férfi ember.
4: Hát meg van írva a Bibliában, aki nem dolgozik, az ne is egyék. Méltó a munkása maga jutalmára, és aki pedig nem tudja eltartani a családját, azt mondja a Biblia, hogy rosszabb a hitetlennél. Tehát így kategorizálja Pál apostol, hogy aki nem családfenntartó, úgy, hogy családja van, és nem visel gondot a gyermekeiről, családjáról, feleségéről, az rosszabb a hitetlennél. Ugye mindenki a maga képessége szerint tudja ezt megtenni, a maga határai szerint, tehát itt most nem kell összevonni az egész társadalmat, ugye, mert vannak társadalmi rétegek, van, akinek nincs olyan iskolája, nem tud olyan munkahelyen dolgozni, hogy több pénzt keressen, és a maga szintjén, a erejével, a két kezével fent tudja tartani a családot, és ez nagyon tiszteletre méltó dolog, és ez fantasztikus, és csinálja is továbbra is, a két kezével dolgozzon, és teremtse ki a gyermekeinek, feleségének az egzisztenciát, és tartsa fent őket. Nyilván ugye vannak, akik okosabbak, üzleti szempontból ügyesebbek, ezek több pénzt tudnak keresni, azok a maguk szintjén, de maradjanak meg embernek, tehát ne legyenek erkölcstelenek, ne húzzák át az embereknek az életét, ne tegyenek kárt, ne okozzanak kárt, hanem mindent becsületesen tegyenek, és a becsületességet Isten megáldja üzletben is.
3: Amen. És mi az elég? Tehát említetted az imént azt, hogy még az előző szegmensben, hogy van, akinek milliárdja van, és hogy ugye a motiváció a lényeg, hogy ezt azért teszed, mert annyira imádod és hajszolod a pénzt, vagy megvannak az értékek az életedben, és Istennél előbb nincsen a pénz, csak egyszerűen jól mennek a dolgaid, és meg vagy áldva ilyen tehetséggel, hogy tudod forgatni magad, vagy ahogy te mondtad, tehetséges valaki egy üzletben, és megkeresett 1 milliárdot. Akkor bűn az a gondolkodásmód, hogy igen, megkerestem ezt az 1 milliárdot, Isten van előrébb az életemben, tehát nem hajszolom a pénzt, és nem azt imádom, de egyszerűen akkor sem fogom szétosztani a szegények közt, hanem ez azért van nekem, hogy ezt az én családom élvezze, és ezt az én leszármazottjaimra szeretném hagyni.
4: Ez teljesen evidens és normális dolog. Tehát ugye a jogállami rendszerek biztosítják az egyéni individuumnak azt a lehetőségét, és ez egy fantasztikus dolog, hogy Istentől rendel dolog ráadásul, ugye, hogy egyénileg rendelkezhetünk vagyonnal. És ez teljesen mindegy, hogy mennyi, milyen határokat szab, vagy bocsánat, hogy mennyiből áll ez mindenkinek az egyéni saját szuverén dolga, senkinek semmi köze nincsen hozzá, hogy az ember amennyit keres annyit, ha többet tud keresni, többet. Főleg, amit mondtál, ami nekem nagyon fontos, az, hogy az Isten van előrébb, tehát

0: nem is szabad átkozni, mert ezek az embereket Isten küldi a javunkra, hogy azért teszi őket gazdaggá, nyilván becsületes úton, hogy az emberi, mit tudom én, a embereknek, a társadalomnak ne rákfenéi legyenek, hanem építő szerves részei. És ez gyarapszik, ez a munkásainak is jó. Tehát, hogyha egy munkáltatóról beszélünk. A gyarapodás az a munkásainak is jó, mert fönt marad a munkahelyük, növekednek ők is anyagilag, ők is ugye emelkedhetnek feljebb ugye a munkavégzésükkel kapcsolatosan, de ugye jön ilyenkor a roma sztereotípi, ami általános, hogy hát kit érdekel, meg tudod, hogy nehogy már neki több legyen, mint nekem. Sajnos ez, meg hogy miért gazdagítsam én ezt az embert, ha van elég pénze, én nem hiszek ebbe. Pál apostol azt mondta, ha a te főnököd atyát fián, tehát ezt most magyar nyelvre lefordítom, tehát hogyha te főnököd testvér, és neki dolgozol, akkor ne úgy nézd őt, mint testvér, hanem mint a főnöködet, mert ez az Istentől rendelt tekintély rendszerbe beletartozik a főnök, ugye négy tekintély van a földön, amit Isten hozott létre, amiről egyszer már itt aztán beszéltem, ugye ugye az egyházi tekintélyek, a politikai tekintélyek, a szülői tekintélyek és a munkaadó tekintélyek. Tehát ezért én nem rugadózok, és mondta Pál, hogyha atyát fiának dolgozol, szolgálsz neki, akkor kétszeresen dolgozzál neki. Mert a Krisztusnak dolgozol. Hmm. És úgyis meg fog téged jutalmazni. Tehát ne legyél lázadó vele szembe, hanem úgy dolgozzál, mint hogyha Krisztusnak dolgoznál. Ez egy jó mentalitás, jó felfogás. Ugye ma ez az individuum előrehelyezése, tudod, önmegvalósítás, ez pont ezt húz a keresztbe, hogy valósítsd meg önmagadat, és mindent rúgjál föl magad körül. És ezeket az értékeket is rúg föl magad körül. És ezt megteszi az ember, akkor tulajdonképpen az Istennek a dolgait és fantasztikus alapattribútumait, bibliai attribútumokat rúg föl.
1: Felteszek egy kritikus kérdést, és ezzel zárjuk a beszélgetést, úgyhogy röviden úgy, hogy beférjünk az időnkbe. Tudom, hogy azt fogod mondani, hogy ezt nem lehet röviden megválaszolni. Egy lelki pásztor lehet gazdag? Egy gyülekezeti vezető?
0: Minden tekintetben igen.
1: Lehet akkor módos, gazdag ember, járhat nagy autóval, lehet nagy háza is, lehet nagy vagyona neki.
0: Semmi baj nincs ebben. Tehát hogyha ez nem hedonizmusból fakad, nem ugye pénzszeretetéből fakad, hanem Isten úgy megáldotta őtet, és ehhez társul egy kellő alázatosság és istenfélelem, akkor az a vezető ezt nem fogja rossz célra használni. Meg nem is él vissza ezzel a helyzetével. Meg Isten meg is akarja áldani a szolgáit, de nem csak a szolgáit, hanem a gyermekeit is. Tudod, ugye Ézsaiásnál mondja, hogy a sötétségnek a kincsözöne hozzátok fog áradni, nektek adom a pogányok kincseit, stb. A hűségeseimnek, akik engedelemmel járnak, zsoltáros, a földjavaival élnek. Ugye a szolgáló, ilyenkor mondjuk jön a sztereotípia, megint a Pál apostoli sztereotípia, hogy Pál nem gyűjtött pénzt, nem volt sátorkötő volt, amit keresett, azt elosztotta a hívőkkel, csak azt az egyet felejtik el, hogy Pálnak nem volt családja, Pálnak nem volt egzisztenciája, tehát nem erre építette fel a sorsát. Pál, ő a nemzetek apostola volt, egy predesztinált dolog volt nála az, hogy ő járkált, tehát soha nem állt meg egy helyen. Az egész élete arról szólt, hogy szolgáljon, ezért nem is tudott megházasodni, cölibátus volt, tehát nem tudta kiépíteni egy normális emberi egzisztenciát a szolgálata miatt. És ez miatt nem lehet összekeverni a jelenlegi modern szolgálatokkal, mert Pál egyedülálló volt. És nem lehet így összevonni, tehát nem lehet hozzákötni mindent, mert ő különleges volt, és nem is élt sokáig. Tehát ezek az emberek nagyon hamar befejezték a pályafutásukat, Isten nem is engedte őket, hogy nagyon gazdagok legyenek. De Jézus például olyan ruhába öltözött itt a földön, ami egyedülálló volt, nem is nagyon volt olyan ruha, egybe szőtt ruha volt rajta, nagyon drága ruha volt rajta, nyilván őt meg is illette ez a ruhát, azért csak a királyok királyáról van szó, és nem keresztelő jánosi ruhában jelent meg, tevesző ruhába, büdös tevesző ruhába, hanem király, messiás, megváltó, hogy a köntösén osztoztak a római katonák, amikor ő a kereszten a Kálváriába szenvedett. Tehát a köntösére sorsot vetettek, mert annyira drága volt a köntös, még véres állapotban is. Tehát összevert állapotban vették le róla, még így is nagyon drága volt, tehát nagyon nagy értéket képviselt, és Jézus nem utasította vissza vallásosan, hogy nekem ne adjatok ilyet, mert én nem érdemlem meg, és akkor

0: felveszem inkább a tevesző ruhát, hanem persze természetesen ő tisztában volt az identitásával, és üzenet végül minden embernek, aki hallgat, hogy az identitásunk az maradjon meg, egészségesen, jó identitásotok legyen, nem kell félni attól, hogyha Isten megáld anyagilag, ha megáld, akkor ezt jó célra használjátok. Ha pedig egyszerű munkás vagy, azt is. Tehát mindenért, mindenekért hálát adjatok. Isten áldjon meg mindenkit.
1: Amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elmesélted nekünk ezeket a dolgokat.
0: Köszönöm én is, Isten áldjon meg mindenkit.
1: Kedves hallgatóink, ti pedig ne felejtjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, én Sztojka Armandó voltam. Isten áldjon titeket.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány mesék világa. A cigány mesék a roma népcsoportok gazdag kulturális örökségének fontos részét alkotják. Ezek a történetek nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem a közösség hagyományainak, erkölcsi értékeinek és élettapasztalatainak továbbadását segítették. A mesék évszázadokon át szájról szájra terjedtek, és minden nemzedék egy kicsit a saját életéhez, környezetéhez és tapasztalataihoz igazította őket. Ennek köszönhetően a cigánymesék rendkívül változatosak, mégis megőrizték alapvető üzeneteiket és motivumaikat. A roma népcsoportok ősei valószínűleg Észak-Indiából indultak el több mint 1000 évvel ezelőtt. Hosszú vándorlásuk során számos országon és kultúrán haladtak keresztül, mielőtt Európa különböző területein letelepedtek. Utazásaik során nem csak új szokásokat és hagyományokat ismertek meg, hanem saját történeteiket is továbbadták. A különböző népek meséinek elemei idővel összekeveredtek a roma hagyományokkal, így a cigánymesék sokféle kulturális hatást őriznek, miközben sajátos szemléletmódjukat megőrizték. A cigánymesék terjedésének legfontosabb módja a szóbeli hagyomány volt. Régen sok roma közösségben kevés ember tudott írni és olvasni, ezért a történeteket nem könyvekben őrizték meg, hanem emlékezetből adták tovább. Az idősebb családtagok, nagyszülők, szülők vagy idősebb családok közösség jó mesemondói voltak, esténként ünnepek alkalmával vagy a közös munka után meséltek a fiatalabbaknak. A gyermekek újra és újra meghallgatták ugyanazokat a történeteket, így fokozatosan tanulták meg őket. Később, amikor felnőttek, ők is továbbadták ezeket a meséket saját gyermekeiknek és unokáiknak. A mesemondás nem egyszerű felolvasást jelentett. A jó mesemondó emlékezetből beszélt, hangjával, arckifejezésével és mozdulataival tette izgalmassá a történetet. Gyakran rögtönzött